0: A zene különösen is kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját, Szent Ágoston mondja, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni a szívünket Isten kegyelmében, megnyilvánuló cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. Hát az énekelő segíti a közösséget, a hangok összhangja által hozzájárul a lelkek egységéhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket, és mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben. Így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. A szent éneknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének mély teológiai jelentőségéből bizonyos követelmények is következnek. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Tehát nem esnek egyszerűnek magas zenei színvonulat, de könnyen előadhatónak kell lennie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Ebből az okból a zsinat azt ajánlja, hogy a szövegek is legyenek megfelelőek, mélyek, és ugyanakkor könnyen érthetők, és elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvektől, és az egyház lelki hagyományából merítsenek. Erre különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelvben kifejezett dinamizmus, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye egyben a hit törvénye. A Sacrosanctum Concilium nagy teret szentel a hívek tevékeny részvételének is, ezt annak a misztériumnak a nagyobb tudatosságából kell kiindulva megérteni, amelyet ünneplünk, valamint abból, hogy ez a misztérium hogyan kapcsolódik mindennapi életünkhöz.
1: Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo.
0: Mindezzel pedig az állandó megtérés lelkületében történik, amelynek meg kell határoznia minden hívő életét, ami pedig azt illeti, hogyan valósítható meg mindez.
1: Le antifone, i canti, è un sacro silenzio.
0: Konkrétan a szent zene sajátos szerepén keresztül a konstitúció világos választ ad, gondoskodni kell a hívek felkiáltásairól, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, az antifónákról, az énekekről, valamint a szent csendről. Azt is kéri mindenkitől, hogy legyen szolgálattévő hívő. A zsinat nagy értéket tulajdonít a gregórián zenének, ugyanakkor nem zárja ki a szent zene más műfajait sem. Különös figyelmet szentel az orgonára, míg más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, vagy ahhoz hozzáigazíthatók, megfelelnek a templom méltóságának, és valóban elősegítik a hívek épülését.
1: Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione.
0: A zsinati liturgikus reform egyik fontos témája az inkulturáció, vagyis a hit és a liturgia beilleszkedése különböző kultúrákba, így a szent zene területén is. Különösen fontos, hogy ezeket komolyan vegyük figyelembe, hiszen az emberek a vallási és társadalmi életének a részét alkotják. Ezért a zsinat egyrészt mindenki számára megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, másrészt amennyire lehetséges arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét úgy az iskolákban, mint a szent cselekményekben, és a liturgiában sajátos feladatot kap a szkólák, vagyis az énekkar, és ez egy fontos lelkipásztori eszköz, amelynek előmozdítását az egyház ajánlja, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjék a saját részei pontos előadásáról, és elősegítse a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét, ebből merítve új kompozíciókat kell létrehoznia a liturgia és saját szolgálatára, figyelembe véve a mai kor érzékenységét és különböző kulturális hagyományokat, és így lehet megreformálni, megtisztítani az Isten tiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a hanyag kifejezési formáktól, Silány és az ünnepel cselekmény nagyságához kevésbé illő zenétől és szövegektől, hogy a liturgikus zenének méltóságot és megfelelő formát biztosítsunk. A zsinati atyák ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának előmozdítását a szemináriumokban, a szerzetesnők noviciátusaiban, intézeteiben, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban. Fontos, hogy a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzésben részesüljenek. Az egyházatyák nagy jelentőséget tulajdonítanak a liturgikus éneknek, amely az egyházi közösség egységének a szimbóluma. Ezért zárjuk gondolatainkat Antiochiai Szent Ignác gyönyörű szavaival: legyetek egyenként mindnyájan egyetlen kórussá, hogy egyetértésben és összhangban Isten hangját egységben követve, Jézus Krisztus által egyhangban énekeljetek az Atyának, hogy meghallgasson benneteket, és jó cselekedeteitek alapján felismerje, hogy az ő fiának a tagjai vagytok.
1: Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. In particolare i pellegrini provenienti.
0: Szívből köszöntöm a francia nyelvű híveket, különösen a Burkina Faso-ból és Elefántcsontpartról érkezett zarándokokat.
1: Fratelli e sorelle.
0: Kedves testvéreim.
1: Possa la partecipazione attiva dei fedeli attraverso il canto liturgico.
0: A híveknek a liturgikus éneklésen keresztül megvalósuló tevékeny részvétele erősítse a szeretet és az egység kötelékeit Isten népében, és legyen az egyházi közösség jele. Isten áldjon meg mindnyájatokat.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Sacred Liturgy,
0: a második vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium a Szent Liturgiáról szóló konstitúciáról katekézisünkben ma a szent zene fontosságáról elmélkedünk. Az éneklés és a hangszeren való játék az imádság cselekedetei, a zene ezáltal elősegíti egységünket Isten dicséretében, és megnyitja a szívünket, hogy kegyelme formáljon bennünket.
1: A
0: szent zene távolról sem pusztán díszítő elem, hanem mély értékű kincs.
1: Sacred music is also to reflect local cultures, expressing the authentic traditions of people.
0: Szent zenének tükröznie kell a helyi kultúrákat, kifejezve a népek hiteles hagyományait, miközben előmozdítja az egyház egyetemes zenei örökséget, illetve az egyetemes egyház zenei örökségét.
1: Dear brothers and sisters, in the liturgy,
0: a liturgiában, kedves testvérek, egyesüljünk szeretetben, és Antiochiai Szent Ignác szavaival együtt egyetlen hangon énekeljünk az Atyának, Jézus Krisztus által. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat és látogatókat, akik részt vesznek a mai hivat kihallgatáson, különösen a Máltáról érkezetteket. Rátok és családjaitokra kérem, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, összefoglalnám a Szent Atya katekézisét a mai szent zenéről szóló témáról. Az egyház zenei hagyományát emelte ki a Szent Atya, és felbecsülhetetlen értékű kincsnek mondja. Ezért a szent ének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Tehát a szent zene szorosan kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést adjon, és elősegítse a megértést, és hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Elmélyíti a zene a szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre ez már a 10. Szent Pius pápa is rámutatott az egyik motu propriójában. Továbbá a zene része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme, és a zene kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját, amint Szent Ágoston is mondta, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni szívünket Isten kegyelemben való, kegyelemben megnyilvánuló cselekvésére, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. A zene, az ének továbbá elősegíti a közösséget. Mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben a szent zene, így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. Követelmények is vannak a szent énekeknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie annak, ami az adott liturgikus pillanatban a legmegfelelőbb. A dallamnak és formának nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei színvonalúnak, de könnyen előadhatónak, különösen akkor, amikor az egész közösség énekel. A zsinat ajánlja, hogy a szövegek legyenek megfelelőek, mélyek, ugyanakkor könnyen érthetők, és elsősorban a Szentírásból és a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek. És különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelben kifejezett dinamizmus, vagyis, ahogyan szoktuk mi is mondani, és a Szent Atya is kiemeli, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye, egyben a hit törvénye. Továbbá gondoskodni kell a híveknek az akklamációiról, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, antifónákról, énekekről, és a szent csendről. És azt is kéri mindenkitől, hogy mindent, és csak azt tegye, ami a szertartás, tehát legyen a szolgálattevő vagy hívő, ami a szertartás természetéből és a liturgikus szabályból következően rá tartozik. Kiemelte továbbá a Szent Atya a Gregórián éneket, nagy értéket tulajdonít, ugyanakkor nem zárja ki a zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít a templomi orgonára is, míg más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, vagy ahhoz hozzáigazíthatók megfelelnek a templom méltóságának, és elősegítik a híveknek az épülését. Mindenki számára az egyház, a zsinat megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, és arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét, mind az iskolákban, mind a szent cselekményekben. Kiemelte a Szent Atya még a szkólát, vagyis az énekkart. Ez fontos lelkipásztori eszköz, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjanak a saját részek pontos előadásáról, és a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét. A zsinati atyák továbbá ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának az előmozdítását a szemináriumban és különféle intézményekben. Továbbá az inkulturációt is előhozta a Szent Atya, és azt, hogy meg kell tisztítani az istentiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a silány és az ünnepelt cselekmény nagyságához kevéssé illő zenéktől és szövegektől, hogy a liturgikus zenék megfelelő formát kaphassanak. Fontos, hogy a zenészek és énekesek komoly liturgikus képzésben részesüljenek.
1: Saluto cordialmente i polacchi. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo.
0: Sì, perché sentiamo l'angelo che è questo che sono ormai cantori. Ja, dort juk stane lizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapját, és ezen a napon a liturgiában megemlékezünk Vladislav Findis papról, az első lengyelről, akit a kommunista üldözések vértanújaként boldoggá avattak, és a II. Vatikáni zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, és a híveket is bevonta a zsinat jó cselekedete elnevezésű kezdeményezésbe, amelyet a szeretet cselekedeteivel és az erkölcsi megújulással kapcsolatban van. Tanúságtétele emlékeztessen bennünket arra, hogy a szeretet civilizációját a megbocsátás által építjük, és úgy győzzük le a rosszat, hogy jóval válaszolunk rá. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le suore figlie della Divina Provvidenza, riunite per il loro capitolo generale. E l'incoraggio a ravvivare la fiamma della...
0: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, külön köszöntöm az isteni gondviselés lányai nővéreket, akik általános kártalanyukra gyűltek össze, arra buzdítom őket, hogy éleszék fel a szeretet lángját.
1: I religiosi passionisti e i cappuccini, i fedeli delle parrocchie de Macchia Valfortore.
0: Köszöntöm a
1: Castello di Godego.
0: Kapucinus... Ezt pontosan nem értettem, a Machiavel Fortore plébániának híveit, valamint a Ponteranica lelkipásztori egységhez tartozó híveket, továbbá a Sinai Serpedi kórust. Mindannyiukat arra bizdítom, hogy örömmel tegyenek tanúságot. Krisztus minden teremtmény iránti szeretetére, végű gondolataim a fiatalokhoz, betegekhez, és az ifjú házasokhoz fordulok, mindjártokat arra buzdítalak, hogy mindig mélyítsétek magatokba a béke hiteles tudatát. Legyen bennetek őszinte meggyőződés arról, hogy a béke értékes és nagy kincs, amelynek megvalósításához erős és kitartó elköteleződésre van szükség. Tehát őszintén az igazság útján kell járjunk, követve azokat az utakat, amelyek a békét felépítik és megerősítik a társadalomban. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.

0: Kedves hallgatók, a szokott módon tapsvihanral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét a liturgikus zenéről, a szent zenéről. A szokott módon az egyházi méltóságok köszöntik a Szent Atyát egy készfogással. Mi is köszöntsük és köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy ma velünk voltak a mai audiencián is. Jövő szerdán találkozunk újra ugyanebben az órában, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Mária Rádió.
4: Kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma meglepetéssel készültem. Egy olyan mesét hoztam nektek, amit édesanyám mesélt nekünk, amikor egészen kicsik voltunk. Annyira szerettük, hogy olyan sokszor elmesélte, hogy kívülről tudtuk, és tudom ma is. Ha neked is tetszeni fog, megtanulhatod, és elmesélheted majd a te kis gyerekednek, unokádnak is. Édesanyám odaült a kályha elé, egy zsámolyra, mi meg, öten testvérek, lehasaltunk köré a vastag zöld szőnyegre, s a nyitott kályha ajtón át bámultuk az izzó parazsat, tűzmanók táncát. A könyvet Károlyi Ami írta, címe Cili Cica kalandjai. Hallgassátok! Egyszer volt egy kis cica, fehér volt és bájos, hogyha elment sétálni, csodálta a város. Hiú volt a kis cica, ha tükörbe nézett, felnyivákolt, nem láttam soha ilyen szépet, miau. Hiú volt a kis cica, éjjel-nappal mosdott, reggel is, meg este is fehér ruhát hordott. Asszonykája megszitta, szappan, szóda, drága, nem költhetek ennyi pénzt egy fehér cicára. Cili cica ilyenkor nyalogatta száját, alulról föl, s ravaszan nézte asszonykáját. Torkos volt a kis cica, szerette a kávét, tejet, habot, s ami csak a tányérra ráfért. Cukrot, húst és süteményt hiába tettek félre. Értük mászott Cilike a szekrény tetejére. Poharak közt, tányérok közt bársony talppal járt-kelt, míg meglátta asszonykája, s egyet-kettőt rávert. Lusta volt a kis cica, szundikált a széken, szőnyegen és fotelban, vendégek ölében. Bemászott az ágyba is, csipkés párnán horkolt, elárulta a helye, Cili cica itt volt. Jó dolgában ásított, kalandokra vágyott, szűk lett neki a szoba, s az ablakra mászott. Onnan nézte, nagy az út a párkánytól a földig, és a járda kőkemény, vagy libatollal töltik. Holdvilágos éjszaka festett mindent zöldre, mikor Cili leugrott ablakból a földre. Vízes füvön mesztelen talpacskája fázott, trüsszentéssel köszöntötte Cili a világot. Virágok közt füveken kuksoltak a tücskök, mutogattak Cilire, nézd csak ezt a prücsköt! Leveleken, ágakon aludtak a lepkék. Jó éjszakát, mondta ő, s lehunyta a szemét. De a másik nyitva volt, s rettenetes árnyat pillantott meg, vagy csak egy gesztenyefa ágat. Lehunyt szemmel reszketett Cili, mint a nyárfa, s ilyetében megbotlott egy fehér holdsugárba. Megindult rajt Cilike, nem is hagyta félbe, amíg meg nem érkezett a ház tetejére. A ház lapos tetején meglepetés várta, összegyűlt ott a város mindegyik cicája. Tigris voltos, fekete, círmos, csíkos, tarka. Csodálattól égnek állt Cili cica farka. Kergetőzés kezdődött, vad fogócska játék. Elpüfölték Cilikét, ahogyan csak ráfért. Orravére megerett. Füle, bajsza, véres. Miau! Üvölt Cilike. Ez a játék rémes. Nagyot huppant Cilike, ledobták a földre, bepiszkolták bundáját pirosra meg zöldre. Miau! Üvölt Cilike. Hova menjek, fussak? Gazdaszonykám, segíts meg, hogy a szobába jussak. Gazdaszonya megszánta, bevitte a házba, bekötötte a lábát, tejet tett egy tálba. Asszonyához sántított, ott is maradt helybe. Egész éjjel, egész nap könnye folyt a tejbe. Reggel aztán elállott könnye is meg vére. Óvatosan lábra állt. Mondta Cili, végre! Asszonyának szoknyáján dorombolni kezdett. Elmégy innen mellőlem, s erre menni kellett. Fehér kicsi fejében felvillant egy ötlet. Felsétált a padlásra, s egy egérrel jött meg. Bűnbánóan letette úrnője elébe, s belefogott szepegve ebbe a beszédbe. Gazdasszonykám, nézz rám, jó kis cica lettem, megjavulok, s nem teszem azt, amit eddig tettem. Nem bújok az ágyba, szekrényre sem mászok, békén hagyom a tejet, akármennyit látok. Nem nézek a tükörbe, nem fekszem a párnán, egerészek egész nap, csak még egyszer nézz rám. Megbocsájtott asszonya kedves Ciliének, s ha meg nem haltak azóta, még mostan is élnek. Kedves gyerekek, eddig tartott a mese. Kiskoromban én mindig elsírtam magam, amikor azt hallottam, hogy Cili cicát véresre verték az idegen macskák. Azt is mindig elhatároztam, hogyha én cica lennék, jó cica lennék, szófogadó, szorgalmas, kedves. Hát ti milyen cicák lennétek? Miau! Ugye nem rendetlen, torkos vagy veszekedős cicák? Hoztam nektek még egy tréfás dalt is, ami egy vasmacskáról szól. Tudjátok, mi az a vasmacska? A kicsi kedvére elmondom. Minden hajón tartanak egy vasmacskát. Ez egy nagy, súlyos vasból készült horog. Arra való, hogy amikor a hajó meg akar állni valahol, le tudjon horgonyozni. Ilyenkor a vasmacskát, ami egy erős kötéllel a hajóhoz van kötve, beledobják a vízbe, s az belefúródik a folyó vagy a tó fenekébe, és megtartja a hajót, rögzíti, hogy a szél vagy a vízárja el ne sodorja. Amikor pedig újra el akar indulni a hajó, felhúzzák a vasmacskát, és beleteszik a hajóba. Hát erről a vasmacskáról szól a következő kis dal.

Csak ha én azt mondom, jó, nem kerül a hajó bajba.

Még egy ének belefér az időnkbe, ez meg egy nagy hajóról szól, akinek kipróbált bátor kapitánya van. Úgy mondják, ő egy igazi tengeri medve. A kapitány neve Első Nadragúja. Természetesen ezen a hajón is van vasmacska. Már közeledik a hajó, halljátok ti is a tenger zúgását s a hajó kürtjét.

Kedves gyerekek, a mesének vége. Most a felnőttekkel szeretnék pár percet tölteni. Teréz anya imáját szeretném felolvasni. Számomra sokat jelent. A felelősségről szól, az én felelősségemről és a rám bízottakról. Semmiről ne gondoljam az életemben, hogy magánügy. Minden hatással van a többiekre. A hitem, az imám, a bűneim, mulasztásaim. De Isten segítségével tudunk az ő útján haladni, hiszen velünk jön az úton, az Emmauszi úton. Teréz anya imája. Ha a terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. Ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, ők szentek lesznek. Igen, ha méltóságán kezeljük a másikat, Isten megadja, hogy megtapasztalhassuk, hogy ilyenkor helyet adunk Istennek, hogy cselekedjen bennünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves útitársaim! Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Vigyázzon rátok az őrangyalotok. Örülnék, ha találkozhatnánk a Mária Rádió hullámhosszán jövő szombaton is, este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Augusztus 8-án, boldog Bódi Mária Magdolna születésnapján, ünnepi szentmisét mondott Veszprémben dr. Udvardi György érsek. Most a szentmisében elhangzott homiliát hallhatják.
2: Milyen az Isten? Hogyan van jelen az életemben, az ember életében, és hogyan ismerhetem fel az ő jelenlétét? Talán ezek a legfőbb kérdések, amelyeket az imént hallott szentírási szakaszok számunkra megfogalmaztak, és az embernek valóban folyamatosan ezek a kérdései saját életében, bármilyen életkorban is legyen, milyen az Isten, hogyan van jelen az életemben, és fölismerhetem-e az ő jelenlétét? Állandóan ezt kérdezzük. Megismerhető-e az Isten? Sokszor egyszerűnek tűnne úgy felfedezni az életünkben, hogy rendkívüli jelek, rendkívüli események, szélvész, vihar, sziklákat rengető erő jelenik meg, mert akkor könnyű lenne azt mondani, igen, te vagy az Uram. Rendkívüli jelenségek, ha például egy-egy küzdelmes időszakban nekem lenne igazam, és mindenki más, aki másként gondolja, térdre borulna az igazság előtt. Kérdés az is, hogy számomra szükséges módon, szükséges időben van jelen az Isten, és egyáltalán jelen van-e. Hányszor pontosan ez az érzés is megérinthet bennünket, hol van, miért hallgat, miért vesz távolságot, miért nem gondolom, hogy itt van. Az evangélium az ősegyháznak egy nagyon szép tapasztalatát fogalmazza meg ezzel kapcsolatban, a vízenjárás történetét. Ugyanis ebben a történetben az ősegyház reflektál pontosan ezekre a kérdésekre. Hogyan van jelen az életemben az a Krisztus, aki megtestesült, aki tanított, meghalt és föltámadott, fölment az Atyához. Elküldte ugyan a Szent Lelkét, de hogyan van jelen az életemben? Az ősegyháznak a tapasztalata, reflektálása ez, amivel találkoztunk. És persze úgy is, hogy miközben mennek és hirdetik az evangéliumot, találkoznak más népek, más vallásaival, akár istenségeivel, vagy azokkal, akiket ők annak gondolnak. És akkor óhatatlanul ott van a kérdés, a mi Istenünk ilyen? Jézus így van jelen? Ezt tanította nekünk? Vagy amikor találkoznak a kereszttel, találkoznak az üldöztetéssel, találkoznak a meg nem értéssel, akkor hogyan van jelen az Isten az életünkben? De ugyanígy az ősegyház tapasztalatát jelenti az a megfontolás is, amikor felnőtt megtérőknek akarják átadni Krisztus ismeretét. Mi ismerjük Krisztust, mi szeretjük őt, jelen van az életünkben, és akkor a felnőtt, megtérő, aki szeretné megismerni Krisztust, azt kérdezi, és ez hogyan van? Te megtapasztalod? Te érzed? Te tudod? Valami kényszerítő erővel van jelen az életedben? Ezzel a történettel az ősegyház tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy Jézus jelen van az életünkben, akár nem várt módon is közelíthet hozzánk. Akár úgy is, hogy félelmet keltő, akár úgy is, minthogyha kísértetnek néznénk, nem így szokott, nem ezt várom, nem ezt kérem, nem így kívánom. És ő közelít, és ő ott van, nem várt módon, és nem várt módon avatkozik be az életembe. Néha ez félelmet keltő is lehet. Ugyanakkor ezeknek a szentírási szakaszoknak egyértelmű tanítása az, hogy mindennek a fölfedezése, Isten hogyan van jelen az életemben, hogyan segít, hogyan avatkozik be, hitet kíván tőlünk, mindannyiunktól. Ki kell lépni az emberi közegből, ki kell lépni abból a megfontolásból, megszokásból, ahol emberi dolgaimat próbálom intézni napról napra. Jézus úgy közelít, hogy mindig ezt kéri, bízol bennem, hiszel bennem, lépj ki ebből, legyél bátor, akár úgy is, hogy olyan dologra vállalkozol, amire egyébként nem gondolod, hogy képes lennél. Képes vagy a vízen járni? Nem gondolod. Bízzál bennem, lépj ki, és meg fog történni. Képes vagy-e megbocsátani? Nem gondolod. Légy megbocsátó. Képes vagy-e bízni a gondviselésben? Talán sokszor kétségbe esel. Bízz bennem. De ehhez szükséges az, hogy a hitnek a döntését hozzam meg, nem csak hősködve, nem csak kérdezve, hanem megtenni azt a lépést, ami a viszonylagos megszokottságot, viszonylagos biztonságot otthagyja azért, akiben bízom. Ki kell lépni emberi megfontolásainkból, és ez hitet kíván. Bízni abban, akitől én segítséget kérek. Abban is tanít bennünket ez az evangéliumi szakasz, és egyházunk ezt is elénk tárja, hogy tanuljunk meg hinni, és mélyüljünk el abban, mit jelent hinni. És ez az evangéliumi rész abban erősít meg bennünket, akkor hiszek, ha van bátorságom megtenni azt, amit Jézus kíván tőlem, az ő tanításában, az ő egyháza által, a szentségre törekvésben, a testvéri közösségben, a szeretet cselekedeteinek a gyakorlásában. Ha ezt megteszem, akkor növekszik a hitem. Nem tudunk szobánkban ülve, a hitről elmélkedve növekedni, fejlődni. Ezek fontosak lehetnek, de hitünk mindig döntést, mindig egy bátor lépést kíván mindannyiunktól. Tanítanak bennünket ebben az előttünk járó szentek. Tanítanak bennünket azok, akik a szent életre törekedtek. Tanít bennünket főegyházmegyénk nagy kincse, nagy ajándéka, Boldog Mária Magdolna, boldog ávotása. Az ő életpéldája. Tanít bennünket az ő személye, tanít bennünket az életútja. Tanítanak bennünket azok az erények, amelyek krisztusi erények és az ő életén keresztül ragyognak fel számunkra. Számtalan példát lehetne hozni, mind-mind a bátorsághoz kötődik. Nem csak a bajban, nem csak a háború kellős közepén, hanem akkor is, amikor szegénység van, akkor is, amikor más-más helyre kell költözni, akkor is, amikor lehetőségeket szinte kiveszik a kezéből, mindig bátran hozza meg a krisztusi döntést. Mert bízik abban, aki őt hívja. Bízik abban, akinek az életét megismerte. Sokszor szükség van erre a bátor döntésre, és sokszor, sőt, ezt megelőzően mindig szükség van, hogy a szív csendjében fedezzük fel, mert az Isten nem várt módon érkezik. Nagyon sokszor szeliden, nagyon sokszor lágy szellőnek az érkezésében, nagyon sokszor a léleknek a csendjében. És nagyon sokszor a hitnek a bátorságában. Hálát adunk ebben a szentmisében, ezen a napon Boldog Mária Magdolna földi születésért. Azért, hogy az ő földi életének a fejlődése, döntései, eseményei is mind-mind krisztusi erényeket tárnak föl előttünk, és bátorítanak bennünket. Bátorít bennünket a vértanú szűz, mert föltárja előttünk kézzelfoghatóan, milyen az Isten, hogyan van jelen az életemben, és hogyan ismerhetem föl. A lélek csendjében és a hit bátor döntéseiben. Ámen.
1: Kedves hallgatóink, Udvardi György érsek homíliáját hallhatták.

az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonnyal való találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának, az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelkeken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt élem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom úgy átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Móri Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazd nekünk!
4: Szent háromság egy Isten!
1: Irgalmazd nekünk!
4: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned!
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazd nekünk!
4: Uram, irgalmazd!
1: Uram, irgalmazd!
4: Krisztus, kegyelmezd!
1: Krisztus, kegyelmezd!
4: Uram, irgalmazd!
1: Uram, irgalmazd!
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. Ami Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
4: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az Irgalmasság Óhájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Mária Rádió.
2: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallhatják az egyház belső megújulásáról.
3: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Különös tisztelettel köszöntöm dr. Fábri Kornél püspök atyát, az Esztergom budapesti főegyházmegyének a segédpüspökét, és köszönöm, hogy a sok teendőd és feladatod mellett időt szántál a Café Francescónak a vendégeire, és köszönöm, hogy eljöttél közénk. Ferenc pápa a kávézójában vagyunk, ugye a magyarországi látogatás hozta ezt az ötletet, és egy kicsit kérdeznélek arról, hogy maga Ferenc pápa neked mit jelent, mi az, amit az ő lelkiségéből, vagy akár a találkozásokból, akár a kongresszuson, akár a pápa látogatáson magadévá tudtál tenni, vagy amiben fel tudsz rá nézni, hogyan tudnád megfogalmazni a vele való kapcsolatot?
4: Hát alapvető függésben vagyunk, mert hogy hát ő nevezett ki esztergomi segédpüspöknek, ezért nagyon hálás vagyok neki, hogy bízik bennem, és hát izgalmas volt ez is, mert amikor jött a telefonhívás a nunciatúráról, hogy a nunciusról szeretne velem beszélni, azért június 19-én mondtam, hogy hát ma biztos, hogy nem. Tehát én megbeszélés, előadás megbeszélés este 10-ig. És mondom, nem tudok elmenni. Aztán visszahívtak, hogy nem lesz hosszú, de még ma jó lenne, hogyha fölmennék. És akkor mondta az egyik meetingről, hogy késni fogok, de jövök. És az ráadásul az ifjúsági találkozónak az appjént raktuk össze. Hál' Istennek nem kérdezték meg, hogy miért késtem 3-4 órát. Mert ugye nekem megvolt már a dispozícióm Kaposvári Egyházmegyébe, a Jézus Szíve templomba lettem volna kisegítő lelkész és evangelizációs felelős püspöki helynök. Ez volt a papír, amit aztán át kellett írni a Ferenc pápa hatására. Úgyhogy én neki személy szerint hálás vagyok. Nagyon sok mindent értek az ő hozzáállásából, a hátteréből. Sok mindenen elgondolkodom, hogy ez most miért mondta, vagy hogy érti. Nyilván van, amin én is csodálkozom, hogy ez most miért van így. Nekem kifejezetten nehézséget okozott a Fiducia Supplicans enciklika egy héttel karácsony előtt, és megmondom őszintén, nem találkoztam olyan emberrel, aki újjongva mondta, hogy végre megjött a dokumentum, amit annyira vártunk. De ez is elgondolkodásra késztett, hogy akkor most változott-e bármi is. Ugye a püspöki kar ki is adott egy papírt, hogy semmi nem változik a házasság szentségét illetően, és ez így is van a dokumentum szerint is, csak ugye van, aki félreérti, van, aki másképp értelmezi, és ez nem olyan könnyű néha. De én azt gondolom, hogy ő, értem az ő nyitottságát, ugye, ahogy kezdte az egész pápaságát, hogy bonaszére. Ugye nem azt mondta, hogy dicsértessék Jézus Krisztus, hanem hogy jó estét. Hogy ez mindenkinek szól. Ugye az egész világra gondol, mert az egyház küldetés, hogy mindenki üdvözüljön. meg a sztorik, hogy lekváros kenyeret csinált a svájci gárdistának, aki az ajtaj előtt állt meg. Szóval nagyon mókás dolgok is, ugyanakkor nemrég jelent meg a dokumentum az emberi méltóságról, az egy fantasztikus, nagyon tiszta tanítás. Tehát ezeket úgy olvasgatom, most is az egyik enciklikáját olvasom, lassan haladok benne, de igyekszem átrágni magam rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy a maga vidámságával, a maga múltjával, Dél-Amerikából ugye sok mindent hozott, és nekünk őt kell követni, mert ő Krisztus földi helytartója, és imádkozni érte sokat, ahogy a nő is kéri.
3: Említetted, hogy ő volt az, aki kinevezett téged segédpüspöknek, és hogyan változott meg az életed a püspök szenteléssel, vagy nyilván a feladataid is részben átalakultak, és de kicsit is személyesen kérdezném, hogy ezt így belül hogy tudtad megélni, vagy ez milyen ezt átélni, vagy az emberekkel való kapcsolatban ez hogy alakítja át a kapcsolatokat, ez hogy alakult neked?
4: Hál' Istennek volt elég időm megkülönböztetni, hogy elfogadom ezt a kinevezést, vagy nem, tehát adtak 3 percet. Úgy mondta a nuncius úr, hogy hát kinevezett, elfogadom, mert nem kell most válaszolni, hogy kimegy, nyugodtan gondoljam át, és akkor visszajön 3 perc múlva. Pontos dolgok előtt jó hosszan át elmérkedni. Én azon voltam, hogyha a Szent Atya bízik bennem, és hogyha tudok ez püspökként többet tenni az egyházért és a lelkek üdvösségért, akkor miért ne? Hát ekkor mondtam, hogy igen, legyen így, és akkor ez ugye június 19-én volt, mondta, hogy a Vatikánnak kell egy hét, mire minden átfut, addig meg kell írni a életrajzot, ki kell válaszolni jelmondatot. Én azt hittem, hogy van egy 5-5 napos lelki gyakorlat a püspök szentelés előtt, hogy majd átimádkozom, és meg lesz a jelmondat. Nem, azt már addigra kell tudni, mire kihirdetik. És arra emlékszem, hogy ugye június 27-én délben jelent meg a Vatikán honlapján, ugye Szent László napja. Én kértem, hogy akkor ne 26-a egy hétfő legyen, hanem legyen már kedd, mert egyrészt Szent László kaposvári egyházmegye ennek a védőszentje, Varga László püspök atya a püspök, tehát névnapja is van, úgyhogy akkor így is lett, és emlékszem, fönn voltunk az érsekségen, a nuncius úr, két másik segédpüspök, Balázs püspök és Gábor püspök atya, Sülei László helynök, ott volt a titkár, nyilván bíboros úr, meg ott voltam én. És a titkár úr mindig frissítette a telefonján a Vatikán honlapját, és akkor délben megjelent a hír, most akkor nekem le volt némítva a telefonom, és délután 3-kor kapcsoltam be újra. Volt 33 nem fogadott hívásom, 100-valány SMS, és akkor Viber, WhatsApp, és akkor még a Messenger, azt a Messenger csak elkezdte egy pörgetni, és így, na jó, ezt most hagyjuk. Tehát olyan mennyiségű reakció jött, és mind pozitív volt. Hogy ennek örültem azért. Hányan írták, hogy megmondtuk? Mit? De hát, hogy na mindegy, szóval így történt, és közben volt egy izgalmas dolog, én már tudtam, de nem mondhattam. Tehát egy hétig teljesen magadra vagy hagyva. Senkivel nem oszthatod meg, pápai titoktartás kötelez, stb. És volt a családban egy esküvő. Hát nyilván mindenki ott volt. Na és mi lesz veled? Hát mondom, megkaptam a kinevezésemet Nagy Kanizsára. És jó, de hát egy csomó feladatod a Jézus, hogy fogsz ingázni? Hát mondom, majd valahogy megoldjuk. Tehát, hogy... De nem mondhatom semmi többet. Úgyhogy mi változott? Nagyon örültem, hogy így volt egy jó sztori, ugye elmentünk Lisszabonba, ifjúságvilág találkozó, és hát kint alszunk ilyenkor a prérin. És hát én nem jutottam el a szektorunk, ki mondták is, hogy zsúfolásig van, és még 2 kilométer lett volna, és dugi volt az autópálya emberekkel széltől szélig, úgyhogy én visszafordultam, úgyis reggel oda kell menni misézni, és egy háznak a ajtaját néztem ki magam, hogy ott talán el tudok aludni, és éppen jöttek vissza a ház lakó, és kérdeztem, hogy nem baj, hogyha itt alszom, azért nem, nyugodtan, és hogy honnan jött, hát mondom, Budapest, és kicsoda, hát mondom, budapesti segédpüspök vagyok. És akkor 5 perc múlva megjelentek, egy hideg Coca-Colával, meg egy csoki tortával, ezt hozták így vacsorára, mondom, nagyon kedves. De én már kis hálózsákommal Laticellel ott el voltam, de mondom, de már mostan fogad, de reggelire nagyon jól jött, úgyhogy nem tudom, hogy volt-e ilyen találkozásuk már, de úgy érdekes, meg igyekszem továbbra is normális maradni, tehát ez egy fontos küldetés, mert továbbra is sportolok, mozgok, ugyanolyan társaságban járok, mint eddig, tehát hogy na, ennyi változott, és hát nagyon sok feladat, tehát hogy a püspöki karban is egyre több mindent kaptam feladatként, rengeteg meghívást, úgyhogy sajnos az e-maileknek a jó része az, hogy sajnos nem, mert már tele van a naptár. De ez jó, jó is, hogy ha hívnak, nekem jól esik nagyon, mert bíznak bennem, mondom, rám fogtok unni. de hát eddig még nem történt meg.
3: Egy picit arról mesélj nekünk, hogy sok feladatod mellett, ugye te vagy az Országos Lelkipásztori Intézetnek a vezetője, akinek a keretében szervezik meg mindig a katolikus társadalmi napokat, amin most volt nemrég, és hogy mi az, ami az a feladat, vagy fő irány, amit ebben az intézetben ti tudtok képviselni, és mik azok a megújulási lehetőségek, amik elindultak?
4: Én ezt plusz feladatként kaptam, amellett, hogy az Olinak is a vezetője vagyok, tehát ez egy ilyen kis ráadás bónusz volt. Az Oliban pedig ugye már régóta működő szervezetről van szó. A célja az, hogy a lelkipásztorokat és munkatársaikat segítse ötlettel, javaslattal, nyilván az Országos Lelkipásztor és Teológiai Napok megszervezésével, képzésekkel, egyebekkel. Úgyhogy igazából én örültem, hogy István atyától vettem át, Gáspár István atyától, aki 10 évig volt ennek az intézetnek a vezetője. És nekem egy motivációm volt, hogy a mai lelkipásztorkodásban résztvevők nagyon örülnek olyan dolgoknak, ami kis energiabefektetéssel sok gyümölcsöt hoz. Tehát ezért is volt az, hogy a Szentségimádás iskolája mintájára, vagy a Mise vlognak a mintájára, hogy mindent készen odaadunk, amit csak használni kell. Tehát ugye elég rossz lenne, hogyha minden szögbeverés előtt nekünk kalapácsot kéne készíteni. De hogy itt a kalapács, akkor tessék, használd. Tehát ezért alakítottuk át a honlapot is, egy ilyen a legfőbb része az a jó gyakorlatoknak a része, amiben lehet keresni korosztályra, időszakra, témára, sok mindenre, és ahova várjuk is a jó gyakorlatokat. Ugye, akik most nézik ezt a videót, és a plébániájukon, közösségükben jó gyakorlatot tapasztalnak, mondjuk adventit, vagy bármi mást, és még nem szerepel a honlapunkon, oli.katolikus.hu, akkor küldje be, és hogyha hiánypótló, akkor közzétesszük. Tehát az, ami nálam működik jól, miért nem működhetne másnál is? Egy ilyen példát mondok, valaki mondta, hogy pünköstkor, valaki sütött egy tortát rajta egy ilyen galambszerű mintával, és bevitte a papa misére, hogy na, ez kinek a tortája? És elmondta, ez a miénk, mert ez egyház születésnapja van. És akkor utána pedig közösen elfogyasztották a tortát is. Ezt elmeséltem az egyik egyházmegyében a papi rekollekción, és hát utána jött éppen pünkösd, és azt hallottam vissza, hogy több plébánián ugyanezt megcsinálták. Tehát, hogy ez egy pici ötlet, ami csak nem jutott eszembe, de hát miért tudnám én is megcsinálni. Tehát ez lenne a legfőbb profilja, ugyanakkor nyilván gondoskodni a papságról is, ezért tavaly egy vezetőképzőt csináltunk a Icons Hungary Kft-vel közösen, hogy mert azért egy pap, aki csak pap szeretne lenni, azzal találja szembe magát, hogy bárhova kerül, garantáltan vannak olyan munkatársai, akikkel neki foglalkozni kell, és ahány települése van, ez annyival sokszorozódik. A sekrestés, a kántor, a hitoktató, a minisztráns felelős, a képviselőtestület, a helyi kapcsolat a polgármesterrel, tehát hogyan lehet, tehát egyszerűen kényszerből is vezetővé válik. Nem csak lelki szempontból, hanem ott azért egy, hát vannak épületek, vannak anyagi dolgok, vannak lelki dolgok, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, úgyhogy erre szerveztük tavaly egy ilyen sorozatot, és most vagy januártól újra indítjuk, mert nagy sikere volt. Hát ez lenne a legfőbb célja, és talán ez majd segít a megújulásban is, hogy lássunk előre, ez is egy hiánycikk manapság, hogy ha nincsen víziónk, akkor nem tudjuk, hogy merre tartunk. Mert van egy szokásrend, ahogy így csináljuk. Vannak miséink, szentségeink, bármilyen más jól működő szervezet, babamama klub, férfi kör, stb. De lehet, hogy valahol még nincs, ott el lehet indítani. Például ebben segít ez a honlap is. De aztán, hogy mi a cél? Hogy van-e olyan hosszú távú célom, hogy mondjuk most 100-an járnak vasárnap a misére? És hogyan érhetjük el azt, hogy jövő ilyenkorra legyünk 200-an? Tehát van előttem egy céltudatosság, aztán hogyan lehet barátság alapú közösségeket alapítani. Nagyon fontosnak érzem ezt is, hogy akik odajárnak, azok szeressék egymást. Ez a jézusi kívánalom, hogy onnan tudják meg, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Most egy misén mit látok a másikból? A hátát. Ugye, kivéve a béke köszöntést. De hogy csináljunk olyan programokat, ahol egymással találkozhatnak, ahol beszélgethetnek, ahol barátságok szövődhetnek. Tehát ebben hogyan lehet segíteni? Azt is látjuk, hogy ha nem kezdünk el evangelizálni, ami az egyháznak az elsődleges küldetése, tegyetek tanítványon már minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, akkor el fogunk fogyni. És még számon is kérik rajtunk, hogy hát nem vittétek el az örömhírt, hogy van feltámadás, van bűnbocsánat, van örök élet? Tehát még nyugodtak vagyunk, mert nagyjából tele vannak a templomaink, nem mindenhol. Hogy hogyan tudunk elkezdeni evangelizálni, mihoz megújulást az egyházban. Szerintem az elsődleges a saját megtérésünk. Tehát újra és újra kezdünk, és magunkkal kezdjük az örömhírnek a megélését, és aztán adjuk tovább másoknak. Tehát mi vágyvezérelten evangelizálunk, és vonzó élettel tudjuk ezt megtenni. Tehát az, hogy fejbevágunk valakit a Bibliába, hogy térje meg, mert különben lesújt rád az Isten, ez nem működik. Ráadásul nem is igaz. Mert hogy azt mondjuk, hogy Isten szeret téged, és erre a szeretetre választ vár, az már egészen más. Vagy ha úgy élem az életemet, hogy azt mondja a másik, hogy te, ez nekem tetszik. Nem a legkönnyebb élet, de úgy látom, hogy neked van tartásod, tudod, hogy mit miért csinálsz, nem sodródsz az árral, vannak erkölcsi korlátaid, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. Lehet, hogy neked téged kéne követni, vagy azt, amit hiszel, mondom, ne engem kövess, hanem Jézust. Én is hibázok, én is bűnös vagyok, hál' Isten, mindannyian azok vagyunk, mert különben nem lehetnénk tagja az egyháznak, hogyha így vesszük, de mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy hol van a szabadság, hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés, és végül hol van az üdvösség. És ez a legfőbb célunk. Tehát én azt gondolom, hogy a megújulásnak ez egy kulcsa, hogy én személy szerint érzem a Jézusi meghívást, hogy ott, ahol vagyok, ott jól csináljam. És hadd idézzek, ha már a kongresszuson voltam, Quitóban volt egy mexikói előadó, ő mondta azt, hogy a szinodalitást azt nem a sekrestjében, a kórusban éljük meg, bár nagyon szívesen tesszük ezeket a szolgálatokat is, hanem a társadalomban. Mondta ezt egy laikus, hogy nekünk ott kell helytállni, és ezt Ferenc pápa is mondja, hogy ha már Café Francescóban vagyunk, hogy a világi hívek, tehát ti sokkal többet tehettek az evangélium terjedésért, mint mi papok. Mi be vagyunk skatujázva a szószéd, meg az oltár mögött, ti viszont ott éltek az a többi ember. És szoktam mondani ezt a példát, a piaristákhoz jártam, még a régi rendszerbe kezdtem, aztán pont a mi időnk alatt volt a rendszerváltás, de amikor elmentünk kirándulni, azt mondta az osztályfőnökünk, hogy fiúk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartásáról az egész iskolát megítélik. Tehát most ezt rakjuk át a mai korra, hogy úgy éld a katolikus hitedet, hogy a te magatartásodra az egész katolikus egyházat megítélik. Hogy ilyen egy katolikus. És lehet, hogy sokan azért nem merik megvallani a hitüket, mert úgy érzik, hogy nem korrelál az életük azzal, amit hisznek. Tehát ha rajtam számon kérik, akkor ez meg kell tenni. Egy példát mondok, van egy kedves barátom, lánya Bécsben él, bécsi rendszámú autója van, és jött haza, és mondta, hát ha nem annyira szabályozó, nyugodtan álljál le ott a kocsival. Azt mondja, ilyen rendszámú autóval én nem fogok ott megállni. Miért? Mert nem azt mondják, hogy nézd ki ez a bénak ide, hát, hanem, ja, egy bécsi. Tehát magyarul az egész Bécset megítélik egy ilyen parkolásról. Tehát, hogy ez Pál apostol így fogalmazza, hogy nem vagytok a magatokéi. Tehát én bárhova megyek, nem csak Fábri Kornélt képviselem, a Fábri családot, a katolikus egyházat, a püspököket, a papokat, az Emmanuel közösséget, és mindent, a lelkipásztori intézetet, és amivel csak benne vagyok. Tehát én nekem úgy kell viselkednem mindenütt, hogy én mindezt képviselem. És rajtam keresztül azt, amit én képviselek, meg fogják ítélni. Hogy vajon mennyire van bennünk ez a hozzáállás, hogy nekem itt küldetésem van, felelősségem van. Tehát könnyű a pálya széléről bekiabálni, sokkal nehezebb belülről megszentelni azt a dolgot. Szent Ferenc, hát ő nem kilépett az egyházból és kiabált, hogy nézzétek milyenek, hanem elkezdte belülről megszervezni, új lendületet adott, radikálisabb életet választott. És hát hányszor van az, hogy egy-egy rendnek az újraindulása mindig egy ilyen radikális újrakezdések éri el az eredményét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megújulás az elsősorban rajtad és rajtam múlik, meg rajtad, hogy a saját életemben mennyire fontos Jézus ügye, a saját lelki üdvöm, élek-e a szentségekkel, imádkozom-e, ott vagyok-e. Tehát, hogy a vallás nem magánügy, hanem az, hogy ott vagyok-e a misén, az nem olyan döntés, hogy most ez kedvese nekem van, vagy nem. A többiek számítanak rám. Tehát, hogy milyen kínos az, amikor nagy rendezvényen megvan, hogy hányan fognak eljönni egy vendégségre, ültetett étkezés van, és valaki nem jön el. Ott van üresen a széke. Tehát így kell elképzelni, hogy minden vasárnapi szentmisét, ahol nincs ott az, aki meg van keresztelve. Mert hogy elvileg templomokat kellene építenünk a megkereszteltek számát nézve. Magyarországon, hát hogy a 7 millió megkeresztelt biztos van, de ez csak egy blöffölés, de mert nagyjából 6-700 ezeren mennek el egy hétvégén templomba. Tehát 9 millióan nem. Pedig ott lenne a helyük. Nélküled üres az atyai ház. Csak ezt tudatosítani, hogy hát nekem ott helyem van. Akármilyen életállapotban vagyok. A szentmisén ott a helyem. Többiek számítanak rám. Úgyhogy ez a fajta küldetés, hogy ez nem magánügy, hogy most elmegyek vagy nem. Önző szempontból gondolkodtatok, hogy menjek-e vagy nem, de a többiek miatt jó, hogyha ott vagyok.
3: a belső megújulásról beszéltél, hogy minden azzal kezdődik az egyház megújulásánál is. Ferenc pápa is erről beszélt a fiataloknak a Papp László sportarénába, ki is került az egyik mondata, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba. És neked is egy kulcs fogalmad, vagy nagyon sokat beszélsz az irgalomról, Istennek a megbocsátásáról. És a mai ember általában egy megtört élettel, vagy egy tapasztalattal rendelkezik, az életében már voltak esetleg nagyobb hibák, vagy elesések, és nagyon sokan találkozunk a gyóntató székben is a megtörtséggel, és mégis az emberek sokszor félnek a gyónástól. Van egy szégyen az emberbe, hogy fel kell tárnom mindazt, ami rossz az életembe és elesettség, és mégis valahogy az irgalom a legfontosabb fogalom, amellyel vissza tudjuk adni a mai embernek, a mai keresztény megtört embernek azt a hitet, hogy az Isten képes mindig megbocsátani, és ő egyedül tudja az életünket megújítani. Hogyan lehet ezt lelkipásztorként, vagy akár hívőként a gyónáshoz való hozzáállásunkat úgy alakítani, hogy az a mi életünkben egy erőforrás legyen?
4: Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy a mai ember irgalmatlan. Tehát csak egy komment szekciót nézünk. Arctalanul bármit oda lehet mondani a másiknak, amit szemtől szembe lehet, hogy nem merne. Tehát írdat, amibe be lehet kötni, abba belekötünk, kritizáljuk, amit lehet, tehát nyakló nélkül. És ugyanakkor minden ember a szívemén az irgalomra vágyik. És Jézusnak olyan egyszerű a tanítása, amit magadnak akarsz, te is azt tedd másnak. Tehát ezt mindenki átgondolná mondjuk egy ilyen kommentelős résznél, hogy vajon én szeretnék ilyen kommentet kapni? Szeretném, ha engem így megítélnének? És nyilván nem. Nekem a papi elmondatom volt ez, hogy legyetek tehát irgalmasok. Mert hogy Isten nem tudjuk lepipálni irgalomban. Ő mindenkinek kész megbocsájtani. A jobblatóra a legnagyobb reménységünk. Élete utolsó egy óráját töltötte Jézussal. És ezért Jézus, ő az egyetlen, akit Jézus maga avatott szenté. Nem azért, mert annyira megérdemelte, hanem volt benne annyi alázat, hogy elismerte Jézust az ő megváltójának, az Isten fiának, és csak annyit kért, hogy majd kérlek, engedj be. És az, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát, hogy ha magammal szemben tudok irgalmas tenni, és néha ez a nehéz, hogy magamnak megbocsájtani. Sokaknak ez a baja, azért van elakadásunk, mert nem tudnak maguknak megbocsájtani. És szoktam mondani, hogy mi van emögött? A gőg. Azért nem tudok magamnak megbocsájtani, mert nem fér bele abba a képbe, amit magamról szeretnék kialakítani, az, amit tettem, mondtam, gondoltam, vagy mulasztottam. Tehát így viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy én első Szent Kornéliát tettem. Meg nem első, mert már volt több is, tehát a Bibliában a pápa is volt vértanú, de hogy igen, szeretném magamat jobb színben feltüntetni, és ennel szemben az alázat, az pedig pontosan ezt mutatja meg, amikor ezt így szoktam fogalmazni, hogy az alázat az nem más, mint a valósággal való harmónia. Amikor ismerem magamat, a hibáimat, az erősségeimet, a tehetségemet, hogyha valamiben jó vagyok, akkor azt csináljam a többiek javára. Tehát néha az alázat jelszava mögé a lustaságot rejtjük. Jaj, hát valaki ezt jobban tudja csinálni. Hát szolgáljon ő. Szebben gitározik, szebben énekel, szebben prédikál, szebben nem tudom, mit csinál. Jó, de rád is szükség van. Tehát, hogy ha alázatosan élek, akkor nagyon sok jó gyümölcsöt terem ez. Egyrészt csökken a bennem levő stressz. Mert hogy a gőgös ember az magát magasabbra helyezi, mint amit megérdemel. Mint ha valaki puccsal kerül hatalomra. És érzi, hogy nagyon rezeg a léc, bármikor többen eltennék lábalól, hogy ne legyen ott. De hogyha az alázatban vagyok, azaz önmagammal azonos vagyok, akkor nem kell stresszelnem. Ez vagyok. És a Jóisten nagyon jó tudja, hogy milyen vagy. Kívülről is, belülről is. Talán jobban ismer, mint a saját magadat. És ezért, amit Néri Szent Fülöpről hallottam, egyszer mondja, hogy hát Uram, ne bízzál meg Fülöpben, mert estére muzulmán lesz. Tehát, hogy annyira nem bízott a saját hitének a bizonyosságában, hogy inkább Uram, én rád bízom, de segíts. Tehát, hogy az alázat az nem alázatoskodás. Alázat, amikor elismerem, hogy milyen vagyok, ismerem a mondom, határaimat, és ismerem a tulajdonságaimat. Tehát csökken a stressz, ami bennem van. Tudok magamnak megbocsájtani. Mert hogy igen, ez is én vagyok. Tehát a bűnbánat az, amikor belátom, hogy igen, sajnos ezt elkövettem. Beleestem ebbe a hibába, bűnbe. De milyen jó, hogy nekünk nem kell egy életen át hordozni. Hányan irigylik azokat, akik felnőtt korukban térnek meg? Hát biztos, hogy irigyelted, amikor nem tudod mit kezdeni a bűneivel? Van a szám, ugye, hogy kinek mondjam el bűneimet, a megbocsátást kitör kérjem. Istenem, ugye rögtön ott van a válasz is. Hogy nem kell cipelnünk. Mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Ha valaki, akár 40-50-60 évig Isten nélkül élt, azt irigyeljük tőle? nyilván katarzis után Istennel találkozni, meg átadni az életét, de sokan mondják, hogy miért nem találkoztam hamarabb vele? Volt, hogy 50 éves valakit kereszteltem is, hogy azt mondja, miért nem hamarabb lett ez? Azóta egészen más az élete. Úgyhogy csökken a stressz, növekednek, gazdagodnak a kapcsolataim, mert az alázatos embert azt szívesen látják bárhol. És az Isten az ő erejét adja az alázatos embernek. Tehát az irgalomra nagy szükség van, és az, hogy én tudjak ezzel élni. És hányszor mondom azt, hogy főleg fiatalokhoz, hogyha megyek, és van lehetőség gyónni. Akár egy forráspont, ugye az utolsó előtti, nem a Szent Atyával előtte levő alkalommal annyian jöttek gyónni, hogy 40 pap nem tudott jönni koncelebrálni, mert olyan mennyiségű fiatal ment és tette le a bűneit. Úgyhogy most is november 23-án várunk mindenkit, hogy ugyanilyen irgalmas szívű atyákkal, egy fantasztikus este lesz egyébként. Ha irgalmas tudok lenni magamhoz, akkor tudok másoknak is irgalmazni. Amíg a saját koszos szélvédőmön keresztül látom a világot, addig a másikat se látom szépnek. De ha kijövök a gyóntatószépből, és egy őszinte bánattal letettem a bűneimet, akkor utána a többieket is szépnek látom. A fiataloknak meg azt szoktam mondani, hogy figyelj, újat nem tudsz mondani. Meglepetést nem tudsz okozni. Ugyanúgy foglak szeretni utána is, mint eddig, sőt. Van, aki mondta nekem egyszer, hogy hát tudod, én azért beülnék a gyóntatószínek a másik oldalára. Hát mondom, ez olyan, mintha be akarnál ülni a kukás autónak a rakodó részébe. Szórják rád a szemetet, ilyen dzsuvás, koszos, mindent, ha ez neked jó. Milyen szerencsé, hogy nem ciszterna vagyunk, hanem csatorna, és jó Istennek küldjük tovább. Tehát én hiszem, hogy Párizsban volt az első papi évem, és ott volt, ilyen 2,5 órát gyontottam egyhuzamba, és hát az egy kínai, zsidó és homokos negyed volt. Tehát ott jöttek gyóni mindenféle emberek, écesek, egyebek. Azután ilyen egy nagy sóhajai, Jézus, átadom neked mindezt, és megyek tovább. És el is felejtjük a bűnöket. Tehát, hogy tudom, múltkor is mondtam, mondom, én már nem tudom, mit mondtál a múltkor. Mert nem azért vagyok ott, hogy memorizáljam. Lehet, hogy a nők ezért nem lesznek papok, mert őknek sokkal jobb a memóriájuk. Mindent megjegyeznek, valahogy nem tudom, hogy van a bekötve, de 10 évvel korábbi dolgok is eszükbe jutnak nekünk, meg már. Szóval jó van ez kitalálva így, hogy el is felejtjük.

0: külön kiemelte a pletykának a kísértését, és csak hogy ehhez kapcsolódóan, hogy sokszor a sok nagy bűnök között azt gondoljuk, hogy a pletyka, vagy a másiknak a megszólása az csak így elbújik, meg az nem árt, de igazából ez tudja sokszor az emberi kapcsolatokat tönkretenni. Egy utolsó témaként, mielőtt átadnánk a lehetőséget a kérdésekre, egy olyan témát hoznék ide, hogy te is mondtad egy interjúban, hogy pár tíz év alatt itt szinte megfeleződött a papoknak a száma, és tényleg egy nagyon nagy paphiánynak lehetünk tanúi, abban az értelemben, hogy nekem nincs olyan veszett nagy tapasztalatom, de hogy amikor én bementem a szemináriumba, akkor voltunk 45-en, és most vannak 14-en. És ez csak 6 évnek a tapasztalata. És hogyha így folytatódik ez a dolog, akkor mi lesz az egyháznak itt a jövője Magyarországon, vagy Európában? Hogyan kell esetleg, vagy lesz-e szükség átalakítani bármilyen plébánia rendszereket? Hogy fog kinézni a jövő pasztorációja?
1: Nem tudom. Tehát őszintén sokat jár az eszem ezen egyébként. Tehát valóság az, hogy engem 2000-ben szenteltek pappá, és akkor 2000 pap volt Magyarországon. Most, úgy tudom, 1000... egy pár száz után fizetik a TB plusz a 65 év fölöttiek, tehát simán lehet az, hogy 2030-ig megfeleződik a papság. Ugyanakkor a szemináriumban levők száma is radikálisan csökkent, tehát 400-an voltunk mi még. Akkoriban most kevesebb, mint 100-an vannak, a görög katolikusokat is beleértve. Tehát, és úgy tűnik, hogy azt mondták az én időmben, hogy akik elkezdik a szemináriumot, nagyjából a fele végzi el, hiszen ez egy megkülönböztetési időszak is. Mind a kispap részéről, mind az előjárók részéről, hogy vajon alkalmas-e, fogja-e bírni, stb. Inkább jobban aggaszt az, amikor fiatal papok hagyják ott a papi hivatásukat néhány év után. Akik a vállásokkal foglalkoznak, mondják, hogy az egyik csúcs vállási időszak az 1 év után van. Aztán a 7 évek szoktak ilyen kritikus évek lenni, talán a sejtcserével kapcsolatos, hogy 7 évenként minden sejtünk megújul, vagy éppen kicsit kopik. De hogy mi a jövő pasztorációja? Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb feladat és látásmódbeli változás hárul a laikus testvérekre, a világiakra. Amikor mesél egyik paptársam, nem tudom hány települése volt, hogy elment az egyik filiába, ugye egyik templomba misézni, és ott volt két néni, azt mondja, hogy átviszem magad a következőre, vissza is hozom, nem nekünk itt misézzen. És akkor nemrég találkoztam Ecuadorban egy pappal, neki 7 miséje van egy vasárnap. És mind tele van. Tehát az még egy pozitív a dolog. Ugye Magyarországon azért vannak szabályok, hogy 3, maximum 4 misét lehet mondani, mert azért ez egy borzalmasan nagy lelki tapasztalat is minden egy szent mise, hogy ne lapuljon el az egész. Ami jól mutatja még ezt az irányt, hogy nekem még annak idején volt egy városrészem, ugye a Kaposfüred, és 3 település tartozott hozzám. Most a 3. atya van utánam, neki 13 települése van, és aztán kapott magam mellé egy másik atyát, úgyhogy, de ha leosztjuk, akkor is 6,5 településük van fejenként. Tehát ez mutatja azt, hogy nem tudom, meddig lehet ezt még így csinálni. Mindig az a kép van előtt, amikor a Donát kacsa ül a gumicsónakban és vidáman evez. És jön a darázs, és szúr egy lukat a csónakon. Hú, Donát kacsa gyorsan bedugja az egyik ujját. Persze, amennyire kacsának van ujja, de mindegy. Aztán szúr még egy lukat, egy másik új, egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, 20. új, és jön a darázs, és ilyen kévigyorra szúr egy 21. lukat, és így elszáll az egész gumicsónak. Most éppen itt tartunk nagyon sok esetben, hogy egyelőre, ha nyugdíjba megy, meghal egy atya, kiesik valaki, akkor az ő településeit azt elosztják a környékbelieknek. De meddig lehet ezt csinálni? Tehát missziós terület vagyunk, ez biztos, de az is biztos, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat, és annyi papi hivatást fog adni, amennyire szükség van. Amiben pedig változnunk kell, és nekünk most olyan fajta vészharangot kell kongatni, hogy kedves hívek, nem lesz mindig a falutokban pap, vagy a településedeken pap. Pedig itt mindig volt. Az rendben van. De hogy ezután lesz-e? Ugye most kint Amerikában is ott is kérnek, hogy küldjünk papot. Mondom, hadd kérdezzem meg, hogy itt hány papi hivatás született? Annyit mi is fogunk küldeni. Tehát, hogyha ott nem születik, akkor hogyan várjuk el? Tehát nincsen egy ilyen papgyár, hogy onnan megveszek egy újat, hogy jöjjön ide. Tehát a pap egy közösségben kapja meg a hivatását. És úgy kell imádkozni sűrűn, hogy abban a közösségből szülessenek papi hivatások. Akik aztán lehet, hogy máshova fognak elmenni, egy újabb kihívás, hogy felnőtt egy közösségben, és aztán egészen más realitásokkal találkozik, úgyhogy ma nagyon megtalpaltnak kell lenni annak, aki papnak megy, és lássuk be, mi is törékenyek vagyunk. A világ minket is körülvesz. Nincsen körülöttünk egy ilyen védőpajzs, vagy egy ilyen burok, amivel a kisherceg a rózsáját védte, hanem nagyon sok csapás és egyébek élnek bennünket is, úgyhogy

0: Én amit kérek, hogy nagy irgalommal vegyük körül a papjainkat, figyelemmel vegyük körül őket. Hányan mentünk, hányhoz mentünk oda, hogy atya, mit segíthetünk? Persze lehet, hogy elutasítja, de akkor is legalább mi részéről tegyünk meg azt, hogy itt vagyunk, segítünk szívesen. Mert szükség van rátok. Tehát ugye most egy másik egyházmegye, a Váci egyházmegyében zajlik ez az intézőképző, mert azt számolták ki, hogy a papi teendők, ami most leköntek egy papot, annak a 60%-át át tudja venni más világi ember. Nyilván neki meg ki kell tudnunk gazdálkodni a fizetését. Tehát még Amerikában ott semmilyen állami támogatás nincs. Ott minden templom magát tartja fenn a hívek adományából. Tehát ez egyfajta egy nagyon pozitívum, mert látszik az, hogy felelősségük van a híveknek abban, hogy megmarad-e a templomuk, megmarad-e a lelkipásztoruk, vagy azt mondja, van egy másik egyházközség, oda elcsábítják a papot, akkor oda megy. Tehát ez is egy jó kérdés, hogy mennyit áldozok időmből, energiámból, anyagiakból arra, hogy fennmaradjon a közösség. És előfordulhat, hogy meg kell fizetni néhány olyan világi munkatársat, akik tudják végezni az adminisztrációt, az épületeknek a dolgait. Hát gondolja, hogyha valakinek van most 13 települése, az alaphangon olyan közel 20 épület. Hát ez már ilyen közös képviselő szokta az ilyen társasházakat intézni. Hogy ez is a papra hárul, hogy csak az összes átírásokat, villanyszámla, gázszámla, stb. Kell csinálni, ezt világiak is csinálhatják. Hitoktatást tudják világiak is csinálni. Ige liturgiát tartanak világiak is. Tehát úgy látom, hogy egyre nagyobb feladat hárul a világi hívekre, de nem helycserés támadással. Tehát mindenki a maga helyén töltse be a hivatását, és innentől kezdve látjuk, hogy egy malomban örlünk. Tehát nem az van, hogy na most kikerült ide papnak, hanem hogy mit segíthetünk. És ez annyira pozitív, hogy egy papot mondjuk úgy fogadnak egy helyen, hogy atya, itt vagyunk, ha bármi van, szólj, segítünk. Mint az, hogy na, nézzük, hogy az előzőhöz képest ez milyen. Hát ha sokat válogatunk, semmilyen nem lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy fog ez alakulni. Vannak próbálkozások, hogy azt megnézzük, hogy 20 év múlva hol van olyan hely, ahol biztos, hogy kell, hogy legyen pap. Ugye hányszor az a kérdés szokott felmerülni, hogy jaj, de hogyha fel kell adni a betegek szentségét, akkor helyben legyen. Ez már régen a luxus, úgyhogy időben kell szólni a papnak, hogyha, és ezért nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége. Tehát nem a haldoklóké, hanem a betegeké, hogy felgyógyuljanak tőle. Én csak gondolkodom ezeken, hál' Istennek még nagy döntési felelősség nincsen rajtam, hogy hogyan kéne dönteni, de amit fontosnak érzek az, hogy legyenek számunkra kedvesek a papjaink. Picit gondoltak az ő helyzetükbe bele, hogy mi se után mindenki hazamegy, meg hazamegy a kihűlt plébániára valamit enni. Hogy elhívom őt ebédelni? Van olyan hely, ahova bármikor mehet, hogy persze gyere is, jó pofizás nélkül, ezt most értsétek jól, ott lehet ebédelni, aztán hazamenni. Nem kell még 2 órát csevegni, mert akkor nyilván nem fog elmenni, mert le van fáradva 3 miséje után. De azt mondja, hogy tényleg, nekem mindig voltak ilyen családjaim, bármikor mehettem, fölhívtam, hogy tudok rakni még egy merő kanálvizet a levesbe, akkor átugrom. Tehát, hogy nekem ilyen gondom sose volt, meg magányos se voltam, mert nem nagyon volt olyan, hogy egyedül létkezzem, mert mindig volt valami a plébánián. De ez nem mindenki bírja azt, hogy a átjáróház a plébániája. Tehát különbözőek vagyunk, és hát imádkozzunk sokat a papjainkért. Szeressük őket, hogy semmiképp sem magányosodjanak el, de lehessenek normálisan közöttünk. Azt hiszem ez a kiégés ellen is a legjobb recept, hogy emberként közöttük lenni.
1: Köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és most hagynánk egy kis időt arra, hogy ha valakinek felmerült kérdése vagy hozzászólása a bármilyen témával kapcsolatban, ami most itt előjött, akkor azt nyugodtan fel lehet tenni. Nincs olyan nagyon sok kérdésre időnk, de egy párat azért meg tudunk.
2: Én a irgalmasság és a profétai kemény beszédnek a krízisét vagy a lehetséges összhangjával kapcsolatban szeretnék kérdezni, fogok egy picit puskázni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha régen az igehirdetés tévútra ment, vagy szélsőséges volt, akkor az a régi hagyó büntető istenkép, akitől félni kell, aki lesújt. Most meg sok esetben, mintha átesnék a ló túloldalára, és Jézusból csak én úgy hívom a buksi simogatót, a szelíd és alázatos szívű Jézust hajtogat, ami igaz önmagában, meg az is igaz, hogy az irgalmasság ugye a legfőnségesebb tulajdonképpen, a litániában imádkozók is, hogy az a legfőnségesebb tulajdonképpen Istennek, de hát vannak még az új szövetségnek is ilyen füstölően kemény részei. Mondjuk gondolok csak a Galata levélben, amikor azt mondja a szemben, hogy ti ostoba galaták, kibabonázott meg bennetek, az, hogy így elpártoltatok az igazságtól. De a szelíd és hangszavú Péter az még tovább megy. Ugye a második Péter levél a téptanítókról szóló részben vesz egy nagy levegőt, elhordja mindennek a tisztátalanokat, és a fejezet ezzel zárul. Jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hűtelek lettek hozzájuk. itt az irgalmasság fényében, hogyan tudjuk helyére tenni a Szentírásnak ezeket a kemény részeit.
0: Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Még folytathatnánk a sort, mert ugye Keresztelő János is azt mondja, hogy gen némáta echidnón, hogy viperák fajzatai. Tehát olyan kedves megszólítás, ugye. Ma nem lenne olyan PC, hogy valakit így szólítsunk. Teljesen jogos, hogy ma valóban, ugye ez mindig az inga kileng. Ugye egyszerűen rigorista istenkép van, és ha meg nem térsz, pokolra jutsz, van rá esély, tehát ez senki nem állítja, hogy nincsen pokol, azért ezt ne felejtsük el, Jézus tanításban is benne van. Ha valaki önmagát kizárja Isten szeretetéből, akkor pokolra jut. Aztán átmegy a másik lendület az, hogy egy laxista irány, hogy hát az Isten azért van, hogy megbocsásson, de azért a kettő között van valahol a határ, és sokat hangoztatjuk manapság, talán éppen az ingának a másik felén vagyunk, hogy igen, az irgalom fontos, mert mi irgalmatlanok vagyunk, és hogy tanuljunk Istentől az ő irgalmasságát, mert kemények tudunk lenni egymással. Tehát most éppen erre van szükség. Ugyanakkor az a fajta irgalom, amit Isten közvetít, az az anyai szeretet, a gyengéd szeretet, de Istennek van egy apai, egy kemény szeretete, egy elváró szeretete. És ez azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyen. Egy példát mondok az életemből, emlékszem, hogy gimnazista voltam, hazamentem, és hát kaptam egy egyes matekból. Mondtam apukámnak, hogy hát kaptam egy egyest. Nem volt büntetés, kiabálás, semmi. Azt mondja, nem baj, fiam, majd kijavítod. Hát ez egy kemény apai szeretet. Tehát azt mondja, hogy fiam, én bízom benned, hogy ki tudod javítani. Hát akkor ki vagyok én, hogy ezek után ne javítsam ki. Tehát, hogyha apám bízik bennem, akkor ezt meg kell tennem. Tehát a szeretet, az irgalom az nem olyan, hogy egyirányú. Az viszonzást vár. Tehát elég fura házasság lenne, ahol az egyik fél irgalmas és szereti a másikat, a másikattól meg csupa hálátlanságot kap. Nem sokáig fog fennmaradni. Tehát azt gondolom, hogy a kettőnek helye van mind a kettőnek, és sőt, a fiataloknál is egyre inkább azt látom, hogy egy nagyon langyos világban élünk, ahol igazából nagyjából jólét van, tehát nem kell a kútra menni vízért sok esetben. Ugyanakkor a kihívásokat nagyon szeretik. Ugye egyre több fiatal előtt a fiát, vagy az Exodus egy jó kihívás. Ugye ez egy 90 napos lelki gyakorlat, hidegvizes zuhanyzással, interneten való szörfölés nélkül, imával, böjtel, stb. És ez vonzó a fiataloknak, hogy valamit csináljunk már. Ugye régen a törzsi időszakban ott felavatták felnőtté a fiatalokat, kaptak tetoválást, harci díszt, akármit, valamit bátorságot ki kellett állni, és ez ma hiányzik. Ugye a régi jó családokban meg volt, hogy mikor kapja a bicskáját a gyerek, amikor már elég érett hozzá. Tehát, hogy van-e most ilyen a férfi sátor, meg egyebek, mind erre figyelnek, hogy egy elnőjesedett férfi társadalmat hogyan lehet visszahozni a vezető pozícióba, már bocsánat, de a döntés, a vezetés az egy férfi tulajdonság. Ezt nekem egy evangélikus lelkésznő mondta, 3 éve volt lelkésznő, és azt mondja, hogy 3 év tapasztalat alapján mondható, hogy ez egy férfi dolog. Mondta ezt ő saját tapasztalatból, nem én. Persze vannak nagyon jó női vezetők, és sok esetben családanyák fantasztikusan fogják össze a többieket, de nők mondják, hogy tiszteljük már a férfiakat, és rakjuk vissza őket a helyükre, mert el vannak tévedve. Tehát milyen szép kép, amikor pelenkáz egy férfi. Igen, de az még szebb, amikor megvédi a családját. Tehát, hogy kiki a rászabott tulajdonságokkal együtt tudjon élni, és nem egymás ellen megy, vagy egymás fölé, vagy alá rendeltségben, hanem egymás mellett. És ezt sose felejtsük el. Úgyhogy itt az, hogy hogyan lehet azt elmondani, hogy azért a bűn az bűn. Tehát ez az egyház sosem sikált el azt, hogy jó, hát ez semmi baj. Ma már szokás arról beszélni, hogy bűn nincs is. Hibák vannak. Ugye már elnézést kérünk, és nem bocsánatot. Hát elnézlek, de azon sokra nem mész. Tehát, hogy ezeket tegyük helyre, hogy a bűn az bűn. És hát ugye erre mondta valaki azt, hogy a szószék az kemény fából van, a gyóntatószék puha fából. Tehát ha valaki már elkészült, hogy elmenjen a gyóntatószékbe, akkor ott már azért vagyunk ott, hogy feloldozást adjunk. Nem azért, hogy ítélkezzünk. Persze ott is vannak kellemetlen helyzetek, tehát amikor nem adhatok feloldozást. Van ilyen. Amikor illető nem akar eltántorodni attól a rossztól, amiben van. Tehát én az ő miatta mondom azt, hogy nem adhatok feloldozást, ami nem változtatod meg az életedet. Vagy valaki szeretne megkeresztelni, de együtt él valakivel, annélkül, hogy összelennének házasodó, addig nem tudnak megkeresztelni. Az olyan lenne, mintha lenne egy felszántott szántóföld közepén egy autómosó, odáig bemegyek, szépen tisztára mossák az autót, aztán ugye megyek ki a szántóföldön. Hát mire kiérek, úgy nézek majd ki. Tehát, hogy ezt érteni kell, hogy van ebben logika. Tehát az Isten irgalmas és igazságos egyszerre. És ezt sose felejtsük el. De az irgalmasság a mennyországban van, az igazságos a pokolban. Úgyhogy bízom benne, az Isten irgalmassága mindig nagyobb, mint az igazságossága.
1: Kedves Kornél Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a mai este hozzánk, és egy tapssal megint köszönjük meg.
0: Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és köszönöm, hogy türelmesek voltatok.
3: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallották az egyház belső megújulásáról.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalomra a 6. és 9. parancsolat tárgyalását tűztem ki. A 6. az így szól, hogy ne paráználkodj, a 9. pedig felebarátott házastársát ne kívánd, az eredetiben így van, hogy felebarátott feleségét ne kívánd. Ezt a kettőt összevonjuk, mert valójában egy témakörről van szó. Az egyikben a megvalósult bűn, a másik pedig az arra való készület van, és hát így együttesen kiadják azt a erkölcsi területet, amit mi a nemiség körébe szoktunk belevenni. Ugyanis a szexualitás szó az valójában a testiséget jelenti csupán, a testi oldalt. A nemiségben ugye benne van a nem, a nemzés, az élet továbbadása, egy teljesebb kifejezése ennek a parancsolatnak, és erre a kettőre építi föl aztán a keresztény, de főként a katolikus teológia az etikáját, a erkölcstanát, ami nagyon sokrétű. Még ebben a nagy katekizmusban is, ami végül is nem egy szakteológia, hanem a művelt emberek számára adja elő a mi hitünk tanítását, ebben is hosszú oldalakat tesz ki, hogy férfinak és nőnek teremtett bennünket az Isten, a tisztaság hivatása, a személy teljessége, önmagunk ajándékozása, tisztaság különböző életformái, a tisztaság elleni vétkek, tisztaság, homoszexualitás, házasság, házastársi szeretet, házastársi hűség, gyermekáldás, házasság, méltóság elleni vétkek, egyéb vétségek, tehát óriási terület, és ugyanígy akkor, amikor ide veszük a 9. parancsolatot, az még a szív megtisztítása, harca tisztaságért, a rendezetlen vágyaknak a féken tartása. Mondhatni azt, hogy ez egy nagyon nehéz témakör, abból a szempontból, hogy szembe találkozik a világ felfogásával, tehát nem lehet azt mondani, hogy mint amikor azt mondjuk, hogy ne hazudj, akkor azért azt az emberek többsége azt mondja, hogy hát igen, ne hazudjunk, mondjunk igazat, bár borzasztó hazug világban élünk ettől függetlenül. Itt már azonban teljesen megoszlanak a vélemények, mert ki is veszik a bűnnek, a vétségnek a téma köréből ezt a területet. Nagyon nehéz magyarázni az embereknek úgy, hogy a katolikus tanításhoz hívek legyünk, mert nagyon nagy ellenállással találkozunk, de éppen itt van, ami mostani 14. Leó pápánknál látjuk azt, hogy ő kiáll a katolikus tanítás mellett, és nem vitatkozunk másokkal, hogy itt így van, úgy van, ez a katolikus tanítás. És nem is azt mondjuk, hogy ez a központja a katolikus tanításnak. Tehát lehetne azt mondani, amikor a parancsolatokról van szó, akkor ez a 6. parancsolat. Tehát nem e körül forog végül is a keresztény erkölcs, de nagyon fontos. És nem lehet azt mondani, hogy már itt így csinálják, úgy csinálják, nekünk megvan a tanításunk. Épp a napokban olvastam, hogy a katolikus Lengyelországban az egyneműek házasság kötését engedélyezték Varsóba, megtört a jég. Hát ez is egy hazugság így, mert nem a katolikusok csinálták. Ott sem mindenki katolikus Lengyelországban, hanem nagyon liberális elveket vall. És azért teszik ezt. Tehát itt nehéz nekünk erről szólni. Emlékszem, amikor kezdő hitoktató voltam, akkor az első áldozásra készítendő gyerekeknél, hát a tízparancsolat előkerült, és akkor én ezeket a szavakat, hogy légy szemérmes, ne paráznák, hogy ezeket variáltam. Háláttam, hogy másodikos gyerekek nem értik, amit én mondok. Elmentem egy öreg kollégához ott a szomszédba, nagy hitoktató volt. Kérdeztem tőle, hogy hát ezt hogy oktatod, ezt a parancsot? Hát azt mondja úgy, hogy a gyerekek ott vannak a, akkor még faluvégi pataknál, mit tudom én, őriztek valami libát vagy állatot, és egyik azt mondja, hogy fürödjünk, a másik azt mondta, de még fürdőruhánk sincs. Hát nem számít az. Levetették a fürdőruhát, vagy a ruhájukat, belementek mesztelen, el sem mondom, ami ott történt. Ez a paráznaság, mondta akkor. De most a mostani gyereknek azt mondanánk, hogy pornó, akkor elővenné a telefonját, azt mondja, hát itt ilyeneket lehet látni. Tehát nagyot váltott a világ azóta, és valójában, ha így nézzük, én, nem is én, hanem Benedek pápa volt az, aki azt mondta, hogy Európának ez az értékrendje, ami azért nagyjából a kereszténységhez kötődött, az a második világháború után 1968-hoz kötődött. A szexuális forradalom olyan szintre emelődött Franciaországba a fiatalok lázadásával, hogy azt tűzték ki célnak, hogy teljes szabadosság legyen. Volt itt egy öreg pap az érsekségén néhány év ezelőtt, Kanadában egyetemi tanár volt, azt mondta, hogy oda is begyűrűzött akkor ez a mozgalom, és ő, mint tanár, kinézett az ablakon, azt látta, hogy az egyetemisták egyik épületből a másikba mesztelen szaladgálnak. Tehát ott kezdődött ez 1968-ban, ez a fajta teljes szabadosság, és ugye a rendszerváltás után, akkor begyűrőzött hozzá ez a posztmodern, a kemény materializmus a maga kiábrándultságával, és ott tartunk, ahol tartunk. Ugye mondják, hogy depressziósak az emberek, pedig ez a fajta szabadság teljesen megadatott számukra, hogy itt már nincsen köt bilincs számukra. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy ne paráznák, hogy felebarátott házastársát ne kívánd, akkor ad elénk egy mércét, egy segítséget az életben. Ugyanis kettős véglet mindig volt, az egyik az, hogy istenítették, gondoljunk a termékenységi kultuszokra, ott a pogány világban a termékenységi kultuszokkal nagyon erőteljes volt a szexuális beállítódottság. Viszont az egyes korok pedig olyan gnosztikus eretnekségeket behoztak, amelyek testtagadókká váltak. És azt mondták, hogy minden bűnös, ami a testtel kapcsolatos. Látni kell, hogy még a kereszténységre is hatott egy Szent Ágoston egy ilyesféle szektával is találkozott, és ő, aki mondjuk egy eléggé viharos ifjúságot élt meg, nagyon szigorú lett a nemiség és a hatodik parancs területén, ami aztán ráragadt az egyházra is. És hát meg kell találni azt a hely és mértéket, amiért Isten ezt adta. Papini azt mondja, hogy a szexualitás benne, hogy a házasság formájában az ifjúság legnagyobb kísérlete, hogy megakadályozza a végzetet a szeretettel. Mert a végzet az, hogy meghalunk, kimúlunk. A nemiség, a ifjúsághoz kapcsoltan maga a házasság vállalja a gyermeket, hogy ennek a végzetnek, hogy kimúljon az emberiség, itt a megoldása. De ahogy említettem, voltak mindig olyan irányzatok, amelyek testellenesek voltak. 19. században Schopenhauer egy alapvetően materialista filozófus volt, de rettentően borúlátó volt az emberrel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a szexualitásban megmutatkozik az, hogy az ösztön felül emelkedik az értelem fölé. Mert, mondja, azért a pillanati boldogságért továbbadja az életet, és mire való az élet? Hogy abszurd legyen, hogy ne legyen értelme, hogy tele legyen szenvedéssel. És azt mondja, ezért kialakult az emberbe a személyrem érzet, mondja Schopenhauer, hogy szégyelli azt, ami értelme folytán meghosszabbítja az emberi szenvedést. Érdekes filozófia. Egyébként a nirvána a hinduknál, vagy a buddhistáknál inkább, éppen azt mondja, hogy mindenféle vágytól meg kell szabadulni, mert az okozza az ember boldogtalanságát. És hát a szenvedélyről mindenki tudja, hogy az lehet emelkedő is, de ugyanakkor lehet nagyon veszélyes is. Hogy a Nagy Lászlónak a verse, hogy ki viszi át a szerelmet a túlsó partra, azt kell mondanunk, hogy senki. Maga Jézus mondja, hogy megszűnik a házasság, de a szeretet megmarad. Ugyanis a szerelemért az emberek gyilkolnak. Hát gondoljunk, mennyi féltékenység van, mennyi szomorúságot hagy az emberekbe, ha egyik a másikát elhagyja. A fölbomlott házasságok gyerekekre is milyen hatással van, ugye? Tehát ezért itt meg kell találni az Skylla és Charybdis között a helyes utat. A újkorban főként a darwinizmus és a freudizmus az nagyon, hogy is mondjam, csak biológiaivá tette a nemiséget. A Darwin azt mondta, ez a szaporodás eszköze, mint az állatvilágban. Talán abban különbözik, mondta Darwin, az emberi szexualitás és az állatvilági, hogy ottan időszakhoz van kötve, és mindig a fajfenntartás szolgálja. Az embernél pedig magát a szenvedélyt, a szerelmet, az örömet. Freud meg azt mondta, hogy azért van nekünk annyi szomorúságunk, mert a kultúra kiterjesztette, vagy kitermelte a felettes ént, hogy ezt se szabad csinálnod, azt se szabad csinálnod, és ebből adódóan az ember tele van ilyen idegrendszeri problémákkal. De ha egyszer felszabadítjuk ezt a szexualitást, akkor az emberek boldogok lesznek, semmi sem köti őket. Hát ugye az egyrészt téves felfogása volt Freudnak, hogy az embereknek ez okozza az idegrendszeri problémáit, hiszen ő hozzá a betegek mentek mindenféle bajjal. Másrészt látjuk, amikor kinyitották szélesre, nyitották a kapukat, nem lett kevesebb idegbeteg, sőt, éppen nemrégiben olvastam, vagy hallottam a rádióban, és most utána néztem, valóban az egyetemisták 10 000-es létszám alapján mérték, 10 000 emberből 40-valahány százalék depressziós, és 1/3 foglalkozik, 37% az öngyilkossággal. Miért? Akkor a szabadság van. Minden tehettek. Mert nincs hit, és kiégtek, kiéltek, kiváltak. Ez őket már valójában csak az dobja föl, hogyha jön a kábítószer, vagy valami ilyesmi, de egy tartós, harmonikus életet nem tud biztosítani számukra a mértéktelenség és a szenvedélyes élet. A Biblia eszményként állítja elénk az életállapotnak megfelelő tisztaságot, vagyis a házastársak közötti hűséget, az özvegyeknek is a megfelelő hűséget, illetve a házasságra készülőknek a önmegtartóztató életet. Persze ez így olyannak tűnik már, hogy ez aztán teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen lenne a mai világban. Ennek ellenére az egyháznak mondania kell. De nem mondhatja azt, hogy mindenki így csinálja, hogy aki hozzánk jön házasságkötésre, az már együtt él, Isten tudja mióta, és mi csak házasságot rendezünk, mégis mondanunk kell az eszményt. Egyébként Jézus magatartása tekintetben útmutató, mert mind a 4 evangélium hozza, hogy aki házasságot tör, az bűnt követel. Sőt, aki már szívében elköveti, az is. Ugye? Tehát mondatott a régieknek, ne törj házasságot. Én pedig mondom nektek, aki már ilyen-ilyen szándékkal egy nőre néz, mondja Jézus. De mondhatta volna, hogy egy nőre. És ugyanakkor, hogy aki elbocsátott nőt vesz feleségül, vagy aki elbocsátja feleségét és újra házasságot köt. Ezeket elméletben mind nem engedélyezte, megróta Jézus elméletbe. De mikor ott volt a házasságtörő nő esete, ismerjük a történetet, házasságtörésén ért nőt elkapnak, a templom udvarámat ítékeznek fölötte. Na, te mit mondasz? Mert ugye meg lehetett kövezni. A fundamentalista iszlámban, mind a mai napig megkövezhetik, meggyilkolhatják, de általában csak a nőket, ugye? Mert az ilyen férfiogú társadalom. Jézus ott először írogat a földre, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való közt közöttetek. És akkor elpárolognak, azt mondja, senki sem ítélt el, én sem ítélek el. Menj, de többet ne vétkezzél. Vagy amikor leül Jákob kutyánál, ma is csoda volt, hogy ő egy rabbi mester képébe járta a vidéket, és egy asszonya hosszasan beszélget, csodálkoznak a tanítványok. De kiderül, hogy annak az asszonynak már ötödik férje van, meg ki tudja, mi volt még az életébe, és mégse zavarja el, hanem beszél neki lelki dolgokról. Vagy ott van a Simon farizeus házába, megjelenik a bűnös asszony, alabárdos edényből drága nárdus olajat ker rá. Mondja a Júdás, hogy hú, ezt az olajat el lehetett volna jó pénzért adni. Az a nő nem kapálásból szerezte azt a nárdus olajat, bűnös életéből. Jézus azt mondta, hagyjátok, temetésemre teszik. Tehát felállítja a mércét, de mikor odament hozzá, vagy találkozott az ilyen emberrel, akkor irgalmasságot gyakorolt Jézus. De ugyanakkor nem mondhatta azt, hogy én nem fogadlak be téged. És így vagyunk a mostani új problémákkal. 16-17 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor taglaltan, hosszasabban beszéltem, úgyhogy korokhoz kötötten is a 6. parancsolat megvalósulásáról. Hogy gondolkodtak rajta az ókorban, az egyházatyák ókorban, középkorban, újkorban, és akkor még nem hoztam elő azt, hogy mi legyen a homoszexuálisok házasságával, vagy az LMBTQ-val, ez a mindenféle nemhez kötődő embereknek a megítélésével. Mert 20 éve ezelőtt ez nem volt, 25-tel. A 30 évvel ezelőtt úgy fejezte be valaki a levelet, hogy írta a barátjának, hogy a családom meleg szeretettel vár, senki nem gondolt semmire, azt gondolta, hogy szívélyesen fogadnak. Ma ez a szó le van kötve szinte már a homoszexuálisokra, szivárványos mozgalomra, és itt van ez az LMBTQ. Ez most nagyon nagy probléma. Mi legyen? Hogy legyen? Ferenc pápa az egyfajta elbizonytalanodást adott az egyik levelével, amikor azt mondta, hogy hát a homoszexuálisokat is meg lehet áldani. De utána aztán ő maga is helyesbített, mert azt mondta, hogy nem mint házasságot, hanem mint embert. Mert mindenkinek kijárhat a megáldás. 14. Leót megkérdezték, nem is olyan rég, mi a véleménye. És ő a katolikus tanítást hozta. Isten férfinek, nőnek teremtette az embert. Együtt adják ki Isten képét. A házasság egy férfinek, egy nőnek a szövetsége. Fölbonthatatlan szövetsége. Az Ószövetség az engedményt tett a több nejűség irányába. És semmiért el lehetett zavarni az asszonyt. Voltak iskolák, hogy milyen címen lehet elbocsátani. Ezt keresték a fogódzó pontokat. Az asszony csúnya, rosszul főz, és így tovább. És akkor Jézushoz mennek, Akkor azt mondja, hogy ti elbocsáthatjátok a feleségeteket, és valamiként van több nejűség nálatok, ez a gyarló emberi természetetek miatt van. Mondja Jézus, így fejezi ki, hogy kemény szívűségetek miatt. Mózes ezért engedte meg, de kezdetben nem így volt. Egy férfi volt, egy nő, aki a házasságot alkotta, méghozzá fölbonthatatlanul. És azt mondta, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Ez a katolikus tanítás mind a mai napig érvényes kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy egy egyházi bíróság megállapítja valakiről, hogy olyan kapcsolatban él, mert nem házasság szentségében, ami eleve érvénytelen volt. És akkor azt szétveszik. Van az Úr Jézusnál egy ilyen is, hogy kivéve akkor lett, ha pornéja van, de ott a nem pusztán parázdaság esetéről van szó, hogy akkor bocsáthatja el, hanem érvénytelen házasságban vannak. Akkor szétválhatnak. Tehát az Anyaszentegyház ezt őrzi. Egyébként ráment egy ország annak idején, Anglia, 8. Henrik, ugye először nagy katolikus volt, Luther ellen fővette a harcot, megkapta a kitüntetést, az aranyrózsát a pápától. Csak hát szenvedélyes ember lévén, beleszeretett Boleyn Annába, az egyik udvarhölgyébe, és miután rendes feleségétől, a navarai hercegnőtől nem született fiúgyereke, már pedig neki kellett trónörökös, el akart válni, de a pápa nem akarta szétválasztani. Mórusz Tamás inkább vértanú lett a püspökkel együtt. Nem fogadták el, hogy 8. Henrik az új házasságot kössön, és erre ő egy új egyházat alapított, aminek ő volt a főnök, vagy hogy mondjam, vezetője. Ez az anglikán vallás. Ezt kevesen tudják, hogy az anglikánok közül most már ők annyira elmentek, annyira liberalizálódtak, hogy sokan még anglikán papok is visszatértek a katolikus egyházba, éppen 16. Benedek pápa alatt. Na most ennek mintájára megkérdezték 14. Leó pápát, és azt mondta, az Anyaszentegyház továbbra sem fogadhatja el az egyneműek házasságát. Nem adhatja rájuk az áldását úgy, mint házas párokra. És ugyanakkor is megkérdezték az LMBTQ közösségekről. Azt mondta, nyitott az Anyaszentegyházunk, befogadjuk őket, akik születésüktől fogva homoszexuálisok, nem ítéljük el, próbáljuk őket megérteni, elfogadni. Mert azért mondom, hogy születésüktől fogva, mert vannak komoly orvosok, akik azt mondják, hogy nagyon sok embernél ez a környezet hatására alakult ki a homoszexuális életérzés. Úgy, mint annak idején Simone de Beauvoir mondta a Második Nem című könyvében, ez egy ilyen francia írónő volt, Jean-Paul Sartre-nak a felesége volt, azt mondta, hogy a társadalom kialakította a női és férfi viselkedési módokat, de ezt a társadalom hozta. Ezt le kell vetni, pedig nem így van, hiszen magában az emberi szervezetben is benne van a férfi lelkület és a női lelkület. Egészen más sok tekintetben. Azt mondja a Szent Atya, ezeket az embereket szeretettel látjuk. De kövessék Jézus tanítását, és a megtérés lehetősége előttük áll. Nehéz parancs, de erre is vonatkozik, hogy van széles út és keskeny út. Nem tehetünk mást. Mi toleránsak vagyunk, de nem így a muszlim világ. Az a nyugat, amelyik most kinyitja a muszlimok előtt az ajtót, nem gondol arra, hogy ha a fundamentalista iszlám teret nyer Európában, se a homoszexuális házasságoknak, se az LMBTQ közösségeknek nem lesz nyugalma. Egyszerűen üldözni fogják őket. Katolikus egyház megértő, de fölállítja a mércét. És ezért is, ugye a válást továbbra is tilalmazza, annak ellenére, hogy szinte az olyanná vált, mint, mit tudom én, valaki egy munkahelyet vált a mai időkbe. Most félreértés ne essék, ez nem egy ilyen hivalkodás akar lenni, csak visszatekintés a családom múltjába, amelyre nem áll a mostani unokatestvéreim világára. Apámnak volt 9 bátyja, meg volt nővére is, anyai részről is volt egy nagybátyám, 3 nagynéném, egy se vált el. Egy se. Szüleim se természetesen. Nem így a gyerekek és az unokák. Tehát valamiképpen volt rá példa 100 évvel ezelőtt, pedig nem voltak napi áldozók a nagybátyáim. Egy-egy jobban vallásos volt. De valahogy a házassági hűség sokkal jobban kötötte az embereket. Mindkét oldalról. És hát ugye ezt ma is tartja egyházunk, mert a fölbomlott házasságoknak legnagyobb vesztesei maguk a gyermekek. Ezért is óvja ezzel a parancssal Anyaszentegyházunk a házasságot, és ajánlja a tisztaságot. Fölsorolja itten a katekizmus a tisztaság a 6. parancs elleni vétkeket. Ja, házasság törése mindig azt értjük, hogyha érvényes házasságban lévők kapcsolatba lépnek idegen férfivel, nővel, ugye szexuális kapcsolatot létesítenek. Paráználkodás pedig az, amikor házasságon kívül élik meg. Ja, ide sorolják aztán a maszturbációt, az persze nem olyan súlyú, mint a házasságtörés. Ide tartozik súlyosan a vérfertőzés, a különböző visszaélés, a szexualitás aberrációi, ezek mind-mind, és a pedofília is, mind súlyos vétkek a 6. és 9. parancsolat ellen. Csak a gyermekvállalást is ide sorolja. Nem lehet annélkül erről szólni, hogy meg ne említsük, hogy 1968-ban 6. Pál pápa a természetes születés szabályozás mellett tört láncsát. Óriási fölzúdulás volt még a keresztény-katolikus világban is. S hát, ugye aztán különböző püspöki karok más-másként reagáltak rá, azt mondták, hogy miután a házasság elsőleges célja az életszövetség, a szeretetszövetség, és vele kapcsolatosan utána jön a gyermekáldás, korábban a gyermekáldást tették első helyre, ezért lelkiismeret függővé tették, hogy valaki, hát hogyan áll a mesterséges fogamzás, vagy a fogamzásgátláshoz. Viszont a 16. Benedek az mindig prófétai volt e tekintetben is. Akkor még teológiai tanár volt. Azt mondta, Európa népei bevetették a mesterséges fogamzásgátlást pirulákkal, mindennel. Úgy érzik, főszabadultak. Három nemzedéknek kell jönni, megfeleződnek, és jön a harmadik világ, és az lecseréli Európa népét, meg Amerika népét, a fehér fajt. Ezt 1969 táján mondta. Mi történt? Ez van. Tehát Németországban is minden negyedik gyermek már muszlim. Franciaországban is még. És hát mi is rátértünk a teljes fogyás útjára, ides tova már vagy 40 éve. Tehát ez is benne van ebben, és nem igaz az, hogy szociális kérdés a gyermekvállalás csupán. Az is. De éppen őseink mutatják, sokkal szegényebb világ volt, és születtek gyerekek. Most gazdag világ van, és nem születnek gyermekek. Ugye? S hát itt mindenről szól ez a 6. és 9. fejezet, mert egy összképet akar adni az embernek a nemiségéről és a tisztasághoz való hozzáállásáról. Azt lehetne mondani, hogy itt vannak szilárd sarkpontok, de vannak olyanok, amelyek bizonyos szempontból módosulnak, árnyaltabbá válnak az egyház ilyen természetű etikájában. Pál apostolt mondják annak, hogy nagyon rigorista volt Pál apostol a házassági erkölcsel kapcsolatosan. De ne felejtsük el, hogy Pál apostol 6. Pál pápát akarta mondani, pontosan ugyanazzal a világgal találkozott a hanyatló római korban, mint amiben mi most vagyunk. Amikor Rómába megy, találkozik a rómaiak erkölcsével, akkor azt mondja, hogy ezeknek az a nagy bűnük, hogy felismerték az Istent, de értelmükkel, de mégsem adták meg a köteles tiszteletet, hanem szenvedélyeknek hódolva kiszolgáltatták magukat ennek a elköstelen életformának. Azt látta, és ez is volt egyik végzete a római birodalomnak. Úgy gondolom, hogy a mostani Európának is azért nagyban ez is a erkölcsi erodálásához hozzátársul. Keresztény embereknek nagyon nagy fontossága, illetve lehetősége, hogy példát adjanak. Ha kevesen is vannak, hiszen Jézus azt mondja, hogy kisdednyáj, kovász vagytok. A fiatalságnak, illetve a példamutató házasoknak arra, hogy a 6. és 9. parancsolatot igyekeznek megtartani, mert ez valójában a szeretetért a teljesebb emberség kibontakoztatásáért van. Beron Gerlét atyának az 5. parancsolatra zseniálisan foglalja össze a ne paráználkodjál szóló imáját. Az élet eredése fölé varázsoltad a nemiségnek ezt a színpompás világát, amit szerelemnek nevezünk, és amitől kigyullad a lélek ezer színű lámpája, amitől megrezdül a szívnek ezer húrú hárfája, megindul a vér, s megrezdül minden ideg. Az egész embert lefogó érzés, az egész embert követel magának örökre. Ezeket te oltottad az emberbe, mert így teljesül teremtői elgondolásod, saját képmására alkotta, férfinek és nőnek teremtette, ezt csak azoknak adod, akik ezt személyi önátadást egyszer s mindenkorra felelős sors közösségben, a házasságban vállalták. Emeld fel, Uram, a szerelem szenvedélyei fölé a felelősség és hűség csillagát. Ébreszd föl a lélek és erő tudatát. Sugározd rá a tisztelet és csodálat aranyát, hogy amit legszebbnek és legszentebbnek alkottál, ne legyen a legmélyebb fertője a bűnnek, ne legyen oka a rombolásnak, ne legyen fészke a kiábrándultságnak, de legyen hordozója, legyen hasonmása, s legyen szentségi eszközlője a házasságban isteni életközösséged hullámzásának, irántunk érzett szeretetet hevének és lendületének. Add vissza nemi tisztaság hitét a világnak, hiszen te magad mondtad, csak az fogja ezt föl, akinek megadatott. S ahogy győzelemre vezetted a 12 halászt, vezesd itt is győzelemre

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Szent Miklós ima csoport az örvendetes rózsafüzért imádkozza. Ha tehetik, kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya,

0: Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent életben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Milyen szép vagy Mária, Isten mennyasszonya, egész lényed egy hatalmas igen az Istennek. Ott kopogtatott a lelked ajtaján, és te szélesre kitártad ezt a kaput. Beengedted őt a lényedbe, és így ő egész lényével beléphetett a világba, a történelembe. Testet ölthetett. Mi mindannyian hasonlóan szépek, ragyogóak lehetünk, ha mi is egész lényünkkel igent mondunk Istennek. Ha valaki igent mond a házastársára, a gyermekeire, igent a nehéz emberekre, igent a kereszthordozás idején is, akkor felragyog az életében Isten szépsége, szeretete. Isten csendben érkezett Mária méhébe. Add nekem, Uram, a csend, a figyelem, az összeszedettség ajándékát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. A szűzanya hordozza az élő Istent. Ő az új frigyláda, Isten tabernákuloma, Isten sátora az emberek között. Ahogyan valaha Dávid újjongva táncolva fogadta a frigyládát, és ámulva kiáltotta, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak ládája eljön hozzám. Most ugyanígy a kis keresztelő János újjongva köszönti a megváltót, Erzsébet pedig ámulva kérdezi, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak anyja eljön hozzám. A szűzanya Istent hordozza, és ahová lép, oda örömet hoz, ott újjong a világ. Uram, add, hogy téged hordozhassalak, téged vigyelek az otthonomba, a munkahelyre, a barátaimhoz, mindenhova. két édesanyja, Mária és Erzsébet igenje megváltoztatta a világ történelmét. Az édesanyák igenje, amellyel elfogadják a gyermekáldás, történelmet ír. Adj, Uram, bizalmat az élet iránti tisztelet és szeretetet az édesanyáknak.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jövőkarmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Isten végtelen egyszerűséggel lépett a világba, gyönge, végtelen gyermekként, semmi más nem akar, mint szeretni, mint önmagát odaadni nekünk. Kicsi gyermekként jön, hogy merjünk a kezünkbe venni, magunkhoz ölelni. Isten végtelenül egyszerű. Mi emberek vagyunk nagyon bonyolultak, tele hátsó gondolatokkal, görcsökkel. Istent egyszerű szívű emberek ismerik fel, mint a pásztorok. Nyitott szívű kereső emberek, mint a napkeleti bölcsek. Uram, adj nekem milyen egyszerű, nyitott kereső szívet. Akkor lehetne igazi karácsony az egész életünk, minden napunk, ha beengednénk őt, az ő békéjét. Ha beengednénk a családjainkba, ha helyet adnánk az imádságnak, a közös éneknek, a Biblia olvasásának, ha ő lehetne a gyermekek legfőbb nevelője. Uram, tedd karácsonnyá az életünket, a családjainkat.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindenkor, és örökön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Az öreg Simeon boldog. Azt mondja, most már boldogan halok meg, mert megláthattam a világ üdvözítőjét. Az emberi élet célja az, hogy megismerjük, befogadjuk a Teremtőnket, beteljünk az ő szépségével, jóságával, kezünkbe fogjuk és átöleljük őt. Milyen szép egy olyan idős embert látni, akiben a szeretet, az alázat, a hála kristályosodott ki, aki nem vár el senkitől semmit, nem háborodik fel a hálátlanságon, aki derűsen sugározza mindenkire a jóságát. Milyen áldás az ilyen idős ember az egész családja és a világ számára. Azonban milyen szomorú olyan idős embert látni, akiben az akarnokság, az önmaga körülforgás, a keserűség kristályosodott ki. Milyen nagy nehézség az ilyen idős ember a családja és a világ számára. Uram, áld meg az idős embereket. Segítsd őket, hogy olyanok legyenek, mint Simeon. Segítsd őket, hogy hálásan, örömmel zárhassák karjaikba a világ üdvözítőjét.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
6: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
7: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
1: akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. A 12 éves Jézus a templomban megfeledkezik mindenről. Hatalmas erővel zúdul rá annak megtapasztalása, hogy ő itt van otthon, ez az ő atyának háza. Talán életében először nevezi Istent ámulattal és boldogan atyának. Mennyei atyánk, adj erőt, kegyelmet és bölcsességet a szülőknek, hogy a gyermekeiket elsegítsék ehhez a tapasztalathoz. Segítsd a gyermekeket és fiatalokat, hogy megsejtsék az életük és az egész gyönyörű világ mindenség szeretetből lett, a te bölcsességedből, szépségedből. Segítsd a fiatalokat, hogy megtapasztalják a templom csodáját, belépjenek a te jelenlétedbe.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
8: most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
8: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom,
6: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
5: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Atyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsek meg minket, az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben, és halálunk óráján.
0: Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
9: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 24-e. Tövised, halál. Hoseas proféta könyvében, a 13. fejezetben, a 14. versben olvassuk ezt. Tövised, halál. Isten féltékeny szeretettel szereti népét. Ezért, mikor haragszik, akkor is a szeretetét halljuk. Haragjában is a szeretete harsan fel. Ne hagyja el őt népe idegenekért, idegen istenekért. Ezek természetesen emberi képekkel kifejezett formái az Úr kibeszélhetetlen és megmagyarázhatatlan szeretetének. Ebben a fejezetben egymást váltják Istennel kapcsolatosan az indulat és a könyörület mondatai, hasonlatai. Párducként és a medve indulatával támad az Ura népére, széttépi, felfalja őket. Ugyanakkor pedig mégis megmenti őket a haláltól. És nincs benne megbánás e tekintetben. Azaz végérvényesen elhatározta, hogy könyörül népén, és megszabadítja őket. Talán azonnal a föltámadás himnuszának sorai jutnak eszünkbe. Halál, hol a te fullánkod? Ahogy az első korintusi levélben olvasjuk a 15. fejezet 55. versében. Halál, hol a te fullánkod? Köszönjük ezt a reménységet az Úrnak. Addig azonban adj mennyei erőt nekünk naponta a halál tőviseinek elhordozásához, kezeléséhez. Adj mennyei erőt. Adj mennyei erőt egyéni, egyházi és társadalmi méretekben egyaránt. Úrunk, lásd, ez a tövis kínoz, begyulladt. Minden mozdulattal elviselhetetlenebb, és csak a te erőd világosságot tart meg reménységben. A tövis fájdalmát érezve ugyanis inkább indulatodat tapasztaljuk, és bennünk is annyi tépdeső indulat feszül. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
3: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
4: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
3: Bocsásd meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
4: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
3: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
4: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több ételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Hírpercek.
2: Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapítóklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles

0: születésű bencés szerzetest, Boni Pertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület, Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
4: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked. Mennyei király, vigasztalunk.

Irgalmaz nekünk, Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk, Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek,

Kedd add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország.

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat. Figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján, ellenségeim miatt tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt üzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak örökké, örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megálltod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tovább éveik, reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirítdel is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságában, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarészt csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el, és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kiméreti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Könyörülj szolgáidon! Beteltünk reggel irgalmadol, Urunk, végadtunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvenjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit, irányítsd javunkra kezünk munkáját, te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám? Szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem. Nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fethetetlen úton járt, az szolgálatot nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és minden.

0: Dicsőség az Atyának is, Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor is, örökkön örökké, amen. Ments meg ellenségeimtől, Istenem, és a rám támadóktól szabadíts meg engem. Szabadíts

Te seregek Ura, Istene, Izrael Istene, figyelj és látogass meg minden nemzetet, és ne könyörülj senkin, aki gonoszságot művel. Esténként visszajárnak, és éhesen fognak szűkölni, mint a kutyák, és körbejárják a várost. Íme szájukkal csaholnak, és kard van ajkaikon, ki hallotta? De te, Uram, kineveted őket, semmivé teszel minden pogány nemzetet. Erőmet nálad őrzöm meg, mert te, Isten, én oltalmam vagy. Istenem irgalmassága megelőz engem, az én Istenem megmutatja ezt ellenségeimen. Ne öld meg őket, nehogy megfeledkezzenek törvényedről. Szórd szét őket a te erőddel, és vesd le őket, Uram, én pajzsom. Szájuk vétkezik, amikor ajkuk szól, saját gőgjük csapdájába essenek. Átkaik és hazugságuk miatt hirdessék ki végüket a végső harag idején, és többé ne legyenek. Akkor majd megtudják, hogy Isten uralkodik Jákob fölött és a föld határain. Esténként visszajárnak és éhesen fognak szűkölni, mint a kutyák, és körbejárják a várost. Ők elszélednek ennivalóért, ha jól nem laknak, még morognak is.

őknek, hogy megmeneküljenek az íjtól, hogy megszabaduljanak kedveltjeid, ments meg a te jobboddal és hallgass meg engem. Isten szólt az ő szentélyében, örömmel osztom fel örökségű székemet, és a sátrak völgyét fölmérem. Enyém Gileád és enyém Manasze, és Efraim erős sisak a fejemen, Júda az én királyom, Moáb reményem mosdótája, Edomra kinyújtom sarumat, az idegenek már behódoltak nekem, kiviszel engem az erős város.

akik nevedet félik, adj még napokat a király napjaihoz, adj hozzá éveihez nemzedékről nemzedékre, maradjon meg örökké az Isten szín előtt, az ő irgalmát és igazságát kiveszi számba, így zengek majd mind.

ingadozni. Meddig támadtok egy emberre, mint roskadó falra is bedőlt kerítésre, hogy megöljétek őt mindnyájan? Bizony tervet szűttek, hogy megfosszanak becsületemtől, vérszomjasan futottak utánam, szájukkal áldanak, de szívükben átkoztak. Ám te lelkem, Istennek engedelmeskedj, mert tőle van az én türelmem. Mert ő Istenem és üdvözítőm, én oltalmazom, nem fogok máshoz pártolni. Istenben van szabadulásom és dicsőségem, ő segítő Istenem, és reménységem Istenben van. Bízzatok benne, a nép egész gyülekezete, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi segítünk. Bizony hiába valók az emberek fiai, hazugok az emberek fiai a mérlegnél, hogy becsapjanak, mind ugyanúgy semmire kellők. Ne bízzatok a gonoszságban, és ne kívánjatok zsákmányt, ha ömlik is a vagyon, szívetek ne tapadjon hozzá. Egyszer szólott az Isten, se kettőt hallottam, hogy a hatalom Istené, és tiéd, Uram, az irgalom, mert te megfizetsz mindenkinek cselekedetei szerint. Isten, én Istenem, te hozzád ébredek viradatkor, rád szomjazott a lelkem, még inkább eped utánad testem, a puszta, úttalan és vizetlen földön, így jelentem meg előtted a szent helyen, hogy lássam erődet és dicsőségedet, mert jobb a te irgalmad, mint az élet. Ajkaim dicsérnek téged, így áldani foglak téged életemben, és a te nevedben emelem föl kezemet. Mindós lakomával te égbe lelkem, újongó ajkakkal dicsér a szám. Ha rólad emlékeztem meg ágyamon, hajnalban rólad elmélkedtem, mert segítőm lettél, és szárnyaid árnyékában örvendezem. Lelkem hozzád ragaszkodik, jobbot fenntart engem. Ám akik ok nélkül törtek lelkemre, a föld legmélyére jutnak, kardélre hányatnak, rókák martalékai lesznek, a király pedig örvendezni fog Istenben, dicséretben lesz részük azoknak, kik őre esküsznek, mert elnyomul a rágalmazók szája. Hallgasd meg Isten hozzád estő könyörgésem szavát, az ellenség félelmétől mentsd meg lelkemet. Oltalmazz engem a rossz akarók gyülekezetétől, a gonosztevők sokaságától. Megélesítették nyelvüket, mint a kardot, megfeszítették íjukat keserű szavakkal, hogy rejtekükből lövöldözzék az ártatlant. Hirtelen lenyílazzák őt, és nem félnek, erősen elszánták magukat gonosz tervükre. Tárgyaltak, hogy titkos csapdát állítsanak, s így szóltak, ugyan kilát minket. Gonoszban törték fejüket, a fondorkodók kimerültek az ármánykodásban. Oda jön majd egy mély szívű ember, és Isten felmagasztaltatik, az okozott sebek gyermeknyi.

Köveit is megértették cselekedeteit, az igaz örvendezni fog az Úrban és benne bízni, és dicséretben részesül minden igaz szívű, dicső

0: az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, szent apostolok vezérei és az egész földnek buzgó tanítói, imádjátok a mindenek uralkodóját, ajándékozzon a világnak békességet, és a mi lelkünknek gazdag kegyelmet, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Minek nevezzünk téged malasztal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az egészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség istenének fiát hordoztad karodon, imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent

0: a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
1: mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen. A bátor és isteni szózatú hit hirdetőket, az apostolok fejeit, a mennyei javak élvezetébe is nyugalmába fogadtad be, Urunk, mert az ő szenvedéseiket és halálukat minden áldozatnál kedvesebbnek vetted, ki egyedül ismered a szívek legbensőbb titkait.

0: Mondói dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket, szent angyalaid, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Dicsőség az Atyának is!

0: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl ránk az ő orszáját, és könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus, igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egy ezze orszád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imái által.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.
2: Adj áldást, Uram!
0: Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalmától, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, Szent Péter és Pál főapostoloknak, kiknek ma emlékét fényesen ünnepeljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
1: Amen.
0: Szent atyáink imái,

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a székes egyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenek előtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
2: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
1: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leo pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leo megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leo pápa. Az idei Rimini meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leo rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálvány imádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leo közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt, és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leo pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leo hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, Soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét. Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa város kikötőjében este 6:30 szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot, amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll, a mesterét, aki lehajol, hogy megmossa a tanítmányai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio.
2: Állapította meg a Szent Atya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn is annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amink van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek, nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, plébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásról beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével. Tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott Szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mintsem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül, a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: راديو. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
1: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szent Vér Bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újra temetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános. Mária kiállítás. Örömmel adjuk hírül, hogy 2026. augusztus 15-én megnyitotta kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 36 20 299 33 33-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a békejegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A Szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária

0: utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A Vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Azaz én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának, az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelkeken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt élem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom úgy átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: Csak katolikus műsorát hallják.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 4. fejezete, a 24-től a 29. versig tartó szakasza alapján történik. Mondd az Úr tanítványainak, figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Sőt, adnak is hozzá nektek, akik hallgattok engem. Mert akinek van, annak még adatik. Akinek pedig nincs, attól azt is elveszik, amilyen van. Azután ezt mondta. Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Jézus az Isten országáról beszélve különösen fontosnak tartja azt, hogy az Isten igéje, amely magként kerül az ember életébe, szárba szökkenjen és termést hozzon. Amikor a krisztusi ember, a keresztény ember az életét éli, akkor igyekszik ezt a magot befogadni, és olyan feltételeket biztosítani számára, amely a bő termést hozza meg. Éppen ezért ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ami szeretetet kap az ember, azt a legnagyobb mértékkel tudja tovább adni. Aki hallgatja az Istent, annak még ehhez adatik is. Aki viszont nem teszi meg, még azt is elveszik tőle, amilyen van. Tehát elsődleges feladat az Isten szeretetét befogadni, és az Isten szeretetét élni. És akkor bizony az ember még többet kap hozzá, hogy az Isten országa felé vezető útja az folyamatos lehessen, és végső soron a megérkezést biztosítja az ember számára. Ezért munkálkodunk, ezért életünk középpontja az Isten és az ember szeretet, és ezért növekszünk ebben amennyire csak tudunk, hogy az Istentől kapott többlet ajándékokkal együtt tudjunk az Isten országa felé haladni. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Mihalovics Mihály
1: és Balázs Mihály.
0: És ahogy nyáron már több egyére ismét előre felvett műsorunk lesz, ez a mai, ezért betelefonálásra most ismét csak nincsen lehetőség. Ettől függetlenül reméljük, hogy sikerül aktívan bevonni a kedves hallgatóságot az együtt gondolkodásba, elmélkedésbe, hasznosakat hallhatnak, ami esetleg tovább is gondolható, vagy tettekre is váltható. És megint csak szokásunkhoz híven az előző vasárnapi evangéliumi szakaszról szeretnénk beszélni. Kicsit többet, ami már a prédikációval nem férne bele, címszóval, tovább fejteni, illetve közös gondolatainkat megosztani, vagy éppen a különböző látásmódokat is. És akkor az evangéliumi szakasz felolvasására meg is kérem Misi atyát.
2: Az evangéliumi szakasz Máté evangélistától van. Mondta az Úr ezt a példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott, és őrtornyot épített. Aztán kiadta bérbe a szőlőműveseknek, és útra kelt. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgait a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a neki járó termést. Ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk mondván, a fiamat csak meg fogják becsülni. De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, azt mondták egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét. Nekiestek, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor tehát majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz azokkal a szőlőművesekkel? Azt mondták neki, a gonoszokat a gonoszok sorsára jutatja, szőlőjét pedig más szőlőműveseknek adja ki, akik idejében beszolgáltatják a termést. Erre Jézus azt mondta nekik, vajon sosem olvastátok-e az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr műve ez, és csodálatos a mi szemünkben.
3: Nagyon érdekes, hogy hogyan épül fel ez az evangéliumi szakasz, hogy hallhatunk egy szőlőskertről, egy olyan példázatról Jézustól, amely mind az akkori kor számára és a mi számunkra is teljesen jól érthető. A példabeszédeknek mindig van egy ilyen képes elbeszélése, amely jól szemlélteti az eseményeket, a mondani valót, és segít megértetni a történetet. Hallhattuk itt egy szőlőskertről, nem is akármilyen szőlőskertről, hanem hallhattuk, hogy bekerítették, őrtornyot építettek benne, sajtót ásadtak benne, tehát a szőlősgazda nem úgy adja át ezt a műveletlen területet, hogy tessék, itt van és kezdjetek vele valamit, hanem ő mindent megtesz azért, hogy megfelelő termés teremjen ebbe a kertbe, és elutazik, és így adja ki bérbe. Ez a példabeszéd nem csak ezt a feszültséget írja le, ami akkor ott Jézus idejében volt az izraeliták és a keresztények, vagy az akkori kibontakozó kereszténység között, hanem nagyon jól leírja a napjainkat is, hiszen az ember évtizedek óta elköveti sajnos gyakran azt a bűnt, hogy elkezdi azt hinni, hogy amit bérbe kapott, az már az övé egy idő után. Gondolok itt arra, hogy igazából mindent bérbe kaptunk. Az életünket, a családunkat, a szeretteinket, ez mind-mind a Jóisten kegyelmének köszönhető, és nem a mi érdemünknek. És ezen gondolatok mellett gyakran belesik az ember abba a hibába, hogy nekem ez jár. Mert én ezt megérdemlem, ahogy a híres reklámszlogán is szoktam mondani. Miért érdemelném meg? Tehát minden a Jóisten kegyelme és a Jóistennek az ajándéka. Uh,
0: Nagyon érdekesen most ez a vasárnap, vagy ez az evangéliumi szakasz ugyanazt a gondolatot indította be mindkettőnkbe. Nagyjából én is erről beszéltem tegnap az evangélium kapcsán. Tehát nekem is ez mozdított meg, hogy a szőlő munkások mitől válnak gonosz szőlő munkássá, mert hogy az utókor így nevezi, vagy így nevezte el ezt a történetet. Eredetileg nem gonoszak ők, de valóban elfelejtik a szerepüket, a küldetésüket, a feladatot, illetve elfelejtik azt a nagyon fontos tényt, hogy birtokba kapták, bérbe kapták, feladatuk van ezzel a szőlőskerttel, de ettől még nem ők birtokolják. És akkor itt a birtoklásvágy kapcsán sok mindent át lehet gondolni. Ha az első szintjét vagy rétegét nézzük ezt ennek a történetnek, mint a példabeszédek zömének, akkor itt Jézus egy tükröt vagy görbetükröt akart mutatni az akkor élő zsidóság, főleg a vallási vezető réteg felé, hogy lássátok be, hogy az elmúlt századokban, ahogyan a prófétákkal bántatok, úgy fogtok az eljövendő messiás királyon is, mert ő már eljött, és itt van köztetek, és hát ezzel nagyon fel is háborodtak. Ez a történet talán első körben, vagy az első rétegét, üzenetnek az első rétegét fogalmazni így lehetne. A választó nép, aki megkapta az ő küldetését, elfelejti, hogy nem ő birtokolja sem az Istent, sem a saját szent földjüket, sem az üdvösségnek a titkát, sem a 10 parancsolatnak esetleg a miben létjét, hanem mindezt ajándékba kapták. Viszont a birtoklás vágy, ami egy nagyon furcsa és nem tudatosan, hanem inkább a tudat alatt működő, oda beszivárgó és sok minden megmérgező tényezőként jelen van, talán már a Teremtés könyvében az első emberpár bűnbeesésénél is ott van ez a birtoklás vágy, akik elfelejtik a saját szerepüket és küldetésüket, és hisznek a kísértőnek, hogy az Isten attól fél, hogy olyanná válnak majd ők is, mint maga az Isten, pedig hát tudjuk, hogy a saját képére teremtette őket, úgyhogy már ez egy hazugság, vagy egy becsapás akar lenni, és ők ott birtokolni akarják az életüket, a szabad akaratot, a törvényeket, a kapcsolatot az Istennel, talán magát az Istent is, de az Édenkertet mindenképp. Én azt gondolom, hogy második körben, itt talán éppen a teremtett világ kapcsán egy ilyen környezetvédelmi vagy teremtésvédelmi üzenetet is megfogalmazhatunk a történettel kapcsolatban. Kaptuk a mi világunkat, kaptuk ezt a bolygót, vagy éppen a űrkutatás kapcsán a bolygón egy kicsit túlmutatóan is tudunk kutakodni, vagy felfedezni mindabból, amit körbevesz bennünket, vagy megsejteni, hogy hogyan is működnek a világ dolgai, vagy éppen törvényei, vagy törvényszerűségei. De a baj azzal van, illetve azért is tartunk ott, ahol most tartunk, mert az ember, vagy az emberek zöme, vagy legalábbis a vezetők, akik a nagy döntéseket hozhatják, elfelejtették, hogy ajándékba, vagy ideiglenesen kaptuk ezt a földet, vagy akár az életet is, birtokolni akarjuk azt, kihasználni, kizsákmányolni, vagy éppen a saját képünkre formálni, és ez idáig vezet. Ezt a nyarat most nagyon megsínlettük, nagyon tapasztaljuk. Nyilván vannak különböző összeesküvés elméletek, amiknek mindig van valamilyen igazságtartalma, néha több, néha kevesebb, pontosan talán ezt nem látjuk, de azért biztosan van következménye annak, hogy szennyezzük, vagy éppen kizsákmányoljuk a bolygónkat. És akkor mondjuk harmadik rétegnek azért, sőt talán több réteget is meg lehetne fogalmazni a történet kapcsán, ami Misi atyát is, meg engem is foglalkoztatott, vagy megérintett ezen az idei nyáron, vagy ezen az idei vasárnapon, a birtoklás vágynak, vagy a birtoklás és bérbekapás ideiglenesség vagy állandóság kapcsán megvizsgálni az életünket, vagy saját magunkat is, hogy ránk vajon milyen hatással van a birtoklás vágy, mennyire van ott az élet minden napjaiban, mennyire szüremkedik bele a kapcsolatainkba, mennyire van ott az árnyéka a döntéseinkben, az életmódunkban, észrevesszük-e egyáltalán, hajlandóak vagyunk-e szembesülni ezzel, vagy éppen változtatni ezen.
2: A birtoklási vágy mellett, szerintem fordítsuk meg ezt a birtoklási vágyat jó értelemben, hogy mennyire birtoklom én az Istent, vagy az Istennek a szeretetét, mert ha a birtokomban van ez, és ő áll az életem középpontjában, gondolok itt arra, hogy a gondolataimban, a döntéseimben, gyerekeknek az iskolába szoktam azt mondani, amikor elém tárnak valami konfliktus helyzetet, hogy visszakérdezek, hogy szerinted Jézus most mit csinálna? Ha Jézus
3: Krisztus tanítása, az evangélium üzenete határozza meg az életemet, és ez a mérce, akkor szerintem egy egészséges irányt tud venni az életem. A probléma ott kezdődik, véleményem szerint, hogy ma korunkban a szőlőmunkások útján járunk, és a szőlőskert gazdájáról, a Jóistenről elcsúszik a fókusz. Nem nagyon hallunk az Istenről, vagy a kereszténység tanításáról mondjuk a közéletben. A politikát nem merem idehozni, de nem hallunk ugyanúgy az emberi beszélgetésekbe, a személyes döntésekbe, vagy például a családok középpontjába, hogy mennyire helyezzük oda az Istent. Nyilván a Mária Rádió hallgatói ezeknek igyekeznek eleget tenni, hiszen ezért hallgatják ezt az adást, hanem az emberek többsége, vagy a világ szemléletét szeretném inkább így általánosságban lefesteni, hogy hol van az Isten? Hol van az Isten, amikor például az erkölcsi mércét az magamnak lövöm be? Hogy hát ez még belefér. Tudom, hogy a Bibliában ez nem pontosan így van, de ezt még megengedhetem magamnak. Vagy korunk társadalmi aktuális nagy dilemmája, hogy a testemmel én rendelkezem, és hogy meddig mehetek el ezzel kapcsolatban. Maga, hogy az emberi testre is úgy tekintünk, hogy én rendelkezem vele, és azt csinálok vele, amit akarok, nem. Tehát a Jóistentől kaptuk ajándékba. Mindenki olyan ajándékot kapott, amivel tud sárfárkodni. Ki ilyet, ki olyat. De a jó szőlőművesek a sárfárkodásra lettek meghívva, arra lettek felkérve, hogy a szőlőskert ajándékai terméseit minél inkább kamatoztassák, és igen, amikor vissza kell adni azt a gazdának, akkor a gazda juss a részét kapja meg. Egy érdekes szituáció, hogy mennyire énközpontú a gondolkodás. Mondanám azt, hogy mai fiataloknál, de lanosítanék, szerintem minden korosztályra ez jellemző, és mindannyiunkat ugyanúgy megkísért. Érettségi előtt jöttek hozzám a végzősök, hogy Misi atya, imádkozzon, áldjon meg minket, stb. És mondtam neki, hogy jó, rendben van, imádkozunk, kérjük a Jóisten segítségét, stb. De mondom, nagypénteken azért láttam, hogy Instagramon szórakozni voltál. És mondom, jó, hogy a bajba kérünk az Istentől, de mit adunk neki vissza? És ez, hogy mert nekem ez jár, mert megtehetem, ez nagyon, és mindent rögtön azonnal, ez nagyon-nagyon uralja a mai gondolkodást, a mai közbeszédet, a mai emberi vágyakat, kéréseket, és ha nem teljesíti az Isten, amit éppen per pillanat kérek már most rögtön azonnal, akkor jön a csalódás, a Istentől való elfordulás, mert nem hallgatta meg az imámat, a keserűség. Érdemes a mérleget úgy kiegyensúlyozni, hogy kérek is, de vissza is adok az Istennek. És mit tudok adni az Istennek vissza? Hát például a lelki gyümölcsöket, ha a szőlőskert példájánál tudunk maradni. Ilyen például a hitet benne. Hogy hiszek benne akkor is, amikor nehéz. Hiszek benne akkor is, amikor kértem valamit, és nem kaptam meg. És milyen jó ez, hogy így működik, hogy sokszor kérünk, de nem kapjuk meg, mert hányszor volt olyan az, hogy indulatból valami rosszat kértünk volna másokra, mondjuk például. Ilyen lelki gyümölcs lehet például a türelem, az alázat. Az az alázat, hogy igenis én egy teremtmény vagyok, Isten teremtménye, és nem akarok Istent játszani itt a világban. Nem akarok új dolgokat létrehozni, vagy olyan emberi cselekedetekbe belemenni, vagy akár csak elméleti szinten is támogatni, ami nem az embernek van fenntartva. Nem megyek bele olyan dolgokba, ami kifejezetten a tanítványokról is megmondták, hogy csak a mennyi atyán tudja, hogy mikor jön el az óra. Tehát mindenféle jövendőmondás, kuruslás, ezotéria, ez is nagyon meghatározza így a mindennapokat. Egyfelől van erre irányulólag egy egészséges kíváncsiság, aztán utána majd kezdődik a nem egészséges kíváncsiság is, és akkor mit birtoklok az életemben? Visszakért kanyarodva erre a gondolatmenetre, Tehát, hogyha nem Jézus van a középpontban, ha nem ő a mérce, ha nem az evangélium tanítása, és hozzáteszem, bármennyire nem is tetszik ez sok embernek, hogyha nem az egyház tanítása van a középpontban, mert az egyházról lehet mondani sok mindent, hogy elavult, ódivatú, régi módi, stb. Egyébként nem értek ezzel egyet, csak a közbeszédbe pufogtatott dolgokat mondtam most, akkor szétcsúszik az életünk. Tehát az evangélium, a szentírás, az egyház tanítása a krisztusi igazságot tartalmazza. A szentírás az egyenes formából, változatlanul, az egyház pedig igyekszik ezt mederbe tartani és betartatni a helyes krisztusi tanítást. És gyakran nem tetszik az, hogy mit mond az egyház, mit mondanak a papok, hogyan vélekednek erről. Én itt visszakérdeznék egy olyan gondolatmenetről, hogy volt már olyan, hogy valaki megbántott engem? Volt. Kit ne bántottak volna meg? És volt olyan, hogy miután túlrendeltem ezen a sérelmen, be kellett lássam azt, hogy ennek az illetőnek igaza volt. Valahogy ilyen a fájó tud lenni néha a szentírás is, meg a krisztusi mérce az egyház tanításával köröltve, hogy nem minden tetszik, amit mond az egyház. De épp ezért tudjuk a hitigasságokat mederbe tartani, nem pedig válogatni, mint nagyon sok szekta, vagy az úgy gondolkodó ember, hogy Krisztus igen, egyház pedig nem. Ugye ez is egy nagyon divatos lózunk tud lenni. Mert akkor válogatok, hogy ami tetszik, azt megtartom, visszatérve a példára az érettségi előtt témára, de ami nem tetszik, hogy például nagypénteken böjtöljek, csendbe legyek, és nem feltétlen csak az első, vagy az étkezésre gondolok a szigorú böjti nap megtartására, hanem hogy lelkileg is áthangolódok a nagypéntekre, nem hallgatok zenét, nem az, hogy még ilyen táncozenés helyre menjek, nem kapcsolom be esetleg a televíziót, hanem elcsendesedek, és egy kicsit belőle magamra és az Istenre és az Isten kapcsolatomra figyeljek jobban oda. Tehát, hogyha nem Krisztus a középpont, nem van a középpontban, akkor szétcsúszik az életünk.
0: És ez a birtoklás kapcsán, tehát hogy birtoklom az Isten. Igen, megint csak az első réteg, ami ott az ószövetségi népnek, vagy a vezető rétegnek szólt, és egy fájó szembesítés, hogy az ószövetségi népre igaz volt Jézust megelőző évszázadokban, még mielőtt ketté szakadt az ország, de talán főleg azután, hogy a déli ország rész, Júdeában van Jeruzsálem, és az egyetlen templom, az templomban a szentély, ott a figyláda, a két kőtábla, mint azt az érzetet, vagy látszatot keltette volna mindez, hogy a déli ország rész birtokolja az Istent, fizikailag jelen van az Isten az egyetlen templomban, az egyetlen szentélyben, birtokolja a törvényt, birtokolja az üdvösséget, és nagyképűen élték ezt meg, az asszír támadás, vagy hódító hadjárat során ott az északi országrészt el is foglalták, a délinél viszont megálltak, és abszolút azt tapasztalták, hogy na, ugye ez egy igazolása ennek, mi birtokoljuk az Isten, az üdvösséget és a törvényt, és az ő gondviselését. Azonban később, amikor már Babilónia terjeszkedett, akkor nem álltak meg, és a déli országrészt is leigázták, és ez egy hatalmas pofon volt a számukra, és így is élték meg, hogy őket tanítani akarja az Isten, hogy ezt megengedte, hogy ők nem birtokolhatják az Isten, sem a törvényt, sem az üdvösséget, hanem ajándékba kapták, adatott ez nekik, és mint egy fontos kincset fontos megőrizni és továbbadni az utókornak, majd később ott a babiloni fogságban írják meg az ószövetségi könyveknek az ömét, vagy ott kezdik ezt az utókorra hagyományozni, mint fontos ajándékot is kincset. De mire Jézus idejébe érkezünk, megint eltelik több száz év, addigra újra elfelejtik, és újra ezt a fajta megítélést vagy hozzáállást tanúsítják itt Jézussal szemben, és ők még mindig birtokolják az Istent, birtokolják annak a tudását is, hogy milyennek kell, meg kinek kell lenni a messiás királynak, és nem minden paraméterébe fér bele számukra, mert egyébként a proféciák éppen így teljesednek be, hogy Jézus olyan, amilyen, vagy az, aki, vagy éppen onnan származik, ahonnan származik, még ha ezt nem is akarják, akkor tudomásul venni. Azért ez nem csak a 2000 évvel ezelőtt élő ószövetségi népvallási vezető rétegéhez szól, hanem nyilván mindenkor emberéhez, mindenkor hívő emberéhez, nekünk keresztényeknek is. Ez egy nagy kérdés, hogy tévesen és tudat alatt azt gondoljuk-e, hogy mi birtokoljuk az Istent. Hogy Isten nem lehet több, mint amilyennek eddig megismertük. Hogy a világ nem lehet több vagy más, mint amilyennek eddig elképzeltük, vagy megismertük, vagy az ember. És nagyon sok minden ilyen témát ide lehetne hozni. Hogy mintha úgy birtokolnánk az üdvösséget, hogy megvonjuk másoktól. Nyilván ez nem így van. És a II. Vatikáni Sinat óta nagyon sok fontos tényező ki is lett mondva ezzel kapcsolatban, a más vallásúak, vagy éppen a nem vallásos, vagy nem hívő emberek felé is. Ezt nem lehet birtokolni, ajándékba kaptuk, mint kincset megőrizzük, éljük és igyekszünk továbbadni, de fontos a hozzáállás, és akkor itt személyesen is, amire Misi atya is akart mindenképpen terelni bennünket, hogy én magam tévesen azt gondolom-e olykor, hogy én birtoklom az Istent, és olyanra formálom, amilyenre akarom, vagy az evangéliumot, és annyit élek meg belőle, amit jónak és hasznosnak tartok, a többit meg vagy más vallásokból, vagy filozófiából, vagy saját útfőből próbálom kitalálni és hozzátenni, mindenképpen téves volna. Érdekes módon fordított esetben ennek a veszélye nincs meg, az Isten bár birtokolhatna minket, mert a teremtményei vagyunk, meg hierarchiában alatta vagyunk jóval, még a hasonlóak is vagyunk hozzá, vagy lehetünk hozzá, mégsem akar bennünket birtokolni, talán az egyik legszebb és legfontosabb ilyen teológiai igazságként megjelenő képe ennek a Bibliában, a Teremtés könyvében, megint az első emberpár kapcsán, hogy szabad akaratot ad. Ha nem lenne szabad akarat, akkor meg lenne talán annak a félelme, vagy tapasztalata, hogy engem birtokol az Isten, és nem lehetek más, mint amilyen lehetnék, de ha szabad akaratomból döntök, akkor igenis ez a birtoklás nem igaz. Hozzá tartozhatunk, és ő szeretne hozzánk tartozni, de szabad akaratból mondhatunk erre igent, vagy valami oknál fogva nemet is. És én azt gondolom, hogy ez sokat tud változtatni az Isten képünkön, vagy az Istenhez fűződő kapcsolatunkon is, és talán más kapcsolaton is, hogy nem birtokolni az Istent, vagy éppen a másikat, hanem hozzá tartozni.
2: Feltehetjük azt a kérdést is, hogy mi az, ami engemet birtokol? Mi az, amit, hogyha egyik napról a másikra elméleti szinten mindent elvennének tőlünk, mi az, ami egyből hiányozna nekünk? Családunk, szeretteink is, így tovább. Gyerekekkel az iskolában beszélgettem, hogy feltettük ezt a kérdést, és boncolgattuk, és kérdeztem mondjuk az Xbox, PlayStation és egyéb ilyen játékok, hogy mennyire hiányozna annak, és volt egy diák, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy nem feltétlen maga az eszköz hiányozna, amivel játszani tudnak, hanem hiányozna az addig elért szintek, pontok, rangok, hogy rengeteg ideje van abban, hogy abban a játékban az a karakter fejlődni tudjon. Mi az, ami tényleg hiányozni tud az embernek? Ugye milyen idegesítő tud lenni az, mikor mennénk haza, keresünk a kulcsomót és nem találjuk. Az egy kulcsomó is nagyon tud hiányozni, de egész nap nem gondoltunk rá, mert nyilván akkor tudtuk volna, amikor keresünk, hogy hova tettük. Ha kiveszik az Istent az egész mindenségből, hiányozna az embernek. Az ember az egyedüli olyan élőlény, amely képes transzcendentális kapcsolatot teremteni. Az ember az egyetlen olyan élőlény, aki képes gondolni az Isten fogalmára, az Isten létezésére, minden más nem képes erre. Kispapként nekem volt egy lelki utam, amikor, hát ugye elég gyakran feltesszük azt a kérdést magunknak, hogy de hát biztos pap szeretnék lenni, biztos ez az én utam. Nem a hitben való elbizonytalanodás, inkább a hivatásomba, a küldetéstudatomba való elbizonytalanodás. Bár így utólag szerintem hozzá is teszem azt, hogy ez egy egészséges dolog, és akinek nincs az, nem biztos, hogy feltétlenül jó dolog, hogyha ilyen magabiztosan szeretne pap lenni, bár lehet, hogy az is, nem tudom. Akkor arra vágytam, hogy magabiztos papnövendék és pap lehessek. Lehet, hogy épp ezért fordult el ennek az ellenkezője.
3: És volt egy időszak, amikor próbáltam úgy ezt az Isten kapcsolatot úgy lejjebb építeni, hogy hiányzik-e. És nagyon ijesztő volt, mert hetekig nem hiányzott. És nem tudtam, hogy most mi merre, hány méter, és azután döbbentem rá, vagy amikor elkezdett hiányozni, akkor magamnak kezdtem el ezt felépíteni, amikor már nem azért mentem be a kápolnába, mert kötelező szemináriumi program, hanem önként szeretve, sőt, még hamarabb is, vagy még tovább ott maradtam benne, mert jó volt az Istenhez visszatalálni. Egyfajta ilyen megingás, eltávolodás, ez szerintem egészséges az ember életében. József Attila fogalmazott, hogy nem szó szerint fogok idézni, hogy kerestem az Istent, és itt állt a hátam, megkerültem érte az egész világot, és itt állt a hátam mögött. Hogy az Isten keresés az egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos az, hogy elnézést az elcsépelt idézetért, de hogy a jó pap volt itt tanul, hogy papként is napról napra tudunk fejlődni, nem csak a teológia művelésébe, hanem a lelki életbe is, ez egy út, ez egy folyamat. De nagyon vigyázni kell arra, hogy hívő emberként, keresztény hívő emberként, hogy mivel veszem körül magam, és hogy honnan informálódok. Amikor látok egy érdekes Facebook bejegyzést közösségi média felületein, gyakran van, hogy a kommenteket szoktam elolvasni elsőnek, mert olyanok a kommentek, mondom, akkor érdemes elolvasni a cikket, de a kommentekből sokszor kiderül, hogy fals az egész, meg kiket szólít, meg stb. És egyebek, nagyon sok mindent le lehet szűrni. A mai keresztény ember honnan informálódik? Megjelentek nagyon sok, főleg a 90-es évektől kezdve, de előtt is voltak nagyon szép lelkirodalmi könyvek, zenei művelődés terén is, egyházzenék, teológiai tudások, papokkal való beszélgetés, prédikációk is, így tovább, ahonnan lehet meríteni, de nagyon sok a veszély akár az interneten is, hogy like így ám ment, mert ha nem, akkor bal szerencse ér, meg nem tudom, nagyon sok érdekes és buta dolgokba bele tud futni az ember, és nyilván, aki amment ír, az se feltétlen, hogy mondjam, nem azért ír amment, mert feltétlenül elhiszi ez, vagy fél attól, hogy tényleg a szerencse éri, hanem egyszerűen jól esik a hittel, vagy a transzcendenciával foglalkozni, csak szemmel lehet látni, hogy nem helyes az az út, amelyen jár, vagy amerre keres. Milyen hírportálokat kutatok fel? Mert például a vatikáni, vagy az egyházmegyei hírportálok azok valóban jó dolgok tudnak lenni, de volt olyan is, előfordult velem, hogy volt egy félreértés, mert rákerestek a mesterséges intelligenciával egy bizonyos dologra, és nem dobta ki. És meg voltak róla győződve, hogy én tévedtem. És akkor én meg elővettem azt a Liturgikum könyvünket, amely nem nincs annyira benne az algoritmusokban, az internet felületén, és feketén-fehérre meg tudtam mutatni azt, hogy de igenis így van leírva. Tehát a mesterséges intelligencia kapcsán is nagyon rá tudjuk bízni az életünket, a döntéseinket, a véleményünket, de tényleg nagyon nem mindegy az, hogy megint visszatérve, hogy a Isten birtoklás jó értelmében, hogy mennyire van jelen Krisztus az én életemben, mire helyezem a fókuszt.
4: A birtoklás kapcsán, itt az Isten birtoklásához kapcsoltad azt is, hogy saját magunkat mennyire birtokolhatjuk, vagy mennyire nem birtokolhatjuk. Erkölcsi kérdésekben, amikor úgy érezzük, hogy hát nehogy már Krisztus döntsön, majd én döntök, akkor valóban ez jön elő, mintha én azt hinném, hogy saját magamat is birtokolhatom. Illetve talán a mai embernek, meg a mai divatos eszméknek, meg nagyon sokszor a reklámfogásoknak is jó alaptalaja ez. Én vagyok a saját sorsom kovácsa, a saját egészségemért, a saját mentális kibontakozásomért és személyiség fejlődésemért felelek. Ez egyébként valamennyire igaz is. És aki birtoklom önmagam,
0: mindenkit, aki hátráltat, vagy mérgez, mostanában ez a toxikus, vagy mérgező kapcsolat divatos kifejezés lett, hogy megint csak fontos lehet, hogy tényleg mérgező kapcsolatból ki tudjunk lépni, de ha mindenki, aki esetleg a jó irányba próbál terelgetni, és őt megbélyegezzük ilyen mérgező személyiségként, akkor lehet, hogy éppen a saját gödrünkbe, vagy csapdánkba fogunk esni, mert elhisszük, hogy valóban mi teljesen birtokolhatjuk saját magunkat. Hála Istennek nem. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a szenvedélybetegségek mögött is sokszor ez áll. Nyilván vannak különböző életutak, van, akinek ez nem is választható. De hogyha élvezetek keresését nézzük, akkor ott nagyon sokszor benne van filozófiaként is az ember működésében, hogy azt gondolja, hogy birtokolja önmagát, választja az élvezeteket, hiszen egyszer élünk, és ennyi az egész, és akkor az legyen minél jobb, vagy kellemesebb, vagy minél kevésbé rossz. Aztán nagyon bele lehet ragadni különböző szokásokba és betegségekbe és mentális problémákba, ahonnan már csak segítséget tudunk kijönni, ha esetleg sikerül, mert nem mindenkinek szokott ez sikerülni. Azért a sikeresebb rehabilitációs programok is olyan 50%-os sikerrel működnek, és ez már nagyon jónak mondható, mert a korábbi próbálkozások inkább ilyen 20-30%-os sikerességgel működtek. Tehát én azt gondolom, hogy itt a birtoklásban ez is benne lehet. De érdemes elgondolkodnunk nekünk is hallgatóként is, hogy vajon mennyire gondolom azt olykor tévesen magamról, hogy én birtoklom magam, az életem, az egészségem, a céljaim, mindenem. Mert olyan veszélyesnek tűnik arra gondolni, hogy én nem vagyok a birtokosa saját magamnak. Pedig amikor a ráhagyatkozásban hittel megéljük ezt az Isten felé, rábízom magam, én a tied vagyok, Uram, nem azért, hogy birtokolj, mert nem akar birtokolni, hanem hozzá tartozó akarok lenni, szent akarok lenni, tulajdonképpen ez ezt is jelenteni, akkor ez egy olyan felszabadító élmény, amiben már nincs benne annak a görcsössége, hogy jaj, én hogyan is birtoklom magam, és hogy senki más engem nem birtokolhat. Aztán az emberi kapcsolataimban is sokszor ott van, ha már említettem, akkor mérgező módon is, a birtoklás vágy. Én azt gondolom, sok házasság megy ezen tönkre. Az egyik fél azt gondolja a másikról, hogy ő birtokolja őt, esetleg egzisztenciálisan kimagasló szerepben vagy fizetéssel van a másikhoz képest. Ez a focista feleség kategória manapság előjött, akár még a politikában is használatos fogalomként. Valóban nagyon el tudnak itt tolódni a hangsúlyok, de azért nem minden házasság megy erre rá. Tehát ezt is nagyon szépen is meg lehet élni, ki mennyi szerepet vállal a gyermek nevelésben vagy a háztartás vezetésében, hiszen mind a kettő ugyanolyan fontos lehet. Érdemes ezen elgondolkodni a saját házastársunkkal kapcsolatban. Tévesen gondolom el azt, hogy én birtoklom őt. Talán nagyon sokszor a bizalmatlanságnak, sőt a féltékenységnek is egy alapja, vagy talaja, forrása lehet ez a téves gondolat, amit nem tudatosan gondol ki az ember, hanem úgy észrevétlenül veszi át az irányítását az életnek, a kapcsolatom működéseinek, a reakciónknak, a hozzáállásunknak, a gondolkodásmódunknak, hogy én birtoklom azt a másik embert, senki másé nem lehet, és akár még az idejét, vagy a kapcsolatait is, vagy a lehetőségeit is beszűkíteném. Aztán fordított esetben, hogyha arra eszmélünk rá, hogy azért nem működik jól a párkapcsolatunk, vagy a házasságunk, mert bennünket birtokolnak, ha nem is tudatosan, akkor érdemes ennek szót adni, vagy valamilyen segítséget kérni, vagy a szeretet korlátaim belül, de azért mindenképpen valamennyire szabadulni ebből, vagy valahogyan változtatni ezen. Attól, hogy én hozzátartozom, te meg hozzám, attól még nem birtokoljuk egymást. Szülő-gyermek kapcsolat. Nem csak kicsikorban, talán felnőtt gyerekként is, vagy felnőtt gyerekeknél is nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogy a szülők beleragadnak egy ilyen szerepbe, bár amikor várandóság van, vagy születik egy gyermek, akkor abszolút ajándékként szokta a legtöbb család ezt megélni, akkor is, ha váratlanabbul érkezik egy gyermek. Viszont aztán vannak elvárásaink. Sok energiát, sok időt teszünk bele a gyermeknevelésbe, sok vírasztás, sok éjszakázás ott van, és azt gondoljuk, hogy egy tehetséges gyerek, hát akkor normális hivatása és munkája legyen, nem valami bizonytalan, normális párja legyen, és akár a párválasztásban, akár a hivatásválasztásban nagyon keményen bele tudnak és néha akarnak is szólni a szülők, és ott is talán sokszor ez a birtoklás vágy, ez az eltolódás az, ami ott van, és nyilván nem jó, hogy ott van, mert nagyon meg tudja mérgezni a kapcsolatokat. Sok felnőtt gyermek sem tud aztán ebből kilépni, és hát nagyon rossz irányba is tudnak valami egy életutak.
3: Ezzel kapcsolatban hagyd tegyek fel egy kérdést, ami szerintem a hallgatóból is megfogalmazott, vagy megfogalmazódhat, hogy esetleg az jobb lenne, hogyha szabadjára engednénk a gyerekeinket, hiszen erre is láthattunk nagyon negatív példákat, hogy hol van az a határ, amíg beleszólhatunk, milyen szituációk azok, amikbe beleszólhatunk, illetve hány éves kor az, ahol még beleszólhat az ember, vagy nem, szerinted?
0: Hát én ennyire nem szeretném redukálni. Én nem is erre gondoltam, hogy teljesen szabadságot adni egy olyan idős gyereknek, aki még nem képes mit kezdeni a szabadsággal, mert nem érett rá, hanem inkább a birtoklásnak. Nyilván a féltésnek és az aggódásnak is a megjelenése. Most így az öcsém jutott eszembe hirtelen, akiben nem bíztak a szüleim, hogy ő zenész lesz, és nem utca zenész, hanem meg fog belőle élni. Most már persze nagyon büszkék, hanem mindenféle egyszerűbb munkákat próbáltak neki kitalálni, hogy legyen legalább egy B-terv. És ő nem hallgatott rájuk, és milyen jó, hogy nem hallgatott rájuk. Az én esetemben ez más, mert a papi hivatásban mindketten mindig támogattak, még ha volt is bizonytalanság, hogy mennyire leszek én erre képes, de a Jóisten képessé tett amennyire. Szóval azt gondolom, hogy itt a saját családomban nincs annyira romboló hatása, vagy legalábbis én nem tapasztaltam meg így a birtoklásnak. Talán tágabb rokonságban sokkal inkább. Fordított esetben is meg lehet, hogy én birtoklom a szüleimet, és mondjuk egy idős szülőt, aki már kiszolgáltatott, és irányítok, és ebben a függő helyzetben akarom tartani, vagy nem engedem azt, hogy ő másképpen élje esetleg a nyugdíjas életét, vagy meghozzon döntéseket. De érdemes azt gondolom mindannyiunknak ezen elgondolkodni. Nem tudom, hogy te tudsz-e konkrét életkort megszabni bizonyos helyzetekben.
3: Nyilván nem csak úgy ezt a témát egy kicsit kibontva, vagy jobban érintve kérdeztem vissza, hogy hol lehet egy egészséges határt meghúzni. Szeretem, erre nem lehet egy két mondattal felállni, hogy itt is itt, vagy erre így rámutatni. Említetted saját magad is tesód példáját, akkor én is elmondanám az én példámat, az én szüleim bölcsességét. 23-24 éves lehettem, és egy nagyon komoly választási döntés előtt álltam. Arról sem szeretnék szólni, hogy miről be az külön fel kéne vezetni, meg el kellene magyarázni, de az a lényeg, hogy volt A meg B lehetőség. És erre volt egy két hét gondolkodási időm, és egyik nap úgy keltem fel, hogy az A mellett döntök, a másik nap úgy keltem fel, hogy a B mellett fogok dönteni, és ez így változott, és ahogy közeledett a határidő, hogy döntsek, egyre jobban tipróttam. És felhívtam, távol éltem akkor szüleimtől, és felhívtam, hogy szerintetek mit csináljak. És azt mondták, hogy fiam, nem akarunk ebben semmilyen tanácsot adni, nem akarunk neked mondani sebét, mert hogyha döntesz valami mellett, és azt fogod mondani, hogy ez nem jó, vagy megbántod ezt a döntésed, akkor minket fogsz hibáztatni, mert mi erre biztattunk. Hogy hol van az a bölcsesség vajon az ember szülő életében, amikor tudja azt, hogy itt el kell engedni a gyermeki kezét. Hol van az vajon, mert a költőjén kérdezem, hogy meddig is ne tovább? Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés szerintem. Viszont egy kicsit így párhuzamot vonva a szabad akaratra, amit még itt a beszélgetésük elején említettél, hogy a Isten is milyen bölcsen szeret minket, és szeretettel szeret bennünket, hiszen hogyha nem lenne az a szabad akarat, ez a döntésünk, akkor annyira be lennénk korlátozva, hogy nem tudnánk őszintén szeretni az Istent. Ha nem tudjuk őszintén szeretni az Istent, az meg milyen szeretet? A énekes madár példája, hogy a kalitkában nem énekel az énekes madár, csak úgyha szabad. És milyen Isten szeretet tud az lenni, akár az egy példámat korábban mondtam, hogy próbáltam tudatosan egy kicsit leépíteni az Isten kapcsolatomat, és milyen jó volt visszatalálni az Istenhez, amikor már én találtam vissza, amikor már a gyermekek imámat, a gyermekkorból hozott imámat, azt hátrahagytam, és elővettem a komolyabb felnőtt imákat. Tehát mikor visszatalál az ember az Istenhez, amikor a bűnbánó is őszintén megbánja a bűneit, és új lappal kezdhet a Jóistennél. Ez szerintem egy hatalmas, hatalmas nagy szeretet, amire, ami a Jóisten megadatott nekünk. Persze óriási veszélyt is hordoz magába, hogy könnyen el tudunk fordulni tőle. Ugye ez a szentpáli hasonlat, hogy a nyelvünk két élő kard, hogy dicsérni és szidni is tudunk vele.
4: Tovább mennék egy picit még talán annyi kis idő van, hogy nem csak párkapcsolat, meg szülő-gyerek kapcsolat, meg akár Isten-ember kapcsolat, vagy a saját magunkhoz fűződő kapcsolatunkban lehet ott ez a téves birtoklás vágy, hanem mondjuk barátságok. Óvodáskorban teljesen természetes, minden nap lehet, hogy más a barátja valakinek, és onnantól kezdve, hogy az valakivel mással is játszik, már nem az én barátom, hanem az övé, mert ez ilyen kizárólóknak tűnik. Alsós iskolás korban ez kezd tágulni, de talán inkább felsősök azok, akik már ezen túllátnak, hogy attól, hogy valaki mással is barátkozik, még maradhat az én barátom, nem kell birtokolni azt a másikat. Azért később is megmaradhat ez, akár felnőtt korban is tévesen, hogy mintha birtokolnám azt a másik embert is irányítani, vagy túlzottan is befolyásolni akarom, nem megadni neki a szabadságát. Nyilván jó az, ha egy barátságban megmaradunk őszinték, és őszinte visszajelzést is tudunk adni egymásnak, mert ki más, ha barátunk nem, de azért ez semmiképpen sem a birtoklásnak a téves játszmáiban iratkozzon meg. És hát, ha már Mária rádió, meg papi szolgálat, akkor azt gondolom, hogy papok és hívek kapcsolatában is nagyon sokszor ott lehet ez a birtoklás vágy. Hívek úgy tekintenek a papjukra, hogy ő a miénk 0-24-ben, mindig. Rendelkezésre kell állnia, és ebben nagyon ki tudnak készülni papok, vagy ott van a kiégésnek a veszélye, ami nagyon sokszor talán éppen ez a hozzáállás, ami táplál, vagy éppen maga a pap személyesen képes ennek ellenállni, vagy nemet mondani. Aztán fordított esetben is ott van a pap, azt gondolja a híveiről, hogy ők az enyémek. És akkor itt lehetnek viszályok, féltékenységek egy-egy dispozíció kapcsán, hogy ők az enyémek voltak, most meg már más szolgálott, és lehet egyfajta féltékenység. Biztos nem mindig könnyű ezt megküzdeni, és reálisan látni, de akiket ránk bízott az Isten, akármelyik szerepben, őket ideiglenesen ajándékba kaptuk gondozni, terelgetni éppen a papunkat, vagy épp a papa éveket. Azt gondolom ez is fontos, és nyilván más szakmában is ott lehet ez, sokszor főnök alkalmazott szerepben is ott van ez, hogy ők az én embereim, az én munkásaim, én birtoklom őket, ez valójában nem így van, egy jó vezető ezt hamar belátja és nem érezteti a munkatársakkal, az alkalmazottakkal. Hát, kedves testvérek, remélem, hogy sikerült ezt a szőlőmunkás témát valamennyire, vagy legalábbis a birtoklás vágy szempontjából kivesézni és végig gondolni. Ezek a szőlőmunkások nem gonosznak születtek, gonosszá váltak. Jó volna nekünk olyan szőlőmunkásnak maradnunk, amilyenek esetleg a kezdetekben is voltunk, vagy amikor meghívott bennünket az Isten bármilyen hivatásban is. Tévesen a birtoklás vágy nagyon át tudja venni az irányítást, és ezt nem vesszük rögtön észre, csak talán már amikor késő. Reméljük, hogy ez a mai műsor esetleg azoknak is segíthet, akik bele vannak ragadva tévesen egy-egy kapcsolatba, egy-egy szemléletmódban, vagy gondolkodásmódban rekedve, ha nem is tudatosan, de tudattalanul ott működik ez a birtoklásvágy, jó volna ennek kihozni a méregfogát, és az összetartozást, vagy a hozzátartozást erősíteni, és arra tudatosan igen mondani, akkor is, amikor nehéz személyekről, vagy nehéz kapcsolatról van szó, esetleg rokoni kapcsolatról, amit nem mi választunk meg, de mégis hozzánk tartoznak, és nem a birtoklásnak a szempontjából engedni, átadni az irányítást, és tévesen megélni a kapcsolatot. És nyilván nem csak az embertársainkkal kapcsolatban, hanem az Isten felé is megtisztulni ebben a kapcsolatban, akár tudatosan úgy is, ahogy a Misi atyának meg volt ez a kalandja, hogy leépíteni, megélni a hiányt, és aztán ennek a hiánynak engedve valóban egy érettebb, egy felnőttebb, egy közelibb, egy mélyebb, vagy tartalmasabb Isten kapcsolatot kiépíteni.
3: De bocsánat, itt közbevágok, azt hozzáteszem, hogy ez egy nagyon veszélyes út is, hiszen ezt nem javaslom senkinek, sőt, amikor az akkori lelki vezetőben erről beszéltem, még elmosolygott, megértette, aztán jó nyakon is vágott, hogy normális vagyok, hogy a Jóisten itt hordoz a tenyerén, hogy hány ember örülne ennek, te meg tudatosan kitáncoltál belőle, tehát hogy szép ez a történet, de nem tudom tanácsolni senkinek, hiszen óriási veszélyeket tud hordozni magába. Bocsánat, hogy kizökkentette
0: le. Köszönöm a kiegészítést, és
3: fontosan tartottam
0: ezt. Ez lehet is a végszó. Köszönjük szépen a figyelmet, áldott napot és hetet.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindenki.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón, 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmál francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ro. Böjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindezért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfikarként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb

0: nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eutik fölszentelt vértanúra emlékezik. Előbb Szent János, később Szent Pál apostol tanítványa volt. Sok szenvedés és kínzás után a Szevaszte közeli Tarszuszban hunyt el, az első század vége felé. Holnap, kedden két apostolra, Szent Bertalanra és Szent Titusra emlékezünk. Szent Bertalan apostol főünnepe tulajdonképpen június közepén van, holnap arról emlékezünk meg, hogy erekéi csodás módon Lipari szigetére kerültek a 6. században. Szent Titus apostol Szent Pál tanítványa és társa volt, Kréta szigetének püspöke, 94 éves korában békében hunyt el. Szerdán egy házaspára, Szent Adorjára és Szent Natáliára emlékezünk. Nikomédiában éltek a 3. század végén, a 4. század elején. Fiatalok és gazdagok voltak. Adorján volt a városparancsnok. Mikor Maximián császár a városba érkezett, parancsot adott a keresztények elfogására. Egy, a városhoz közeli barlangban 23 keresztény rejtőzött el, és mikor rájuk találtak, kegyetlenül megkínozták őket. Adorján, aki ekkor még pogány volt, meglepődve látta a megkínzott keresztények kitartását és nyugalmát. A foglyokkal elkezdett beszélgetni, sitük felől érdeklődni. Mit vártok az istenetektől, hogy ezeket ilyen nyugodtan tűritek? A foglyok Isten országáról kezdtek neki beszélni. A keresztények példája akkora hatással volt Adorjára, hogy mikor a jegyző a 23 keresztény nevét vette Lajstromba, Adorján szólt a jegyzőnek, 24-ként őt is írja fel a sorba. A jegyző azonnal rohant ezt jelenteni a császárnak, aki Adorjánt is börtönbe vetette. Mikor erről Adorján felesége, Natália értesült, azonnal a börtönbe sietett férjéhez, s bevallotta neki, hogy ő már korábban, titokban keresztény lett. Csütörtökön egy nagyon híres egyiptomi szerzetesre, Szent Poimén atyára emlékezünk. 6 testvérével együtt élt a Szkétiszben. A legidősebbet Anubnak hívták, egy másikat pedig Paisziosznak. Nagyon sokan kérték ki tanácsát. 450 körül halt meg. A magyarul is megjelent Szent Öregek könyvében olvashatunk életéből néhány epizódot. Pénteken egy másik híres egyiptomi szerzetesre, Szent Mózesre emlékezik egyházunk. 332 táján született, etióp származása miatt Fekete Mózesnek is nevezték. Először rabszolga volt, majd miután megszökött, egy sivatagi rablóbanda vezére lett, társaival nagy rettegésben tartva az egész környéket. Ő maga embert is ölt. Mikor egyszer egy monostort támadtak meg, a közösség vezetője a bűnről kezdett neki beszélni, s ő rádöbbenve vétkére azonnal szakított korábbi életmódjával. Aszkéta életet élt, szerzetesként az alázatban és engedelmességben vezekelve korábbi bűneiért. Később pap lett,

sőt, ő maga is egy szerzetes közösséget vezetett. Egy nap szólt a társainak, hogy meneküljenek el a monostorból, mert hamarosan barbárok fogják azt megtámadni. Társai kérlelték, hogy jöjjön velük, de Szent Mózes korábbi rabló életére utalva Krisztus szavaival válaszolt. Kard által vészel, aki kardot ragad. Végül 6 társával maradt a monostorban, ahol is a barbárok ölték meg őket. A Szent Öregek könyvében az ő életéről is olvashatunk néhány epizódot. Szombaton ünnepi rendszerint végezzük szertartásainkat, hiszen ezen a napon görögkatolikus egyházunk az Úr Jézus előkövetének, prófétájának és keresztelőjének, Szent Jánosnak a vértanúságára emlékezik. A Szentírás leírja a vértanúságának körülményeit. Keresztelő János a Jordán folyó mellett prédikált, hirdette a megtérés fontosságát. Tanítása közben elmondta a véleményét a királyról, Heródesről is, és arról, hogy testvére feleségével él együtt. Ezért Heródes börtönbe záratta, majd egy születésnapi mulatozás közben fejét vétette. Egyházunk szombaton erre a vértanúságra emlékezik. Vasárnap Szent Sándor alexandriai patriarkára emlékezik egyházunk. Részt vett az első egyetemes zsinaton, ahol is az arianizmus eretnekségét ítélte el az egyház, s ő az igaz tanítás egyik jeles képviselője volt. Végezetül a szerdán ünnepelt Szent Házaspárnak, Szent Adorjánnak és feleségének Natáliának az egyik vecsernyei énekével búcsúzom. Ó, milyen szeplőtelen az Úr által kiválasztott ez a híres pár! Ó, milyen jeles és Isten előtt boldog ez a házasság! Ó, mennyire kívánja és szereti őket Krisztus! Kicsodálkozik ezen, ha hallja az ő emberfeletti cselekedeteiket! Mély férfias bátorsággal küzdött ez az asszony a gonosz zsarnokkal, mennyire bátorította férjét, hogy ne hajoljon meg a gonoszok előtt, hanem a hitért becsülje többre a halált ennél az életnél. Ó, mennyire isteni ihletségű Natáliának bölcs beszéde, mennyire fölhatol az egekbe az istenes buzdítás. Odaállítja a neves és dicsőséges Adorjánt a nagy király trónja elé. Te szent házaspár, esedezzél az Istenhez érettünk, kik buzgón ünnepeljük a ti emléketeket, hogy megszabaduljunk a kísértésektől és minden szorongástól.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög-katolikus metropólia híreit hallják. A Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében. Pótfelvételi eljárásban még egy napig van lehetőség jelentkezni a 2026-27-es tanévre. A jelentkezési határidő holnap, augusztus 25-én lejár. A főiskola a következő képzéseket kínálja. Civil teológus, hittanár, nevelőtanár, egyszakos képzés, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka, katolikus közösségszervező, licencia, keresztény egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok. Az intézmény közzétette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb időpontokat is. A beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a pótvizsga időszak és a pályázatok benyújtásának határideje is megtalálható a szentatanász.hu honlapon. Augusztus 29-én, keresztelő Szent János felvételének emléknapján Fülöp metropolita és Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol találkoznak Szjatoszláv Sevcsuk nagyérsekkel. A közös imádság mellett a magyarországi püspökatyák adományt is visznek ukrajnai testvéreinknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát. Az adományozáshoz szükséges számlaszámot és minden információt megtalálnak a három egyházmegye honlapján. Az adományokon túl pedig arra kérünk minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon velünk a népek kiengesztelődéséért és a békéért. A görögkatolikus motorosok közössége is csatlakozik a 2026-os motoros zarándoklathoz, amelyet Mátraverebé és Szentkút nemzetik egy helyen szerveznek augusztus 30-án. A szervezők várják a csatlakozni vágyók jelentkezését. A motorosok 30-án, vasárnap reggel 7 órakor indulnak Nyírlogosról. 7:40 körül találkoznak a Debrecenben csatlakozókkal. A kegyhelyen 11 órakor kezdődik az ünnepi szent liturgia, amit a motorok és kegytárgyak megáldása követ. A görögkatolikus motorosok 14 órakor indulnak vissza. Jelentkezni Ignác András atyánál és Haramura Bélánál lehet a 0630 645 7303-as és a 0620 213 45 05-ös telefonszámon. Jelentkezési határidő augusztus 26-a. Egyházközségi családi napot szervez augusztus 30-án az Encsi görögkatolikus parókia. A program 8:30-kor szent liturgiával, az iskola és ovistáskák megáldásával kezdődik. 10 órától az Abaúj Devecseri Csoma István kastélyban várják az érdeklődőket. 11 órától dr. Csókai András idegsebészt látják vendégül. 12 órakor néptáncos műsor kezdődik. Ebéd után pedig zene és kötetlen együttlét várja a résztvevőket. Részletek az Encsi görögkatolikus parókia közösségi oldalán. Izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal vár mindenkit a görögkatolikus múzeum. Az érdeklődők a zseblámpás árnyékkeresés, a pixelhánt, az alkotókuckó és a szabaduló szoba közül választhatnak. A foglalkozásokra előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni az iroda@görögkatolikusmuzeum.hu e-mail címen lehet. Nevelőszülői tanfolyamot indít ez év őszén a Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ. A részleteket megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Szeptember 4-én rendezi meg 16. görög báját a Szikszói görögkatolikus parókia Abaúj kapuja alapítványa. Helyszín: Szikszó inkubátorház. Az élőzenét a Hello Kids zenekar szolgáltatja. Családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A bálon adják át a Pro Parókia díjat. A belépő jegy felnőtteknek 10, gyerekeknek 5000 forint. Lehetőség van támogatójegy vásárlására is, ami szintén 5000 forintba kerül. Részletek a Szikszói görögkatolikus parókia honlapján. Papszentelésre készül a nyíregyházi egyházmegye közössége. Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök szeptember 6-án, vasárnap délelőtt, a 10 órakor kezdődő szent liturgián áldozópappá szenteli Dévai Marcell diakónust a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban. Az ünnepi szertartásra szeretettel várják a paptestvéreket, a rokonokat, a barátokat és a hívek közösségét. Gyalogos zarándoklatot szervez szeptember 12-én az Ópályi görögkatolikus egyházközség. A részletekért érdemes követni az egyházközség Facebook oldalát. A görög katolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Boldog vagy, Mária! Keresztes Szilárd püspök írását Mohai Gábor előadó művész felolvasásában halljuk.
2: Egy asszony kiáltott fel a tömegből. Boldog a mély, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Az angyal így köszöntötte Máriát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Így köszöntöm most én is Isten anyját, a boldogságos asszonyt, a mi drága, könnyező, pócsi szűzanyánkat. Te vagy a mindenki által magasztalt szűz. Te vagy az, akihez könnyeink, sóhajtásaink mindig elérnek. Te vagy az, akit köszönteni megkönnyebbülés és imádság, bánatunk kiöntése és vigasztalás, akit köszönteni mindig megéri a fáradtságot, hogy idejöjjünk Mária pócsra. Üdvözlégy, Mária! Te vagy az emberekért aggódó atyának anyai képmása. Te aggódsz fiadért és fiaidért. Te a mennyei atyával mindig visszavárod a tékozló fiúkat. Te vagy az, aki minden eltévedetben a te fiadat, Jézust akarod újra látni, újra alkotni. Úgy jövünk hozzád Mária pócsra, mint az irgalmasság trónjához, mint az atyának a kegyeltjéhez, akinek könnyein keresztül megérezzük, mennyire szeret bennünket atyánk, az Isten. Te vagy az atya kegyeltje. Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese. Boldog vagy, Mária, mert fiút kaptál, és fiakat kaptál. Minket kaptál a kereszten, hogy ugyanazzal a szeretettel néz ránk, ahogy nézted fiadat, hogy meglásd a mi koszos arcunkon a te drága kisgyermeked ártatlan arcát, hogy meglásd a mi küzdelmeinkben a te Krisztusod kínlódását és keresztjét, hogy anyai karod bennünket is átkaroljon, simogasson, jóságos mosolyod vidítson, könnyeid enyhítsenek. Boldogok vagyunk, hogy anyánknak nevezhetünk téged. Boldog vagy, Mária, mert sok gyermeked van. A te anyaságodhoz nem fér sem emberi gyarlóság, sem piszok, sem mocskolódás, sem viccelődés. Ez a tisztaság, ez az anyaság lesz majd az örök példakép, az örök minta, amit az ember megrajzol imádságban, szentképben, templomban, művészetben, zenében. Boldog vagy, Mária, mert a Szentlélek, a tisztaság lelke általad ihlet meg bennünket, hogy legyenek szép, nemes gondolataink és maradandó alkotásaink, legyenek drága kegyképeink, hogy legyen egy kedves kegyhelyünk, Mária pócs. Boldog vagy, Mária, mert benned megláttuk a szépséget és a tisztaságot. Benned felfedezhetjük azt az arcunkat, amit a tükörben torznak látunk. Azt az arcunkat, amivé Isten akar bennünket átalakítani. Boldog vagy, Mária, mert a te fiad által ránk is leszáll a Szentlélek árnyéka. Üdvözlégy, a Szentlélek Isten élő lakhelye. Te minden élet és minden szentség forrását, Jézus Krisztust szülted a világra. Belőled értjük meg, hogy szülőnek lenni, életet adni és embert nevelni, Máriás méltóság. Mert minden emberben Krisztusnak kell megszületni erre az életre és az örök boldogságra. Te vagy az, aki bevilágítasz minden szerelemnek és minden anyaságnak a titkába. Csak az érti igazán a szerelmet, a házasságot, az anyaságot, aki téged ismer, hogyan szolgálod Istent és szent fiadat. Te adsz bátorságot az anyáknak, hogy gyermekeket szüljenek és neveljenek. Te adsz alázatot a férfiaknak, hogy minden nőben téged tiszteljenek. Te tanítasz meg bennünket, hogy jó gyermekei legyünk édesanyánknak, fiad egyházának. Ha rád nézünk, akkor tudjuk igazán tisztelni saját édesanyánkat, akinek életünket és hitünket köszönhetjük. Te vagy minden anyaság hitelesítése és példaképe. Te vagy a nők méltóságának az igazi csodája és anyai védelmezője. Az Isten azért adott téged, hogy nézzünk, hogy csodáljunk, hogy szeressünk, hogy megsirassuk magunkat, és benned találjunk eszményeket, megtisztulást és utat fiadhoz. Milyen áldott, milyen boldog vagy te az asszonyok között. és veled mi is.

0: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
1: Szent Bertalan apostol. Bertalan apostol egyike a 12 apostolnak, akiket az Úr Jézus választott ki maga mellé. Az első három evangélium ezen a néven nevezi, de Szent János Natánaelnek hívja. Nagyon keveset tudunk róla. Egy apokrif irat szerint Jézus mennybe menetele után először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Ott lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy bőrét elevenen lenyúzták, ezért szokták kezében lenyúzott bőrrel ábrázolni. Michelangelo a Sixtus kápolnában a saját képére mintázta meg. Marco da Grate híres Bertalan szobra pedig a milánói dómban látható. Erekéi a 6. században kerültek Rómába, és a Tiberis szigetén tisztelik. Ezen a szigeten, az ókori pogány Rómában a gyógyítás istenének, Asklepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában pedig Bertalan lett a gyógyítás égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238-tól a frankfurti dómban őrzik. Tiszteletére templomot szenteltek Rómában, Velencében, Brassóban és még sok helyen. Gyöngyösön is tisztelik. Napját örökké emlékezetessé teszi az 1572-es Szent Bertalan éj elnevezésű mészárlás, amikor királyi parancsra Párizsban és vidékén 10 000-nél több hugenottát öltek meg. Mindehhez azonban, jó ha tudjuk, sem neki, Szent Bertalannak, sem az egyháznak semmi köze nem volt. Urunk Istenünk, így imádkozunk a misében, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiathoz, közben járására add, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg egy különös vértanúcsoportról, ezt a csoportot így nevezik a Fehér Csapat vértanúi. Valerianus császár üldözésekor haltak vértanúhalálc 153-ban az afrikai Utikában. A bíró begyújtatotta mészoltóba, majd meggyújtatta Jupiter oltárát. Választaniuk kellett. Vagy áldoznak a pogányistenségnek, vagy pedig meghalnak. Ők belevetették magukat a forró mézbe, és egy-kettőre porrá égtek. Tetemeik fölé később bazilikát építettek. Maga Szent Ágoston is dicsőítette valamennyüket. Nekünk is választanunk kell elég gyakran, itt a földi életben, a jó és a rossz között. Mindig a jót válasszuk. Ebben példaképeink és segítőink a szentek, s mindenek fölött Isten kegyelme.

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: A hallgatás és vezetés. Erenéa Mendoza írása. A mi generációnk megtanult gyorsan reagálni, ugyanakkor elfelejtett mélyen odafigyelni. Találkozókon, beszélgetésekben, sőt még a kapcsolatainkban is gyakran csak addig hallgatunk, amíg elő nem készítjük a következő válaszunkat. A Biblia azonban mást mutat. Arra tanít, hogy a valódi befolyás nem akkor kezdődik, amikor megszólalunk, hanem amikor a másikkal éreztetjük, hogy látjuk, megértjük és értékeljük. Az Új Szövetség ezt tanácsolja. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Jézus folyamatosan gyakorolta az aktív hallgatásnak ezt az alapelvét. Talán vezetésének egyik legerőteljesebb jellemzője éppen az volt, ahogyan az emberekre figyelt. Krisztus életét szemlélve felismerjük, hogy nem csak tanította ezeket az alapelveket, hanem meg is élte őket. Nézzünk néhány példát. Hallgatás félbeszakítás nélkül. Az Emmausi úton a tanítványok csalódottan és elkeseredve haladtak a keresztre feszítés után. A feltámadt Jézus odalépett hozzájuk és megkérdezte, miről beszélgettek egymással útközben. Már pontosan tudta, mi történt, mégis türelmesen hagyta, hogy kiöntsék előtte a szívüket, mielőtt válaszolt volna. Mi milyen gyakran tesszük ennek éppen az ellenkezőjét. Félbeszakítunk másokat, következtetéseket vonunk le, vagy túl gyorsan akarunk mindent megoldani. Őszinte érdeklődés kimutatása. Amikor Jézus találkozott a samáriai asszonnyal a kútnál, nem elítéléssel vagy előre elkészített beszéddel kezdte a társalgást. Először kapcsolatot teremtett. Egy olyan kultúrában, amelyben ezt az asszonyt figyelmen kívül hagyták és elutasították, Jézus éreztette vele, hogy fontos. Még mielőtt szembesítette volna a sebeit okozó dolgokkal, meglátta benne a lelki szomjúságot. Az emberek megérzik, ha pusztán udvariasságból hallgatjuk őket, de azt is, ha valódi szeretet van a figyelmünkben. Kérdezzünk, mielőtt feltételezzük a választ. Egy vak ember, Bartimeus, az útszélén ezt kiáltotta. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megkérdezte. Mit akarsz, hogy tegyek veled? Jézus már tudta a választ, mégis úgy döntött, hogy megkérdezi. A hallgatás arról is szól, hogy méltóságot adunk másoknak. Sokszor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, mire van szükségük az embereknek, anélkül, hogy valóban megértenénk a fájdalmukat. Hallgassunk a szavakon túl is. Jézus gyakran érzékelte azt is, amit senki más nem hallott. Meglátta Péterben a félelmet, a samáriai asszonyban a szégyent, az Emmausi tanítványokban a csalódottságot. Az aktív hallgatás nem csupán a szavak meghallását jelenti, arról is szól, hogy érzékeljük az érzelmeket, a csendet, az arckifejezéseket és a láthatatlan szükségeket. A munkahelyen, otthon és a kapcsolatainkban az emberek ritkán mondanak el mindent egyértelműen. Az érett vezető megtanul arra is figyelni, ami kimondatlan marad. Kegyelemmel és igazsággal válaszoljunk. Jézus soha nem azért hallgatta az embereket, hogy csupán információkat gyűjtsön. A hallgatása mindig törődést, útmutatást és változást eredményezett. Miután meghallgatta őket, bátorított, amikor szükséges volt, szembesített, gyógyított, tanított és helyreállított. Talán ma nem csupán a kommunikáció hiánya jelenti a problémát, inkább a jelenlét hiánya. Olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik szeretnék, hogy észrevegyék őket, és vágynak valakire, aki valóban meghallgatja őket. Életünkben Krisztust talán az egyik legegyszerűbb módon képviselhetjük, álljunk meg, Nézzünk rájuk, hallgassuk meg őket, és szeressük az embereket azzal az önzetlen ajándékkal, hogy valóban figyelünk rájuk.
0: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Rádió.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kalmár Barnabás vagyok, a Premontrei Rendi Szent Norbert gimnáziumnak a tanulója, és immár gimnáziumunk a második alkalommal érkeztünk ide, Medzsegúréba, a Mladi Festre. És itt ül velem szemben Boldvai Márton, Bertalan atya, a iskolánknak igazgatója és egyben lelki vezetője is, akinek most fel fogok tenni egy pár kérdést a zarándoklattal kapcsolatban. Berci atya, egy olyan kérdésem lenne elsősorban is, hogy mikor eljöttünk ide, akkor ez úgy volt meghirdetve, mint egy zarándoklat. Mit gondol, mi az a szó, hogy zarándoklat? Mit jelent ez, és mit kellene, hogy jelentsem?
2: Hát először is én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg köszönöm a lehetőséget, meg a Barninak is a lelkesedését. A zarándoklat az azt hiszem, hogy mindig van néhány olyan fontos eleme, aminek nem zarándoklat a zarándoklat. Az egyik ilyen az az útonlét. Tehát amikor az ember kicsit kimozdul otthonról, összeszedi magát, jó esetben lelkileg is, meg hát nyilván a felszerelését is, és útra kell. A másik nagyon fontos, hogy a zarándoklatnak a központjában mindig a jó Isten van. Tehát hogy az úton levés az mindig az Isten felé van. És a harmadik, ami azt hiszem, hogy szintén nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy van benne egy erős ilyen testi dimenzió is. Mert legtöbbször az Istennel való kapcsolatot úgy keressük, hogy akár imádkozunk, eljönünk a szentmisére, és ez nagyon jól is van így, de az zarándoklat az lehetőség arra, hogy egy picit úgy jobban bevonja az embernek az egész testét is. Akár az imádságba, akár maga az útonlevésbe, a gyaloglásba, vagy akár itt Medzsugorjéba, szinte a hegymászásba, vagy a különböző olyan megerőltető dolgokba, aminek ott van ez a lelki tartalma is, de az ember a testi dimenzióját is mellé tudja tenni. Tehát én azt mondanám, hogy a zarándoklatnak ezek a fontos elemei, illetve a zarándoklat az mindig egy picit, talán azt lehet mondani, hogy lelki gyakorlat is. És nem emlékszem, egy jezsuita atyától, Pacs Ferenc jezsuita atya mondta azt, hogy a lelki gyakorlat az mindig azzal kezdődik, hogy az ember az kipiheni magát. Ez zarándoklat nem feltétlenül erről szól, de azt hiszem, hogy van egy ilyen dimenziója is. Talán, hogyha szép szót akarnék használni, akkor olyasmit mondanék, hogy egy ilyen rekreációs dimenziója. Tehát, hogy az embert úgy a rekreáció szónak mind a kettő értelmében, tehát, hogy az embernek van arra is lehetősége, hogy kicsit úgy föltöltődjön, vagy hogy újjá alakuljon belülről, átalakuljon belülről a lelki tartalom kapcsán is, illetve hát az egész program is, és a mi zarándoklatunk is azt hiszem ilyen, adott egy ilyen nem csak lelki, hanem egy ilyen testi feltöltődésre is lehetőséget.
1: Atya, rengeteg fiatallal volt lehetőségem beszélni itt a találkozón, és itt az iskolánkból is rengetegszer ültünk mi itt össze a hotelben, és rengeteget beszélgettünk, és egytől egyig egyetértettünk abban, hogy életünknek ez egy nagyon meghatározó élménye. Az a kérdésünk, hogy lesz-e jövőre harmadik alkalom? Tervezi a gimnázium megszervezni jövőre is ezt az alkalmat?
2: Mindenképpen, hát hál' Istennek a tantestületnek is van egy olyan lelkes része, akik, hát mondhatnám azt, hogy tényleg, hála Istennek, nekem csak a lelki dolgokkal kell ezzel kapcsolatban foglalkozni. Tehát van az egyik mozgató rúgója, talán érdemes is, hogy elhangozzon a neve, a Billik Erika tanárnő, aki a vállára vette az egész szervezést, meg az előkészítésnek a feladatát, vagy a szolgálatát, és a Dalos Kelemen Renáta tanárnő, aki pedig horvát szakos is, horvát származású is, tehát ő is nagyon nagy segítségére van, tehát mondjuk az operatív szervezés az igazából az ő munkájukat dicséri, vagy az ő lelkesedésüket dicséri, de mindenképpen tervezzük. Tehát most már lassan azt mondhatjuk, hogy ez egy hagyomány, mert valóban ez a második olyan, amit szinte teljesen mi szervezünk, de ha máshogy számoljuk, akkor akár a harmadik is lehetne, mert volt egy olyan év az első alkalommal, akkor úgy mentünk el, hogy a Győri Bencés gimnáziummal közösen, tehát a két iskola töltött meg egy buszt, és így mentünk el közösen, és aztán ott fogalmazódott meg tulajdonképpen az igény, hogy ez egy annyira szép élmény, meg egy annyira sokat tud adni az embernek, hogy az egy fontos lenne azt, hogy ezt a mi diákjaink számára is meg tudjuk adni ezt a lehetőséget. És akkor a tavalyi évben hát több mint a fele volt a mi diákunk, most meg hát a nagyobbik rész, most számba pontosan nem tudom, de hogy szinte majdnem mind a mi diákjaink azok, akik ott vannak a buszon.
1: Hát ez egy fantasztikus hír, úgyhogy már most nagyon boldogak vagyunk. Atya, úgy említette azt, hogy a zarándoklatnak része fizikai rész is, és hát a kedves hallgatóknak mondom, hogy voltunk fenn a Krizsevácon is egy zarándoklat keretében, végigjártuk a stációkat, és ehhez kaptunk Bertan atyától egy nagyon érdekes füzetet. Atya, el tudnám mesélni, hogy mi volt ebben a füzetben, és azt is, hogy miért pont ezt választotta, hiszen számunkra, premósok számára ez egy nagyon-nagyon kedves üzeneteket tartalmazott.
2: kicsit próbálom távolabbra indítani. Minden évben az iskolában, a nagybőti időszakban van egy közös tanári keresztút, amin csak mi a tanárok, tehát csak a tantestület vesz részt. Az idei évben ennek az volt a kerete, hogy a diákjaink voltak azok, akik az állomásoknak az ábrázolását elkészítették. Volt, aki rajzolta, volt, aki festette, volt, aki tényleg zsírkrétával készítette el az állomásokat, és ezeket helyeztük ki az iskolának a fő lépcsőházába, és tulajdonképpen a tanári keresztutat ott jártuk. Fekete Szabolcs püspökatya volt az, aki vezette idén a keresztutunkat, de a tavalyi évben pedig fölmerült egy olyan ötlet, hogy milyen jó lenne az, hogyha a tanáraink lennének azok, akik keresztúti állomásokat írnának. És tulajdonképpen ezek azok az elmélkedések, az imádságok, amiket most mi is itt végig imádkoztunk. Mert hogy valóban az zarándoklatunk, az egy iskolai szervezésű, premontrei zarándoklat, és mint ilyen, nyilván itt csak egy, azt mondhatnám, hogy egy ilyen küldöttsége van az iskolának. Nem tudtuk mind a 600 diákunkat elhozni, pontosan 591 diákunkat elhozni ide, de hogy azzal, hogy ennyien el tudtunk jönni, egy picit képviselünk mindenkit is. Azokat a diákokat, akik nincsenek itt, és azokat a tanárokat is, akik nem lehetnek itt. De ugyanakkor, mivel a tanárok azért évközben is kísérnek bennünket is, meg a diákokat is, nem csak a szaktárgyi munkájukkal, hanem jó esetben a támogatásukkal, imádságukkal, lelkiségükkel is. És ezért most, amikor a Krizsevácon is jártuk a keresztutat, akkor mindenki egy olyan füzetet kapott, amiben a tanárainknak voltak az elmélkedései, útravalói tulajdonképpen egy-egy keresztúti állomáshoz a diákjainknak. És hát ilyen értelemben mondhatnám azt, hogy a keresztutat velük együtt jártuk, az ő gondolataik segítettek bennünket közelebb kerülni a keresztútnak is a titkához. Meg hát az is teljesen más, hogyha valaki úgy olvassa ezeket a gondolatokat, hogy tudja azt, hogy az, aki éppen fizikára, vagy matematikára, vagy magyarra tanítja, ő mondjuk a hitéletében hol jár, és mondjuk mit tud hozzáfűzni ahhoz az adott állomáshoz. És azt hiszem, ez egy nagyon gazdagító dolog tud lenni, mert sok olyan talán gondolat is volt benne, amire lehet, hogy a diákok nem is gondolták volna, hogy mondjuk abban az adott kollégában ott vannak ezek a gondolatok, vagy ez a fajta imádság.
1: Ha jól tudom, akkor közel 70 ezer ember van itt, 70 ezer fiatal van itt Medjugorjéban, de rendkívül sok atya is részt vesz ezen a találkozón. Ha jól emlékszem, a tegnapi nap folyamán közel 700 főt említettek meg, köztük azok, akik ott vannak fönt és az oltárnál szolgálnak, és rengeteg olyan, akik gyóntatnak, vagy éppen lelkivezetést folytatnak. Atya, milyen érzés önnek ezt így megélni ennyi társa között, és milyen volt gyónásokat hallgatni és megkönnyíteni az embereket ezektől a hatalmas terhektől? És van-e olyan meghatározó emléke ezekből esetleg, amit így meg tudna velünk osztani?
2: Mindenképpen felemelő. Én is próbáltam, ha nem is sikerült minden este odaérnem a gyóntatásra, de majdnem minden este az én is beültem jóval a szentmise előtt, vagy inkább kiültem jóval a szentmise előtt szentgyónásokat hallgatni. És hát hál' Istennek nem nagyon volt üres járat, vagy azt hiszem, hogy az egyik nap volt az, hogy két zsoltárnyi időm volt, annyit tudtam elmondani, mert aztán úgy jött valaki mindig, hála Istennek. Tehát nagyon sokan voltak, akik a szentgyónásokat elvégezték, meg azt is talán annyit el lehet mondani, hogy tehát sok olyan gyónás volt, amikor az emberek régi vagy nagy terheket le tudtak tenni. És én azt hiszem, hogy a kegyhelyeknek, meg az arándoklatoknak ez egy sajátos karizmája, vagy a sajátos szolgálata, hogy az ember, amit úgy akár az arándoklaton is hordoz magába, és aztán, mikor odaér az arándok helyre, a Jóistennek a kegyelmének a helyszínére, vagy a szűzanyának a működésének a helyére, akkor ezt úgy jobban le is tudja tenni. És ezt azért úgy tényleg szép volt megtapasztalni, hogy sok ilyen gyónást hallottam én is, meg hát sok ilyen gyónásnál lehettem mondjuk egy Jóistennek az eszköze. Úgyhogy ez mindenképpen szép élmény volt. Meg hát nyilván a szentmisék is. Ott a napok végére már az ember nagyjából ismerős arcokkal ült tulajdonképpen együtt, mert hogy a legtöbb papin azért azt vettem észre, vagy én mindenképpen így próbáltam eljárni, hogy majdnem, ha nem is ugyanoda arra a helyre, de nagyjából afelé a hely felé próbált minden este helyet foglalni, mert akkor ott már volt egyfajta ismerettség, akik ott voltak körülöttünk. Ami meg külön öröm, hogyha az ember tényleg egy-két olyan magyar pappal találkozik, hogyha hallom, hogy amikor vannak ugye a közös részek, és akár a közgyónás rész, amit mindenki a saját nyelvén mond, és akkor valahol hallom, hogy ugye rázendít mellettem valaki, hogy a gyónom a mindenható Istennek. És akkor nyilván tehát az egy ilyen közösséget is formál, meg abban az értelemben jó az, azt hiszem, hogy bár nekünk szerzetesen kicsit mondhatom azt, hogy könnyebb dolgunk van, vagy nagyobb szerencsénk van, mert hogy mi azért többször szoktunk együtt misézni közösen. de nagyon sok olyan egyházmegyés atya van, aki ritkán tapasztalja meg ezt a fajta papi közösséget. És nyilván nekünk is ez egy nagy élmény, hogy ilyen sokan vannak együtt papok, de biztos az, hogy azoknak a papoknak, akik lehet, hogy mondjuk akár most mondjuk így a végeken szolgálnak, vagy nagyon sok település tartozik hozzá, ritkán találkoznak paptestvérekkel, nagyon megerősítő ezt nem csak tudni, mert tudni azt tudják, azt hiszem mindannyian, hanem látni is, hogy tényleg, hogy milyen sokan vagyunk, és hogy milyen szépen tudunk így, hogy mondjam, így együttműködni, akár ilyen apróságok kapcsán. Tehát, hogy az a jó szó talán, hogy olyan igazi testvéri vagy olyan paptestvéri kapcsolatok vannak. És ez a legapróbb dolog, most egyet mondott csak ebből, tehát, hogy amikor az ember azt tényleg észre tudja venni, hogy sorba érkezünk meg általában a gyóntatásból a szentmise előtt kiülni oda a padokra, és ott pont előttem talán egy olasz atya lehetett, aki hát ő felvette a stólát, de valahogy azt elrontotta. Rosszul tette föl, vagy kilógott az egyik, nem tudta betenni nyakába. És hogy rögtön ketten voltak, akik oda nyúltak hátulról, segítettek megigazítani, hogy minden rendben legyen, és akkor működött a történet. Tehát, hogy ez egy apró odafigyelés, de hogy mégis ezt a, attól függetlenül, hogy azt se tudjuk, milyen országból érkezett, milyen nyelven beszél, de hogy ott van ez a fajta testvéri kapcsolat.
1: Hát szerintem a kedves hallgatók is hallhatják, én pedig személyesen láthatom is azt, hogy Berci atya mekkora örömmel beszél erről, és hogy tényleg mennyi élménnyel van tele, de mégis megkérdezném azt, hogy atya, van-e önnek egy ilyen nagyon meghatározó élmény, ami így abszolút te azt mondja, hogy ha elmegy innen, akkor is bármikor eszébe fog jutni?
2: Sok van, meg át kell gondolni most, ami ugye a leginkább élő élmény most bennem. Ugye most, amikor beszélgettünk, akkor ma reggel volt a Krizsevácon, hajnali 5 órakor kezdődött a Szentmise. És többen ott voltunk az zarándok csoportból is. Voltak, akik a Jelenések hegyére mentek, voltak, akik aztán a Magyar Misére mentek, és voltak, akik erre a Krizsevácos zarándoklatra mentek. És úgy tavaly nagyon emlékszem, hogy amikor az ember jön le a hegyről, van egy ilyen, hát egy olyan út, ahol legtöbben leszoktak jönni, tehát egy ilyen lejárat mondjuk így a hegy tetejéről, és annak a végén ott ült egy idős néni. Egy ilyen, hát ez tényleg klasszikus nagymama karaktert, fejkendővel, talán valahol 80 és 90 év között lehetett a néni, és azokat a rózsafüzéreket árulta, amiket úgy ő készített. Tehát látod, hogy át van gondolva az egész, mert, és én is ugye most a lefele úton volt ezen időn gondolkodni, hogy nem a feljáratnál árulta, hanem azután, hogy valaki már megjárta a keresztutat, mondjuk így, és talán már picit úgy meg is tisztult ebbe a zarándoklatba, és akkor megérkezik, hogy akkor úgymond, mielőtt visszalépne a világba, még ő volt, ott nála volt egy lehetőség, hogy vegyen tőle, vagy kapjon tőle egy ilyen rózsafüzéret, és úgy menjen tovább. Hogy azt a Isten tapasztalt imádságot, amit ott megtapasztalta a hegymenetbe, meg a lefelévetbe, azt kicsit úgy tovább tudja vinni. Ez volt tavaly. És az idei évben is, mikor arra jártunk, akkor a néni már nem volt ott, egy fénykép volt, csak ott a helyén, meg egy gyertya. Úgyhogy valószínűleg a néni az elhunyt a tavalyi évben, de egy kép van kitéve róla, sőt, kettő kép van kitéve róla, füligérő szájjal mosolyogva, és az van aláírva olaszul, hogy prego per voi, ami azt jelenti, hogy imádkozom értetek. Hogy ez például egy nagyon szép élmény az egészben, hogy volt egy néni, aki igazán semmi más nem csinált, csak rózsafűzért árul, de mindig ott volt, és látszott azt, hogy ezt tényleg szívvel, lélekkel csinál, nagyon pontosan tudta, hogy miért odaül, hogy ezt miért teszi, és hogy vagy mint, és egy szót nem váltottam vele, de most, amikor az ember meglátta a fényképét, mégis tudtam, emlékeztem erre a nénire, hogy olyan valaki volt, és hogy ez egy nagy, hogy mondjam, jel mindannyiunk számára, hogy a néni gyakorlatilag ugyanezt teszi továbbra is, remélhetőleg a mennyországból. Tehát ahogy eddig is az imádságra hívta meg az embereket, ott, miután lejöttek a hegyről, menjenek tovább, rózsafűzzel imádsággal, én azt hiszem, ugyanezt teszi, csak most már ő is imádkozik értünk, meg onnan föntről jár közben. Tehát azt hiszem, hogy most így a legfrissebb ilyen meghatározó élmény az most ez volt így.
1: Ugye a Mladi Fest, ez egy katolikus ifjúsági világtalálkozó itt Medjugorjéban, amire hát közel egy szombathelyi mennyiségű, tehát egy 70 ezer ember vesz folyton rajta részt általában ezeken az alkalmakkor, és dicsőítjük az Urat, és részt veszünk különféle lelki alkalmatosságokon, rengeteg programon, és talán az egészben a legszebb dolog az, hogy olyan új kapcsolatokra teszünk szert itt Medjugorjéban, amik egy örök életre szólóak is lehetnek. Például csak a jó magam példájából mondok egyet nagyon gyorsan. Például én életem legjobb beszélgetését szerintem éjfél körül három angol fiatallal ejtettem meg, és nagyon jó volt, hogy mindenki olyan közvetlen, olyan segítőkész, és itt érződik az az embereken, hogy itt nincsen nyelvi korlát, hanem van, hogy szavak nélkül is megértjük egymást, még úgy is, hogy nem beszélünk egy nyelvet. És ha a kedves hallgatók tehetik, én azt mondom, főleg a fiatalok, akkor jöjjenek el Medzse Gúréba és éljék át, legyenek itt a fiatalokkal, hiszen nagyon nagy szükség van a fiatalok lelkesedésére és hitére is. Ha pedig idősebbek, vagy hát régen volt a fiatalok a testvérek, akkor pedig imádkozzanak a fiatalokért. És ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem is, amit Berci atyának tennék föl, hogy itt van 70 ezer fiatal. Rengetegen mondják azt, hogy az egyházunk válságban van, hogy nincs utánpótlásunk, és hogy hát ez már csak egy ideig óráig tartható fenn. Ön, mint papa, atya, ezt hogy látja, hogy valóban ez már csak egy kimenő divat, vagy ez még hosszú időre a Jóisten bebetonozta ezt ide közénk magát?
2: Mondhatnám azt, hogy a végén ugye Jézust tudnám csak idézni hiteles forrásból, hogy amikor Jézus azt mondta az apostolnak, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, és az egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt. És nagyon szép az egyébként, hogyha megnézzük itt a medzsugorjei monstranciát, tehát azt a szentségtartót, amiben minden este, vagy minden második este a szentségimádás volt, ott körbe ez a mondat van fölírva. Tehát, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig. És ez azért is fontos, mert tényleg tavalyi tapasztalatom volt az, és elgondolkoztam rajta, hogy volt egy német származású atya, a nyitó misén nem messze ült tőlem. Épp csak, hogy köszöntünk egymásnak, meg lehetett róla tudni, hogy német, és hát úgy vettem ki a szavaiból, hogy hát nem egy könnyű lelki pásztori helyen szolgál. Tehát valószínűleg olyan helyen szolgál, ahol azért kihívás papnak lenni, vagy hogy nem mindennaposak mondjuk így számára a lelki pásztori örömök. És nagyon érdekes volt azt látni, vagy hogy akkor, és akkor az ember sok mindent megért, hogy amikor elkezdődött az egész, vagy ez a klasszikus, ez a hozsanna ének, ami egy ikonikus éneke itt az ifjúsági találkozóknak, akkor neki elkezdte potyogni a könnyei. Mert hogy lehet, hogy egy éven keresztül erre várt, hogy egy ilyen lelki feltöltődése legyen, amit aztán hazavihet a többiek közé. És hogy én azt hiszem, hogy ennek a találkozónak is ez a nagy erőssége, hogy aki innen hazamegy, az biztos, hogy egy picit közelebb került a Jóistenhez. Akárhol is volt hozzá képest. Akkor is, hogy a picit távolabb volt tőle, és nem ismerte, akkor biztos, hogy nagyobb lépéseket tett. Ha pedig eddig is megvolt az intenzív kapcsolata, akkor talán abban segít, hogy azt egy kicsit jobban láthatóvá, vagy kifelé irányítottá is tenni. Tehát én mindenképpen azt mondanám, hogy kicsit azt hiszem, hogy az egyházunk olyan, és ez itt is nem a saját hasonlatot idézném most, hanem a Szent Pálnak van ez a hasonlata, hogy mint egy test. Mindenkinek megvannak a saját feladatai. Mint a testben is megvan minden szervnek a saját feladata, ugyanígy az egyházban is. És az ilyen találkozók is nem véletlen az, hogy azt hiszem, hogy itt a Ladifestnek a logója, az általában egy szív, az mindig megtalálható benne. És mi sokszor azt látjuk egyébként, kicsit mint az embernek zsibbadnak az ujjai, mert nem jut oda elég vér. De hogy ugyanakkor meg a test az ennél, hál' Istennek, sokkal nagyobb. Csak hát nyilván az ember, amit először érez, az a kezével, meg a lábával, meg a lábujjhegyével, hogy a fázik, akkor sokszor az fázik először, vagy a füle, vagy ehhez kapcsolódó dolgok, és akkor könnyen érezheti úgy, hogy hát akkor olyan hideg van, hogy most ingyen megfagyok, pedig igazából csak a lábam, a fülem, meg a kezeim fáznak. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy ezek olyan alkalmak ezek a találkozók, amik olyan friss vért juttatnak el tényleg azokra a helyekre is, ahol lehet, hogy csak egy-egy egyházközségből plében egy-két fiatal van, de egy ilyen élmény az nagyon nagy vérfésülést tud jelenteni. Tehát, hogy én semmiképpen nem mondjuk így temetném az egyházat. Sőt, nekem is azért az a tapasztalatom, hogy fiatalok között is nagyon sokan vannak olyanok, akiknek, hogy nem nagyon van tapasztalatuk az egyházzal, vagy, és talán pont ebből kifolyólag arra támaszkodhatnak, amit esetleg olvasnak itt-ott-amott róla. És az meg könnyen lehet, hogy nem jó. És pont ezért nekünk ebben nagyon nagy szerepünk van, hogy ezzel a könnyedséggel, vagy közvetlenséggel tudja az ember az evangéliumnak az örömhírét hírül vinni, vagy a tanúságot tenni erről. És én azt hiszem, hogy az nagyon sok mindenkiben tud, fiatalabban is nagyon sok mindent elindítani, vagy azokat a kérdéseket föltenni, amik lehet, hogy nem is tudják, hogy ott vannak bennük. Az iskolában is azt látom, meg fiatalok körében is azt látom. Tehát az érdeklődés biztos, hogy megvan, az nem kérdés. Én azt mondom, hogy nagy részében nyitottság is megvan. A kérdés az, hogy hogyan találkoznak velünk, vagy amikor találkoznak, akkor mi tudjuk-e nekik Jézust felmutatni, és hát ez egy jó alkalom, azt hiszem, egy ilyen Vladifest, hogy bennünket is, akár papokat, szerzeteseket, de fiatalokat is úgy, hogy mondjam, megtalpa lelkileg, hogy egyre jobban a valódi Jézust tudjuk felmutatni azoknak is, akik még csak esetleg kíváncsiak rá, vagy hallottak róla, de nincsen vele valós kapcsolatuk.
1: Berci atya, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő beszámolóját, öröm volt hallgatni, és hatalmas nagy élmény. Boldvai Márton Bertalan atyát hallották, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium igazgatóját, és egyben a csoportunk lelki vezetőjét. És nagyon szépen köszönöm a Mária Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmet.

0: hírek.
1: Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, a Novoszibirszki színeváltozás és az Irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről, a szerkesztő

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Napról napra hirdessétek Isten üdvösségét, hirdessétek dicsőségét a nemzetek között. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, kedves hallgatói család, ezekben a pillanatokban összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, az Anyaországi, az Erdélyi, a Délvidéki és a Felvidéki Mária Rádió, és közösen kapcsolódunk be virtuális módon ebbe a szentmisébe. Ezt a szentmisét felajánlom a hallgatói családért, az önkénteseinkért, a munkatársainkért, a támogatóinkért, és különösen gondolok az idősekre is, a betegekre is, akiknek gyakran a Mária Rádió az egyetlen kapocs az egyházzal. Ma a Szent Bertalan apostol ünnepe van. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, erősíts bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott fiadhoz. Közben járására add, hogy egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke a jelenések könyvéből. János apostol így beszélt látomásában a megdicsőült egyházról. Szólt hozzám az angyal, és ezt mondta. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány jegyesét. A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal, a kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keletről 3 kapu volt, északon 3 kapu, délen 3 kapu, és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Ez az Isten igéje. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Magasztaljon téged, Uram, minden műved. Szentjeid áldást mondjanak. Országod dicsőségéről szóljanak, és hatalmadat mindig hirdessék. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Hirdessék az emberek hatalmas tetteid, királyságot, fölséges dicsőségét. A te országod örökké való ország, uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a veletekben.
2: Evangélium Szent János könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk.
2: Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves hallgatói család! Az evangéliumban Nátánaelről hallottunk. János evangéliumában Bertalan apostol Nátánael név alatt szerepel. Máté, Márk és Lukács evangéliuma pedig Bertalannak hívja. Nagy valószínűséggel Bertalan apostolnak az eredeti neve Nátánael volt, ami Isten ajándékát jelent, és Bertalan pedig az arám Bartalmait jelent, ami annyit jelentett Talmainak a fia. Tudjuk róla, hogy a galileai Kánából származott, Fülöp apostol volt a jó barátja, és mindketten várták a Mesiást nagy hittel. És bizonyára ez közöttük is gyakori téma lehetett, sokszor beszéltek erről. És amikor Fülöp megtalálta, fölfedezte, Jézus találkozott vele, akkor az első útja rögtön barátjához, Nátánaelhoz, vagyis Bertalanhoz vezetett, a későbbi apostolhoz, hogy megtaláltam a Mesiást. Azonban Nátánael nem volt valaki olyan, aki egykönnyen rögtön elhitt volna bármit, hanem azért megszeretett volna erről bizonyosodni, és rögtön meg is jegyezte, hogy nem is volt valami nagyon túl jó véleménnyel Názáretről és názáretiekről, amikor azt mondja, hogy jöhet-e valami jó Názáretből. De Fülöp apostol nem érvel, nem bizonyít, nem próbálja meggyőzni, hanem csak annyit mond, jöjj, nézd meg te magad is. És akkor elmentek Jézushoz. És nagyon meglepte Nátánaelt, amikor Jézus úgy fogadta őt, úgy beszélt vele, mintha mindig is ismerték volna egymást. Amikor megmondja neki, hogy egy igazi izraelita, és nincs is benne kétszínűség, ami szívén, az a száján rögtön megmondja, ha valamiben kételkedik, valami számára bizonytalan, vagy nem egyértelmű. És ez meglepte Nátánaelt is, meg is kérdezi tőle, hogy honnan ismeri őt, hiszen eddig még sohasem nem találkozta, és akkor következik a nagyon érdekes mondat, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. És bizonyára nem sokkal ezelőtt tényleg Nátánaelt ott volt a fügefa alatt. És akkor elismeri, megvallja a hitét, úgy, mint Tamás apostol, amikor megjelenik neki a föltámadott, amikor azt mondja, hogy Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Tehát nem tudjuk, mennyi idő telt el a Fülöppel való találkozástól Jézussal való találkozásig, de minden esetre ez egy hosszú lelki út volt. A két mondat között jöhet-e valami jó Názáretből, és a másik megtérés után mondata, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Kedves testvérek, valójában ez a mi utunk is. Jézus nem annyira érvekkel akar meggyőzni bennünket, hanem a személyes találkozással, amikor megtapasztaljuk Isten jelenlétének az élményét, a közelségét. Sokkal többet tudunk megtapasztalni, mint valami ismeretekkel, vagy valami tudással, mert az nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Jézussal közelebbről személyesen megismerkedjünk, és vele tudjunk lenni, és vele tudjunk haladni az életünk útján. Nem kell azonnal mindent megértenünk, nem kell azonban azonnal mindent értenünk. Jézus sem kész apostolokat választott, hanem ha vele voltak, a jelenlétével formálta őket. Azt, ahogyan tanította, ahogyan Jézus gondolkodott, amilyen álláspontokat képviselt, ez hatással volt az apostolokra, és ezáltal ők is formálódtak, Krisztusibbá lettek. És valójában ez a mi keresztény élet feladatunk, hogy egyre jobban hordozzuk életünkben, megjelenítsük Krisztust. Hogy akik találkoznak velünk, akik velünk vannak, velünk élnek, azok fölismerjék bennünk Krisztust. Kedves testvérek, ha ez az igyekezet bennünk lesz, akkor bizonyára ránk is fognak vonatkozni azok a szavak, amelyeket Jézus Nátánaelnek mondott. Nagyobb dolgokat is fogsz majd látni ennél. Adja jó Isten, hogy ezt megtapasztaljuk. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Bertalan és a többi apostol közben járására hallgassa meg kéréseinket.
0: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, János főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósággal lobogjon a szívükben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Árasz, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által.

0: áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Isten,

0: csomagokat vesz a sokanok Isten semmelyeket, és elősz a saját emberségüknek.
1: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te dőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtől termését és az emberi munka gyümölcsét. Tedd oda számunkra a életi imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
2: Fogadja el az Úr kezedben az áldozatot, nevének dicsőségére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész megszentelt
1: egyházra. Urunk Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepét megülve, arra kérünk Istenünk, hogy elnyerhessük segítségedet annak közbeni járására, akinek tiszteletére ezt a dicsérő áldozatot bemutatjuk neked, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket.
3: Felemeljük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
3: Méltó és igazságos.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad. Hogy felbátorodva tanúságtételük által, az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, ami Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséreted himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk.
3: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hosanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hosanna magasságban.
1: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyattok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsöned be a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ügyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg rosszul.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Békesség.

0: Isten báránya.
1: Te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűnei, boldog, akik meghívást kaptak a bárának oldaljára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy halljékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz mi a lelket.

Nektek adom az országot, amit nekem adta atyám, hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, mondja az Úr.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepén magunkhoz vettük az örök élet zálogát. Kérünk, legyen ez mind jelen, mind jövő, jövendő életünk segítője, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent Isten véget ér, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Az észak-komáromi Szent Anna kápolnában Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója Szent Misét mutatott be, melyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetített.

Augusztus 17-én hosszantartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

Mária Rádió. Áldás gondolatok. A keresztények egysége. Az egész lakott föld a tiéd, Istenünk. Hozzád vezetnek lelkünk ösvényei, benned születik meg az összhang, mint egy csodás zeneműben, amelyben annyi szólam fonódik egymásba, benned találkozik egymással az életünk, mint egy nagy lakomán, ahol annyi különböző ember ül az asztal körül, benned bomlik ki hitünk gazdagsága, mint a prizmán átsugárzó fény, szivárvány színei, segíts bennünket hozzád térni. Akkor egymáshoz is egyre közelebb kerülünk.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a békejegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai, Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára, rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a forró témák az Egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a hittanórában Giordano Bruno peréről hallunk majd, hogy az életével egy picit megismerkedhettünk, milyen tudományos, illetve idézőjelbe vett tudományos állításai voltak. Ugye ő a Római Katolikus Egyháznak 400 éve, több mint 400 éve a fejére olvassák, hogy megégette Giordano Brunót, a tudomány mártírját. Legtöbb esetben, akár a világhálón, ha rákeresünk, akkor ez a jelző tudomány mártírja dobódik ki legtöbbször. Itt persze elemezni lehet, hogy valóban a tudomány mártírja-e, azon kívül, hogy ugye az életét tragikus módon veszítette el, de mennyire volt az ő világszemlélete, az ő keresése valóban tudományos, ez viszont hát a szakembereknek a kutatását előadja azzal, hogy ha megvizsgáljuk az ő téziseit, nézeteit, akkor éppen talán az ellenkező jelzőt mondhatnánk, hogy tudománytalan módon gondolkodott, vagy próbálta keresni az igazságot, de ezt természetesen rábízzuk a kedves hallgatókra, ha megismerjük az ő életét és a tételeit. Ugye már az előző adásunkban egy picit betekinthettünk az ő összeférhetetlen természetébe. Ugye verseket, regényeket írtak róla, szobrokat állítottak neki, elneveztek róla tudományos alapítványt, ausztrál rádióadót is, a Hold egyik kráterét is róla nevezték el, és egy aszteroidát is. Vajon valóban tudományos eredményei miatt égették meg elevenen 1600. február 17-én a római Campo di Fiori terén? Ki volt valójában Giordano Bruno, és miről szól az ő pere? Ebbe tekinthetünk be a mai adásunkban. Ugye pere 7 éven keresztül folyt, hiszen a lehető legnagyobb körültekintéssel és alapossággal akartak eljárni az ő ügyében, kivizsgálni legalaposabban azt, hogy miben vannak az ő állításainak a hibái, illetve ugye a teológiai nézetei azok mennyiben ellenkeznek a katolikus egyháznak a tanításával. Ráadásul az eset rendkívül összetettnek bizonyult, ugye az inkvizíció sietett úgymond a segítségére, ez is egy ilyen paradox kijelentés, de éppen annak érdekében, hogy ne öljék meg azonnal, hanem joga van valóban egy igazságos vizsgálathoz, egy perhez, minden vádlottat igazából megillet az, hogy megvizsgálják az ő ügyét. Természetesen a mai kornak a szemével már másképpen tekintünk halálbüntetésekre, akár kegyetlen ilyen megégetésekre vagy akasztásokra, de hát látjuk, hogy még ez a 20. században is sok esetben bizonyos állami törvények keretében működtek, tehát voltak kivégzések egyéb diktatúrákban, látunk olyan elítéléseket, ahol ezek mindig még alkalmazva voltak, hanem is megégették a vádlottakat, vagy pedig ugye a modern korban is találunk ilyen helyzeteket, hogy valakit megölnek börtönben, ugye az ítélet halálos, és hát

valamiféle villamosszékben vagy injekcióval végzik ki a rabokat. Tehát ez gyakorlatilag nem is a középkornak a találmánya csupán, és nem is mondhatjuk, hogy ez a sötét középkor, amit nagyon gyakran hallunk az egyház vádlói szájából, mintha már véget ért volna. Elmondhatjuk, hogy a 21. században is vannak ilyen helyzetek, esetek, országok, törvények, amelyek ezt mégis lehetővé teszik. Tehát ilyen kontextusba figyeljük az ő perét. Természetesen nem érthetünk egyet azzal, hogy valakinek elvegyük az életét, de mindenképpen megvizsgálható az, hogy valakinek milyen tézisei voltak. Egyáltalán a tudományos gondolkodás megengede ilyet, hogy valakit a tudományos nézetei miatt kivégezzenek. Tehát ebben egy picit beletekintünk, hogy az ő esete mennyire volt összetett. Sok időt vett igénybe a tanúknak a kihallgatása abban az időben, és Bruno valamennyi írásának Rómába vitele is hosszú időbe telt. Súlyosbító körülmény volt a publikációinak zavaros és olykor ellentmondásos jellege. Ugye át kellett tanulmányozni ezeket az iratokat, az ő állításait. A vádlott ez idő alatt az angyalvárban tartózkodott, itt raboskodott, amely a középkorban a pápák menedék helyeként, az újkorban pedig az inkvizíció börtöneként működött. Mivel 8. Kelemen Bruno bűnösségét bizonyítottnak látta, a pápa utasítása szerint a kínzástól eltekintettek. Ugye itt nagyon gyakran találkozunk olyan nézetekkel, hogy tehát mennyire próbálták őt kényszeríteni, hogy vonja vissza az ő tanait, és talán még kínzásoktól se riadtak vissza. Ez gyakorlatban véve a visszatekintve a múltba, a források nem bizonyítják, hogy ilyen kínzásoknak vetették volna alá Brunót. Csak Bigent és Light állítása szerint tették ki Brunót a kíméletlen és hosszadalmas kínzásnak. Ugye a két szerző egyértelműen egyházellenes iratokat, könyveket ír, de szándékosan állítja be sokszor Ferdén a történelmi tényeket. Tehát erről semmiféle ilyen följegyzés nem található, és nem is volt rá gyakorlatilag szükség. 1598 elejére olyan szerteágazó peranyag gyűlt össze, hogy szükségessé vált az összefoglalás elrendelése. Egyértelműen eretnek nézeteit, mint Jézus isteni mi voltának és Szűz Mária szeplőtelenségének megkérdőjelezését hajlandó volt visszavonni, hogy aztán ismét magáénak vallja azokat, sőt feltételeket diktált a pápának. A 8. Kelemen egy általa összeállított tétel listát, amely olyan alapvető hit igazságokat tartalmaz, mint Jézus valóságos jelenléte az eukarisztiában, az oltári szentségben, eretnekként elítél, akkor hajlandó lesz megadni magát. Éveken át macskaegér játékot űzött bíráival. A pápa végül Roberto Bellarmino bíboros nevezte ki Bruno bírájává. A tudós jezsuitában, a pápai házi teológusban Bruno egyenrangú ellenfélre tolalt. Hogy az eljárást lerövidítsék, Bellarmino 8 pontra csökkentette a Bruno ellen fölhozott vádakat, amivel a vádlott is egyetértett. Hogy itt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy ugye szerzetes volt Giordano Bruno, tehát méltán vizsgálta őt és az ő téziseit maga az egyház, hiszen az egyház tanításait olyan dolgokat kérdőjelezett meg, amelyek alapvetően ugye a keresztény közösség, a katolikus egyháznak a tanítása volt. Tehát ez ugye nem a természettudományos dolgoknak a vizsgálatát jelentette elsősorban, hanem amiről beszélünk, azok teológiai kérdések. Ugye sajnos sem a 8 vádpontot tartalmazó irat, sem a peranyag más dokumentuma nem maradt az utókorra, tehát ennek a nyoma megvan, hogy volt egy ilyen 8 pontból álló vád irat, de ennek a fönnmaradása sajnos megsemmisült. Amikor Napóleon csapatai 1808-ban elfoglalták Rómát,
számos peranyagot lefoglaltak és Párizsba vittek. A császár anyagot gyűjtött az egyház ellen, hogy igazolja az egyházi állam megszállását és az egyházi javak lefoglalását. Innentől kezdve nem követhető nyomon a peranyag sorsa, ebből kifolyólag az események rekonstrukciójánál utalásokra és más forrásokból vett idézetekre kell hagyatkoznunk, megjegyzi ezt Hézeman professzor is. Tehát megint csak egy olyan vádpont, amit nagyon sokszor az egyház ellenes körök mondanak ki, hogy megpróbálják eltitkolni, vagy az egyház semmisíti meg ezeket az anyagokat, hogy ne legyen az utókornak erre valamiféle bizonyítéka. Hát pontosan ellenkező dolgot látunk, ha Napóleon ezeket megtalálta volna, akkor ezeket az anyagokat mindenképpen felhasználta volna egy az egyben az egyház ellen. Tehát a történelmi korokban sajnos ugye tűntek el, vagy semmisültek meg ilyen dokumentumok, de egyáltalán nem éppen az egyház érdeke diktálta ezt, hiszen ők meg akarták örökíteni, ezért kerül archívumba valami, meg akarják örökíteni ezeket, akár a peranyagokat, vagy dokumentumokat. És ugye vannak olyan világi hatások, vagy történelmi helyzetek, amelyek során akarva akaratlanul ezek az anyagok tönkre mennek, megsemmisülnek. Tehát ez is egy ilyen bizonyíték, hogy valaki keresi, tehát egy nagyhatalmú császár Napóleon, és nem találja ezeket az anyagokat, és nem az egyház az, aki megsemmisíti. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, miképpen semmisülhettek meg ezek az anyagok, tehát lehető, hogy ebbe az egész csomagba volt, amit Napóleon megpróbált lefoglalni, de látjuk, hogy nem tudta felhasználni ezt kimondottan az egyház ellen. Ezek szerint Bruno tovább folytatta a régi játékot. Ha visszavonta volna 8 eretnek nyilvánított tanát, 3 évé börtönbüntetés után szabadon engedték volna. Ugye itt ezek teológiai kérdések, itt szó sincs még a tudományos és más természettudományi dolgoknak a megkérdőjelezéséről. Tehát ezek teológiai kérdések, amelyekben joggal kérte az egyház, hogy ezeket vonja vissza, hiszen ő az egyház klerikusa, az egyház tagja, és ugye van egy tanító hivatal, amely egy egységes tanítást képvisel, és hát ennek ő nem volt hajlandó engedni és megfelelni. Tudjuk, hogy a szerzetesek engedelmességi fogadalommal is rendelkeznek, tehát ebben is ugye ellenkezett, amit ugye saját maga tesz le az egyháznak a vezetőjének, tehát ez az engedelmesség az elöljárónak szintén tartozik, és nem tiltotta a gondolkodás természetesen, abban a korban se volt tiltotta a gondolkodás, vagy új teóriáknak, hipotéziseknek az előhozatala, de azt nyilván úgy tanítani és hirdetni, mint az egyház tanítása, mint egy új teológiai felfedezés, az bizonyára tilos volt, hiszen ugye nem felelt meg, hogy az egyház nevében, ha tanít valaki, akkor az egyház tanítását kell, hogy képviselje, nem a saját maga gondolatait. Lehetnek privát tézisei, de abban az esetben, hogyha az előjáró azt mondja, hogy hát ezt tegyük félre margóra, gondolkodhatunk fölötte, vagy nézzük meg alaposan, tehát akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a tudományos gondolkodás valóban szabad, de ha egy intézményt képviselünk, és ez Krisztus intézménye, az egyház tanítása, ennek viszont ugye a római pápa a garanciája annak, hogy ennek a tanításnak tisztának kell lennie. Onnantól kezdve a saját maga ezt hirdeti, amely egyben nem tilos, de akkor ne lepődjön meg senki, hogy ezt a tanítást a katolikus egyház, a keresztény közösség elítéli, mert nem felel meg az adott követelményeinek, nem hiteles, nem krisztusi. Ugye tehát a börtönbüntetéssel gyakorlatilag megúszta volna. Ugye a világi jog szerint hazaárulás és dezertálás vétsége miatt bűnösnek találták volna, és rögtön ítélő eljárás keretében minden bizonnyal ki is végezték volna az egyház,
az utolsó percig a megbékélés híve volt. Tehát itt Giordano Bruno ellen voltak világi vádak is, és ugye többek között szerepel ez a hazaárulás. Tehát az elmúlt adásban lehetett figyelni, hogy mennyi helyről tiltották ki, sőt a protestáns körökből is, ugye mert megtagadja a hitét, de gyakorlatilag a szerzetes rendből nem csapják őt ki, tehát ezért ez a eljárás. Tehát itt világi vádak is szerepelnek ellene, sok minden, ami miatt halálos ítélet várt rá, de az egyház éppen ezáltal a vizsgálat által próbálta őt megmenteni. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes tények, amelyről nem beszélnek, és állandóan azzal a váddal illetik az egyházat, hogy ő akarta kimondottan ennek az embernek a halálát, amely teljes mértékben téves beállítása az egyháznak és magának a pernek, a bíróságnak is. Ugye a kapituláció ilyen formája azonban nem volt összeegyeztethető az egocentrikus dél-itáliai hiúságával, és amikor 1599. december 21-én a gondolkodási idő lejárta után ismét bírái elé állították, a következőket mondta, idézem. Nincs mit átgondolnom, nem is tudom, mit kellene másképp látnom. A bíborosok még egyszer megkísérelték, hogy világossá tegyék Bruno előtt, mit kockáztat valójában. Két domonkos elöljárót küldtek hozzá, akik angyali szókkal próbáltak rábírni arra, hogy elhatárolódjon a tévedéseitől. De Bruno hirtelen azt állította, hogy soha nem írt le eretnek tanítást, műveit félreértelmezték és félreértették. Természetesen hajlandónak mutatkozott arra, hogy tanait nyilvánosan és bármelyik teológussal megvitassa. Felelősséget kizárólag az apostoli székkel és csak az egyház atyák korából származó egyházi dekrétumokkal szemben érez. Lényegében az orránál fogva vezette a pápát és az inkvizíciót, írta Rómából egy otthoni barátjának, a német Kasper Schoppe, a per egyik szemtanúja. Most egy pici zenével folytatnánk ezt a témát, és folytatjuk Bruno perének elemzését.

0: Giordano Bruno nem tanai és nem is valamelyik valaha leírt gondolata, hanem Konok tagadása és tévedhetetlenségébe vetett hite, más szóval szinte patológikus narcizmusa miatt végezte a mágián. Ugye az 1600. február 8-án kihirdetett ítéletben ötször is elhangzott, hogy a vádlott megbánás nélkül hajthatatlanul és mereven ragaszkodik eretnekségéhez. Aztán átadták az elítéltet a végrehajtó bizottságnak, a világi hatóságnak. A következő sorokat, amiket idézni fogok, Kasper Schoppe írta 1600. február 17-én Bruno halálának napján. Idézve, a következő történt, először életéről, tanulmányairól és tanításáról szóltak, majd rámutattak arra, milyen testvérjes gondoskodással próbálta meg az inkvizíció figyelmeztetni Brunót, hogy tévúton jár. Felvázolták, milyen konok és istentelen volt Bruno, majd megfosztották egyházi méltóságától, kiközösítették, és azzal a kéréssel, hogy a büntetés vérontás nélkül és olyan kegyesen hajtsák végre, amennyire csak lehetséges. Átadták a világi hatóságnak. Bruno egész idő alatt egy szót sem szólt, csak egyszer nyilvánult meg fenyegető hangnemben. Idézve, lehet, hogy nektek, akik ítéletet hoztok, több okotok van a félelemre, mint nekem, aki elszenvedem azt. A városvezetők emberei a börtönbe vetették a vádlottat, ahol még 8 napon keresztül fogva tartották, biztosítva annak lehetőségét, hogy visszavonja tévedéseit, de mindez hiába. Ezért küldték ma mágiára, írva ugye a szemtanú beszámolójából, Schoppe írásából. Amikor halála előtt elébe tartották a megfeszített képét, keserű megvetéssel visszautasította azt. Nyomorúságosan pusztul el az izzó lángok között, és talán éppen azon volt, hogy lemondjon a világok világról, amelyeket kigondolt magában. Így bánnak a rómaiak az istenkáromló, istentelen emberekkel. Ha az ítéletet nem hajtották volna végre, a pápaság leveszítette volna a tekintélyét. A per és az ítélet végrehajtás fő célja nem az, hogy megmentsük a vádlott lelkét, hanem hogy a közjól szolgálják és másokat elrettentsünk, ez egy idézet, olvasható Francisco Pena inkvizítornak írt kézikönyvében. Tehát, hogy az ítélet, a per és a ítélet végrehajtás fő célja nem az, hogy megmentsük a vádlott lelkét, hanem hogy a közjól szolgálják és másokat elrettentsünk. De amiről szó van, milyen tanokért vagy volt hajlandó Bruno az életét áldozni, az Avicidi Róma városi újság 2 nappal később így tájékoztatott. Megint csak idézve, az utálatos nolai domonkos testvér, akiről már korábban beszámoltunk, csütörtök reggel a Campo di Fiorin élve elégették. Szerfelett konok eretnek voltak, és saját megérzéseire hagyatkozva különböző dogmákat fabrikált hitünkkel szemben, különös kép Szűz Mária és más szentek ellen. A nyomorult annyira makacs volt, hogy hajlandó volt meghalni. Sőt, azt is mondta, hogy szívesen hal meg vértanúként, és hogy lelke a lángok között a paradicsomba kerül. Most már bizonyára tudja, hogy igazat mondott-e, írja ez a városi újság 2 nappal később. Ezzel szemben Schoppe számos tant felsorol, amelyeket az ítélet hirdetéskor Bruno rovására írtak. Bruno a könyveiben iszonyatosan értelmetlen elképzeléseiről ír, hogy számtalan világ létezik, hogy a lélek egyik testből a másikba, vagy egy másik világba vándorol. Hogy egyetlen lélek egyszerre 2 testben is formát ölthet, hogy a mágia hasznos és megbízható. Hogy a szent lélek nem más, mint a világszellem. Hogy a világ öröktől fogva létezik, hogy Mózes a csodákat mágia segítségével hajtotta végre, és hogy jártasabb volt a mágiában, mint a többi egyiptomi. Hogy törvényeit ő maga találta ki, hogy szentírás megtévesztés, hogy a szentírás maga megtévesztés, hogy ördögök áldásos tetteket tudnak végre vinni, hogy csak a zsidók származnak Ádámtól és Évától, a többi ember két lénytől, akik egy nappal később lettek teremtve. Hogy Krisztus sem Isten, hanem mesteri varázsló, aki az embereket az orruknál fogva vezette, és akit ezért joggal akasztottak fel, nem pedig keresztre feszítettek. Hogy a proféták és az apostolok istentelenek voltak, és hogy néhányukat varázslóként felakasztották. Nem is érnék a végére, ha minden agyszüleményt vissza akarnám idézni, amelyeket Bruno könyveiben és számhelyesen állított. Röviden szólva, mindennek hajthatatlan védelmezője volt, amit pogány filozófusok, valamint régi és új eretnekek fölhoztak. Idézet vége. Csak Kopernikus tanítása nem volt köztük. Giordano Brunónak nem azért kellett meghalnia, mert a heliocentrikus világképet vallotta, és nem is azért, mert megdöbbentően kora felismerte, hogy a csillagok távoli napok. Ugye itt megjegyzem, hogy Kopernikusnak bizonyos írásait ő félre is fordította, és teljesen ellenkező állítások jöttek ki belőle, tehát ez a latin tudását is mutatja. Nem tudós volt, hanem a mágia teoretikusa, hermészi filozófus. Minden tudományos módszert mellőzve egy merész ezoterikus filozofikus axiómából, a panteista doktrínából, Isten végtelen és örök és azonos a teremtéssel, két hamis és két helyes állításból tevődik össze. Ugye a két hamis, ezért az univerzumnak és végtelennek és öröknek kell lennie. Ugye a két helyes, a csillagok távoli napok, amiket szintén bolygók vesznek körül. Természettudományos következtetéseket vont le. Tehát ezek az állítások is ilyen keszekuszák, és természetesen ugye az akkori tudományos dolgokat is, amiket majd később alátámasztanak is, megkérdőjelezi. Hogy a csillagok távoli napok, amiket szintén bolygók vesznek körül. Gyakorlatilag ugye megalapíthatjuk, hogy eretnességgel vádolták, mert az ő örök és végtelen világ mindenségében nem maradt hely a személyes Isten és az idő és az utolsó ítélet számára. Azért értélték el, mert túlbecsülte magát, mert azt hitte, kedvére játszadozhat az egyháziakkal és diktálhatja a törvényeket. A mágia halál viszont halhatatlanná tette az örök perelkedőt és zseniális sarlatánt, akit három vallás átkozott ki, és akit egyik európai egyetem tanszéke sem tudott méltónak arra, hogy soraiba fogadja. Sajátos arroganciájával a pápával dacolt. Ma Giordano Bruno mártírnak számít és mítosszá vált, és nem csak 8. Klement és korát, hanem az utókort is sikerült az orránál fogva vezetnie, jegyzi meg Hezeman professzor. Tehát a tudományos megállapítás, amiről beszéltünk, tehát itt hagy maga után jó néhány ilyen kérdést, hogy ezek mennyire voltak tudományosak, és mennyi a fantáziának a szüleméje, és hogy mennyibe ötvöződtek-e ezek a tézisek a mágiával. Tehát egy eléggé képlékeny világot állít föl előttünk Giordano Bruno. Tehát amit látunk nagyon sokszor a világhálón, vagy akár a médiában Giordano Brunóról, úgy beállítva, mint a tudomány mártírja, mindenképpen elmondható, hát, hogy a tudományosság az erőteljesen megkérdőjelezhető. Megint csak a mártíromsága. Hát ott a kemény fejűsége és az állandó istentagadása, tehát, és a saját narcizmusa, amelyet ugye több szerző is leír, hogy így visszatekintve akár egy pszichológus, ha vizsgálja az ő viselkedését, vagy akár pszichiáter, akkor valamiféle diagnózist is állapít meg ennél az embernél. Semmiképpen nem mondható a tudomány mártírjának, bár előszeretettel használja ezt az egyház ellenes kör. Ugye, ha a mai kort megfigyeljük, akkor egyre ritkábban hozzák elő a Giordano Bruno példáját az egyház ellen, bár még mindig vannak ilyen harcos körök, hogyha ezt így elemezni szeretnénk, de mindenképpen fontos megismerni az ő életét, vagy miket állított, hogy egyáltalán el tudjuk helyezni a történelemben az ő szerepét, és egyáltalán, hogy hogyan került ez az ember mágiára. Természetesen nem érthetünk egyet halál büntetéssel, hogy valaki a gondolatai, még ha azok zavarosak is, vagy ha nem hajlandó visszavonni, tehát hogy nem lehet elvenni valakinek az életét, ezzel biztosan egyetértünk, de abba a korba kell helyezni az ő történetét és életét, amelyben ezek a halálos ítéletek hát úgymond szokványosak voltak. És onnantól kezdve, hogy valaki átkerült a világi hatóság körébe, és persze voltak ellene világi vádak is, amelyek magára vonták a halálos ítéletet, tehát természetesen így már nem volt menthető. Ez nem egy kibeszélés, hogy az egyház kiadja a világi hatóságnak, hanem ez egy akkori jogrendszer volt. Tehát onnantól kezdve a világi jognak volt kötelessége kezelni az ő helyzetét. Maga az inkvizíció és maga a perek megpróbálták elemezni azt, hogy az ő állításai, akár teológiai vagy természettudományi állítások, azok valóban megfelelnek-e az akkori tudomány állításainak, hiszen voltak abban az időben más tudósok is, akik nem kerültek mágia halálra, és voltak új gondolataik, új téziseik a természettudományban is. Lásd, mennyit kellett harcolnia, és végül a katolikus egyház és az egyetemek segítségével kerül Kolumbusz Kristóf ugye Amerikába, hogy így fedezi fel az új világrészt. Tehát ez nem ment volna az egyháznak, az egyház egyetemének a segítsége nélkül. Abban az időben is volt különféle nézet, de ezekért a tudományos, valódi tudományos nézetekért nem kerültek mágia halálra az emberek. Tehát éppen ezért érdekes elemezni az ő életét, hogy vajon miért is végezte így ez az ember. Ugye összefoglalva, ugye Giordano Bruno előbb Genovába, majd Padovába utazik, ahol újra dominikánus viseletet ölt, miután ugye leteszi a fogadalmat, több alkalommal használja föl az ő habitusát, abba burkolózik, hogy ő szerzetes, kihasználva ezeket, de semmiképpen nem ugye az egyház tanítását követi és tanítja, mégis felhasználva annak a egyenruháját és ez mögé rejtőzve kap több helyen lehetőséget. De látjuk, hogy ezeket a lehetőségeket is hányszor eljátsza, sőt, ugye a katolikus egyházból kiválik, de más protestáns körökben se kap teret. Onnan is elzavarják. Sőt, még fizetnek is azért, hogy ő elhagyja az egyes területeket vagy városokat. Ezekre találunk inkább példákat az ő életében. Ja, Michel vagy Hezemann, német újságíró, talán megfogalmazása szerint a legtalálóbb, hogy egyszerre volt barokk sarlatán és eredeti filozófus, minden kétséget kizáróan zseni volt, állapítja meg Hezemann professzor, de legalább annyira őrült is. Egy nagyzási mániában szenvedő, művelt, önimádó, rosszindulatú, sőt, utálatos, intoleráns, zsörtölődő, provokátor, szélhámos és anarchista. Ma mártírnak számít és mítosszá vált, és nem csak 8. Klement vezette meg, hanem az ő utókorát is. Misztikus tanításaiért mai nézeteinek szerint természetesen nem érdemelne kínhalált, azonban a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb a szabad gondolat mártírjának tekinthetnénk őt. De hogy a reneszánsz korban legnagyobb gondolkodója lett volna, ahogy ezt a 10 kötetes szovjet világtörténet is 4. kötetében olvashatjuk, ebben biztosan kételkedhetünk. Hiszen ugye a szovjet éra is megpróbálta az ő személyét fölhasználni. Mai korban ennyire élesen nem kerül föl az ő neve direkt az egyház ellen, inkább látjuk a közömbösséget, hogy nem a Golgotára kíséri Krisztus, hogy megfeszítsék, inkább közömbösek az emberek Krisztussal szemben, tehát elmennek Jézus mellett. És ez pontosan elég ahhoz, hogy ne Krisztus útját kövessük. Giordano Bruno nem Krisztus útját követte, sőt, ugye nem volt hajlandó még a mágia és a halál büntetés előtt sem megbékélni Krisztussal. Ugye az egyes források szerint a nyelvét is kivágják, ne tudja szidalmazni az Úr Jézus Krisztust. Tehát milyen forrásokat is tanálunk, tehát súlyos véget ért az ő története, a következő adásunkban pedig folytatjuk Galileo Galileinek a életével és annak elemzésével. Megköszönöm a mai napon a Komáromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közelműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón, 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmel francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ról. Böjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindazért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfikarként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Igre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Égre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből mára egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.

Augusztus 17-én, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény egyházi műsort hallhatják. Mai vendégünk Magyar István protojerei atya, a Budapest Petőfi téri Nagyboldogasszony Székesegyház vezető papja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagyboldogasszony Székesegyház világi gondnoka.
1: Szent János apostol evangéliumának 15. részében, annak 20. versében ezt olvashatjuk. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igéimet megtartották, a tietekét is meg fogják tartani.
0: A mai adásunkat egy szomorú hírrel kezdjük. Ismét mecset lett az Ájja Szófia ortodox bazilika. Az épület 537-től a Bizánci Birodalom legfontosabb székesegyháza, de Konstantinápoly 1453-as elfoglalása után az Oszmán Birodalom mecsetté alakította át. 1934. november 24-én Mustafa Kemal Atatürk, a világi Törökország megteremtője, múzeummá alakította. Az első muszlim imát 2020. július 24-én tartották az Ájja Szófiában. Adásunk első részében Prokop Mária művészettörténész professzorasszonynak feltett kérdésekkel kapcsolatban kapott válaszokkal ismertetjük meg hallgatóinkat. Professzorasszony, az Ájja Szófia magyar érték is, hiszen Szent László leányának, Piroskának, bizánci nevén Irénének gyönyörű ábrázolása csodálható meg ott egy mozaik képen. Ezt az értéket nekünk magyaroknak miért kell folyamatosan figyelmünk középpontjában tartanunk?
1: Minden magyar embernek büszkének kell lennie az ezer éves történelmünk nagyhatalmi jelentőségére, amelynek emlékét a világ különböző részén még ma is számos emlék őrzi. Ilyen emlék a Justinianus bizánci császár, a kelet-római birodalom egyik legnagyobb uralkodója által újjáépítetett Ágia Szófia, a szent bölcsesség tiszteletére szentelt székesegyház karzatán, a császár részére fenntartott helyen II. Ioannes Komnénosz császárt, a dinasztia legjelentősebb uralkodóját, és magyar feleségét Iréné császárnét, Szent László király lányát, Piroskát, a Madonna két oldalán ábrázoló mozaikkép. Ez a mozaikkép a császári pár trónra lépésekor keletkezett 1118-ban. Ezt a képet azért kell nagyon megbecsülnünk, mert bizonyítja a magyar királyság 12. századi nemzetközi tekintélyét. A Komnénosz császári család a hatalmát a 12. században a magyar királyi családdal kötött házasság révén tudta megerősíteni. S bizonyítja a kép a magyar királylány egyéni kiválóságát is, akinek ismerjük az életét, hogy mindenben mennyire segítette férje tevékenységét. A csatáiban is vele volt, a katonai sátorban lakott, nagy tekintélye volt a nép előtt. A korában egyedülálló, ellátottsággal rendelkező kórházat alapított a szegények, az általa építetett és ma is fennálló Pantokrátor kolostor mellé. 8 gyermeke közül a 7. követte apját a trónon, első nagy Mánuel néven, aki a birodalom és a kor egyik legfőbb hatalma volt. Édesanyja örökségeként remélte Európa nagy részének egyesítését. Ő hívta meg örökösének, ami későbbi 3. Béla királyunkat, aki 9 éven át részt vett a birodalom kormányzásában.
0: Piroskát, Irént az ortodox egyházakban szentként tisztelik. Görög férjének 8 gyermeket szült. Az ortodox liturgia szerint augusztus 13-án tartják emléknapját. Ezt az emléknapot hogyan ünneplik meg a római katolikusok?
1: A római katolikus egyház is szentként tiszteli Piroskát, ünnepnapja január 19-e. Árpádházi Szent Margittal közös napon tiszteljük. Szép lenne, ha az idei Szent Margit év folyamán többet gondolnánk a kettejük rokoni kapcsolatára. Margit számára nagy jelentőségűek voltak a családjuk szent elődei, a férfi szentek mellett a szent asszonyok, skóciai Szent Margit, Piroska Iréné császárné, Szent Erzsébet fejedelemasszony, prágai Szent Ágnes, sziléziai Szent Hedvig és a többiek.
0: A bizánci magyar királyné kultuszát a római és a görög-katolikus egyház is átvette. Ugyancsak szentjei közé sorolja. Hogyan emelhetjük be a nemzet emlékezetébe élesebb fénnyel Szent Erzsébet és Szent Margit mellé?
1: Mindenek előtt a magyar állampolgároknak a világ minden részén kellene jobban megismerniük Szent Piroska császár.

professzor félbeszakított, és csak nem azt akarom mondani, hogy első Mánuel császár is magyar volt. Erre csak azt válaszoltam, hogy Mánuelnek is volt egy szülőanyja, Iréné császárné, aki első Szent László magyar király lánya volt. Erre az volt a válasz, hogy miért nem írnak erről a magyarok, hogy megtudhassa a világ. Tehát várja a világ, hogy megismertessük nagyjainkat a világgal. Tegye ezt mától kezdve e gondolatok minden hallgatója.

0: Az előzőek folytatásaként most hallgassák meg, kedves hallgatók, Hilárion metropolita július 25-i prédikációját. Szent Szófia, egy pofon Krisztus menyasszonyának címmel.
1: Július 25-én ünnepeljük az apostolokkal egyenlő Szent Olga nagyhercegnő emlékét. Megemlékezünk Oroszország első megkeresztelőjéről, aki istenfélően nevelte unokáját, az apostolokkal egyenlő Szent Vlagyimir nagyherceget. Amint a történelmi forrásokból tudjuk, magát Olgát a konstantinápolyi patriárka keresztelte meg, keresztapja a római császár volt, és keresztelőre a Szent Szófia templomban került sor. Erről a templomról szeretnék beszélni ma, mert sok évtized óta ebben a templomban, július 25-én sor került muszlim imára. Így döntött a jelenlegi török vezetés. Ezzel a döntéssel kapcsolatban nyilatkozott a mi szentséges patriárkánk, a Szent Szinódus, más ortodox egyházak vezetői is. De a török vezetés nem vette figyelembe az ortodox hívők véleményét. Ezt a templomot a 6. században az apostolokkal egyenlő Szent Justinianus császár építette. A templomot az ősi ószövetségi Szent Sátor és a jeruzsálemi templom mintájára építették, bár építészeti formáját tekintve egyáltalán nem hasonlít a jeruzsálemi templomra. A jeruzsálemi templom, amint azt a régészeti rekonstrukciókból tudjuk, antik stílusban épült, oszlopsorok voltak benne. A Szent Szófia templomot pedig az építészet új csodájaként építették, mert az építészek kísérletet tettek arra, hogy ebben a csodálatos templomban megvalósítsák a templom, mint a világ mindenség képe, ideáját. A több mint 30 méteres átmérőjű magasztos kupola az égboltot szimbolizálja. Képzeljük csak el, mekkora lehet ennek a kupolának a súlya. Ez a kupola nem támaszkodik semmiféle oszlopokra vagy tartókra, a levegőben van felfüggesztve. Ahhoz, nehogy lezuhanjon az emberek fejére, egy nagyon leleményes félkupola

rendszert alkalmaztak, félkupolákra nehezedik e magasztos és az égbolthoz hasonlatos kupola. A templom csodálatos építészete ötvöződött a belső terek nem kevésbé csodálatos díszítésével, mert az egész templomot márványtáblák borították, a felső részt pedig, beleértve a kupolát és a félkupolákat, értékes mozaikok díszítették. Ez az arany égbolt ott ragyogott az emberek feje fölött. Nem véletlen, hogy amikor az emberek beléptek ebbe a templomba, hirtelen nem is tudták, hogy a földön vannak-e, vagy az égben, mert senkit sem látott, ilyen emberi kéz alkotta földi szépséget. Amikor ebben a templomban istentiszteletre került sor, a patriárka, a császár és a papság részvételével, több mint 400 énekessel és felolvasóval, érthető, hogy ez kitörölhetetlen benyomást tett mindenkire. Ezt a templomot nem egyszer megszentségtelenítették és pusztulni hagyták. Első alkalommal az ikonrombolók idején szentségtelenítették meg, amikor a bizánci császárok a fejükbe vették, hogy a templomokban nem lehetnek ott szent ábrázolások. És már abban az időben az oltári apszisban ott volt az Istenszülő ábrázolása. Az ikonrombolók leverték azt, és csak az ikonromboló eretnekség legyőzése után állították helyre ezt az ábrázolást. Ez a 9. századi ábrázolás még most is ott díszeleg az oltár apszisában, ebben a templomban, amelyből mesetet csináltak. A helyreállított templomot új mozaikokkal díszítették, majd Szent Fotios pátriárka szentelte újra. Eljutott hozzánk az ő prédikációja a templom felszentelése alkalmából, amelyben ő leírja ezt a magasztos mozaikot, és arról beszél, hogyan szentségtelenítették meg a templomot az ikonrombolók. A templomot Krisztus menyasszonyához hasonlítja, akitől elvették ékszereit, elvették szép ruháit, és leköbdösték. Így beszél erről az ikonromboló korszakról, arról, hogy mi történt ezzel a templommal, és a szépségétől megfosztott többi templommal is. A Szent Szófia templomot, amelyben leverték, vagy lefestették a mozaikokat, egy olyan emberhez hasonlítja, akinek kiszúrták a szemét. De később a konstantinápolyi patriárkák, császárok számtalan mester munkájának és a templom fenntartására szánt nagy támogatásoknak köszönhetően helyreállították teljes szépségében és méltóságában. A megalkotott mozaikok töredékei maradtak meg a templomban napjainkig. Ilyenek a 9. századi Istenszülő ábrázolása az oltári apszisban, Deesis ikon, amely fennmaradt a székesegyház egyik erkélyén, és még néhány Krisztus vagy Istenszülő ábrázolás az előttük álló szentekkel vagy patrónusokkal, császárokkal és császárnőkkel. Azután, hogy 1453-ban Konstantinápoly elesett a törökök támadása után, a templomból mecsetet csináltak, a szent ábrázolásokat nagylészt leverték, vagy amire talán nem jutott idő, vagy nem ért oda a kalapács, azt egyszerűen lefestették. Az akkoriban lefestett ábrázolásokat a 19. században helyreállították, és azok alapján tudjuk most megítélni, milyen volt dicsősége éveiben ez a magasztos templom. 1934-ben a templom múzeummá vált, és csak az utóbbi hónapokban kezdődött el az eljárás, miszerint újra mecsetté kell válnia. Július 25-én először került sor ebben a templomban a muzulmán imára. De számunkra, ortodox keresztények számára ez a templom mindig is Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelt templom marad. Mert amint önök is tudják, a Szófia nem egy asszony, nem egy szent, akinek tiszteletére építették ezt a templomot. Szófia, Isten bölcsessége, ez a mi megváltó Urunk Jézus Krisztus egyik neve.
És amikor a templomot Szent Szófia tiszteletére építették, természetesen az Úr Jézus Krisztus tiszteletére építették. Ennek a templomnak az oltár ünnepe az Úr testszerinti születése, azaz karácsony volt. És amikor a templom mintájára felépült Kijevben a Szent Szófia székesegyház, majd Novgorodban a Szófia templom természetesen ezeket a templomokat is Urunk Jézus Krisztusnak szentelték. Siratjuk a konstantinápolyi Szent Szófia templom szépségétől való megfosztását. De látjuk, hogy nem fogyatkozik meg az Isten kegyelme az ortodox egyházhoz. Van, ahol megszentségtelenítik a templomokat, de van, ahol új, csodálatos templomok épülnek. Az egyik ilyen templomot éppen Szent Szófia mintájára építették. Ez a templom Szerbia fővárosában, Belgrádban található. Az építkezés több mint 100 évig tartott, most lassan befejeződik, a templom belsejének díszítése, ezekben a munkálatokban orosz művészek és mozaik mesterek is részt vesznek az orosz állam támogatásával, és az orosz ortodox egyház közreműködésével. Nem sokára ez a templom felragyog szépségében, és odautazva megláthatjuk, milyen lehetne a Szent Szófia, hogyha többször nem szentségtelenítették, nem gyalázták volna meg. Több olyan évtizedet élünk meg, amikor templomainkat bezárták, nem rendeltetésszerűen használták, vagy egyszerűen eltörölték a föld színéről. De most már új templomokat építhetünk, kicsiket és nagyokat, magasztosakat és kevésbé feltűnőket. És ne mondja nekünk senki, hogy túl sokat építünk, hogy nem fogják látogatni ezeket a templomokat. Ha bemennek egy templomba vasárnap, vagy egy ünnepnapon, akár Moszkva belvárosában, vagy külvárosában, egy lakótelepen, vagy egy másik kerületben, meglátják, hogy az emberek megtöltik a templomokat. És mindig minden egyes templom megtelik az Úr dicsőségével. Kívánom, hogy valamennyien szeressük templomainkat, menjünk el a templomba, hogy imádkozzunk, hogy részt vegyünk az Isten tiszteletekben, hogy részesüljünk az isteni szentségekben. Kívánom, hogy minden templomban érezzük azt, amit Szent Vlagyimir herceg követei éreztek a konstantinápolyi Szent Szófia templomban. Meglátták a templom szépségét, meghallották az egyházi éneklés gyönyörűségét, így amikor visszatértek a herceghez, megindulva azt mondták. Körbejártuk a földet, de amikor a konstantinápolyi Szent Szófia templomba mentünk be, ott nem is tudtuk, hogy az égben vagyunk, vagy a földön, mert a földön nem létezik ilyen szépség. Ezt a szépséget mi is megtapasztalhatjuk templomainkban, és nem csak az építészeti szépségük külső vagy belső díszítésük által, hanem annak köszönhetően, hogy a templomban ott van maga Isten, ott van a szentséges Istenszülő, és ott van velünk a templomban az összes szent és az elhunyt ortodox keresztények. Amen.

0: Kedves hallgatók! Műsorunk, mai műsorunk befejezéseként hallgassanak meg még néhány gondolatot Hilarion Volokolamszki metropolitától. Isten mindenkinek megbocsát. Dosztojevszki Karamazov testvérek című regényéből Iván Karamazov a testvérével, Aljósával találkozik, és azt mondja, hogy nem fogadja el Isten világát, ahol mindenki, akit megkínoztak, a kínzók, a bárányok és a megáltalkodott bűnösök harmóniában fognak élni, és megbocsátják egymásnak az összes bűnt. Mit gondol? Minden embert befogadnak a harmónia és az igazság királyságába? A túlvilágra? A paradicsomba? Beleértve az olyan bűnösöket, mint ez a tábornok és a többi utolsó gazember? Vagy mégsem? Az Úr képes megbocsátani mindenkinek, ahogy Aljosa Karamazov mondta. Vagy a halál után mindenki szét lesz válogatva, életében elkövetett bűneinek mértéke szerint, kimegy a pokolba, kimegy a mennybe?
1: Ez egy nagyon nem egyszerű kérdés. Ezen a kérdésen évszázadokon át tépelődött a filozófiai gondolkodás. Dosztojevszki felvetette ezeket a kérdéseket, de nem adott rájuk végleges választ, mert a végleges válasz egyszerűen nem létezik. Nem tudjuk pontosan, mi fog történni a mennyek országában. Egyrészről tudjuk, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Erről egyértelműen szól a Szentírás, ez Isten akarata. Nincs olyan ember, akit Isten saját akaratából örök gyötrelemre kárhoztatna. Nyugaton létezett egy olyan tanítás, hogy az emberek egy részét Isten az üdvösségre, másokat pedig a pusztulásra predesztinálta. Ezt a doktrinát többek között Szent Ágoston nyugati teológus fejtette ki. A keleti keresztény hagyományban, amelynek természetes folytatója a jelenlegi ortodox hagyományunk, a válasz mindig is ez volt. Isten minden embert üdvösségre szánt, és mindenkit üdvözültnek kíván látni. Van elég hely a paradicsomban minden ember számára. Krisztus azt mondta, az én atyám házában sok hajlék van. Csak azok nem jutnak el a paradicsomba, akik maguk nem akarják azt.
0: De hol történik, ahogyan maga mondja, ez a válogatás?
1: Nem a túlvilágon történik, hanem itt a földön. Ez az a hely, ahol egyes emberek Isten oldalára állnak, mások, az ő ellenségei, az ördög oldalára. Egyesek erkölcsös életet választanak, míg mások bűnöst. Tehát az utolsó ítélet itt a földön kezdődik, és az örökkévalóságban folytatódik, s hogy az ember hogyan fog élni az örökkévalóságban, egyértelműen attól függ, hogy hogyan élt ezen a földön. Minden következtetés ebből az alapelvből következik, beleértve azt is, hogy ki kerülhet be a mennyek királyságába, és kit nem engednek be. Egyrészről tudjuk, Isten azt akarja, hogy minden ember elnyerje az üdvösséget. Másrészről viszont tudjuk, hogy vannak emberek, akik nem akarják a megváltást, akik egész életüket arra tették fel, hogy szembeszálljanak Istennel, harcoljanak az egyház, a vallás ellen, és ártsanak más embereknek. Hogyan mondhatjuk azt, hogy ezek az emberek egyenlő jogokat kapnak a mennyek országában? Ez természetesen lehetetlen.

0: Kedves hallgatóink, adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre válaszokat a nagyboldogasszony@marjaradio.hu e-mail címen kaphatnak. A mai műsor vendége Magyar István protojerei atya, a Nagyboldogasszony Egyházközség vezető papja volt. Az adás összeállításában, az orosz nyelvű prédikációk és cikkek fordításában Zimonyi Irina volt segítségünkre. Elköszön önöktől e műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta, a Nagyboldogasszony Egyházközség világi gondnoka. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
1: Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.

0: راديو. Az imaórákli liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj!

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Az égi udvar díszei, örök királyunk nagyjai, kiket nekünk nevelt az Úr, s apostolokként ránk hagyott. Ti új jég, új föld városa, holnapként bárányunk ragyog, s ti drága gyöngyként fényletek, mint ündöklő alapkövek. Ezért hálásan ünnepel az egyház Krisztus hitvese, mely hirdetéstek től dicső, s mert véretek szentelte meg. A mindenkor s idő letűnt, és megváltunk ítélni jött. Ti is nagy fényben ültök ott, dicső főrangú férfiak, imáitokkal nyerjetek nekünk oltalmat és erőt, s mit földünkön vetettetek, az égben hozzon bő magot. Krisztusnak zengörög dalunk, ki atya hírvivőiként küldött s a szent lélek tüzét, gyújtott a lángra bennetek. Amen.
1: Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Isten dicsőségét hirdetik az egek. Kezének művéről valla mennybolt. A nappalok ezzengik egymásnak. Erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre állhat szózatuk. A földkerekség végéig eljut igéjük. Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, mint újongó dalia fut neki útjának. Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Tüze elől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése elől rejts el. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdik, ki láthat minket? Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve. De nyilát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Király az Úr ujjongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül, trónját igazság és jog tartja szilárdan. Tűz jár színe előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a föld kerekséget, látja a föld és beléremeg. Meg. Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népek. Megszégyenülnek mind a bálványimádók, akik faragott képeikkel dicsekszenek. Eléje borulnak mind a bálványistenek. Hallja ezt, és örvendess Sion, Júda városai vigadoznak, a te ítéleted miatt, Uram. Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, minden más Istennél fölségesebb. Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat. Az Úr megoltalmazza hívei lelkét. A gonoszok kezéből kimenti őket. Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek.
0: Elbeszélték Isten dicsőséges hatalmát, és a csodákat, melyeket végbe vitt.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait. A gondnokoktól természetesen egyet követelnek meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság mint ítéltek felőlem, hiszen önmagam fölött sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelent meg igazulást. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait és földeríti a szívek szándékait. Akkor majd mindenki megkapja az elismerést az Istentől. Ezeket, testvérek, miattatok alkalmaztam magamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ne többet annál, ami írva van. Senki se kérkedjék az egyikkel a másik rovására. Ki mond különnek másoknál? Mit van, amit nem kaptál meg? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Lám, már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk is uralomra jutottatok. Bár csak uralomra jutottatok volna, hogy veletek uralkodhatnánk. Úgy látom ugyanis, hogy Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akiket halálra szántak, hogy látványul szolgáljunk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is. Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban. Mi gyöngék vagyunk, ti erősek. Titeket megbecsülnek, minket megvetnek. Mindmáig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk. Nincs otthonunk és kezünk munkájával keressük kenyerünk. Ha átkoznak minket, áldást mondunk, ha üldöznek, türelemmel viseljük, ha szidalmaznak, szelíden szólunk. Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, hanem mint kedves gyermekeimet intelek benneteket. Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam nektek életet Jézus Krisztusban. Azért kérlek titeket, legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait. A ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek is az, mert hall. Mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek.
3: Olvasmány aranyszájú Szent János püspöknek az első korintusi levélről mondott szent beszédeiből. A Szent Kereszt tanulatlan emberek révén győzött, mégpedig az egész földkerekséget győzte meg. Nem jelentéktelen dolgokat hirdetett. Istenről szólt, az igaz vallásról, az evangélium szerint való életről és az eljövendő ítéletről. Az egyszerű tanulatlan embereket mind bölcs emberekké tette. Lásd tehát, mennyire igaz, hogy Isten oktalansága bölcsebb, gyengesége pedig erősebb az embereknél. Hogyan nyilvánult meg ez a nagyobb erő? Úgy, hogy az egész világot meggyőzte, és mindenkit arra kényszerített, hogy állást foglaljon. A megfeszítettnek nevét számtalan ellensége akarta kiirtani a földről, és éppen az ellenkezője következett be. Ez a név diadalmasan fennmaradt, sőt egyre nőtt a híre, ellenségei pedig elbuktak, és utolérte őket a pusztulás. Bár élők viseltek hadat a megholttal szemben, mégsem értek el semmit. Tehát amikor a görögök azt mondják rólam, hogy halott vagyok, nagy ostobaságuknak adják bizonyságát. Amikor nekik az a véleményük rólam, hogy ostoba vagyok, én akkor minden bölcsnél bölcsebbnek bizonyulok. Amikor ők engem gyengének neveznek, akkor pedig a saját maguk még nagyobb gyengeségét tárják a világ elé. Amit ugyanis Isten kegyelmével kitűnően meg tudtak valósítani a vámosok és halászok, azt a bölcselők, a zsarnokok és ahányan csak élnek a föld hátán, még csak elképzelni sem tudták. Erre gondolt Pál, amikor ezt írta: Istennek a gyöngessége erősebb az embereknél. Már csak ebből is nyilvánvaló, hogy Istentől való ez az ige hirdetés. Mert ugyan honnan is juthatott volna 12 embernek eszébe, hogy ekkora vállalkozásba kezdjen. Olyan 12 embernek, akik tanulatlanok voltak, akik ki sem mozdultak a tavak, folyók és eldugott falvak világából, akik azelőtt talán életükben sem láttak nagyvárost, városi forgatagot, most üzenjenek hadat az egész földkerekségnek. Volt, aki megírta róluk, mégpedig kertelés nélkül, legkevésbé sem akarva palástolni bűnüket, hogy gyávák és kislelkűek voltak. Mekkora bizonyság ez az igazság mellett? Mit is írtak meg tehát róluk? Azt, hogy amikor Krisztust elfogták, egyszerre megfeledkeztek sok csodájáról, elfutottak, aki pedig első volt a 12 közül, még meg is tagadta urát. Hogyan magyarázzátok meg azt, hogy akik Krisztus életében a zsidók támadására egyszeribe összeomlottak, ugyanazok akkor, amikor már Jézus meghalt és eltemették, és amint ti mondjátok, fel nem támadt, tehát nem is intézett hozzájuk bátorító szavakat, nem lelkesítette őket, igen, akkor fogtak hozzá, hogy az egész mérhetetlenül nagy földkerekséget meghódítsák. Vajon nem mondhatták volna egymásnak? Micsoda? Önmagát nem volt képes megmenteni, hát majd megvéd minket. Életében önmagán sem segített, hát majd halálában fog mellénk állni. Életében egyetlen népet sem hódított meg, mi pedig majd nevére való hivatkozással meg fogjuk győzni az egész világot. Ilyesmit nem hogy megtenni, de csak elképzelni is ellenkezik a józanésszel. Éppen ezért nyilvánvaló, hogyha nem látták volna őt feltámadása után, és hatalmának ekkora bizonysága nem győzte volna meg őket, semmiképpen sem bocsátkoztak volna ekkora kalandba. A megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Mindenfelől szorongatnak minket, de mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.
1: Téged, Isten, dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk, téged örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.

és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalom,

0: az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fénygyújt a szemnek. Az Úr törvénye szeplőtelen megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak. Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fénygyújt a szemnek. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos. Kívánatosabb aranynál és drága kőnél. Édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél. Szolgád belőlük merít bölcsességet. Megtartásuk bő jutalmat ad. A botlásokat kiveszi észre. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg a gőgtől, ne legyen úr rajtam. Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök. Ajkam szólás, a szívem gondolata legyen kedves előtted. Én, Uram, segítőm és megváltóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fénygyújt a szemnek. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Uram, én Istenem, te benned remélek. Ments meg minden üldözőmtől, szabadíts meg engem. Mint oroszlánok, el ne ragadják életem. Össze ne tépjenek, mert nincs szabadító. Uram, én Istenem, hogyha rosszat tettem, és ha gonoszság tapad a kezemhez, hogyha rosszal viszonoztam a rosszat, vagy ha ellenségemet kifosztva engedtem szabadon, akkor haragosom üldözzön és ragadjon meg, életemet tiporja földre, jó híremet tapossa porba. Kelj föl, Uram, haragoddal, szállj szembe ellenségeim dühével. Állj mellém, Istenem, és tarts ítéletet. Gyűjjenek köréd a népek, ülj magas trónra fölöttük. Az Úr ítéli meg a nemzeteket. Ítélj meg, Uram, igazságom szerint, szívem teljes ártatlansága szerint. Legyen már vége a bűnös gazságának, s erősítsd meg az igazat. Szívek vesékvizsgálója, igazságos Isten! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket.
1: Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívű. Oltalmamat én Istennél találom, megmenti ő a tiszta szívű. Isten igaz bíró.

megfeszíti és céloz vele, de fegyvere őt magát teríti le. A tüzes nyilak, melyeket készített. Íme rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz és bűnt hoz a világra.

0: Gonoszsága visszahull fejére, gazsága saját nyakába szakad. Igazsága miatt dicsérem az urat, zsoltárt zengek a fölséges nevének. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz.
0: Megőrizték Isten végzéseit és minden parancsát.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiathoz, közbenjárására ad, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, a püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, a Novoszibirszki színeváltozás és az Irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 1009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Boni Pertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 24-én hétfőn, a mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával, 14 órakor, Jó hírek hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor, élő kincseink, beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szabáról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, aktuális, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetétkek helyekről, 20 órakor, együtt a szinodális úton, a Szombathelyi Mária rádió műsora, 20 óra 16 perckor, magasztallak Uram, Ágosné Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, hitünk és életünk, görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor,

0: Életige. A fokolári mozgalom havi életige magyarázata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Zsolozsma. Befejező ima óra 23 óra 40 perckor. Óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Kedves hallgatóink! A Filippiekhez írt levélben ezt olvashatjuk. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Imádkozzunk most együtt a világ békéjéért, az Emeljük föl szívünket görögkatolikus imakönyvben található imádsággal. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Szent Vérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagy-szigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szent Vér bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újratemetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános. Mária kiállítás. Örömmel adjuk hírül, hogy 2026. augusztus 15-én megnyitotta kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás. Kettől vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány.
2: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk imacsoportunk betegeiért és az egyéni imaszándékokra. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názáret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntette őt, s hírulatta neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részesen lehessek örömödnek, amelyben a lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözl légy, anyám, Mária!
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled.
5: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esedezzél szent fiadnál az édesanyákért, a gyermekeiket merjék neked, és Istennek bemutatni és szentelni, hiszen így Isten áldásával és a szűzanya oltalmával válhatnak majd azok jó édesanyákká és jó édesapákká.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is, nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelgő testőrünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
8: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó tényteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted. Hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent balasztodat, hogy midőle szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legmértóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áld meg minket, városainkat, községeiket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
2: Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a békejegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A Szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára, rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Két nappal a húsvét, a kovásztalan kenyér ünnepe előtt a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan foghatnák el, és ölhetnék meg őt cselvetéssel. Ne az ünnepnapon, mondták, mert esetleg zavargás támadhat a nép között. Amikor Betániában, a leprás Simon házában tartózkodott, és éppen asztalnál ült, odalépett hozzá egy asszony. Alabástrom edényben valódi, drága, illatos nárduszolajat hozott, és feltörve az alabástrom edényt, tartalmát a fejére öntötte. Néhányan bosszankodni kezdtek. Mire való ez a pazarlás az illatszerrel? 300 dénárnál többért is el lehetett volna adni, és árát ki lehetett volna osztani a szegények között, támadtak rá. Jézus azonban így szólt, hagyjátok békében, mit bántjátok, hiszen jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek, és tehettek velük jót, amikor csak akartok. Én azonban nem leszek mindig veletek. Ez azt tette, ami tőle telt. Előre megkente testemet a temetésre. Bizony mondom nektek,

Küldte két tanítványát ezzel a megbizatással. Menjetek a városba. Ott találkoztuk egy vizes korsót vivő emberrel. Menjetek utána, és ahova bemegy, ott mondjátok a házigazdának. A mester kérdezteti, hol az a terem, ahol tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti vacsorát. Ő mutatni fog nektek egy tágas étkezésre berendezett termet. Ott készítsétek el. A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, odajött a 12-vel. Asztalhoz ültek. Miközben ettek, Jézus így szólt. Bizony mondom nektek, egy közületek, aki velem eszik, elárul engem. Erre elszomorodtak és sorra kérdezték, csak nem én vagyok. De ő így válaszolt, egy 12-tök közül, aki velem a tálba nyúl. Az emberfia elhagyja a világot, amint írva van róla, de jaj annak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem született volna. Étkezés közben kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, és nekik adta. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt. Ez az én vérem, az új szövetségé, amelyet sokakért kiontok. Bizony mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg majd az újat nem iszom Isten országában. Miután elmondták a hálaadó zsoltárt, kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus így szólt hozzájuk. Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem az éjjel. Az írás ugyanis azt mondja, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De föltámadásom után megelőzlek majd titeket Galileában. Péter azonban fogadkozni kezdett. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én ugyan nem. Mire Jézus csak ennyit mondott. Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem. De Péter tovább fogadkozott. Ha meg is kellene halnom veled, nem tagadlak meg. Hasonlóképpen fogadkoztak a többiek is. Közben a Gecemáni nevű majorba érkeztek. Üljetek le itt, amíg én imádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert, Jakabot és Jánost vitte magával. Egyszerre csak remegni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik. Várjatok itt, és virrasszatok. Kicsit tovább ment, és földre borulva imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el ez az óra. Abba, atyám, szólt, neked minden lehetséges. Vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Akkor visszament, de alva találta őket. Erre rászólt Péterre. Simon, alszol? Egy óra hosszat sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban gyönge. Másodszor is elvonult, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Visszatérve, megint alva találta őket, mert szemük elnehezült. Nem is tudták, mit válaszoljanak neki. Amikor harmadszor is visszatért, így szólt hozzájuk. Aludjatok csak, és nyugodjatok. Elég volt. Itt az óra. Az emberfia most bűnösök kezére kerül. Keljetek föl, menjünk. Nézzétek, itt jön, aki elárul engem.

Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 24-e. Tövised, halál. Hoseás proféta könyvében, a 13. fejezetben, a 14. versben olvassuk ezt. Tövised, halál. Isten féltékeny szeretettel szereti népét. Ezért, mikor haragszik, akkor is a szeretetét halljuk. Haragjában is a szeretete harsan fel. Ne hagyja el őt népe idegenekért, idegen istenekért. Ezek természetesen emberi képekkel kifejezett formái az Úr kibeszélhetetlen és megmagyarázhatatlan szeretetének. Ebben a fejezetben egymást váltják Istennel kapcsolatosan az indulat és a könyörület mondatai, hasonlatai. Párducként és a medve indulatával támad az Úr a népére, széttépi, felfalja őket. Ugyanakkor pedig mégis megmenti őket a haláltól. És nincs benne megbánás e tekintetben. Azaz végérvényesen elhatározta, hogy könyörül népén, és megszabadítja őket. Talán azonnal a föltámadás himnuszának sorai jutnak eszünkbe. Halál, hol a te fullánkod? Ahogy az első korintusi levélben olvasjuk a 15. fejezet 55. versében. Halál, hol a te fullánkod? Köszönjük ezt a reménységet az Úrnak. Addig azonban adj mennyei erőt nekünk naponta, a halál tőviseinek elhordozásához, kezeléséhez. Adj mennyei erőt. Adj mennyei erőt egyéni, egyházi és társadalmi méretekben egyaránt. Urunk, lásd, ez a tövis kínoz, begyulladt. Minden mozdulattal elviselhetetlenebb. És csak a te erőd világosságot tart meg reménységben. A tövis fájdalmát érezve ugyanis inkább indulatodat tapasztaljuk. És bennünk is annyi tépdeső indulat feszül. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Gyermeki lélekkel. A hegyi beszédben beszél Jézus arról, hogy hogyan imádkozzunk. Máténál olvassuk ezt. Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában, meg az utca sarkon, hogy mutogassák magukat. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban mennyei atyádhoz. És mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Ez a figyelmeztetése nem tűnik túl időszerűnek. A Az imádságokkal kérkedő emberektől ma üresek a terek, a templomok is. De miért mondja Jézus, hogy az imád titokban kell végezni? Talán azért, mert a rejtekben Isten szemén kívül más szemek nem néznek bennünket. És a ilyen helyen fedezhetjük fel magunkat annyira szabadnak, hogy levethetjük minden állarcunkat. És végre kicsiny, törékeny és rászoruló gyermekként mutathatjuk meg magunkat Istennek. Akik komolyan belevágnak az imádság kalandjába, és arra törekszenek, hogy gyermeki párbeszédet folytassanak az Istennel, rájönnek, hogy tényleg egyáltalán nem magától értetődő, hogy ezt az attitűdöt komolyan és tartósan magukra vegyük. A rómaiaknak írt levélben Pál apostol nagyon fontos dolgot mondott erről a témáról. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot a lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Elméletben csodálatos dolog Isten elé állni az ő gyermekeiként. De a gyakorlatban remeg a térdünk a félelemtől. Hiszen többé nem rejtegethetjük a gyengeségünket, nem menekülhetünk el a sebezhetőségünk elől. Ez a magyarázata annak, miért mellőzik ma annyira, ugyanakkor titokban miért keresik annyira a lelki életet. Ha az imádkozás azt jelenti, hogy gyermeki attitűddel állunk Isten elé, és így önmagunk elé, akkor engedetlennek kell lennünk azzal a ma oly elterjedt imperatívussal szemben, hogy mindig erősnek, sikeresnek és teljesítőképesnek kell mutatkoznunk. Fontos, hogy az imára is ilyen értelemben gondoljunk. Egy hatalmas, hosszantartó és álhatatos engedetlenség mindazzal szemben, ami kívül és belül arra kényszerít bennünket, hogy elrejtsük, amik vagyunk. Ahelyett, hogy fényre hoznánk, hogy végre látható, ismert és szeretett legyen. Szeretett legyen Isten által, de végeredményben önmagunk által is. Mert mondom, elméletben csodálatos dolog Isten elé állni az ő gyermekeiként, de a gyakorlatban remeg a térdünk a félelemtől. Hiszen többé nem rejtegethetjük a gyengeségünket. Ez a magyarázata annak, miért mellőzik ma annyira, ugyanakkor titokban, miért keresik annyira a lelki életet. Szerencsére ebben a belső harcban a lélek ereje támogat és kísér bennünket. Szent Pál elmagyarázza, hogy ha a mi hangunk gyenge vagy néma is, a lélek sohasem félénk, és továbbra is kiáltja ezt a nevet, Abba, Atya, amely képes szétszakítani az eget és összekapcsolni bennünket Istennel, tanúsítva lelkünknek, hogy amit hinni kezdtünk, az nem illúzió, hanem egyszerűen az igazság önmagunkról. Az ebben az attitűdben való kitartás a keresztény ima nagy titka, amely arra késztet, hogy szüntelenül megújítsuk felfogásunkat az Istennel való kapcsolatunkról. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, olvassuk a római levélben.
3: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Július 26-án, a nagyszülők és idősek világnapján tartották meg a nagyszülők zarándoklatát Búcsú Szent Lászlón, a Dunántúl egyik kiemelkedő kegyhelyén. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezette. A következő percekben püspök atya szent beszédét hallják.

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: a mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Ezzel...

0: Kedves testvérek, kedves nagyszülők, kedves unokák! Volt egyszer egy kisfiú, akit a nagymamája nevelt föl egy kicsi faluban, mert a szüleit a kisfiú nagyon hamar elveszítette, de ahogyan cseperedett, úgy érezte, szűkös neki ez a kicsi falu. Nagymama már nem sokat tud neki adni, tanítani. Kíváncsi volt az élet titkára, miért is élünk, s hogyan kellene élnünk. Elbúcsúzott a nagymamától, elment a nagyvárosba, egyetemekre iratkozott be, professzorokat hallgatott, híres embereket, akiket megtapsol a világ, de valahogy nem találta meg a bölcsesség titkát. És akkor találkozott egy öreg remetével. Remete megkérdezte a fiatal embertől, mit keresel, miről mondja az élet titkát. Remete elmosolyodott, aztán azt mondta neki, van egy személy, aki meg tudja neked mondani a titkot. Menj vissza a szülőfaludba, és ott találkozni fogsz egy idős nénivel, akinek lámpás van a kezében, és a papucsát is fordítva vette föl, ő az, aki segíteni tud neked. Fiatalember csodálkozott, de elfogadta a tanácsot, hazament. Járta a falu utcáit, várta, hogy talán lesz valaki, aki majd mécsessel a kezében jön, de senki nem volt. Beesteledett, gondolta, hazaszalad. Nagyon rég látta nagymamáját, kíváncsi volt, hogy hogy van. Bekopogtatott. Semmi válasz nem jött. Zörgetett hangosabban. Akkor hirtelen zörejeket hallott, és nem sokára nyílt az ajtó. Ott állt a nagymama, kezében égő mécsessel, és hirtelenében a papucsát is fordítva húzta föl. A fiú döbbenten nézte a nagymama csillogó szemét, szeretettel teli szívét, ahogy a nagymama átölelte őt, és tudta, hogy hol kell keresnie az élet titkát, kitől kell kérdeznie. Kedves unokák, kérdezzétek nagymamát, nagypapát, hallgassátok őket, kincset őriznek. Egy hosszú élet alatt a szívükben nagyon sok bölcsesség, jóság, szeretet összegyűlt. Tanuljatok belőle, merítsetek belőle. Egy idős néni egyszer azt mondta, hogy milyen különös, egyre gyengébb a szemem, de egyre mélyebbre látok. Egyre rosszabb az emlékező tehetségem, de Isten egyre több dolgot juttat az eszembe. Egyre nehezebben járok, de egyre messzebbre jutok. Kedves idős testvérek, az élet megérlel, alakít, néha szenvedéseken át, elvesz és megajándékoz. Néha a szenvedést tesz együttérzőbbé, alázatosabbá. Néha a szenvedés vésői nyitják meg az annyira zárt szívét valakinek, hogy beáradhasson oda Isten fénye. Néha olyan szomorú vagyok, amikor gyerekeket kérdezek arról, hogy mit tudnak a nagyszülőkről. Tudják-e, hogy hol születtek? Egyáltalán mi a nagymama lánykori neve, hány testvére volt, mit dolgozott, mi történt az életében, mi van a szívében. Nagyon sok gyerek szinte semmit a nagyszülőről nem tud. Egy társadalomnak a legalapvetőbb életadó kapcsa, ütőere az a titokzatos kapocs, ami összeköti az idősebb nemzedéket a fiatalabbal, ahol át lehet adni a bölcsességet, kincseket, tapasztalatot. Ha ez az ütőér eltömődik, ha az idős már nem tudja átadni a kincseit, akkor a társadalom megbetegszik. Akkor a fiatal ugyanazokat a hibákat újra és újra elköveti, amit nem kellett volna. A történelem újra visszazuhan, egy-egy nemzedékkel, kettővel hátrébb. Kedves gyerekek, fiatalok, kérdezzétek sokat a nagymamát, nagypapát, meséltessétek őket. Engedjétek, hogy átadják a kincseiket. Kedves nagyszülők, a legfontosabb kincs, amit egy ember átadhat egy másiknak, az Isten iránti szeretet. A kezét az unokának el kell majd engedni, aki vele marad egy életen át, aki segíteni fogja őt, az a mennyei atya. A legnagyobb ajándék, ha egy nagyszülő ezt a kincset tudja átadni. Egy iskolának, egy óvodának ugyanez a legfőbb kötelessége. Márton Áron erdélyi püspöke mondta azt, hogy az iskola, ha nem templom, akkor barlang. Ha nem nyitja a gyerekek szívét az ég felé, ha bedeszkázza az eget, ha a gyerek nem hallott arról, hogy honnan vagyok, s miért vagyok, mit kell tennem, mit remélhetek, ha a legfontosabb kérdésekre nem kap választ, ha az iskola nem templom, akkor barlang. Akkor egy nagyon csökevényes torz, sőt, veszélyes tudást ad át. Kedves nagyszülők, szülők, óvjátok is a gyerekeket. A gyerek olyan, mint egy kicsi növény. Éppen most bújik ki a földből. Nem szabad kitenni a hideg télbe, mert elfagynak a rügyei hajtásai, soha nem fognak tudni teljesen kinyílni. A szülő egyik legfőbb kötelessége, hogy óvja a gyermeket. Mai időben talán különlegesen is a kis telefonok, a képernyő ártalmaitól, veszélyeitől, a technika áldás, de veszélyeket is hordoz. Ha egy kicsi gyerek órákon át, nap mint nap a képernyőt nézi, egyre több kutatás mutatja azt, hogy megváltoztatja a teljes agyműködését. És lassanként teljesen képtelen lesz arra, hogy hosszasan, mélyen bármire is odafigyeljen. Egyre ingerültebb lesz, egyre fáradtabb. Lassanként a kapcsolat teremtési képessége, a beszéd képessége visszafejlődik. Óvják a gyermekeiket, hogy növekedjenek, erősödjenek. És befejezésül hadd idézzek föl egy idős bíboros atyának a visszaemlékezéséből, aki Kölnben volt, bíboros érsek. Kisgyerekként, mint 3 millió másik németet, dobták át őket Lengyelországból, NDK-ba. Egy evangélikus, de főleg ateista közegbe csöppentek. Egy néhány katolikus család Lengyelországból. Nem volt ott katolikus templom, de egy idős papbácsi átjött 2-3 hetente hittanórát tartani. És ilyenkor egy idős néni a faluból, Anna néni, végigjárta a 6-8 katolikus családot, bekopogtatott, kézen fogta a gyerekeket, elvitte őket hittanra. Mindig végigvárta a hittanórát, ott rózsafűzérezett, a végén a gyerekeket hazavitte, néha kis cukorkát, jutalmat, szentképet is adott nekik. Vasárnap általában a faluban nem volt mise, de Anna néni ilyenkor is végigment a falun, kopogtatott. Összeszedte a 15-20 katolikus gyereket, és átmentek gyalog a szomszéd falvakba, ahol mise volt. 5 kilométert gyalogoltak. És közben Anna néni mindig mesélt. A történet mindig a Bibliáról szólt, gyerekek ámulva hallgatták, így is hívták Anna nénit egy két lábon járó Biblia. Ebből a 15-20 gyerekből 2 pap lett, 1 szerzetes nő lett. Elég volt hozzá egy nagyszerű idős néni, Anna néni, akiből sugárzott a hit, a bölcsesség, a jóság. Kedves testvérek, hálát adunk szüleinkért, nagyszüleinkért, és imádkozzunk szeretettel teli szívű nagypapákért, aranyszívű, gazdag szívű nagymamákért, és nyitott lelkű, minden jóra fogékony unokákért.
1: Július 26-án a nagyszülők és idősek világnapján tartották meg a nagyszülők zarándoklatát Búcsú Szent Lászlón, a Dunántúl egyik kiemelkedő kegyhelyén. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezette. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Kedves hallgatóink! Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
1: Kedves testvéreim! Most körbe járnék egy mikrofonnal, és megkérdezném, hogy miről szólt az első olvasmány, nem biztos, hogy megjegyeztük volna. Egy nagyon sajátos olvasmány, tehát még Zsidóország megvan, Judea megvan, úgy 609-re teszik a biblikusok ezt a jelenetet, amikor Jeremiásnak vásárolnia kell egy díszes övet, és a derekára kell kötni, és egy nem kényelmes, itten vannak Medjugorjéből, hazajöttek, ugye a jó barátunknak, Jeremiásnak a mondjátok a nevét, az elbetűvel kezdő neve, a folyóhoz el kell neki mennie, ami 700 Eufráteshez, ami 700 kilométerre van Jeruzsálemtől. És az övet, amit az Úr vetetett vele, mégpedig díszes övet, el kellett rejteni az Eufrátesz partján valami szikla hasadékba. Aztán megtette az Úr parancsára. Azért ez nem volt egy könnyű mesterség. Veszek egy új övet, ami az egész ruhát összefogja, és ott kell hagynia az Eufrátesz partján egy szikla hasadékba. Ugye a folyóparton általában párás a levegő, aztán visszagyalogolhatott megint 700 kilométert Jeruzsálembe, aztán egyszer csak az Úr mondja neki pár év múlva, most menj újra az Eufráteszhez, keresd meg az övet. És Jeremiás megtalálja a sziklába elrejtett övet, ami a párás levegő miatt semmivé fosztott. Jeremiás tulajdonképpen Jahve szerepét mutatja be a zsidóságnak. Egy értékes övet vesz, az öv az, ami, mint az előbb mondottam, összefogta az ő széles ruhájukat, és ennélkül nem tudtak közlekedni. Az öv az, ami egészen az ember testéhez lapul. És Jahve azt mondja Jeremiásnak, így szeretem az én népemet. Övként derekamra tettem. Hozzám simult. Dédelgettem. És a nép elhagyott engem. Ez a szikla hasadékba került öv. És így fog elpusztulni a nép, mint ahogy ez az öv megsemmisült ott az Eufrátesz partjának sziklájában. A történelmi háttér, Nabukodonozor, a babiloniak királya, már ott van Jeruzsálem alatt. Ugye 600-as évek elején vagyunk, tehát 604 körül, és 587-ben Jeruzsálemet elpusztítják a babiloniak, a zsidókat elhurcolják. Tehát egy prófétai cselekedet, sokszor van ilyen az Ószövetségben, amely egyszerre mutatja be Istennek az ember iránti szeretetét, és az ember, bocsánat a kifejezés, ökörségét, ahogyan az ember ott hagyja az Istent. Testvérek, súlyos mondat ez, amit mondok, hogy az Isten szeretete viszont szeretetet vár. A mai kortársaink ezt nem tudják. Élvezik Isten szeretetét, tudják, hogy ma is föl kell a nap, meg lenyugszik. Hát ennek az a dolga. Istennek az a dolga, hogy megelőzően szeressen bennünket, mi meg fittyet hágyunk rá. Ezt fejezi ki az övnek a képe. Minden szeretet viszont szeretetet vár, és ha megkapja, akkor örül. Az emberek nem tudják ezt, hogy Istennek szüksége van a viszont szeretetünkre. Hiába Isten, ez a szeretetnek a természete. Ez az öv Isten testéhez legközelebb volt, és ott pusztult el az Eufrátesz sziklájánál. Az evangélium. Ismerjük, hallottuk már vasárnap evangéliumként is. Most két hasonlatot emel ki a mai evangélium, a mustármagnak a képét és a kovásznak a képét. Mind a kettő kép igazából az Isten országának a világát próbálja megvilágítani. Ugye a zsidóság tele volt hamis Isten ország várással. Nagy csindadratából fog jönni az Isten országa, letarol mindent, reszkeshetek egerek, körülbelül ilyen hangulattal várták az eljövendő megváltót, az Isten országát. És Jézus ezt a hamis Isten országa képet próbálja helyre tenni a kortárs emberben. Ugye Jézus maga is a názareti ács fia, az apostolok egyszerű fiúk, halászlegények, tudtak kettőig számolni, és ezzel az apró kezdettel indul el az Isten országa. A mustármagból, a pici kovászból. Az a pici kovász átjár egy nagy mennyiségű tésztát. Az apró mustármag minden más növény fölül emelkedik. A kicsiből tud nagy lenni. Testvérek, most 19-en vagyunk, ahogy hiszem itt a templomba, 20-an vagyunk. Szóval a kicsi, ez a kicsi kis hűséges mag. Én hiszem, hogy kell ahhoz, hogy Isten országa ebben a városban felnövekedjen, kibontakozzon. Most mi hordozzuk ezt a felelősséget Pécsért, hogy az Isten országa megjelenhessen ebben a városban. Talán nem fogjuk megérni, hogy ez az Isten országa kibontakozzon, de én hiszem, hogy a jövőt építjük páron. Amen.
0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón, 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmel francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ro. Böjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindazért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Égre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Égre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből mára egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot János evangéliumának első fejezetéből idézem. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak. A názareti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátanael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátanael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Nátanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátanael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt, nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az ember fia felett. Kedves rádióhallgatók, Szent Bertalan apostol ünnepe van a mai napon. Fülöp apostol örömmel viszi hírül barátjának, Nátanaelnek, akit a hagyomány a mai ünnepelt Szent Bertalan apostollal azonosít, hogy megtalálta a messiást, a názáreti Jézust. Nátanael válasza gyanakvó volt. Jöhet-e valami jó Názáretből? E szavak mögött nem csak előítélet, hanem úgy vélem egy mély vágy is rejtőzik az igazság iránt. Fülöp nem vitá

példájává válik. A hagyomány szerint Szent Bertalan a keleti területeken hirdette az evangéliumot, többek között Örményországban, ahol vértanú halált is szenvedett. Bár életéről kevés történeti adat maradt fenn, tanúságtétele elevenen él az egyház emlékezetében, különösen az őszinteség, a bátorság és a hűség példájaként. Bertalan apostol emlékeztethet bennünket, a valódi találkozás Jézussal mindig belső átalakulást hoz, és még az istenkeresés bizonytalanságából is megszülethet a hit. Az evangélium ugyanis nem a tökéleteseknek szól, hanem azoknak, akik nyitott szívvel keresik az igazságot. Nátanael nem is sejtette, hogy egy egyszerű meghívás elvezeti őt a vértanúságig. Ma talán másfajta kihívások között élünk, de Jézus ma is ugyanígy hív bennünket is, mint egykor Nátanaelt. Gyere, lásd meg, ki vagyok, és engedd, hogy átformáljam az életedet. Köszönöm, hogy meghallgattak, Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre főmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

0: راديو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Kótyuk Veronika vagyok. Ha nyár van, akkor beszéljünk táborokról. Márpedig Zalaegerszegen idén 36. alkalommal szervezték meg azt a hittantábort, mely eredetileg a Mária Magdolna plébániáról indult ki, jelenleg pedig a kertvárosi plébánia karolta fel. Beszélgető partnerem Tóth Márton Tamásné Juci néni, a Szent Család óvoda egykori óvodapedagógusa, aki szintén rengeteg munkával és szolgálattal segíti a tábor szervezését.
3: 90-ben ugye azért elindult a változás mindenféle szinten, egyházi körökben is, és én az Endrénéné Fekete Ágnéval voltam jó kapcsolatban, és így kerültem én is be a hittantáborba, és ez minden évben nekem egy nagyon fontos program volt az életemben, úgyhogy szívesen jöttem vele, Ági megkért, hogy segítsek. Én itt nem főszervező voltam, másodhegedűs, és ezt nagyon jól viseltem.
2: Hol tartották az első néhány tábort, illetve az utóbbi években mely helyszín fogadta be ezt a tábort?
3: Báza keretjén voltunk legelőször. Az összes többi az mindenhol itt Zalában, tehát a Báza keretje az egy nagyon jó helyszín volt, mert ugye utána ott bezárták az iskolát, de a hely az adott volt, voltak matracok, tehát minden két termet összenyitottak, tehát tudtunk étkezni, nem sok szervezés kellett, és ott volt a termálfürdő, akkor még nem termálfürdő, csak egy medence, és nagyon élvezték a gyerekek, meg hát nyilván Páka, meg itt Zala megye környékén nagyon sok fele voltunk, most egyre nehezebb helyet találni, ugyanis ugye voltak ezek az Erzsébet táborok, és akkor még be az iskolák nem mindig szabadok, amikor nekünk jó ez a július első hete, és nem sok iskola fogadott be bennünket, állami iskolák meg főleg nem, egyházi iskolák sokkal jobban, tehát Celldömölk, Jánosháza, erre voltunk már, csak én is szeretem, hogyha úgy megyünk, ahol változatosabb, tehát nem megyünk mindig ugyanarra az egy helyre. Gersekaráton voltunk most, tavaly ugye egy másik katolikus iskolába, Zalakomárba, nagyon jó hely volt az is, csak a termek nem voltak nagyok ott, de megoldottuk azért, de maga a hely az viszont nagyon jó volt a Kis-Balaton és környéke. A János atya is láttam, hogy nagyon-nagyon élvezte, meg a segítőink is volt, két természetvédős gyerek, egyetemista is velünk. Most, hogy ne mindig ugyanoda menjünk, most Gersekarátra mentünk, itt fogadtak be bennünket.
2: Itt elhangzott, hogy 8-as gyermekek is részt vesznek a táborban, de konkrétan milyen korosztályra kell gondolni, tehát a legfiatalabbak hány évesek, illetve ha szabad így fogalmazni, mennyire fontos kritérium, hogy a résztvevőknek egy vallási hátterük vagy lelki hitbeli hátterük legyen?
3: Ez a tábor mindig is a plébániához tartozó iskoláknak szól. Tehát az ötvös iskola és a Liszt iskolának a gyerekeit hívja meg a Fekete Hági, aki a hitoktatójuk. Tehát ez az elsődleges szempont, hogy ők jöjjenek. És ez így van jól. És ezen felül, ha nem jön össze a létszám, ezt szoktuk bővíteni körülbelül 50 főre, és volt, hogy kevesebben voltunk, de nagyon sokáig egy pap nem volt velünk. Senki nem jött el velünk évekig. Ugye Ági meg előtte másik iskolába dolgozott, tehát azért itt voltak nehézségek, de most a zalaegerszegi kertvárosi templomból, amióta János atya, Molnár János atya, aki a plébános, ő minden évben ott van velünk, és az István atya, Demeter István atya is most velünk volt, meg két évvel ezelőtt is, tehát ő is azért beszáll a dolgokba, és nagyon jó ötletekkel segít bennünket. De János atyának nagyon fontos, hogy ott legyen. És ez meglátszik a táborok minőségén is.
2: Hány napos a tábor, hogyan épül fel, és esetleg van-e olyan program, ami kifejezetten nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében?
3: 5 napos, hétfőn kezdjük, és pénteken fejezzük be általában. A korosztály elég széthúzós, tehát van első osztályos, most is volt 2 első osztályos gyerekünk, és a legnagyobbak, akik már 8-at is kijárták, sőt, másik iskolába járnak.
2: És ezek szerint rendszeresen visszajáró táborozók is vannak?
3: Vannak, nem is kevés, tehát rendszeresen visszajárók is vannak, akiket már régről ismerünk, és ezekkel a nagyfiúkkal is mindig nekem azért az volt a bajom, hogy azért ők tudnak már harsányak lenni, meg megkapjuk mi is a dolgokat, de mellette meg csoportba, ha beszélgetünk, olyan jó kis beszélgetések folynak velük, hogy nem lehet rájuk haragudni. És a tábor az nem azért van, hogy én jól érezzem magam. A tábor azért van, hogy ők jól érezzék magukat, és nekünk ezért kell megtenni mindent. Napfelépítése úgy van, hogy reggel, mikor zenés ébresztővel kelnek, és reggeli torna van, a reggeli torna után reggeli, ott gyorsan, ha ez megtört, gyorsan, hát amennyire ugye segítenek azért a nagyok, meg a csoportok be vannak oszva, hogy ki terít, és ki segíti megcsinálni a reggelit. Amikor elvégeztünk a mosogatással is, akkor átmegyünk általában délelőtt lelki programban. Átmegyünk a templomba, a napi evangélium általában az a lényeg, de szentmise van, és akkor ahhoz fűződően mindig vannak kérdések, az evangéliumhoz kapcsolódik, és utána, miután már megvan az első nap a csoportbeosztás, hogy ki hova tartozik, ez általában elég vegyes. Tehát vannak benne kisebbek, nagyobbak, fiúk, lányok, olyan 6-7 fős csoportok vannak, és akkor ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Ez a kis csopi beszélgetés. Amikor ez megtörtént, akkor ugye jövünk vissza az épületbe, és akkor van ebéd. Ebéd után van egy kis pihenő, és délutára mindig szervezünk szabadtéri programokat is. Most például a 40 fokban nem lehetett. És ezért próbáltunk benti programokat, tehát az a jó, hogyha egy iskolánál azért van tornaterem, mert akkor azért igaz, hogy ott is 40 fok van, de ott lehet focizni, kosarazni, általában mindig van velük felnőtt. Az idei táborban, mivel nagyon sok egyetemista volt velünk, és nagyon ügyesek voltak, hozzá kell tennem, tehát nekünk felnőtteknek kevesebb dolgunk volt. Olyan jó dolgokat találtak ki, kvíz kérdéseket, mindenféle ügyességi versenyeket, volt velünk logopédus is, aki ilyen nyelvtörőket mondott a gyerekeknek, és akkor ezt feladatokba be volt építve. Ennyit nem nevettem, mikor egy puffot kellett bepelenkázniuk a gyerekeknek. Tehát nagyon sok mókás feladat volt, és élvezték. Mindig van kézművesség egy nap általában, de minden nap lehet, mert kiválasztjuk az őrangyalokat, mindenkinek van egy fele barátja, és annak a fele barátnak nem szabad megtudnia, hogy ő neki kicsoda, de készülni kell neki valamivel, és akkor valami apróságot, gyöngyöt fűznek, festenek, ki mibe ügyes, és akkor ez ki van rakva ott az asztalokra, meg miután úgyis annyira meleg van, nincs is kedvük annyira akkor kimenni, akkor ezeket meg lehet csinálni. Olyan festmények, meg szalvétatechnikával dolgoztunk, rózsafüzért lehetett fűzni, nagyon sokféle lehetőség volt, textilfestést csináltunk, és olyan kreatív módon készítették el a pólókat ott a lányok, hogy én is csak néztem, nagyon tetszett, tehát ez is egy lehetőség. Van mindig egy sportnap, amikor mindenféle versenyek vannak, van, amikor akadályverseny van a faluba, azt is nagyon élvezik, volt, hogy tojást kell kérni a faluba, és adnak is, és hoznak is, vagy gyümölcsöt, és akkor ez valamibe be volt építve. Tehát ez is egy feladat, vagy hogy elmennek a kocsmába, és ott éppen megbeszéljük előre a kocsmáros nénivel, ez nem most volt régebben, hogy megmerik-e szólítani, tudnak-e köszönni, udvariasak-e, hogy kitakaríthatnak-e. De volt, aki istálóba dolgozott, mert a bácsi azt engedte meg, sokféle lehetőség volt, és ezek a maradandók. Tehát van ilyen program is, sportprogram, ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy mindig van mise előtt énekpróba, tehát gitáros énekeket gyakoroljuk, és mindig van egy strandnap, az idén kettő is volt, hát nem lehetett kibírni máskülönben, tehát muszáj volt elmenni velük. Van egy napja, bátorságpróba van, az valamelyik este, azt nagyon várják a gyerekek.
2: Az elhangzottak alapján biztos vagyok benne, hogy a gyerekek minden évben rengeteg élménnyel gazdagodnak, legyen szó könnyedebb programokról, vagy akár a lelki programokról is. Ennek kapcsán pedig valaha tapasztalta olyat, hogy egy gyermek mélyen megérintődött Isten jelenléte által, és ez is egy olyan szempont volt neki, ami arra ösztönözte, hogy visszatérjen a táborba a következő évben.
3: Biztos, hogy van ilyen. Én a saját unokáimon láttam elsősorban, megkérdeztem, hogy ti miért jöttök el, vagy miért akartok eljönni. És ők is azt mondták, azért, mert jó, és biztos, hogy van nekik érintődésük, nem csak az én unokáimnak, hanem a többi fiúnak is, a nagyfiúknak is. Tehát, hogy látják azt, hogy az Isten itt van köztünk, és ez a lényeg, mert azért mindig imádkozunk, sokféle étkezés előtti imádságot Jani atya nagyon jó pofán, fiatalos lendülettel adja elő, és csinálja, de ugyanúgy mindig van lelki program is, a szentségimádás, az érinti meg őket. Amikor csoportonként beszoktunk vonulni a kápolnába, tehát ott a csoportvezetők viszik a gyerekeket, és ott van egy ilyen elcsendesedés. Ott olyan mély imádságok vannak, hogy az ember meghatódik. Most is volt ilyen. Például ritkán esett a nyáron az eső, de amikor mi elmentünk Vasvárra, oda föl a Szentkuthoz, szakadt az eső, megerett, és a templomba menekültünk be. De annyira esett az eső, hogy nem tudtunk elmenni a busz megállóig, és mivel busszal mentünk, és busszal kellett volna hazajönnünk, mert 50 ember, még így is örültünk, hogy egy nem külön buszunk volt, hanem helyi közlekedési busz, addig az István atyával megtartottuk a szentségimádást. Kézzel fogható volt a Szentlélek. Ott a kegyszobornál Vasváron nagyon jó volt. Tehát ezt az időt is, hogy így megadta a Jóisten, hogy ki tudtuk úgy használni az időt, hogy közben lelkünk is épülhet. Lehetett látni a gyerekeken, úgy jöttek ki oda letérdelni, olyan átszellemülten, nagyon, nagyon jó volt. Ilyenkor mindig elsírom magam, mert olyan öröm van a szívemben. Ez a lényeg, ezért csináljuk.
2: Ha egyetlen egy emlékezetes tapasztalatot vagy élményt, emléket kellene megosztani a hallgatókkal, melyiket választaná?
3: Régebben voltunk már egyszer Pákán, szintén egy hittantáborban, egy nagyfiú elvesztette a telefonját. Élete első telefonja volt ez, és szomorú volt. Kiesett a zsebéből, számháborúztunk, és ahogy ott futottak, kipottyant. És a gyerekeket fölállítottuk láncba, hogy keressék az avarba, mi pedig a csoportvezetőkkel, meg emlékszem, még a Kürnyek Robi atya volt ott velünk, és mondtam, hogy akkor most imádkozzunk, hogy meglegyen. És amíg ott imádkoztunk együtt, egyik fiú fölkiáltott, akik az erdőbe jártak, hogy megtalálta. Mert le volt némítva a telefon, hiába hívtuk, nem lehetett hallani. Nekem, de többi gyereknek is, ez akkora Isten élmény volt, ezt ők megtapasztalták, hogy imádság hatására vannak dolgok, lehetetlen dolgok is megtörténnek.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, biztos vagyok benne, hogy az elmondottak alapján a hallgatók számára is egyértelmű, mennyi lelki áldás és gyümölcs származott ebből a táborból. Kedves hallgatóink! Az zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia szervezésében megvalósuló hittantáborról beszélgettem Tóth Márton Tamásné Júci nénivel. Köszönjük a figyelmüket!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok. hétfő van, Szent Bertalan apostol ünnepe.

Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják. Akik segítségül hívják őt igazságban. Teljesíti akaratát azoknak, akik őt félik. Meghallgatja könyörgésüket, és megszabadítja őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de elpusztítja mind a bűnösöket. Hirdesse szám az Úr dicséretét, és minden élő áldja szent nevét, örökkön örökké. Imádságom elején segítségül hívlak téged, Uram. Hallgasd meg könyörgésemet, és szabadíts meg mindentől, ami most még elválaszt engem tőled. Szívemmel rátekintek a hozzám térben vagy lélekben közel álló emberekhez. Mai imádságomat értük is felajánlhatom. Kérhetem, hogy mindannyian az Úr dicséretét tudjuk hirdetni.

Evangélium Szent János könyvéből. Fülöp találkozott Nátanaellel, és elmondta neki: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták, Jézust, József fiát Názáretből. Nátanael erre megjegyezte: Jöhet valami jó Názáretből? Fülöp azt felelte neki: Gyere és lásd! Amikor Jézus meglátta a közeledő Nátanaelt, azt mondta róla: Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátanael megkérdezte: Honnan ismersz engem? Jézus azt felelte: Mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Nátanael azt válaszolta: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt: Mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel, de nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette: Bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az emberfia fölött.

Jézus személye választás elé állította az izraelitákat. Várták a messiást, tudták, hogy bármikor megjelenhet közöttük valaki, aki az Isten fia. De honnan ismerik majd fel? Fülöp már meggyőződött róla, hogy Jézus az, akit vártak. Elképzelem a jelenetet, ahogy ezzel a meggyőződéssel lelkesen adja tovább a nagy újságot Natanaelnek, aki elsőre hitetlenkedik. Majd Natanael is találkozik személyesen Jézussal, aki bizonyítja isteni hatalmát. Néha egészen apró jelekkel, máskor hatalmas csodákkal. Mit jelent számomra az, hogy Jézus az Isten fia? Értelmi belátást? Vagy bizalomra alapozott ráhagyatkozást? Milyen bizonyítékokra van szükségem ahhoz, hogy Jézust kövessem az életemben? Várom a nagy csodákat? Vagy elegendőek az apró jelek? Most felidézhetem valamilyen nehézségemet, kérdésemet, aminek nem látom a megoldását az életemben. Gondolatban átadhatom ezt a problémát Jézusnak. Ő többet tud a helyzetemről, mint én. Azt is tudja, hogy miként fog a problémám megoldódni. Hogyan alakul majd az életem, hogyan fogok növekedni, közelebb kerülni Istenhez. Megpróbálhatom bizalommal átengedni az irányítást.

0: meghallgatom újra az evangéliumot. Beleélhetem magam akár Fülöp, akár Natanael szerepébe.
1: Fülöp találkozott Natanaellel, és elmondta neki. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták, Jézust, József fiát Názáretből. Nátanael erre megjegyezte. Jöhet valami jó Názáretből? Fülöp azt felelte neki. Gyere és lásd! Amikor Jézus meglátta a közeledő Nátanaelt, azt mondta róla. Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátanael megkérdezte. Honnan ismersz engem? Jézus azt felelte. Mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Nátanael azt válaszolta. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt. Mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel, de nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette. Bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az emberfia fölött.

Jézus itt van most is velem. Beszélgethetek vele. Elmondhatom, hogy milyen jelek számomra azok, melyek megerősítenek a hitemben. Elmondhatom a nehézségeimet a bizalommal, ráhagyatkozással kapcsolatban. Beszélhetek az érzéseimről, bármiről, ami megérintett a mai imában. Kérhetek kegyelmet a hitem növekedéséhez, vagy bizalmam megerősödéséhez.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, a püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szizanya közbenjárását, családom megtéréséért. A Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelkiüdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és várathatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért és testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvösségéért. A tisztított üdvenc szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világot, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nátszulom emlékére, és minden halottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim és ifjúság kitükét, egészségükét, munkájukét, tanulásukét, segítse meg a káros szenvedélytől, mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegét, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború a háború ellen, a Mária Rádió és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, és mindnyájunkért, drága jó hazánkért.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus az én összes elhunyt szeretteimért, szüleimért, összes anyai, apai, ági, nagymamik, nagypapikért és unokatestvéreimért. Köszönöm szépen!
6: Imádkoztunk közösen Martin József volt főnököm lelke üdvéért. Adjon neki az Úristen örök nyugodalmat. Az örök világosság fényeskedjék neki. Köszönöm minden jót, amit értem tett. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni élő és halott családtagjaimért, betegeinkért, a háborúk megszűnését, főleg szomszédunkban ennek a hosszú gyűlölködésnek a végét szeretném már hírni a jó Jézusomtól és Máriámtól, az éhezők, a katasztrófák áldozataira, az orvosaimért, a bogért és a pápa szándékaira, és szeretnék kérni a magam bajához türelmet, és a jövőhöz reménységet. Köszönöm szépen!
8: Hálát adok a kapott kegyelmekért, és kérem a közös imát Déniel unokámért és a barátnőjéért, akik ma indulnak hajó útra, hogy a szűzanyja és a drága Jézus kísérje őket, hogy baj nélkül hazaérkezzenek majd. És kérem még a lányomért, a fiamért és családjáért, ők szintén még oda vannak a nyaralásba, hogy baj nélkül érjenek haza. Elhunyt hozzátartozóim lelki üdvéért, a betegségem gyógyulásáért, mert MR-vizsgálatra megyek, és hogy jó eredményeket kapjak. A Magyarországért, a Mária Rádióért, a Rózsa Füzér Társulatunk élő és elhunyt tagjaiért, és minden betegért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Hálát adok a családomért,
8: és kérem a drága jó Istenemet és az anyámat, hogy segítse haza a gyerekeimet és unokáimat és dédunokámat a nagyon hosszú távol lét után, hogy sikeresen hazatérjenek. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimnél, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelmért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére, keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária rádiót, és minden kedves munkatársát. Állásom, köszönöm.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Szaniszló Márta vagyok. Nagyon sokszor és sok imát kértem a nagyon jó barátnőmnek, Terikének, aki daganatos beteg volt, szegény. Őt most már a jó Isten magához szólította, és tudom, hogy nagyon jó helyen van, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok-sok imát, és olyan csoda történt a kórházba, hogy amikor kórházba került, én kérdeztem tőle, hogy hívjak-e hozzá papot, és akkor azt mondta, hogy nem szükséges. És míg a kórházba volt, először egy református pap ment hozzá, mert ő járt a kórházba, aztán egy katolikus pap ment be úgy, hogy a szobatársát gyóntatta és áldoztatta, és együtt imádkozták a Terikével a mi atyánkot, és utána megkérdezte a Terikétől, hogy katolikus, és mondta, hogy igen, szeretne nálam gyónni és áldozni, és azt mondta a Terike, hogy igen, és ez óriási volt, és áldozott, gyónt, és megkapott minden szentséget, és úgy mehetett a Jóistenhez, és nagyon szépen köszönöm meg, egész biztos vagyok benne, hogy az önök imáinak a hatása lett ez, és ez mindennél többet ér, ez mindennél, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és a Jóisten áldja meg önöket, és adjon a családjaiknak is nagyon-nagyon jó erőt, egészséget. Köszönöm szépen. Én voltam a Szaniszló Márta. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztust.

0: Megköszönöm minden napkapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hívben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltéséért, magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Taníts meg ösvényeidre, Uram, igazságod szerint vezess engem.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és a

0: az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Hadd halljam, mit mond az én Uram Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér. Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, hogy országunkba dicsőség költözzék.
1: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, csókot vált az igazság és a béke. A földből a hűség kisarjad, és az igazságosság tekint le az égből.
0: Az Úr jóságát megmutatja, földünk is meghozza termését. Igazság jár az Úr előtt, és béke a lába nyomában.
1: Részlet Szent Máté könyvéből. Abban az időben egy farizeus ezt kérdezte Jézustól. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt.
3: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és a legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Ismerem, Uram, irgalmad egész hatalmát, s bízom abban, hogy mindent megadsz, amire szüksége van gyenge gyermekednek. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
3: Könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Pocsi könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza a világosság szentolvasót. Az önök szándékai mellett felajánljuk elhunyt és ma eltemetett Erzsébet önkéntesünk lelküldvéért. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott, és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egyszer, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szentolvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beáll a bűnösök sorába, leghátulra, utolsóként. Nézd, amint vízbe lép és örvendj a keresztelővel, kifüröszvén a bárányt, nagy újságot lát. Világosság támad, mert nyílik már az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. Amikor kereszteltek, szívedben világosság támadt. leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a kereszt vízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnap mennyező tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt, Jézus is a tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Nézd az engedelmes Jézust, nézd, mint Máriára pillantott. Anyja és fiú gyöngét szeretete sohasem ismert más, mint igent. Az iménti szó sem elutasítás, inkább tanítás. Tanítás nekünk, hogy soha ne feledjük. Első mindig az, amit Isten akar. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget vagy bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
5: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled,
6: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szent olvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát, nézd, amint ajkán magasos igék fakadnak, gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet, sötétben élőknek világosság országát, rabként sínlődőknek szárnyalás szabadságát. Föléjett a halott, meggyógyult a leprás, a bűnös fölemelte a fejét, mert életbősége találkozik, áradjál testben és lélekben, amikor a szeretet országával találkozik. Fényvet mutat a titkára és szíve vágyára, jött azért, ami elveszett. Engedd, hogy megleljen és lángra lobbanjon a szíved. Vállára vesz gyöngéden, szeliden, és hazaindul veled, és könnyezve érted meg, örömmel jelzi, mennyit is keresed. Hálás szívvel tekints pásztorod anyjára, Máriára. Szólítsd őt édesanyádnak, és szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy messze már.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlőd Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Világosság szent olvasó negyedik titka, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Nézd Jézust a világvilágosságát, nézd, amint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárult a titok. Istenségét rejtegette, hogy kicsinynek és bűnösnek barátja lehessen. Nézd Pétert és a másik kettőt. Titkos szendergésből kelnek. Valóság volt ez, vagy csak álom? Szívüket most gyöngét szeretett, atyai szózat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj és ne fuss el, inkább emlékezz. Félőpontként őrizd a magad Táborhegyeit, mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor a hegyen voltál.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
7: a szönnyű Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halál óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó özörít titka, aki az eukarisztiában ne nekünk adta önmagát. Nézze gyöngéden szerető Jézust, nézze, mint csecsemő tápláló édesanyaként önmagát osztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó. Tőle tanuld az elfogadást. Kérd, hogy amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy már többé az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget, pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal és ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöket, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
8: hogy méltók
1: lehessünk Krisztus ígéreteire.
8: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondásakor eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála és feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy minden e szent titkokat elménkben forgatjuk, azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk, azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozataul bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és minden megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
3: Dicsőség mindörökké.
0: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai, Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára, rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről, a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Vindics Tóth Lili Annát, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
5: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
4: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
5: Drága Istenünk, kérlek, add, hogy a következő percek beszélgetése gyümölcsöző legyen, hogy sok embertársunknak reményt és további hitet adjunk. Kérünk, hallgass meg. Amen.
4: Amen. Lilivel beszélgetünk, aki olimpikon országos csúcstartó maratonfutó, ifjúsági Európa bajnok és ifjúsági olimpiai bronzérmes, egy evangélikus hívő fiatal lány, fiatal asszony inkább, hiszen férnél van, 27 éves, komoly hitélete van, és erről tanúságot fog most tenni. Köszönöm nagyon, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Milyen szentírási résszel készültél?
5: Ahogy a bemutatásban is elhangzott, futó vagyok, hosszú távfutó, most már maratonfutó. Az egész életemet, ahogyan a hit, ugye a futás is gyakorlatilag átszötte, és sokszor kéz a kézben fejlődtek és jártak, és nagyon sokszor a futás kapcsán a hitet is egyre mélyebben megtalálom.
4: Olvasd föl nekünk a szentírási részt.
5: Rendben, Ézsaiástól lenne. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
4: Mit jelent ez a te életedben?
5: Számomra ez az ige részlet, ez nagyon sok reményt ad, és bizakodást, mert ahogyan telik az élet, és én is megtapasztalok egyre több dolgot, mélységeket és magasságokat, úgy az igének a reménye is átszövi a mindennapjaimat. Konkrétan ez a pár sor számomra a mélységből is kilábalást adott, mert egyszerűen az élsportban, vagy akár az életben is hullámvölgyeket, hullámhegyeket tapasztalunk meg, és szerintem amikor mélyen magunkba nézünk, akkor mindig kell, hogy tudjunk kapaszkodni valamibe, hogy ebből valami jó dolog fog kisülni, hogy az életünk az sikerülni akar.
4: Volt olyan konkrét esemény, amikor annyira mély ponton voltál, és segített ez a szentírási ige?
5: Igen, többször is. Az első, azt talán, amit elmesélnék, az a

0: elsülni, és nagyon tud fájni, amikor nem sikerül valami, amire nagyon régóta készülsz. De mindig ott volt az a remény, hogy tudtam, hogy bennem van a jó eredmény, és hogy tudtam, hogy érdemes küzdeni, és ezt le tudtam győzni, és volt, hogy egy-két héttel később újra odaálltam, és megint tudtam elérni egy egyéni csúcsot, és végül a 45 fős mezőnyben a 45. helyen jutottam ki az olimpiára, de ott nagyon komolyan megtapasztaltam azt, hogy futnak, és nem lankadnak meg, bár elesnek, de tovább futnak, tehát nagyon érdekes számomra az is, hogy sokszor a nehéz pillanatokban tapasztaltam meg azt, hogy az Isten mégis meghív arra, hogy tovább menjek, és hogy nem lehet benne maradni semmilyen kudarcban, mert nem érdemes.
1: Otthonról kaptad a hitet, vagy felnőtt megtérő vagy?
0: Mondhatom, hogy otthonról kaptam, mert egy evangélikus család tagjaként nőttem fel, a szüleim mindketten evangélikusok, igazából kaptunk egy vallásos nevelést, négyen vagyunk testvérek. Nagyon hálás vagyok a családomért és a testvéreimért. Talán így ők a legnagyobb ajándék számomra. És az, hogy megkaptuk otthon a hitet is, nem tudom, hogy... Tehát szerintem van olyan is, hogy valaki mondjuk felnő egy vallásos családba, és utána más útra tér, de én azért azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon nagy előny volt nekem, mert tényleg amikor haladunk az életben, sokszor választások elé kerülünk, sokszor nehézségek elé kerülünk, és én azt gondolom, hogy amiatt, hogy kaptam otthonról egyrészt egy nagyon támogató hátteret, másrészt a hitnek az erejét, így sokkal teljesebb és boldogabb felnőtté válhattam.
1: Azért általában mindenki életében eljön az a pont, amikor ő saját maga is úgy dönt, hogy igen, ez az én utam, hívő vagyok, hívő leszek. Nem azt mondom, hogy feltétlenül töréspont, de mégis amikor már saját maga választja az ember a hitet. Megéltette ezt? Volt ilyen az életedben?
0: Ez számomra nagyon érdekes kérdés, és többet is gondolkoztam rajta, mert azt gondolom, hogy nem volt igazából annyira nekem töréspontom, mert úgymond az természetes volt, de persze gyerekként, ahogy az ember... voltak ilyen történetek is, amit a szüleim meséltek, hogy volt, hogy így egyedüli gyerekként elmentem apával templomba, mert hogy fel lehetett öltözni csinos ruhába, és akkor én emiatt is szerettem volna, hogy jó, nyilván ez teljesen más, mint amikor azért mész már oda, mert tudod, hogy kapsz egy lelki megnyugvást, vagy kapsz egy pár percet, amikor önmagadba tudsz nézni. Nem tudok konkrét pillanatot mondani, mert úgy érzem, hogy ez így folyamatosan alakult, és alakul, és folyamatosan tanulok magamról, és a hitről is, és azt, hogy ezt hogyan tudom az életembe megjeleníteni, és beépíteni. Mondjuk én szeretek ugye inkább úgymond a cselekedetekkel is mutatni a hitemet, és azt remélem, hogy akár azzal, hogy megmutatom azt, hogy mindig érdemes tovább haladni és küzdeni, azzal másoknak is adhatok egy kis reményt és motivációt. Meg ami eszembe jutott az, hogy én valahogy azt érzem, hogy nekem a Jóisten adott egy ilyen nagyon nagy adag jókedvet.
1: Ez egy nagy talentum.
0: Igen, és ez gyerekkoromban is így volt, és egyszerűen nagyon sokszor így tehát, hogy például én az edzéseimet, vagy sokszor a versenyeimet, vagy a mindennapjaimat úgy élem meg, hogy azt az mekkora ajándék, hogy ezt csinálhatom, hogy kimehetek a természetbe, vagy kimentek a pályára, és futhatok, szóval én ezt nem egy teherként élem meg, hanem egy ajándékként, és persze van, hogy van egy sérülés, vagy egy betegség, nekem talán azok a legnehezebb pillanatok, amiken így át kell gördülni, mert amikor csinálhatom azt, amit szeretek, az egy óriási kegyelem. És nagyon sokszor azt is érzem, hogy ez az ilyen belső hívás és tűz, amit érzek, az nem lehet csak emberi. Tehát, hogy az...

0: hogy ezt, amit én kapok így a futás által, az nem lehet, hogy ne az Istentől jöjjön.
1: Jó kedve futsz.
0: Igen.
1: Sokat kell edzened.
0: Igen, az örömmel végzett futás az a testimája.
1: Nagyon szép gondolat. Hol szoktál edzeni?
0: Nagyon sokféle helyen edzhetek, mert a futás megadja azt a szabadságot, hogy tényleg bárhol lehet futni. Otthonról sokszor futok a természetben, és azt nagyon szeretem, amikor van egy laza, könnyű futás, amikor nem is kell néznem a tempót, hanem csak az érzéseimre hagyatkozok. Elkezdek az erdő széle fele menni, és nagyon sokszor találkozok állatkákkal, nyulakkal, rókával, őzekkel, és csak én vagyok ott a természetben, és ott is megélem ezt a... Igazából azt mondom, hogy csodálatos dolgot, hogy ott lehetek a gondolataimmal és az állatokkal körülvéve, és teljesen egyedül. Azt gondolom, hogy ez lehet, hogy ilyen meditációnak is elférne.
1: A te életedben az ima és a futás hogy függ össze?
0: Ahogy azt a korábban is az idézet feljött, ez az örömmel végzett futás, a testimája, hogy ez nem véletlenül van így, mert szerintem persze, amikor van egy nehéz edzés, vagy egy tempósabb futás, akkor nagyon sokszor az órára kell figyelni, meg a púzusra, meg hogy meglegyen az energiagélnek a bevétele hány kilométernél, de amikor van egy ilyen lazább futás, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban el lehet mélyülni. De érdekes, mert az Istennek a közelségét nem feltétlenül csak akkor érzem, amikor mondjuk mélyére tudok gondolkodni, mondjuk egy erdőben végzett futás kapcsán, hanem elképesztően érzem mondjuk egy versenynek a nehéz részén is, amikor mondjuk nagyon elkezd fájni a futás, és az a belső bizonyosság és cél, hogy a cél ugye nem bizonytalan, akkor azt onnan elő kell tudni, vagy én elő tudom hozni, és elő tudom rántani, és az értelmet megtalálni abban a küzdelemben. És most ide azt is behoznám, hogy a sport egyébként, tehát hogyha így sokszor szoktam ilyen, nem is tudom, hogy fogalmaz, a globálisan gondolkozni olyan szempontból, hogy az így tök jó, meg szép, hogy én így megtaláltam a hivatásomat ebben, meg a hívást meghallottam, és hogy tényleg ez egy ajándék, hogy megtapasztalhatom úgymond az önmegvalósításomat a sport kapcsán, de azért sokszor azért az is eszembe jut, hogy ez így mondhatni azt is akár, hogy ez egy nagyon ilyen egyéni és úgymond önző dolog is lehet, hogy te csak a sport eredményedet hajszolod, mert ez egy tényleg egy egyéni sport, valószínűleg neked lesz meg benne valamilyen szinten a sikerélményed, de elképesztő megtapasztalni számomra azt, hogy mennyire, egyrészt nem egyéni ez a sport, tehát hogy mennyi embernek a segítsége és a munkája, a családomnak, a klubomnak, a terapeutáknak, akik foglalkoznak velem, akár azoknak a szponzoroknak, akik azt mondják, hogy ők is hisznek ebben a projektben, hogy mennyire közösen tesszük oda ezt a munkát, és amit én magamtól kérdezek, az, hogy mi az, amit én vissza tudok adni az embereknek, akik szurkolnak, vagy akik nem szurkolnak, csak úgy egyáltalán, hogy meg tudom-e valahogy érinteni őket, vagy vissza tudok-e adni valamit a közösségnek, és azt hogyan. Azt gondolom, hogy a későbbiekben például szeretnék, attól függetlenül, hogy közgazdász a végzettségem, szeretnék majd edzősködni is, és szeretnék menedzselni is embereket, hogy segítsek másoknak is elérni az ő céljaikat, és ez még számomra egy ilyen kialakuló kérdés, hogy pontosan hogyan fogom ezt az ad vissza a közösségnek címszóval való dolgot megvalósítani. De még azt szerettem volna elmondani, hogy amikor mondjuk elérek egy jó eredményt, és valaki, mondjuk akár egy félismeretlen vagy ismeretlen ember gratulál, és azt érzem, hogy, hogy neki adtam egy kis reményt, akkor arra is azt mondom, hogy jó, akkor megérte, hogyha már egy embert meg tudtam szólítani.
1: Nagyon jó. És hoztál még egy szentírási részt.
0: Tehát hoztam egy másik idézetet a Bibliából. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Ez az ige részlet az esküvőnkön is elhangzott, a Dombóvári Evangélikus templomba.
1: Megjegyezhettem, ugye, hogy a férjed is szintén futó, Vindics Balázs.
0: Igen, 800 méteren fedett pályás országos csúsztartó. A futás miatt ismerkedtünk meg. Látszik, hogy azért a sportnak mekkora ereje tud lenni akár egy kapcsolatnak a kialakulásában is. Meg ezt szerettem volna is, most nem az idézet kapcsán elmondani, hogy így elmondtam, hogy ugye futás közben milyen megéléseim vannak, meg mondjuk, hogy közelebb tudok kerülni az Istenhez, de a futás annyi mindent adott, barátságot, szerelmet, utazásokat, egyszerűen elképesztő tényleg mélységeket, kudarcokat, meg magasságokat is, tehát hogy egy belegondolok, tényleg így meg is hatódok, hogy mennyire ilyen szép, tehát járhattam be már eddig is, és remélem, hogy még azért ez nagyon sok évig tudom is csinálni, és utána meg majd, ahogy mondtam, hogy a sport közelében szeretnék mindenképp elhelyezkedni. És ez az idézet is elképesztően jól illik, szerintem nagyon-nagyon sok szegmensbe az életemnek, tehát most ezt emelném, hogy mindenki előtt nem bizonytalan a cél. Az lehet akár egy sérülésnek a leküzdése, hogy nem bizonytalan, mert meg fogom gyógyulni, hogy meg fogom csinálni azt a rehabilitációt, hogy kijöjjek belőle, vagy akár most idehozhatom a házasságot, hogy nem bizonytalan az, hogy mi együtt szeretnénk nőni és fejlődni, és szeretjük egymást, tehát, hogy ez sem bizonytalan, meg mondjuk az sem bizonytalan, hogy amikor ott vagyok egy versenyen, akkor én be fogom magamat küzdeni a célba akkor is, hogyha nagyon fáj, meg hogyha úgy érzem, hogy nem megy, hogy így összességében, amit én így szeretnék küzdeni, hogy ez, én azt mondom, hogy szerintem nekem hogy nagyon hálás vagyok az életemért, mert hogy azt gondolom, hogy egy nagyon boldog és teljes életet élhetek, de hogy nem azt mondom, hogy ebben nincsenek fájdalmak, meg nehézségek, hanem csak azt mondom, hogy ha van bennem egy belső béke, meg bizonyosság, akkor a nehézség is megoldható, és átugorható, és nem csak egy-egy pillanatnyi benyomás alapján döntöm el azt, hogy mondjuk én aznap hogy fogok mondjuk a családban megjelenni, vagy a baráti társaságban hogy fogok részt venni, hogy én milyen minőségben tudok jelen lenni a többi embernek az életében, hanem hogy persze most hibázik az ember, meg van olyan nap, amikor fáradt vagy van, amikor ingerültebb vagy, de hogy ezeket lehet sokszor így kicsit kívülről nézve úgy kezelni, hogy ez mégis az egy szép élet, és hogy ez mennyire egy ajándék. És tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor az életnek az értelméről is így szoktam gondolkodni, hogy meggondolom mindenki, hogy igazából magába, amíg itt vagyunk a Földön, hogy a jó Isten így mit szeretne látni. És azt gondolom, hogy azt szeretné látni, hogy mi értékeljük ezt az ajándékot, amit kaptunk.
1: 27 éves vagy, igaz?
0: Igen.
1: Örülök, hogy mégis korod ellenére ilyen bölcsen gondolkodsz. Ezek nagyon fontos dolgok.
0: Köszönöm, nem tudom, hogy mennyire bölcs, de nekem az volt így az eddigi megélésem az életemben, és azt hiszem, hogy azért gyorsan telnek az évek, és amíg itt vagyunk, az tényleg úgy, tehát hogy ennek ugye nyilván így vége lesz egyszer, hogy magának a földi életnek, és tényleg azon szoktam gondolkozni, hogy persze tényleg tök jó, hogy minden jobb legyen az egyéni csúcson maratonom, meg hogy így elérni ilyen mérföldköveket, de hogy nem ez fog számítani a végén, hanem az, hogy én azt tudom elmondani, vagy azt tudom érezni, hogy egy teljes életet éltem, és hogy ajándékként kezeltem az ajándékot.
1: Tényleg tud fájdalmas lenni a futás?
0: Igen, tud.
1: Egészségesen is?
0: Amikor a határon vagyunk, tehát mondjuk amikor én ugye 3000 méter akadályfutásban versenyeztem sokat, azért ott a végén például nagyon lehet savasodni az utolsó mondjuk 600 méteren, és ott már nagyon nehéz átugrani azokat az akadályokat, de át kell.
1: Mit értel akkor?
0: Olyan, mintha egy ilyen vaspáncélban futnék körülbelül itt a végén. De egyébként érdekes, hogy mennyire ezen így felül lehet emelkedni, tehát amikor már így nagyon közelít a cél, hogy szerintem tényleg ilyen a fizikai korlátokat lépnek át a versenyzők, meg én is ezt megtapasztaltam, főleg amikor látom is, hogy jó időre állok, és hogy itt tényleg van értelme úgymond az időért is és teperni, úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni. Hát maratonfutásban ugye ott eddig két maraton van a lábamban, az első az olyan volt, hogy ott nagyon a határon futottam, és 35-6 kilométernél ott elkezdett így görcsölgetni a lábam, és azt éreztem, hogy itt most egy-egy rossz lépés, és én itt a földön fogom találni magamat, mert tényleg így úgy éreztem, tehát az nagyon érdekes, hogy olyat soha nem éltem még át, ugye rövidebb távokon, hogy ott így próbáltam így az agyammal irányítani, hogy jobban, jobban, jobban, és egyre nehezebb volt, meg így ott így megy el a kép a végén az utolsó pár kilométeren.
1: Hát 42 kilométer őrült sok.
0: Igen, viszont ugye azóta futottam a másodikat, és ott mondjuk egy kicsit, tehát az állapotomhoz képest gyengébb iram volt, amiben beálltam, tehát könnyebben tudtam teljesíteni, és ott nem is nagyon volt igazából így nagyon holtpontom, ott egyszerűen azért mentálisan talán az nehéz, hogy mondjuk ott vagyok 15 kilométernél, és még mindig 27,2 vissza van, tehát nagyon, nagyon hosszan kell fejben ott lenni, és nem bepánikolni attól, hogy mennyi van még hátra, de egyébként én nem úgy tényleg ezt így nagyon szeretem, még amúgy a fájdalmas részét is úgymond lehet ugye élvezni, meg így harciosan teljesíteni, és amit az edzésen megtapasztalunk, ugye az felkészít azért a versenyre. Nem kell, nem, abszolút nem arról van szó, hogy minden nap teljesen a végkimerülésig kell menni, hanem nagyon okosan kell edzeni, és jól felépítve, és akkor a verseny is jól fog menni, de ez nem azt jelenti, hogy ott nem kell átlépni egy bizonyos határon.
1: Egy ilyen erős verseny közben is eszedbe tud jutni a jó Isten. Tudsz olyankor is hálás lenni, amikor...
0: Amikor nehéz.
1: Amikor nehéz, akkor mire gondolsz? Mi ad erőt?
0: Hát, de tudok. Igen, tudok, mert van, de persze van, hogy az ember elkezd, nem is tudom, hogy mondjam, tehát így elkezd így üzletelni, hogy hát azért most már úgy nagyon régóta futok, meg most már úgy azért úgy el is fáradtam, és olyan, persze olyan, tehát volt már olyan felmerült bennem, hogy hát én ezt nem tudom végig futni normálisan, tehát hogy nem tudom, itt vagyok 32 kilométernél, és én most mondom azt, hogy véget, tehát bedobni a törölközőt, és azért ott a felszínen, tehát hogy na, ez az, ami fontos, hogy ott a felszínen vannak ilyen pillanatnyi dolgok, hogy az agy miket mond így hogy a test meg az agy hogyan kommunikál, és ott tényleg fejben kell azt mondani, hogy jó, hogy fáj már a lábad egy kicsit, vagy már feszít, de semmi baj, jó, hogy te ezt meg tudod csinálni. És ott amúgy az a hit, hogy nem bizonytalan a cél, ahova futunk, azt egyszerűen teljesen, vagy nekem például nagyon magamévá kell tennem ezt a bizonyosságot, mert különben tényleg könnyen úgymond lehetne azt mondani, hogy jó, hát eleget küzdetem, hogy most mi értelme van, és akkor kiállsz. De amikor mélyen megvan ez a bizonyosságod, meg mélyen megvan ez a célod, akkor azért hajlandó vagy küzdeni, és ott a hitet azt szerintem nagyon komolyan kell elővenni, mert nekem nagyon kell az, hogy higgyek egyébként magamban is, meg abban is, hogy nekem most ez a feladatom.
2: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futóval Murány Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón, 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmál francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ro. Böjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindezért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfikarként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Igre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Igre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből mára egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

Rádió. Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és válkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy válkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: A rádió, a lélek hangja. Örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: Endrédi Vendel, ciszterci, szerzetes, zirci apát életútjáról beszélgetünk. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci, szerzetes, történész. Idén, 2026-ban arra is emlékezünk, hogy 75 évvel ezelőtt, 1951 júniusában került sor Görősz József és társai koncepciós perére, amelynek keretében 14 év börtönbüntetésre ítélték Endrédi Vendel, ciszterci, szerzetes, zirci apátot, és nem csak őt, hanem ennek a pernek is, illetve más pereknek, amelyek kapcsolódtak Görősz József peréhez, több ciszterci szerzetest elítélt a Rákosi diktatúra, de most kifejezetten Endrédi Vendelről beszélgetünk. Talán kezdjük ott, hogy Hadarics Kálmán néven született, és egy picit arra kérem Nivárdot, hogy bontsuk ki az életútnak a korai szakaszát, milyen közegből indult, mi hatott rá, hogyan lett ő szerzetes pap, mi motiválta, hogy elinduljon az egyházi pálya felé, illetve mit lehet tudni a családjáról, tanulmányairól. Egy kicsit mutassuk be azt a közeget, ahonnan elindult az ő papi szerzetesi hivatása.
2: Vendel apát úr valóban Hadarics Kálmán néven látta meg a napvilágot 1895. január 19-én Fertőendréden, egy földműves családnak a sarjaként. Évszázados hagyományokra visszamenőleg földműveléssel foglalkoztak a felmenői. Alapvetően ez a környezet adta számára az első impulzusokat, tehát ugye a föld, művelés földnek a szeretete, és egy hagyományos népi vallásosság, amiben ő belenevelődött. A papi szerzetesi életforma sem volt a család számára ismeretlen, hiszen a hasonló nevű nagybátyja Hadarics Kálmán a Győri Egyházmegye papja volt, a nőrokonok között pedig többen a megváltós nővéreknek a soraiba léptek be. Ezek az impulzusok érték őt. A szülőfalujában végezte az elemi iskolai tanulmányait, majd a gimnáziumnak az első négy osztályát azt a soproni bencéseknél abszolválta, és az úgynevezett felső gimnáziumi időszakot azt pedig a győri bencéseknél töltötte, itt már azzal az intencióval, hogy a papi pályára lépjen, de bizonyos szempontból az ő pályája atipikus így szerzetesi szempontból, mert érettség után nem rögtön lépett be a rendbe, hanem először a Győri Egyházmegyének a papnövendéke lett, és az akkori püspök a budapesti központi szemináriumba küldte, és itt végezte a teológiai tanulmányait, illetve a püspök külön engedélyével már ekkor matematika és fizika szakos tanulmányokat is végzett, illetve órákat hallgatott, és itt Budapesten papnövendékként ismerte meg a cisztercieket, akikkel együtt tanult az egyetemen, és az adta számára azt az indítatást, hogy 1917. augusztusában jelentkezett a ciszterci rendbe, és be is lépett oda, és ekkor kapta a Vendel szerzetesi nevet. Olyan szempontból is, hogy atipikus ez a pályaválasztás, hogy ő jóval idősebb volt a novicius társainál, mert 4-5 évvel, pláne úgy, hogy ebben a korszakban az volt az általános a rendben, hogy a gimnázium 6. osztálya után léptek a noviciátusba, tehát 16-17 éves fiatalok mellett ő már javakorabelinek számított. Végülis 5-en maradtak meg ebből a noviciátusból a rendi keretben halálukig. Kettőt mindenképpen érdemes kiemelni, az egyik az Pataki Vidor, aki az Egri vár feltárásában szerzett elévülhetetlen érdemeket, és a neve is mutatja, hogy a noviciátus legfiatalabb tagja volt, Benyáminja volt, Rajecki Benyámin Béni bácsi, aki pedig a népzene kutatásban alkotott maradandót. Úgyhogy ebben a millióben, ebben a környezetben érték őt az első impulzusok, ebben kezdte a szerzetesi formációját.
1: Ahogy elmondta, először győri egyházmegyés papnövendék volt, de ugye ezt megelőzően Bencés gimnáziumba tanult, tehát nyilván az a közeg, az a környezet, ahonnan ő elindult, akár a pap nagybátyja is hatott rá. Aztán Budapestre kerülve a központi szemináriumba, ahogy Halász Nivárd elmondta, a ciszterci szerzetesekkel került kapcsolatba. Egy kicsit, csak néhány gondolatban nézzük azt meg, hogy itt a 20. század elején, amely időszakban 1917-ben belép a ciszterci szerzetesek közé Endrédi Vendel, milyen helyzetben van a rend, illetve utalt arra, hogy a központi szemináriumban folytatott tanulmányai mellett matematika-fizika szakos egyetemi tanulmányokat is folytatott, és aztán azért ez talán közismert legendás, hogy mennyire nagy matematika-fizika tudással, ismerettel bírt, hogy ez már kora fiatalságában megjelent nála, és kiemelkedett itt a matematika-fizika vonalán, és mennyire volt az ő elköteleződése, hivatása meghatározó ebben az időszakban a 10-es évek második felében, amikor belép a ciszterci rendbe, vagy azért itt majd a rendi ismertetésnél talán kiderül, hogy mekkora jelenléte volt a ciszterci szerzeteseknek Magyarországon.
2: A papi hivatás és a később magában felfedezett tanári hivatás, ez találkozik, és hogy megismeri azokat a fiatal ciszterciéket, és ott ébred rá, hogy ez a ciszterci életforma lehet talán számára az ideális. A 19. század kezdetétől a ciszterciek Magyarországon elsősorban tanító rendéként azonosíthatók, illetve egyre inkább azzá válnak. Ugye kezdetben 3 gimnáziummal, Egerben, Székesfehérváron és Pécsett, ehhez a századnak a utolsó harmadában társul a Bajai Gimnázium, majd pedig éppen azokban az években, amikor a tanulmányait folytatja, akkor még Hadarics Kálmánként Budapesten, akkor jelenik meg igazán jelentősen a ciszterci rend Budapesten, és amikor a ma Budai Szent Imre gimnáziumként ismert iskolát is megalapítják, illetve részben ezzel összefüggésben a Budai Szent Imre plébániának a lelkipásztori ellátását is elvállalják, illetve magát a plébániát is ők alapítják meg. Ez a reál tudományok iránti érdeklődése, az a visszaemlékezések szerint már gyermekkorában megvolt benne, ott a Fertő Endréden az elemi iskolában is ez már megmutatkozott, illetve ugyancsak a családtagok az elbeszéléseiből tudható, hogy ezt valószínűleg anyai ágon, az édesanyja volt egy ilyen nagyon gyakorlati beállítottságú talpra esett parasztasszony, aki ennek a hétköznapokban is hát szüksége volt ilyen fajta érzékre, és ez a fiában is megmutatkozott, és aztán ez még inkább ki tudott teljesedni. Nagyon hamar, ahhoz képest, hogy 1917-ben lép be a rendbe, egy évvel később a noviciátus befejezésekor szabályszerűen leteszi az egyszerű fogadalmat, és itt megint van egy atipikus momentum az ő életútjában. Ugye alapvetően a szerzeteseket az örök fogadalmuk letétele után szentelik diakonussá és pappá, tehát az ő esetében itt is egy rendkívüli életmomentumra térhetünk ki, ugyanis őt még az örök fogadalom letétele előtt pappá szentelték, mivel a tanulmányait még egyházmegyés szemináristaként nagyrészt abszolválta, így 1919. decemberében részesült a papszentelés kegyelmében, és csak 2 évvel később, 1921-ben köteleződött el szerzetesi örök fogadalommal véglegesen a ciszterci rendben. Tehát ahogy a tanulmányait az egyetemen befejezte, egy rögtön a katedrán találta magát, mégpedig a Szent Imre gimnáziumba helyezte őt az akkori apát Békefiremig, ugye aki ennek az iskolának a megálmodója és az alapítója volt. Itt gyakorlatilag nagyon rövid időn belül egy nagyon népszerű és közkedvelt és jó pedagógussá vált. Elég hamar a rend gazdasági ügyeiből, először csak itt helyi szinten a budai rendház, illetve a budai rendi közösségnek az gazdasági ügyeit intézte, illetve magának a gimnáziumnak. Ugye amikor ő elkezdi a tanári pályáját, a gimnázium még kvázi albérletben működik, és csak a 20-as évek végére készül el az ő irányítása, illetve a rendi részről az ő figyelő szemei mellett a gimnáziumnak a Velder Gyula által tervezett épülete. Ő maga egyébként ott is lakott a gimnáziumban, volt kialakított lakrész, nem csak ő, hanem azok a fiatalok is, akik a ciszterci rendbe szándékoztak belépni, de még gimnazista korúak volt, ugye itt a 20-as években volt egy váltás, hogy már nem vettek föl még érettségi előtt álló fiatalokat, hanem ezeket fiatalokat kvázi kis szeminaristaként, a rendi terminus szerint oblátusként vették föl a rendbe, és ők ilyen oblátusként végezték el a gimnáziumnak az utolsó éveit, és a prefektusukkal, illetve a Wendel atyával együtt a gimnázium épületében laktak. Ez egy olyan momentum, amit később a kortársak, illetve a rendtársak is felemás módon értékeltek, hogy gyakorlatilag a noviciátusától eltekintve soha nem élt apáttá választásáig majd szorosabb rendi közösségben, illetve az utolsó egy évet az apáttá választása előtt az, amikor újra aztán rendi közösségben él, mivel őt 1938-ban őt nevezik ki a Szent Imre gimnáziumnak a második igazgatójává. Ez azonban nem egészen egy tanévig tart ez az igazgatóság, ennek pedig az az oka, hogy 1939. február 5-én meghal Werner Adolf Zirci apát, és új apátot kell választani a közösségnek. Nem elhanyagolható tény, hogy ebben az időszakban elég turbulens a rendnek a helyzete. Ugye egész Magyarországon a 20-as években zajlik egy apostoli vizitáció minden rend tekintetében. Ez a ciszterci rend esetében tovább is folytatódik az egész rendi, a korábbi generális apátnak a malőrjei miatt ott az egész rend egy apostoli vizitáció alá kerül, és a Hubertus Notz nevű, először a premontrejek generális prokurátora, majd generális apátja az, aki ezt vezeti, és Magyarországon is ő végzi a vizitációt. És amikor 1939-ben apát választásra kerül a sor, akkor kérdésként is merül fel legelőször, hogy engedi a Szentszék a szabad választás, vagy pedig kinevezés útján fognak dönteni az új előjárónak a személyéről. Végül is a Szentszék amellett van, hogy válasszanak, és csak a választás eredményét azt nem közlik rögtön a szerzetesekkel, hanem az eredményeket azt Rómába küldik tovább, és aztán egyébként néhány nappal később, a 39. március 18-án kerül sor az apát választása, és pár nappal később, Szent Benedek ünnepén, március 21-én érkezik meg a római üzenet, hogy Endrédi Wendel az, aki egyébként nagy többséggel, ezt tudjuk, 153 választásra jogosult örökfogadalmas tagja volt a rendnek ekkora, és 111 szavazatot, tehát torony magasan a többi jelölt mellett választják meg őt. Kvázi egy fajta kompromisszumos jelölt volt ő, egyrészt az idősebb, a hagyományosabb paptanári eszményt követő szerzetesi generáció is benne látott egyfajta stabilitást, másrészt a fiatal reformerek is elég rugalmasnak látták Wendel apát urat arra, hogy az ő reformjaikat, illetve ezt a reform életformát, amit egyébként Róma is elvárt, azt támogassa, sőt, annak fejében, hogy hivatalosan beiktathassák, alá is kellett írnia egy nyilatkozatot, hogy a reform szerint fog kormányozni. Miután ez megtörtént, 1939. április 10-én került a sor az apáti beiktatására, az apát benedikálásra, az Zirci apátsági templomban, amit Serédi Justinián hercegprímás végzett.
1: Ugye itt arról van szó, hogy a renden belül vannak olyan törekvések, hogy egy kicsit visszatérni az eredeti ciszterci gyökerekhez, hivatáshoz. Ugye nagyon erős a tanári hivatásoknak, feladatoknak a száma, iskolák fenntartása, de azért a ciszterci szerzetesen az nem egy tanítórend alapvetően. Ugye ez a 19. század elejéhez kötődik, amikor elindulnak Magyarországon azok a szerzetes rendek, amelyeknek engedik, hogy visszatérhetnek a II. Józsefi rendelkezések után, de cserébe tanítói feladatokat vállalnak. Ez a renden belüli helyzet, hogy vannak, akik vissza szeretnének térni a ciszterci szerzeteseknek az ősi működéséhez, ez mennyire okozott konfliktust, illetve ez hogy tudta Endrédi Wendel apát úr kezelni, és 1939-ben választják meg Zirci apáttá, II. Világháború, majd 1945 kiépülő kommunista diktatúra. Ebben a nagyon nehéz helyzetben mégis én úgy érzékelem, hogy azért ő egy kiemelkedő apátja a rendnek, és nem feltétlenül csak az 50-es letartóztatása, 51-es pere miatt. Hogy tudta ő ebben a nehéz helyzetben a ciszterci rendet vezetni a 39 és 50 közötti időszakban.
2: Valóban ez a reformigénye, illetve ez a kettősség, ez megvan a rendben már a 30-as években, sőt, az első reformigénnyel fellépő szerzetesek az 1890-es években lépnek fel, illetve ezek általában csak egy-egy buzgó szerzetes, aki mondjuk próbálja a maga életében, illetve a maga környezetében megvalósítani a minél szerzetesibb életformát, és egy szerzetesibb szemlélet, illetve nevelés tapasztalható akkor, amikor a békefiremíg lesz az apát, és ő egyébként pont egyik első novicius, a Küzdi Aurél novicius mesternek a vendelapátúr, illetve az első évfolyamok egyikében nevelődik ő is, tehát ők már lelki nevelésre is nagyobb hangsúlyt fektetnek, de mégis az igazán nagy robbanást, vagy egy ilyen, ami bizonyos szempontból sok feszültséggel is járt, az a 30-as évekre alakul ki, amikor azok a fiatal növendékek, illetve már fiatal szerzetes papok hazatérnek Rómából, akik ott részesültek magasabb szintű teológiai képzésben, ők rendi beosztást kapnak, és elsősorban a fiatalok nevelésében, tehát itt ki kell emelnünk Halász Piusznak a nevét, aki a növendékeknek a prefektusa lesz, illetve teológiai tanár az Érci Hittudományi Főiskolán, és talán még hangsúlyosabb a Naszály Emil novicius mesternek a szerepe és hatása, de megemlíthetjük a szintén az ekkor még a reformerek között számon tartott Zemplén Györgyöt is, aki később esztergomi segédpüspökként fejezte be az életét. Tehát nem volt kifejezetten egyszerű helyzete Vendel apátúrnak, amikor átveszi a apáti hivatalt. Azért, mert a közösségben volt egyfajta feszültség, így akár generációs szinten, vagy így a munkaterületek között, hogy melyik az igazán ciszterci. A többség egyébként a tanári hivatás mellett tette le a voksát. Hát ez tényleg gyakorlatilag akkor már több mint egy évszázados hagyománnyal rendelkezett. Ebben az időszakban élte igazán a virágkorát, és ez a hivatások számában is megmutatkozott, tehát 10 körüli növendéknek a belépésével számolhatunk itt éves szinten. Nyilván ezek közül nem mindenki lett aztán szerzetes pap, de a évente papszentelésekre, örökfogadalmakra kerül sor, tehát egy növekvő és prosperáló közösség volt. Olyan szempontból könnyebb volt Vendel apátúr helyzete, hogy egy jól működő, akár gazdasági struktúrába, tehát nem voltak anyagi gondjai az apátságnak. Ebben az oroszlán részt azt Hagyó Kovács Gyula előszállási országkormányzó biztosította, aki az előszállási uradalmat az ország egyik legjobban működő, ha nem a legjobban működő egyházi nagybirtokává fejlesztette. Tehát az anyagi háttér az biztosítva volt, egészen a második világháborúig, illetve a világháborút követő földosztásig. Tehát mindenképpen egy ilyen, ha cezurát akarunk vonni, a 45 az egy ilyen választóvonal a Vendel apátúrnak a apáti működésében. Az első 6 év az mindenképpen ott, és ez talán minden értékítélettől mentesen, ő korának főpapja volt, azt hiszem se nem volt rosszabb, se nem jobb, mint a korabeli főpapok, tehát a püspökök, illetve a más szerzetes előjárók, apátok. A kor kívánalmainak igyekezett megfelelni. Azzal, hogy ez a nagy birtokrendszer, ami egyrészt ugye az iskolák fenntartását is biztosította, megszűnik, alapvetően újra kell definiálni a prioritásokat, egyáltalán a jövőnek a fenntarthatósága válik kérdésessé. Tehát egyfajta első ilyen pofonként, vagy első ilyen megrázkodtatásként a földosztás az, ami éri a rendet és magát Vendel apátúrat is. A még nagyobb kataklizmaként pedig a felekezeti iskolák államosítása, és ugye az 5 ciszterci gimnáziumnak az államosítása az, ami megmutatkozik. De még ugye közben van egy, ha a belső erjedésre visszatérünk, van egy fajta folyamat, ami a rendi szinten sokan, főleg a konzervatívabbak lázadásként értelmezték, ugyanakkor mutathatja is a rendi lelkiségnek a gazdagságát, meg a cisztercieknek a belső erejét, meg intuícióját, hogy lesz egy csoport, Halász Pius, akit már említettünk az ő vezetésével, akik visszatérnek a 12. századi eredetinek vélt ciszterci életformához, és ahogy egy alapvetően kontemplatív földműveléssel, állattartással foglalkozó monostort hoznak létre. Egyébként egy korábbi rendi birtokon, ez 1945 novemberében vázolják fel ezt a tervet, és 46 nyarára realizálódik a Borsod-pusztai Regina Pácis perjelségnek a megalapítása.
1: Mai műsorunkban Endrédi Vendel, ciszterci szerzetes Zirci apát életéről, letartóztatásáról, fogságáról, megpróbáltatásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész volt.
0: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Itt egy hír előttem, a Vatikáni Gyermekvédelmi Bizottság titkárának, Luis Manuel Ali Herrera püspök atyának mutattuk be a Katolikus Pedagógiai Intézet gyermekvédelmi munkáját. Hálásak vagyunk, hogy értette és értékelte törekvéseinket. Köszöntöm a stúdióban Benyusz Mártát, a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság Európai Regionális Tanácsadóját. Köszöntöm, Márta.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Nem ismeretlen a Katolikus Rádió hallgatói számára, valamivel több mint 2 évvel ezelőtt egy hosszú sorozat főhőse volt, vagy hát a mondani valót ő képviselte, Benyusz Márta, a gyermek és kiskorúak védelmével foglalkozott ez a sorozat is. És most ugyan a pedagógiai intézetről szól ez a hír, de Benyusz Márta volt az, aki több helyre elkísérte püspök urat, Luis Manuel Ali Herrera püspök urat, aki Kolumbiából érkezett. Hogy zajlott ez a hét, hogy jött ide ez a püspök úr, miért jött, mit látott?
4: Igen, köszönöm szépen. Valóban nagy megtiszteltetés volt számomra az, hogy elkísérhettem Ali püspököt erre a magyarországi látogatásra. Ali püspök ugye a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottságnak a titkára, a vezetője, és ennek a látogatásnak az volt a célja, hogy Magyarország ebben az évben, novemberben készül az Ad Limina látogatására, ami azt jelenti, hogy a Magyar Püspöki Konferencia Rómába látogat, és végig látogatja a dikasztériumokat, azokat az intézményeket, amelyek Rómába vannak. Ez általában 7 évente történik meg ez a látogatás, és most már ennek az Ad Limina látogatásnak a része az is, hogy gyermekvédelmi szempontból elindul egy párbeszéd a püspöki konferenciák, illetve a Szentszék között. Ennek a párbeszédnek egy része, egy közös előkészítő munkálata is volt az a pillanat, amikor Luis Manuel Ali Herrera püspök Magyarországra látogatott. És valóban én, mint a regionális tanácsadója a bizottságnak, elsősorban közép- és kelet-európai profillal segítettem neki előkészíteni ezt a látogatást, amelyben beszélgettek, közösen gondolkodtak arról, hogy ez a novemberi látogatás majd hogyan és miként fog zajlani. A látogatás részeként nem csak a püspökatyákhoz látogatott el püspökatya, bár ez volt a legelső látogatás.
3: Püspöki konferencia titkárságának székházában.
4: Így van.
3: És akkor a pedagógiai intézet is itt van, és így.
4: Igen. Az másnap került arra sor, hogy valóban a Katolikus Pedagógiai Intézettel is kapcsolatba kerültünk, vagy hogy ott is meglátogattuk a Katolikus Pedagógiai Intézetet, és püspökatya megismerhette azt a gyermekvédelmi folyamatot, ami a Kapiban évek óta zajlik.
3: Pannonhalmán is jártak például. Mondják kérem, hogy hol milyen helyszínekre, illetve milyen találkozások.
4: 3 napot volt itt püspökatya, hétfőtől szerda délutánig, hétfő délelőtt püspöki konferencia titkárságán voltunk, és utána pedig elmentünk először a piaristákhoz, illetve a férfi szerzetes elöljárók vezetőjével is ebben a sapkában, ugye Zsódi Viktor atyával találkoztunk ott, akkor a domonkos nővérekkel, illetve a női szerzetes elöljárók képviselőivel is, majd pedig az emberi méltóság stratégiának a képviselőivel, ugye Dobszai Benedek atyával, illetve az ő munkatársaival. Ez az a program, ami a szerzeteseknek a gyermekvédelmi törekvéseit fogja össze ernyőszerűen. ez a nap ezzel a látogatással zárult, és akkor másnap mentünk el először a Katolikus Pedagógiai Intézetbe, ahol megismerhettük a Katolikus Pedagógiai Intézetnek az átfogó intézményfejlesztő gyermekvédelmi programját, és rögtön ezután ellátogattunk a Salkaházi Sára általános iskolába, ahol Püspök atyának, illetve hát nekem is, mert számomra is ez egy nagyon nagy élmény volt, illetve egy tanulási folyamat ez a látogatás. Megismerkedtünk az iskolának a gyermekvédelmi programjával a gyakorlatban, ahol azért olyan gyerekekkel foglalkoznak, és ez a gyermekvédelmi program olyan gyermekekre lett adaptálva, akik sokszor súlyos fogyatékossággal élnek együtt, és ott Dalma nővér, aki az intézménynek a vezetője, egy nagyon szép programot tett össze nekünk, még gyermekek is voltak ezen a nyári napon az intézményben, és megnézhette Püspök atya, hogy mik azok a foglalkozások, amik segítik a gyerekeknek a fejlesztését, illetve valóban egy átfogó képet kaphatott erről az intézményről, és itt volt az Esztergom Budapest Főegyházmegyének az iskola fenntartójának a képviselői is, tehát Gyetfán Gábor atya, Zoltán, illetve az iskolapszichológusok képviseletében Víg Noémi iskolapszichológus, és bemutatták azt az egyébként Esztergom Budapest Főegyházmegyében egyedülálló gyermekvédelmi szabályzatot, amelyet elfogadtak, most már, ha jól emlékszem, lassan 2 éve lesz, hogy hatályba lépett, illetve azt az iskolapszichológusi hálózatot, amelyet az Esztergom Budapest Főegyházmegyei EKIF működtet, ami egy nagyon egyedülálló és nagyon...
3: Igen, elnézést.
4: Szóval, hogy amit ők működtetnek, azt a nagyon jó iskola pszichológusi hálózatot, hogy ugye csapatban dolgoznak, néha azokban az intézményekben, ahol több kapacitásra van szükség, a fenntartó tud több iskolapszichológust is rendelni a gyerekek mellé, szóval ez abszolút egy jó példaként tudott jelen lenni, és aznap délután mentünk még Pannonhalmára, ahol szintén egy nagyon szép délutánt és estét töltöttünk Püspök atyával.
3: Tulajdonképpen szegmense volt ennek a látogatásnak, részben a szerzetes rendek által fenntartott iskolák, illetve hát fiatalokkal foglalkozó intézmények, és tulajdonképpen egy másik, a püspökségek, illetve egyházmegyék által fenntartott iskolák. Ez két egymással párhuzamosan működő intézményrendszer.
4: Hát igazából a látogatásnak is a célja, meg általában a mi munkánknak a célja, hogy ezeket az egymás mellett néha működő gyakorlatokat minél inkább össze tudjuk fésülni.
3: Színeltően.
4: Igen. De nagyon sok, nagyon jó gyakorlat van, de alapvetően az Adlimine látogatásnak is a célja, illetve annak a közös munkának, amiben most a bizottság, illetve a Magyar Katolikus Egyház van, ez a célja, hogy valahogy rámutassunk arra, hogy ezek a jó gyakorlatok hogyan tudnak egymáshoz kapcsolódva egy nagy közöset kiadni, hogy valóban tudjuk segíteni azoknak a ránk bízott kicsinyeknek az életét, jobb létét, akikről itt valójában szó van. És igen, valóban, ahogy mondta, a szerzeteseket, a püspökatyákat végiglátogattuk, de talán a látogatásnak az egyik legfontosabb pontja, és általában a bizottság látogatásának az egyik legfontosabb pontja az, amikor valóban azokkal a sérült áldozatokkal kerülünk kapcsolatba, akik a missziónknak, a küldetésünknek a középpontjában állnak, és ezért szerdán lehetőségünk nyílt arra, hogy olyan áldozatokkal találkozzunk, akik az egyházon belül valamilyen visszaélés áldozatai voltak, és Kecskemétre látogattunk a Szent Család plébániára, és itt Püspök atyának volt hosszú ideje arra, hogy meghallgassa ezeknek az áldozatoknak a visszajelzéseit, megéléseit. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a bizottság munkájának, az áldozatokra való odafigyelés, az áldozatokhoz való odafordulás és az ő történeteikből való tanulás, hogy valóban el tudjuk magunkkal vinni, haza tudjuk vinni, és tudjuk teljesíteni azt a küldetésünket, amelyet már Ferenc pápa is, illetve most Leó pápa is nagyon megerősített, hogy a bizottságnak feladata az, hogy az áldozatok hangját becsatornázza az egyházi kormányzásba.
3: Nagyon messze vezetne, és nem is szeretném most részleteiben ezt a kérdést, kitárgyalni, de mégis felvetem, hogy meg lehet ebből gyógyulni? Egy ilyen sebbe gyógyulhat, egy ilyen sérülés, ami kisgyermekkorban érte az embert, kivált egyházi közegben, még talán súlyosabb.
4: Én nagyon köszönöm ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon sok türelmet, nagyon sok kísérést, odafigyelést, érzékenységet, az emberi méltóság maximális tiszteletben tartását, nagyon sok szakmaiságot, megértést kíván, és valódi gyógyulás azt gondolom, hogy ha megengedik, mert a Katolikus Rádióban vagyunk, tehát talán ez megengedett, hogy a valódi gyógyulást azért a Jóisten és Jézus Krisztus hozzá el, de vannak azért emberi eszközeink arra, hogy segítsük az áldozatoknak a gyógyulását, és ezt kötelességünk megtenni, mint egyház, mint pedig egyén, amikor találkozunk egy sérült áldozattal.
3: Említette a szakmaiságot, nyilván így is van, de egy szempillantás, egy ölelés és

0: és azokat a szakembereket, akiknek tudása van arról, hogy traumaszenzitív módon hogyan tudunk segíteni és közelíteni ezekhez a személyekhez.
1: Térjünk vissza a közelmúlt napokban átért Benyusz Márta által átért élményekre, amelyeknek a középpontjában az állt, hogy Luis Manuel Ali Herrera püspök urat vezette, ő pedig az MKPK, a Katolikus Püspöki Konferencia vendégeként járt Magyarországon előkészítendő az őszi ad limina látogatást, és ő pedig egész pontosan a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság elnöke, Ali, atya,
0: ő
1: Alinak
0: a vezetője,
1: mondja?
0: Igen, a főtitkára, az elnöke pedig a Tibot Verni püspök atya, ő Franciaország püspöke.
1: De érdekes, hogy Alinak nevezi a keresztnevén, szólítja, hogy
0: Ali az a két vezeték neve van, Ali és Herrera, és ugye spanyol szokás az, hogy az édesanyja, illetve az édesapa vezeték nevét is megkapja a született gyermek, és az Ali az édesapjának az arab hátterét mutatja, Herrera pedig ugye a kolumbiai spanyol hátteret, és Luis Manuel az pedig a keresztneve püspök atyának, így van.
1: Tőle kéne megkérdezni, de hát erre most már nincs módunk, hogy érezte itt magát, és milyen tapasztalatokat vitt, hát nem is haza, hanem a Szent Székhez, a Vatikánba. Márta, hogy érzi, hogy mit vitt magával püspök úr Magyarországról?
0: Már amikor elköszöntünk, akkor azt mondta, hogy nagyon szép ez az ország, és nagyon örült neki, hogy ilyen széles körben, tehát tényleg nem csak Budapesten voltunk, hanem el tudtunk látogatni Pannonhalmára, Kecskemétre, és volt egy kis ideje, mivel vasárnap érkezett tényleg Budapesten is szétnézni, tehát azt mondta, hogy ez egy nagyon szép ország, illetve azt gondolom, hogy a találkozások is őt is és engem is gazdagabbá tettek, és nagyon különleges pillanatban is érkezett püspök atya, nem csak az ad limina látogatás kapcsán, hanem azért is, mert a bizottságnak egy pár hónappal ezelőtt, igazából egy hónappal ezelőtt júniusban jött ki az a statútuma, ami egy 3 éves periódusra vonatkozik most, amit a Szent Atya aláírt, és ebben megerősítette a bizottság pozícióját a római kúriában, és nagyon fontos küldetésként határozta meg azt, hogy a bizottságnak az a feladata, hogy kísérje a helyi egyházakat a gyermekvédelemnek ebben a közös útján, ami igazából egy megtérési út is, amiben mindannyian jelen vagyunk, amiben formálódik a szívünk, formálódnak a gondolataink ehhez a témához kapcsolódóan, és számomra ez az út, hogy püspök atya ide látogatott, és ezek a lépések, amiket ezen az úton meg tudtunk tenni, nagyon erősen kapcsolódik ehhez a fajta kísérési küldetéshez.
1: Nem terveztem, de most mégis kikívánkozik belőlem a kérdés, hogy az én gyerekkoromban nem tudtunk arról, hogy van gyermekvédelem. Valószínű, hogy volt. Egyházi biztos, hogy nem, állami valószínű, hogy volt, de nem nagyon tudtunk róla. Mondták, hogy vigyázni kell a cukros bácsival, meg a mutogatós bácsival. Hallottunk egy-egy, mondjuk így, hogy rémhírt, valószínű, hogy nem rémhír volt, hanem igaz. De nem volt ez annyira jellemző, nem volt, vagy nem tűnt olyan súlyosnak. Ez azért lehetett így, mert eltussolták, vagy tényleg változott annyit a világ, vagy romlott annyit a világ, vagy mi lehet az oka annak, hogy az egyházi szekrényekből borulnak ki a csontvázak most ilyen megdöbbentő mértékben?
0: Igazából ez is egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. Az valóban igaz, hogy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül az intézmények jó hírének a megvédése, a struktúrák jó hírének a megvédése, az megelőzte az egyéni történeteknek.
1: Szóval ez igaz?
0: Igen, ez valóban
1: mert
0: így
1: engem
0: van.
1: Mert engem néha úgy kétség, hogy tényleg ez igaz lehet, hogy ezért igen. Képesek eltussolni.
0: Igen, és szerintem ezt hívő emberként nehéz hallani, elhinni. És nehéz is megemészteni, és ezt is fontos látnunk, hogy itt nem csak azzal van feladatunk és dolgunk. Nyilván az a legfontosabb, hogy érzékenyen odaforduljunk az áldozatokhoz, és segítsük az ő ügyüknek a továbbvitelét, illetve lezárását, és aztán a gyógyulási folyamatukat, hanem hogy a közösségeknek is segítsünk, azoknak a híveknek, akiknek ezt nehéz elhinni, vagy akik nagyon nehezen tudnak mit kezdeni. Adott esetben azoknak a szülőknek, akik egy-egy ilyen áldozatnak a szülei lesznek, és az első pillanatban a tagadásba menekülnek, nem tudják, hogy hogyan segíthetnek. Úgyhogy való igaz, hogy nagyon-nagyon sokáig a struktúra,

0: túra megvédése, az intézmény jó hírnevének a megvédése az előrébb volt, mint az áldozatoké. Most azonban azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon erős változás van. Nemzetközi szinten, vagy a Vatikánban ugye 2014 az a pont, amikor létrehozta Ferenc pápa a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottságot, de már az előző pápáknál is megfigyelhető az a tendencia, ami abban az irányban mutat, hogy mindenféleképpen az áldozatnak a védelme meg kell, hogy előzze az intézménynek a védelmét, de én azt gondolom, hogy Magyarországon is elindultunk ezen az úton. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy Székely János püspök atya most egy kiállításhoz kapcsolódóan az év elején kiállt és bocsánatot kért az áldozatoktól, és ez nem ő volt az első, de úgy, mint a püspöki konferencia elnöke, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szimbolikus pillanat volt, mert ebből a szempontból meg ez az első ilyen lépés volt.
1: Még egy talán furcsa kérdés jut eszembe, a magam emlékeit is felidézem, én is egyházi, tehát szerzetes iskolai kollégista voltam, és akkor még zártabb volt a kollégium, mint most, és hát persze, igen, mondtak rémhírt egyik-másik atyáról, akkor az biztos, hogy nem volt igaz, vagy nem volt ilyen súlyos, tehát én sem az évfolyamtársaimtól, sem a fölöttem s alattam járóktól, de ez néhány évtized plusz-minusz, nem hallottam olyasmit, hogy valami borzasztóság történt volna. És azt hiszem, hogy azért ennyi idő múlva már kiderül. Tehát nem lehetett volna eltusolni. Szóval azt kérdezem, hogy nem lenne elég különösen egy pap számára, vagy egy szerzetes számára az evangélium ismerete, a katekizmus tanításának az ismerete, az, amire ő föltette az életét. És, tehát nem lenne elég az ahhoz, hogy normális legyen? Kell gyermekvédelmi kódex, meg mindenféle külön jogi processzus, meg írás ahhoz, hogy valaki egészséges, normális ember legyen, túlzás ez a kérdés tőlem?
0: Nem. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki egészséges legyen, vagy mentálisan egészséges, ugye ezt a fogalmat használhatjuk, nem a kódexre van szükség, vagy pedig arra, hogy a jogi procedúrákkal megfelelő módon tisztában legyen. Valóban arra van szükség, hogy az élete az evangéliumba, a közösségbe legyen gyökerezve, de vannak nálam szakavatottabb vak, akik a mentális egészség szempontjából tudnak erre válaszolni. Én viszont alapvetően azt gondolom,
1: bocsánat,
0: hogy a kettő...
1: Bocsánat, igen. A hallgató kedvéért szakítom meg, Benyusz Márta jogász.
0: Igen, tehát hogy én jogász vagyok. Én hiszek az élő protokollokban, hiszek abban, hogy ha egy jól megírt szabályzatunk van, az támaszt tud nyújtani, és biztonságot tud nyújtani a vezetőknek, biztonságot tud nyújtani azoknak, akik a közösségben tagként vesznek részt, illetve azoknak is, akik a hatalmi struktúrában lejjebb helyezkednek el, és tudják, hogy van hova nyúlniuk. Alapvetően én azt gondolom, hogy az evangélium, és ez az, amiért az egyházi, ugye gyermekvédelemnek, safeguardingnak, biztonságteremtésnek nagyon nehéz, emberi méltóságvédelemnek igazából magyar fordítása pontosan nincsen annak, hogy ezt hogyan tudjuk definiálni, ez még előttünk van, ez az út, hogy megtaláljuk a nagyon pontos, vagy védelmi kultúrának, megtaláljuk a pontos terminológiát, de hogy ennek alapvetően része az, hogy belekerülünk egy szakmai tanulási folyamatba is, és a Jóisten ott adta nekünk az evangéliumot, és mellé ad nekünk szabad akaratot, és azokat az eszközöket, szakmai eszközöket, amivel meg tudjuk találni a legjobb útját annak, hogy ezt az evangéliumi üzenetet valóban eljutassuk mindenkihez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az élő protokollok az evangéliumba merítkezett preambulumok, ezeknek a protokolloknak, ezek, amik valóban segítenek nekünk. Tehát, hogy az embereknek az Isten képére, a gyermekeknek az Isten képére való teremtettsége kell, hogy legyen minden egyes szabályzatnak a jogalapja, de nyilván ebben a világban élünk, ezért kell, hogy kapcsolódjunk jól a világi jogszabályokhoz, illetve tanuljunk arról, hogy sokszor az, ami számomra nem sértő, az egy másik személynek, aki egy másik élettörténettel érkezik ugyanebbe a szituációba és ugyanebbe az élethelyzetbe, lehet, hogy sértő lehet, és hogy tudni finoman közelíteni a másik emberhez figyelemmel, odafigyeléssel, és ez nem jön természetesen, szerintem nem is elvárható, hogy mindenkiből természetesen jöjjön, de ez egy közös út, egy közös tanulási folyamat. És valóban itt ugye sokszor beszélünk a szexuális visszaélésekről, azért azt tudni kell, hogy ezek 2%-a az eseteknek. Nagyon-nagyon sok más terepe van a bántalmazásnak, a lelki-spirituális visszaélés, a szóbeli bántalmazás, a testi fenyítés, amikben szintén egyszerűen tanulnunk kell ezen az úton, hogy hogyan ne bántsuk egymást, és akkor meg már ott vagyunk az evangéliumnál, hogy szeressük egymást, fel a barátunkat, a Jóistent, szóval, hogy ez számomra mind-mind összekapcsolódik ebben a nagyon szép szakmában.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Kép a tükörben. Abból indultunk ki, hogy a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság titkára, Luis Manuel Ali Herrera püspök Kolumbiából, itt járt Magyarországon, és az ő kísérője, vendéglátója, lehet így mondani, a vendéglátója az a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt, közvetlen kísérője Benyusz Márta, aki ennek a bizottságnak, ennek a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottságnak európai regionális tanácsadója. Hát ebből indultunk ki, megtudtunk valamit arról, hogy hol járt, miket tapasztalt püspök úr, Benyusz Márta is hol járt és miket tapasztalt, és eljutottunk egy személyes vallomásig Mártától, amit különösen is, és az előző mondani valóját is köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, ez volt tehát a Kép a tükörben. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen Bixa Levente hangtechnikus munkáját, és ezzel búcsúzom önöktől. Szikora Józsefet hallották, viszont hallásra 2 hét múlva.
2: Elhangzott a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pesten, a Servita téren, a templommal szemben egy kis padra leültem egy hölgyel, aki a templom üzemeltetője, lelke, Boda Veronika. Ő lesz a beszélgetőtársam, hogy egy kicsit bemutassuk a hallgatóknak ezt a gyönyörű szép templomot. Úgy érzem, hogy az Budapestnek a legszebb barokk temploma.
4: Igen, hát a szerviták előtt is, akikről majd többször szó fog esni, de akkor először talán arról, hogy milyen templom előtt is állunk. A hivatalos neve Budapest Belvárosi Szent Anna templom. Ez a hivatalos elnevezése, de mindenki szervita téri templomnak ismeri, és ez azért is érdekes, mert ez úgy történt, hogy a tér kapta az elnevezést a Servita templomról.
3: És hát hiába hívták a kommunista épületeket Martinelli térnek, mindenki Servita térnek és Servita templomnak hívta, igen, nem Martinelli templomnak.
4: Valóban így van. Én is soha nem tudtam, hogy hol van a Martinelli tér, annak ellenére, hogy a Servita teret mindig tudtam, hogy hol van. Sajnos most már Servita rendi papok közül senki nem él. Korábbi években még Egerbe volt egy atya, szervita nővérek, ugye volt a szervitáknak egy női ága is, ők még páran vannak, a Budapesten élnek Kelenhegyen.
3: Meg talán Győrött is.
4: Lehetséges, én csak a budapestieket ismerem. Igen. Tehát visszatérve, hogy kik is voltak a szerviták. Hát a szervita rendet magát 1233-ban alapította 7 firenzei vagyonos polgár, akik elhatározták, hogy Szent Ágoston tanait követve a vagyonukat és az életüket felajánlják a Szűz Máriának, azzal, hogy a fájdalma szűz tanait és a fájdalma szűz tiszteletét hirdessék az egész világon. Először Olaszországba természetesen, aztán lassan Európába is sorba alapították a rendet. Így körülbelül a Magyarországra a 17. század vége felé kerültek ide. Először csak 7 szervita rendi atya, akik a mostani Városház utca 1 szám alatti invalidus házba teljesítettek szolgálatot, mint a rokkant hadi sérülteknek az ápolásával. A törököknek a kiüzetése után Pest is felszabadult, szükségessé vált itt is a katolikus vallásnak a terjesztése, és első Lipót császár volt az, aki a szervitákat felhívta arra, hogy itt templomot építsenek. Először még itt, ahol most vagyunk a téren, a korabeli metszetek alapból úgy tűnik, hogy a mögöttünk lévő parkolóház területén volt a pesti mecset, aminek a romjai voltak először alkalmasak arra, hogy ott átalakítva természetesen a katolikus szertartást lehessen folytatni. Tehát ez volt az első hely, és később különböző telekvásárlások és cserék folytán itt az előttünk álló területet egy egészen a Párizsi utcáig lévő 4 szöget vásárolták meg.
3: Tehát a Petőfi Sándor és a Városház utca közötti és terület.
4: Párizsi utcáig. Itt közben a következő utcáig ért ki ez az egész 4 szögletű terület, és ebből a szervita térre eső és a Petőfi Sándor utca sarkán lévő területre kezdték el építeni először a kolostort, rendházat. 1722-ben kezdték a kolostor épületét, majd aztán ezt követően Höbling János tervei alapján és Pauer Gyula építőmesternek a tevékenysége folytán 1725-ben helyezték el itt a jelenlegi templomnak az alapköveit. 1748. június 23-án Csáki Miklós kalocsai érsek szentelte föl, és innentől kezdve folyamatosan működött és működik mai napig is a templom.
3: Gyönyörű szép a homlokzata, egy tornya van, és olyan első világháborús emlékművet látok, mind a két, ez egy óriási névsor, pesti áldozatok, vagy a környék áldozatai, és az a lovas szobor, az valami csoda ott. Jézus lehajol egy sebesültér, vagy
4: igen,
3: nem...
4: Igen, azt felkarolja a sebesültet. Igen, a templom tulajdonképpen a mai formájában 2 lépcsőbe épült föl. Először csak a timpanon, ahol szembeállva vele, középen van egy ilyen timpanon.
3: Fölötte egy dombormű.
4: A 7 alapító szervita atyát ábrázolja, fölöttük a Szűz Máriát. Ebbe a fal mélyedésbe, jobbra-balra,
3: két szoborfülke,
4: Szent Pellegrint és Szent Juliannát ábrázolja, majd a Szent Pellegrinről és Szent Juliannáról bent is tudunk beszélni.
3: Csak most éppen koncert van benne, azért is még nem mentünk be.
4: Igen, és most kívülről nézzük. Uh-huh. Amit említett, ez első világháborús emlékmű, Izsó Vilmos készítette. Az egyik oldalon felsegíti a sebesült katonát, a másik pedig az elhunytaknak a névsora található.
3: Van 2 monogram, az IH, és azt tudom, az egy Krisztus monogram a bal oldalon, egy-egy koszorúban, másod az SMV, az a szervitáknak a monogramja?
4: A szerviták monogramja, és a szervitáknak a jelvénye, vagy jelképei, a 7-ágú korona fölötte 7 liliommal, és benne ez az SMV, ez több helyen is majd megjelenik a templomban. Következő átépítéskor először csak eddig volt, tehát
3: van egy párkányzat, igen, a középen, nagyjából.
4: Tehát addig volt az első időben a templom, és ezt 14 méterrel és még a toronnyal, tehát az a torony részsel megemelték.
3: Mikor?
4: 1871-ben. Ezt a második részt, ezt már Discher József építésznek a tervei alapján készítették el. 1874-re készült el, és akkorra hát lett a jelenlegi formája, és ma is
3: áll. A torony is akkor készült.
4: Torony is akkor
3: tehát
4: készült.
3: Gyakorlatilag dupla magas dupla lett a templomhajó, és plusz és még
4: igen,
3: a torony.
4: Igen.
3: Én azt javaslom, most már megépítettük a templomot, menjünk be.
4: Amit csak annyit igen. Talán a templomról, hogy a templom a háborúba megsérült, a templom is, meg a rendház is. Hát sajnos annyira nem, hogy le kellett volna bontani, de hát a rendházat lebontották, a helyére a telefonközpont került. A templom szerencsére megmaradt. Egy probléma azonban ebből adódott, ebből a, hogy lebontották a rendházat, hogy az egész templomnak és a rendháznak a statikája úgy lett kialakítva,
3: hogy egymásra támaszkodtak.
4: Na most
3: és most egy szellős hely van.
4: Van egy szellős hely, és a templomnak a stabilitását az adja meg, hogy egy ilyen acélkoszorúval van körül fonva az egész felső rész, hogy ki ne dőljenek az oldalak. Közben renoválták a templomot, 2014-ben volt a külső renoválás, aztán a belülről is korszerűsíteni kellett a templomot, az elektromos vezetékeket, ezeket is az 2012-től, hát tulajdonképpen egy szigeteléssel 2025-ig fejeződött be ez a felújítás, illetőleg hát az állandó karbantartás. Hát ennyit most a
3: igen, épületről. Most nézzünk be a templomba, éppen egy koncertre készülnek, főpróba van, vagy próba van a templomban, tehát lehet, hogy hallatszik majd a háttér muzsika. Egy amerikai kórus lesz ez?
4: Igen, egy amerikai kórus.
3: És az az érdekes és szép, hogy nyitva van, folyton nyitva van a templom tépen.
4: Igen.
3: Az egy komoly szervezést, meg anyagiakat igényel, hogy ez így megtörténjék.
4: Szervezést és komoly költséget is jelent.
3: Közben most éppen nem szól a zene. No, hát itt vagyunk a templomban, egy hajós templom, és minden ragyog, sok az arany, 6 gyönyörű mellékoltár, gyönyörű szószék.
4: Valóban a barokk építészeti stílus templomépítésnek az összes jegye itt megtalálható. A sok arannyal, akkor a díszítéssel együtt, tehát itt valóban ez egy egyhajós úgynevezett csarnok templom, a belseje az teljességgel barokk, a főoltár az az akkori állapotnak megfelelően áll ma is, de a többi része folyamatosan díszítődött fel, hogy így mondjam.
3: Itt vagyunk a szentélyben.
4: Maga a főoltár és az egész ez a rész magasabb, mint a templomnak az oszlopokon kívüli csarnok része, és a főoltár szinte az egész falat beteríti. Itt uralja a főoltárt, az oltárkép, Szent Annát ábrázolja.
3: Krisztus nagyanyját.
4: Krisztus nagyanyját, akkor, amikor a Szűz Máriát, a gyerek Szűz Máriát tanítja olvasni, és a képen látható még a nagypapa, már Krisztus nagyapja, Szent Joachim is. Ez a kép, ez 1741-ből származik, Bécsből, Hötzendorf Johanna Sámuel készítette, és akkor, amikor mielőtt a templomot felszentelték, akkor hajóval szállították Bécsből, az akkor ott már hát eléggé magas szinten működő szervita rend adományozta a templomnak, és innen lett kapta az elnevezését is, a Szent Annát. Fölötte a barokknak jellemzőjeként az aranyozott angyalok és a maga a Szent Háromságnak a jelképei szinte beterítik az egész hajót.
3: Igen, sok-sok angyallal.
4: Sok-sok angyallal, igen. Az oszlopok mellett az oltár jobb és bal oldalán, illetve hozzánk képest a bal és jobb oldalán, Szent István, és most azt nem látjuk, a másik oldalon Szent László.
3: Igen, ők szoktak magyar királyok, őrzik az oltár.
4: Igen, igen, ők őrzik az oltár, életnagyságú szobrok. A előtérbe Szent János és Szent József, szintén életnagyságú
3: őrzők. Szent János, keresztelő Szent János, aki mondja, hogy íme az Isten
4: már. Szent János, igen. Ebbe a szentély részbe van két mellékoltár.
3: Ez egy kegykép, egy szűzanya kép, kis Jézussal, az egyik.
4: Szűzmáriának a képe 1768-ból származik. Maga az oltárnak a többi része az sajnos megsérült, úgyhogy már csak a kép maradt a kép, itt meg. Igen. Ugyancsak hiányzik a túlsó oldalról is az ottani mellékoltár.
3: Igen, igen. A menzája az oltárnak, tehát az hiányzik.
4: Az hiányzik, és aki Szent Alajos képe van most abban az oltárképben, maga az oltár az viszont...
3: Akkor ő egy jezsuita, Gonzága Szent Alajos.
4: Igen.
3: Kedves Veronika, egyszer majd végignézzük a többi mellékoltárt, amikor csendesebb lesz a templom, mert most egy amerikai kórus fog vendégszerepelni itt este. Hogyan működik a templom? Mert a pesti ferencesek, meg ez az a templom, talán meg a bazilika, ahova szinte egész nap be lehet menni. Egy ilyen templomnál hogyan tudják megszervezni, és mekkora látogatottság, hogy van hétköznap a miserend, tehát hogy igazodnak ahhoz, hogy itt kevés a helyben lakó, de nagyon sokan dolgoznak itt napközben, tehát ez igazodnak, gondolom.
4: Hát minden belvárosi templomnak a legnagyobb problémája az, hogy itt átmenő hívek vannak, a stabil hívek, akik itt laknak a környéken, vagy az ötödik kerületbe, azok, hát lassan mondhatom azt, hogy kihalnak. Kevés a család, kevés a gyerek, miután iskola sincs a környékünkön, olyan, ahol a kisebb korú, tehát a általános iskolás korú gyerekekből lehetne hittanos csoportokat szervezni, ilyen nagyon kevés van. A miserendünk, illetve a miséknek a látogatottsága és ennek megfelelően úgy alakul, hogy van délben 12:30 egy misénk.
3: Vasárnap?
4: Nem, hétköznap. Uh-huh. Tehát hétköznap 12:30 van egy misénk, meg 16:30 van misénk. Most a 11:00-es mise az látogatott.
3: Ebéd időben a környékről jönnek.
4: Igen, ebből látszik, hogy a hivatalból ide, könnyen idejönnek az emberek, és szívesen veszik. A 16:30-os mise még mindig ugyanaz a hívő társaságé, és akkor szombaton van este misénk, 16:30-kor, és vasárnap van 3 mise 9:00-kor, 11:30-kor és 16:30-kor. A hétköznapi déli misének nevezzük mi ezt a 11:30-es misét.
3: Az a leglátogatottabb?
4: Az a leglátogatottabb, meg a vasárnapi 11:30-es mise. Azon vagyunk, és egyre többet szeretnénk propagálni, hogy ha nem is a kisiskolások, de legalább a középiskolások, egyetemisták keressék föl a templomot minél többen. Ezt most nagyon jó is ebből a szempontból, hogy egy új atya került ide hozzánk ebbe az évbe, a Muncsó atya, aki igaz, hogy spanyol, de itt végezte az egyetemet matematika szakon az ELTE-n, és ő neki ismeretsége is, és koránál fogva a kapcsolatrendszere is sok a fiatalokhoz, ő szervez rendszeresen, és most már egyre többen vannak, akik jönnek hittanórára, lelki segítségre. Igen. Jól beszél magyarul, ugye hát nálunk az atyák mindenki külföldi.
3: Igen.
4: A célunk, hogy valahogy a fiatalokat vonzani, becsábítani, igen, és erre most nagyon sok reményünk van.
3: És arra kapnak segítséget, hogy egész nap nyitva van a templom? Vagy hogy tudják megszervezni?
4: Hát elég nehezen. A templom, hogy úgy mondjam, önfenntartó. Tehát saját magát kell eltartani, ebbe beleértve azt is, hogy világítson, és fűtés legyen, és beleértve azt is, hogy egész napos templomőr szolgálat legyen. Egész nap nyitva van a templom, hát pontosabban 10 órától este 6 óráig nyitva van, de ez viszont azzal jár, hogy állandó portaszolgálat van. Ez egy nehézség, de ennek ellenére ezt a nehézséget próbáljuk akármilyen áron is, de megoldani, hogy látogatható legyen a templom.
3: Mindig van bent ember, látogató, turisták vagy hívők.
4: Igen, hála Istennek azért. Biztos, hogy ebben közrejátszik az is, hogy tárva nyitva van az ajtó, amíg az idő engedi. Aztán a templomnak olyan az akusztikája, hogy lényegében mikrofon nélkül lehet a templomba még az élő beszédet is hallani, különösen hangszer vagy éneklés, meg egyébként is gyönyörűen szól. És ezért különböző kórusok lépnek fel nálunk, és rendszeresen vannak hangversenyek. Meg kell említenem itt akkor már a nevét a karnagyunknak, dr. Horváth Márton Levente, aki orgonaművész egyetemi tanár, aki nagy energiával fölépített egy kamarakórust, a Tedeum kamarakórust, akik a miséken szolgálnak. Igen, ettől hát szebbé és magasztosabbá tudják tenni a miséket, és ő segítségével szerveződik egy éves hangversenysorozat is. Minden hónap utolsó napján tartunk olyan hangversenyt, ami ingyenes. Természetesen ehhez támogatást kell minden évbe kérni, mert ahhoz, hogy ingyenesen tudjunk tartani, de a fellépő művészeknek tudjunk fizetni, ahhoz külső támogatásra van szüksége. Úgyhogy ez a minden éves pályázatírásoknak az
3: idő. Hát gondolom, hogy Veronikának ez az egyik fő feladata, nem? Hogy pénzt szerezni.
4: Hát egyrészt igen, sajnos mindenhez pénzt kell szerezni.
3: Van, ilyen az élet.
4: Ahhoz, hogy ugye itt említettem, hogy az épület maga több mint 300 éves. Itt állandóan ahhoz, hogy egyrészt a mai igényeknek megfelelő legyen, másrészt rendben legyen, ahhoz rendbe kell tartani. Most ezt csak úgy tudjuk, hogyha pályázatokból kapunk pénzt. Minden vasárnap 10 órakor van portugál mise nálunk.
3: Portugálok, brazilok, meg igen. Angolaiak, mozambikiak.
4: Portugál nyelven beszélők.
3: Ki a papjuk?
4: Vagy a Szaniszló atya, de...
3: Hát, tud a Opus Dei atyák közül, van, aki tud portugálul.
4: Igen, a Szaniszló atya is, Muncsó atya is, de még Gudénusz atya, ő is tud portugálul.
3: Portugál misén, megtelik a templom?
4: Hát meg nem telik a templom, de elég sokan vannak. Mondhatom azt, hogy szép számmal vannak. Sok mindent próbálunk azért, hogy ez a templom a mai igényeknek is megfelelően tudjon üzemelni, és tényleg tudjon valami többletet adni az embereknek.
3: Sajátos, speciális küldetése van egy ilyen templomnak, igen, amely nem plébánia templom, templomigazgatóság, környéken kevés hívő lakik, nem kevés ember lakik, tehát meg kell találni azokat a módokat, amelyek miatt az emberek veszik a fáradtságot, és eljönnek ide, csodát látnak.
4: Igen, még nem lehet elmenni amellett sem, hogy ugye itt említettük a Szent Peregrin, mint
3: a homlokzaton van szobra.
4: A templomban nem tudtuk megnézni, de itt van a középső mellékoltár, a Szent Peregrin oltár. Most a Szent Peregrin a lábfájós védőszentnek nevezik, de tulajdonképpen a rákos betegek védőszentje. És az ő erekéje is itt van a templomunkban, és minden hónap első keddjén a 4/6-os misébe a Szent Peregrin szándékával tartunk Szent Misét, és litánia is, a Szent Peregrin imája hangzik el, és nagyon sokan jönnek. Hát ugye, aki beteg és gyógyulásra vár, miután a Szent Peregrinnek a története
3: is... közbenjárását kérik.
4: A közbenjárást ő maga is a saját maga imájával tudott felgyógyulni egy olyan betegségből, hogy már a halálán volt.
3: Nagyon szépen köszönöm azt az erőfeszítést, azt az áldozatos, szorgalmas, odafigyelő munkát, amelyet tetszik végezni a templom látogatottsága érdekében. Boda Veronikával beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

0: Mária Rádió.
1: Sík Sándor, hiszek. Hallják meg hívők és hitetlenek élet-halálra szóló eskümet. A szívbősége zúg fel ajkamon. Az kényszerít a Krisztust vallanom. Hallják meg rokkant, vén apostaták, s a vétekben vajudó új világ, a forradalom, a vak leviatán, és hallja meg a settenkedő sátán, Isten nevében vallomást teszek. Hiszek. Hiszek. És hitem súlyos és kemény. Nem tündetan, nem pille vélemény, nincs benne így, úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni áld elében, ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam, aki mozdítja minden mozdulásom, s én jóban, rosszban, boldogan imádom intéző édes mély akaratát. Hiszek Istenben. Hiszem az Atyát, égnek és földnek testé vált Frigyét. Hiszem a Krisztust, hiszem az igét, akit az Atya örök óta szül, s akiben szépségé lesz az űr, kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia, s ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adta a rejtelmes ostját, benne az élet és benne az út. Hiszek Istenben. Hiszem a fiút. Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet, ki Szent Péter ajakán rival, hegyeket bont és szíveket áthidal, és hét csatornán csorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét, ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölében ülhetsz te magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. Hiszek Istenben. Hiszem a Szent Lelket. Hiszek. És tudom, honnan a hitem. Házamat én kőszirtre építem. Négy élőlény az erős alapok, ember, oroszlán, sas, tulok. Hallottam a piacon szólni Pált. Hallottam Ágostont és Ottokárt. Látom a szirten Péter kulcsait, s bennem a mélyben hallom döbbenettel, kimondhatatlan geredezésekkel, a Szentlélek sóhajtozik. Ó, tudom kinek. Ó, tudom kinek. Én az eleven Istennek hiszek. Élő hitemmel vagyok én szabad. Mankó helyett kötöttem szárnyakat. S ami akad a földön emberi, gazdag szívem testvérnek ismeri. S ami túl az emberkörökön, a végtelenség, ígért örököm. S mikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjon koporsom gubója, hitem gyertyája, utolsót remeg, és Istennek ajánlom lelkemet.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
1: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
0: Bocsáss meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
1: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
0: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
1: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.
2: Hírpercek.
3: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, a püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 1009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. a fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről, a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület, Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye.

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élő Kincseink című műsorának szerkesztő műsorvezetője. Szüntelenül dobogó basszus, csengő dallam, zakatoló ritmus, ez a Burdon zene. Vallja Élő Kincseink című műsorunk mai zenekara, a fiatal zeneakadémistákból alakult bérebanda, kiknek első lemeze 2 évvel ezelőtt tavasszal jelent meg a Fonó gondozásában, Talált tárgyak címmel. Erről szólt adásunk elején egy szentesi összeállítás, melyet Szenyéri Dániel szentesi kubikus, kiváló hangszerjátékos repertoárjából válogattak a bérebanda tagjai. Bugyó Petra Éva, Horváth Marcell, Tulipán Zsombor és Félegyházi Miklós a délalföldi zene megismerése kapcsán szeretett bele a burdon hangszerek világába, ebbe a sok régies vonást megőrzött zenébe. A burdon hangzás, mely végig kísérte az európai zenekultúrát az ókortól egészen a 20. századig, azt jelenti, hogy e hangszerek kísérő húrjain folyamatosan szól egy alaphang. Így például a duda, a tekerőlant, a citera képes a dallamhangok mellett

0: kaptam egy lemezt, amelyen burdon hangszerek szólnak. 4 fiatal zeneakadémista alkotása a jó néhány összeállítás, ami az albumon szerepel. Ki mikor fog végezni? Tulipán Zsombor?
1: Most 5. évet végeztem, viszont hát még hogyha a doktori is összejön, akkor még jó sokára.
0: Horváth Marcell?
2: 1 évvel a Zsombor alatt járok. A zenekar másik 2 tagja, Pugyó Petra Éva és Félegyházi Miklós 3. évesek, ők évfolyamtársak.
0: Ki milyen hangszeres?
2: Tekerős vagyok, citera, tekerő, koboz, osztatlan, tanári szakon vagyok. A másik szakpárom az a népzenelmélet, de a zenekarban ezen kívül még hegedűn muzsikálok.
1: Én pedig furia klarinét tárogató szakon vagyok.
0: Bugyó Petra, ő az énekese a csapatnak, tehát akkor ő énekszakon van, és?
1: Furuján. Félegyházi Miklós pedig Duda énekszakon.
0: Mik a terveik a fiatal zeneakadémistáknak, azon túl, hogy megjelent a zenekaruk, a Bére Banda első albuma? Ön

0: Zsombor említette, hogy kutatni is szeretne.
1: Többen gondolkodnak rajta, hogy a saját területükön komolyabb kutatásokat végezzenek. Én főképp furujával szeretnék foglalkozni, furuja hangképzésre rámenni, abból úgy érzem még hiányok vannak. Többiekben is már ott van a magja, hogy szeretnének kutatni, de még nem fejtették ki, hogy miről.
0: Azért is kérdeztem ezt, mert nagyon jó ismertetőket, alapos ismertetőket kaptam minden egyes összeállításhoz, és ezekből az is kiderül, hogy alaposan utána néztek mindennek. Az 1900-as évek elején Bartók által gyűjtött dallamoktól kezdve a 70-es, 80-as évek, tehát szinte mindent megnéztek, ami az adott tájegység vagy az adott összeállítás anyagához kell.
2: Népzenészként, ha az ember kicsit precízebb, akkor a saját hangszerének a kutatás történetébe azért jobban belássa magát, otthon van a fontosabb gyűjtések, gyűjtők munkásságában. Az, hogy például a lemezen itt a Bartók számnál, ugye a Váci című számnál itt hosszabb, bővebb leírás olvasható, az annak tudható be, hogy én népzenelmélet szakpárom vagyok, ugye, ahogy elmondtam, és nagyon sokat olvasok Bartókról, a gyűjtéseiről. A CD-nek az összetételei azonban nem előzi meg így hosszabb kutató munka, igazából a legütősebb, leginkább a szívünkhöz közel álló dallamok összeállítások kerültek. Én úgy érzem.
0: Miért a burdon hangszereket választották? Akkor, amikor sokkal egyszerűbb lenne talán érvényesülni vonós zenével. Tudom, hogy ilyen szakra járnak a Zeneakadémián, de hát akkor egy küldetést is vállalniuk kell, hogy ezt a tán kevésbé kutatott, vagy jóval kevesebb eredeti anyaggal rendelkező zenei ágat, zenei stílust, a burdon hangszerek világát meg kell mutatni.
1: Azt nem vitatom, hogy könnyebb lenne. A vonós zenészek is rengeteget gyakorolnak, mire oda jutnak, hogy bármit is tudjanak kezdeni a saját területükön belül, viszont ugye a hangszereinkből adódóan is kötöttünk ki a burdon zene mellett, mivel ez egy teljesen más része, egy teljesen más hangzásvilága a népzenénkkel belül, így szeretnénk színesíteni az elérhető népzenei palettát.
0: A burdon hangszereket gyorsan soroljuk fel.
2: Az első és legfontosabb az a tuda, és akkor most már fontossági sorrendtől eltérve, akkor szórom őket, hát például tekerőland, citera, ütőgardon is talán valamennyire ide sorolható, illetve zsombor hívta fel a figyelmemet, hogy a pásztor furuja is burdon hangszer.
1: Tehát ugye burdon az annyit jelent, hogy egy folyamatos kitartott alaphang fölé játszunk dallamot. A furujában alapból ez nincsen meg, viszont erdélyi furujásoknál és egy-két kis magyarországi furujásnál is meg lehet figyelni, hogy a saját hangjával alá énekel egy burdon szólamot. Így egy burdon hangszer képződik tulajdonképpen, és ezért tudjuk tekinteni a furuját is burdon hangszerként.
0: Mely vidékek zenéi szerepelnek az albumon?
2: Somogyot és Moldvát kivéve az összes nagy dialektus. Egy Észak-Dunántúli per felföldi számmal kezdődik a lemez. Ez egy rába közi tudautánzás, ami területileg Észak-Nyugat-Dunántúl, de amúgy a zenei anyagot tekintve nagyon erősen az északi népterület felé mutat tudautánzás. Ez főként így a Szigetköz Csalló közre jellemző. Ezen kívül van egy erdélyi, csíki, csíkszéki szám, ami ugye ketté van osztva, elkezdődik egy gyimesi résszel, és ezt zárja egy csíki. És a maradék három összeállítás az meg mind az alsó Tiszavidékről, Délalföldről származik, és akkor, hogyha ez volt egy ilyen idővonal, akkor bejön egy erre merőleges másik is, mert ugye történetileg is van egy búvárkodás, vagy megfejtés, vagy egy ilyen szándék a csapatban, hogy régi korok zenéit elevenítsük föl. Jelesül a koraújkor zenei világából is merített Zsombi és Miklós, amikor megcsinálták a Siposok című számot.
3: Horváth Marcelt és Tulipán Zsombort, a Bére Banda tagjait hallották a Mária Rádió Élőkincseink című műsorában, s most szóljon az általuk említett Síposok című összeállítás, melyben egy a középkorban és a kora újkorban népszerű sípos hangszerpáros zenei világát elevenítették fel és alkalmazták saját hangszereikre, dudára és eszklarinétra a muzsikusok. Mivel a gyűjtések idejére már csak az emlékezet őrizte a bevett fúvós duó hírét, egyfajta rekonstrukciónak is tekinthető munkájuk. A felcsendülő dallamokat két délalföldi település, Tápé és Kiskunhalas zenei kincséből válogatták, hiszen Paksa Katalin népzenekutató írásaiból tudjuk, hogy ezen a területen is elterjedt volt a hangszerkettős.

0: A Mária Rádió élőkincseink című műsorában a fiatal muzsikusokból álló Bére Vanda tagjait, Tulipán Zsombort és Horváth Marcelt hallják, Talártárgyak címmel 2 éve megjelent albumukról.
1: Mivel ezek a burdon hangszerek, ezek a pásztorság kezébe került hangszerek is szinte az egész nyelvterületen megtalálhatóak, és a rekonstrukcióra bőven van lehetőség, ezért én úgy gondolom, hogy olyan magas minőségben, amiben mi szeretnénk, mi kívánkozunk dolgozni, olyan minőségben egy egész életen át ki fog tartani. Azt érzem, hogy furujából sosem fogok a végére jutni, hogyha mindent meg szeretnék tanulni. Én Juhász Zoltán tapasztalatából beszélek, és ő nekem mindig azt mondja, hogy sosincs vége.
2: A furuja hangszer család tényleg bárhol megtalálható a Kárpát-medencében, de a tekerőről hát jóval kevesebb adatunk van. A Csepel-szigeten maradt meg, illetve hát Szentes környékén a Délalföldön.
3: Hát igen, a tekerő az ilyen szempontból sanyarúbb gyermeke egyrészt a magyar népnek is, másrészt a kutatásnak, a gyűjtésnek is. 1906-tól 80-as évek végéig beszélhettünk egyáltalán gyűjtött tekerős anyagról, de azt is hozzá kell tenni, hogy az első hangzó anyag az a 30-as évek végén készült. Tehát azelőtt kottás feljegyzések vannak, mint például az említett Bartók gyűjtés is.
2: És a lemezen is hallható olyan összeállítás, amiben a dallamokat a Bartók gyűjtésből rekonstruálták egy későbbi gyűjtés alapján.
3: Így van, és ezzel el is értünk a kulcsfogalmához, a tekerőzésnek. Tehát a tekerő az sok esetben az eredeti adatközlők, a játékosok stílusának a megismerése, elsajátítása, azt követően pedig különböző kottás gyűjtemények rekonstruálása a már elsajátított stílusjegyek alapján.
2: Lehet, hogy egy tekerősnek nagyobb szabadsága van, mint mondjuk egy furujásnak, mert a furujásnak tényleg azt mondják, hogy itt van a felvétel, hallgasd meg, és jázd úgy, ahogy a felvételen hallható. Egy tekerős viszont tudja azt mondani, hogy én megtanultam azokat a bizonyos stílusjegyeket, és akkor én már a saját számíze szerint próbálom a történeti hűséget megtartva rekonstruálni, de akkor is van egy nagyobb szabadsága, nem?
1: Másféle szabadsága van. Furuján, vagy bármilyen nagyobb mértékben gyűjtött hangszeren, a nyelvhez hasonlítanám, hogy tájnyelvi eltérések, tehát mint a palóc, mint a székely, nyelvjárás, úgy vannak zenében is nyelvjárások, és hogyha annak ízét, szagát az ember megtanulja, akkor igazából dallamokra már rá lehet építeni ezeket a stílusjegyeket. A tekerősnek is valamilyen szinten ez a feladata, megtanulja a rendelkezésre álló adatokból az adott nyelvezetet az adott hangszeren, abból már tud vokális anyagból is merítkezni, tud más felgyűjtött anyagokból is dallamvázakra tekerős díszítéseket, tekerős játékmódokat ráhúzni, így én szerintem egyébként nem is, hogy nagyobb szabadsága van, inkább nagyobb felelőssége abban a tekerősnek, hogy ezt miképpen teszi meg.
2: Horváth Marcell bőszen bólogatott, miközben Tulipán Zsombor a furujás mesélte el, vagy magyarázta el, hogy is kéne egy tekerősnek játszani, de akkor ezzel egyetért, kedves Marcell?
3: Abszolút egyetértek azzal, amit Zsombi mondott, igazából csak kiegészíteném, hogy amikor a tekerőt felfedezte a revival mozgalom, ott egy sokkal lassabb felfedezésről beszélhetünk, ami a mai napig érezteti a hatását. A mai vonós zenészek elképesztő színvonalon vannak. A tekerő az meg, mintha megállt volna a mozgalom kezében egy fejlődési szinten. A legutóbbi években fedezem föl azt, hogy vannak már olyan tekerőjátékosok, akik igenis odafigyelnek stílusjegyekre, különböző aldialektusokra a Délalföldön belül, mert hát ez egy óriási nagy régió, és nem csak egy-két tekerős volt megtalálható ezen a vidéken. Tehát felelősség, ahogy Zsombi mondta, ez az egyik legfontosabb kulcs szó szerintem.

A Mária Rádió élőkincseink című műsorának vendégeit, a Bére Banda tagjait, Tulipán Zsombort és Horváth Marcelt hallották, majd a bemutatott 2024-ben megjelent első lemezükről a Váci című összeállítást, melyről ezt írják a lemezkísérő füzetében. Bartók 1906-ban és 1908-ban járt Szentesen. Ekkor még nem minden esetben tartja fontosnak adatközlőinek nevét, születési idejét pontosan adatolni. Ezen két gyűjtő útja során valószínűleg mintegy 10 tekerőssel találkozhatott, de csak egyikőjük neve Váci Józsefé lett feljegyezve gyűjtő füzetében. Bartók Szentesen összesen 6 tekerőn játszott dallamot gyűjtött a vokális anyag mellett. Váci József félparaszti származású parádés kocsis volt, aki a környéken sokfelé megfordult, illetve már csak származása miatt is sűrűn érintkezhetett a paraszti réteg fölött elhelyezkedő társadalmi csoportokkal, ezt tükrözi a hozzá köthető dallamanyag is. Játékáról hangfelvétel sajnos nem maradt fenn, így lemezünkön egy másik szentesi tekerős, Balla István stílus elemeivel öltöztettük fel a Bartók gyűjtésben szereplő dallamokat. A Mária Rádió augusztusi Élőkincseink című műsorában az elmúlt percekben a fiatal, igen elkötelezett muzsikusok alapította Bére Banda első Talált tárgyak címmel megjelent lemezét mutattam be önöknek. Terveim között szerepel második albumuk bemutatása is, hiszen az Viharsarok címmel nemrégiben jelent meg. Utolsóként felcsendülő összeállításunk a Bére Banda első lemezéről egy gyimesi és csiki dallamokat párosító csokor, melyben a gyimesi dallamokat Bugyó Petra Éva énekli, aki Gardonon is játszik, s őt Furuján Tulipán Zsombor kíséri. Majd a csiki táncdallamok Félegyházi Miklós hegedűjén szólalnak meg. A kíséretet a mindkét vidéken használt ütőgardon szolgáltatja. Ez egy csellóhoz hasonló testű, gyakran egy darab fából kivált hangszer, melynek húrjait a játékos egy bottal üti, és ezzel egy időben gyimesben a kezével az egyik húrt megcsippentve és azt visszapattintva a fogólaphoz, csíkban viszont egy fém darabbal ütve a húrokat ad jellegzetes ritmus kíséretet a dallamokhoz. Mivel műsoridőnk lassan lejár, a Bére Banda Csíkszék című felvétele előtt el is búcsúzom önöktől, Vasvári Anna Máriát, a Mária Rádió Élőkincseink című műsorának szerkesztő műsorvezetőjét hallották. Adásunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Kollégiumának támogatásával készült 2026-ban.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez, minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a szentmise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti. Reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a ciszterzita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vác hartján moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Mária Rádió. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Azaz én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának, az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt élem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom úgy átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: Hírpercek.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a békejegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A Szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára, rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent Bertalan apostol ünnepén az esti dicséretet az apostolok közös zsolozsmájából imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatok betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben, és az Isten fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet.

Testvéreim, mi, akik az apostolok szikla alapján állunk, kérjük szent népért az Úr Jézust és szengjük.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, erősíts bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiadhoz. Közbenjárására add, hogy egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Lucsok Miklós, Domonkos szerzetes, kárpátaljai püspök homiliája következik, ami 2026. július 29-én Budapesten hangzott el a világi domonkosoknak tartott szentmisén.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, miért is vagyok itt? Ezt a kérdést magamnak mindig felteszem, hogy miért vagyok ott, ahol vagyok? Azért vagyok itt, mert amikor András atya javasolta, felkért, meghívott, akkor én felismertem, hogy Isten hív, és abból a felismerésből aztán a további tervezésbe egész idő alatt észleltem, tapasztaltam Istennek a vezetését és akaratát. A tegnapi, a mai napban is, illetve ami fontos a mi lelkiségünkbe, és amivel én osztozok mindig, hogy nem az a fontos, hol vagyunk, hanem miért vagyunk ott, ahol vagyunk. Hogy ki vezetett minket, milyen érdekbe, mit keresünk, kit keresünk, miért vagyunk ott, ahol vagyunk. Amikor 2019-ben megkérdezett a nuncius, hogy kész-e vagyok elfogadni a püspöki szolgálatot, akkor 25 évet voltam már a rendbe, és ez azt jelentette, hogy el kell hagynom a rendet, amelyikbe 20 évesen léptem, és az egész, lehet mondani, egyházi életem, az egész szociális keresztény életem a rendbe volt összeszőve. Nem is tudtam akkor, hogy amikor igent mondtam az Istennek a javaslatára, mert úgy ismertem fel, hogy ez az Istennek a javaslata, hogy 45 évesen egy nagy krízison fogok átmenni, hogy 45 évesen ott hagyni a rendet, illetve először 20 évesen ott hagytam Kárpátalját, 2 évig Szlovákián tanultam, 2 évet Varsóba, 4 évet Krakkóba, 7 évet Szentpéterváron, 1 év Krím, 6 év Lemberg, 2 év Chmelnyicki, és aztán 45 évesen ebben az egész útban ott hagyni azt a 25 évet, ami ki volt építve a közösségbe, és menni tovább, mint Ábrahám, amely ott hagyja, de miért? Mert Istennek a vezetése, a hangja után menni, ez az a kincs, amelyre rátaláltam, illetve még az én hivatásomban az is benne volt, hogy ott kellett hagynom nem csak a családomat, hanem még a szerzetet is, és sőt, akármelyik pillanatban, hogyha hívna engemet, én szoktam mondani az egyházmegyébe is a hívőknek, vagy a paptestvéreknek, hogyha Isten hívna mostan tovább otthagyni valamit, és menni valamerre, ez engemet nem állítana le, mert a legfontosabb az életemben ez a vele való egység, és a vele való járás. Most ez a mai példabeszédben is benne van, ugye, hogy a mennyek országa hasonló a földbe rejtett kincshez, illetve a mennyek országa, ez Istennek a jelenléte, amely nagyon furcsa jelenlét, mert egyúttal közel is lehet, és emellett az ember nem észleli, illetve zárt lehet erre a jelenlétre azáltal, hogy nem őt keres. Saját magát, saját akaratját, valamilyen terveket, programokat, még sőt lehet elöljárónak lenni, vagy papnak, püspöknek is a saját tervünk után valamit szervezni, és nem tapasztalni Istennek a jelenlétét. Mert nem rá koncentrálunk, nem a lennivalóra koncentrálunk, nem a jelenlétre, hanem a tennivalóra. Nagyon gyakran a mi struktúráinkba, az egyházi, a szerzetesi struktúrákba az események, a tennivaló nem egyszer fontosabb, mint a jelenlét. És nézzétek meg, hogy aztán nagyon sok ilyen mikro-makro konfliktusok vannak a tennivaló mellett. Ezt kell még megtenni, úgy kell tenni, ezt kell beszervezni, megszervezni, megtenni, jaj, megint egyedül vagyok, megint valami félek, elfogadnak, nem fogadnak el, jól mondtam, nem jól mondtam, ez meg ki, az meg ki, ez miért jött, az miért nem ment. És a tenni, mint a Mártánál, bezárja a szívünket a jelenléttől. És a legfájdalmasabb tapasztalat nekem az, amikor egy közösségbe vagy egy templomba én meg tudom érezni, hogy most az emberek azért jöttek össze, mert tenni kell, vagy azért jöttek, hogy megtapasztalni a jelenlévőt és lenni. Mert a mennyek országa ez egy olyan jelenlét, amelyről Jézus azt mondja, hogy közel van, de mennyire közel van, hol van? Annyira közel van, amennyire én az én eszmémet, szívemet megnyitom erre a jelenlétre. Nagyon közel van. És egyúttal, hogyha az agyam, a szívem foglalt, akkor nagyon messze van. Ezért Jézus mondja, hogy a mennyek országa közel van, köztetek van, hogyha mi ketten, vagy hárman, vagy többen döntünk amellett, hogy Jézus a kincsünk, és rá akarunk megnyílni, akkor megtapasztaljuk az ő jelenlétét, sőt, Jézus azt mondja, a mennyek országba bennetek van. És most ez a dimenzió, először is nagyon fontos ez, hogy bennem van, mert még hogyha mások is zártak Jézusnak a jelenlétére, nekem adatot az, hogy én nyitott legyek. Sokkal nehezebb egy olyan közösségbe, ahol több a tenni, mint a lenni, hogyha sok a Márta, aki tenne, tenne, tenne, és akkor rámutat, hogy ki mit nem csinál, akkor nagyon nehéz Máriának lenni, megnyílni a jelenlétre, de lehet. És ez az erős küldetésem is, hogy, és ezt szoktam mondani a szerzeteseknek is, a papoknak is, hogy testvérek, az első és a legfontosabb a mi hivatásunkban, ez a személyes, mély kapcsolat Jézussal, amelyet minden nap meg kell keresni. Nekem van egy olyan tapasztalatom, hogy én minden reggel hitetlenül ébredek. Ez azt jelenti, hogy nekem minden reggel a keresésből kell kezdeni a napomat. Nem lehet úgy rátalálni Istenre, hogy megfogom, mint a Mária Magdolna, a feltámadt Jézus, nem lehet megfogni. Nem lehet megragadni. Nem egy bábú. Nem egy tárgy. A feltámadt Krisztus nem lehet úgy tapasztalni, hogy a tegnapi tapasztalatom az elég arra, hogy ma is találkozzak a feltámadt Krisztussal. A tegnapi tapasztalat, az Isten tapasztalat a tegnapi napra volt, ma egy egészen más Isten lehetséges, mutatja meg magát nekem egy más Isten részéből. Egy olyan kinyilatkoztatást kaphatok, vagy egy olyan jelenlétet, tapasztalatot, gondviselést, amelyet nem is tudom betervezni. Azért a mai példabeszédben, amikor halljuk, hogy ez a kincs el van rejtve, hogy meg kell találni ezt a kincset, illetve útnak kell indulni. Minden nap útnak kell indulni, és ha kell, szedni kell a sátorfánkat, és menni oda, ahova vezet minket a lélek. Hogyha a lélek azt mondta, hogy én ma itt legyek, akkor nekem őt hallgatnom kell. És nem is az a fontos, hogy mit mondok, hanem azt, hogy lélekben vagyok, illetve lélekben vagyunk, nyitottak-e vagyunk a föltámadt Jézusnak a jelenlétére. Ebben a példabeszédben, és ez az utolsó gondolat, amivel így szeretnék megosztozni veletek, nagyon megérti engemet az, hogy amikor megtalálja a személy a kincset, vagy az igaz gyöngyöt, és megveszi ezt a földet és az igaz gyöngyöt, nincs odaírva, hogy aztán jól betervezte az életét, és ebből a gazdagságból kiépített 3 templomot, 2 kolostort, minden gyermekének vetett egy házat, megeskedte, nem, hanem odaadta magát, illetve ez a kincs, és ez a kincs maga Jézusnak a jelenléte, lett az életének a központja. Hogy nem is az volt a fontos, hogy most hogyan tud evel gazdálkodni, csak az, hogy ez a kincs, ez az igaz gyöngy az életének a középpontjává vált. És egy ilyen valamennyire vicces történet ebből kapcsolatban szoktam a könyvben is írtam, és a tanításaimban is szeretem a személyes tapasztalatot. Anyukám aztán mondja, megint rólam beszéltél. Anyukám nagyon gyakran azt mondta nekem, hogy életem. És én erre visszavágtam neki. Nem vártam sokáig, anyám, nem vagyok az életed. És nem értette, hogy miért én így reagálok, hogy nem vagyok az életed, vagy ismeritek ez, amikor azt mondják az anyukák, jaj, kincsem, kincsem, bogaram, vagy van olyan, hogy valaki azt mondja, odaadtam neked az életemet, és hálátlan vagy, odaadta neked az apád, az anyád, az élet, és hálátlan vagy. Illetve a gyerek akkor a központ, az életemnek a központja, és nem is gondolkozik el ilyenkor az ember, hogy mi is az ő központja, és akkor anyukámnak mondom, hát így Jézus mondja, módjára, mint Jézus mondta az anyjának, asszony, mi között hozzá az első csodánál emlékeztek, ugye, asszony, mondom, anyám, nem vagyok az életed, és akkor mondja nekem, nem értem, mit akarsz tőlem, mondom, hogyha én vagyok az életed, és hogyha holnap meghalok, akkor mi lesz a te életeddel? És akkor így, te nem halsz meg, nehogy Isten, hogy meg. És megint engemet, az én életemet teszi a saját életének a középpontjával. Kérdezem akkor, nem tőle kérdezem, hol van akkor Jézus? Ki a te életed? Akkor még nem találtál rá, lehetséges, hogy mondod, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, de még Jézus nem a te életed. Mert hogyha ő a te életed, akkor mindenkinek megvan a saját helye, de a legfontosabb Jézus. És akkor jön ez a mély öröm és szabadság. Ebben az örömben emlékszek, amikor Jacek testvér, amíg volt akkor a főnököm Kijevbe, már mennyek országába remélem ott van, mondtam neki, hogy ez még olyan titok volt, mondtam, hogy ő is már tudta, mert kapta ezt a levelet, hogy felajánlják nekem a püspöki szolgálatot. Jacek nekem azt mondta, te Miklós, ne vállald, mondja, bezárnak téged abban az egyházmegyébe, és így, mint domonkos járhatod a világot. Mondom, Jacek, nem erről van szó, hogy bezárnak, nem zárnak be, milyen lehetőségek, hol vannak több lehetőségek, hol vannak kisebb lehetőségek. Nem ez a fontos. Egy a fontos. Hogyha ez Isten hívása, akkor én válaszolni akarok rá. Ez az egy a fontos.
0: Lucsok Miklós domonkos szerzetes kárpátaljai püspök homiliáját hallották, ami 2026. július 29-én Budapesten hangzott el a világi domonkosoknak tartott szentmisén.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón, 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmel francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ról. Böjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindazért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Égre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Égre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből mára egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünkért Istenhez kiáltunk így az esti órákban. Talán az egész Kárpát-medence magyarsága együtt imádkozhatna. Szent Istvánhoz kellene imádkoznunk, aki Isten szolgájaként a magyarságot megismertette a Jóistennel, és biztosította, hogy olyan körülmények között éljen, egy olyan államban éljen, amelyik keresztény alapokon áll, és ezzel megvédte, hogy megmaradhattunk. Mert Szent István, mintha ezt mondta volna egész életművében, hogy keresztény Magyarországot akarok, keresztény magyarságot akarok, mert csak annak van jövője. És hogyha Szent István ide néz a 21. századi magyarokra, akkor megint ezt mondja nekünk, hogy keresztény Magyarországnak van csak jövője. Mert ha az ország nem keresztény, akkor nem fog elég gyerek születni, mert nem fogadjuk el az Isten ajándékát, és hogyha nem születik elég gyerek, akkor elveszünk, mert felőröljük magunkat. Ha nem leszünk keresztények, akkor a családok meggyengülnek és felbomlanak, és a gyerekek nem családban nőnek fel. Ha nem lesz keresztény Magyarország, akkor nem tudunk figyelni a mi elesettjeinkre, nem tudunk nekik segíteni. Hogyha nem keresztények vagyunk, akkor nem tudunk szembeszállni mindazokkal, akik ellene vannak a kereszténységnek, és ellene vannak a mi nemzeti létünknek. A népek gondolkodásában mindig nagy helyet kapott a nemzeti érzés. Néha bennünket azzal vádolnak, hogy túlzásokba esünk. De tetten érjük őket, mert azok vádolnak bennünket túlzással, akinek az útjában áll a mi kereszténységünk, és akinek útjában áll a mi hazaszeretetünk és nemzeti érzésünk. Jézus életműve összefoglalhatók ebben a néhány szóban, hogy az én országom nem e világból való. Szent István is, mintha ezt mondta volna. Mert Jézus tudta, hogy abba a másik világba, az égi világba az út ezen a földi világon keresztül vezet. E világ eszközeire és életformáira rászorulunk. Ha Jézus országa valóban nem is a világból való, de mégis ebben a világban van, ebbe a világba épül bele. E világon kell átmennünk, hogy elérjük azt a másik világot, amelyről beszél. És Szent István ugyanezt tudta. Azt tudta, hogy ha nem találjuk meg itt az Istennel való kapcsolatot, a magyarság ebben a Kárpát-medencében, ahova beérkezett, akkor nem csak elveszik itt a földön, de az égi hazát se találja meg. Szent István örökösei vagyunk. Szent István műve az, hogy vagyunk. Ki kell, hogy fejezzük ragaszkodásunkat Szent István örökségéhez, amit tegyünk úgy meg, hogy ott vagyunk mindannyian augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Bazilikánál Budapesten.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az...

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangélium János evangéliumából az első fejezet 45 és 51-es vers soraiból szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, ez pedig így szól. Abban az időben Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták, Jézust, József fiát Názáretből. Natanael erre megjegyezte: jöhet valami jó Názáretből? Fülöp azt felelte neki: gyere és lásd. Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Natanael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus azt felelte: láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Natanael ezt válaszolta: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt: mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílteket, s hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az emberfia fölött. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy nagyon szép és érdekes történet, mely gyönyörűen beszél arról, hogyan talál rá az ember Jézusra, és hogyan tanul meg hinni benne akkor is, amikor még nem ért meg mindent. Fülöp találkozik Jézussal, és valami egészen különös történik vele. Nem tudja magában tartani az örömét. Elmegy Natanaelhez: megtaláltuk, akiről a proféták szóltak. Natanael azonban kételkedik: jöhet-e valami jó Názáretből? Milyen emberi ez a kérdés, hányszor mi is így gondolkodunk. Valami nem úgy néz ki, ahogyan elképzeltük, ezért már előre elutasítjuk. Ebből nem lehet semmi, ő biztosan nem tud nekem segíteni. Isten hogyan tudna éppen ebből a helyzetből valamit kihozni? De Fülöp nem vitatkozik, nem akarja meggyőzni, csak ennyit mond: jöjj és lásd. Talán ez az egyik legszebb evangelizáló mondat. Nem azt mondja, hogy én mindent megmagyarázok neked majd, na figyelj csak ide, hanem na gyere, találkozz vele. Tehát a kereszténység végső soron nem egy elmélet, nem pusztán szabályok összessége, és nem is csupán vallási hagyomány. A kereszténység találkozás egy személlyel, Jézus Krisztussal. És milyen érdekes, Jézus nem sértődik meg Natanael kételkedésén, amikor meglátja őt, hanem azt mondja, hogy ez egy igazi izraelita, akiben nincsen hamisság. Natanael megdöbben, amikor Jézus megkérdezi, illetve elmondja, hogy te ki vagy, és megkérdezi Natanael: hát te honnan ismersz engem? És Jézus még mélyebbre vezet ezáltal bennünket, mert azt mondja, hogy mielőtt Fülöp hitt, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál? Tehát milyen gyönyörű üzenet ez nekünk is. Mielőtt mi kerestük volna Istent, ő már keresett bennünket. Mielőtt mi kimondtuk volna a nevét, ő már ismerte a nevünket. Mielőtt mi elindultunk volna felé, ő már elindult felénk. Tehát Jézus látott bennünket. A fügefa alatt lát a könnyek között, a csendben, a csalódásban, a félelemben, a kérdéseinkkel együtt. És mikor Natanael rájön arra, hogy tényleg Jézus ismeri őt, akkor azt mondja ő is, hogy igen, te vagy az Isten fia. Jöjj és lásd, gyere el a templomba, gyere el a szentmisére, ülj le egy csendes imában, nyisd ki az evangéliumot, és mondd el Jézusnak őszintén, ami a szívedben van. És talán egyszer te is megtapasztalod, Jézus már akkor ismert engem, amikor én még alig ismertem őt. Amen.
1: Mai ima szándékunk: Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmet,

0: elmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
4: Mária Rádió.

0: egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez itt Együtt a Szinodális úton című műsor, amely két hetente jelentkezik a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójából. Úgy hétfőn esténként két hetente 20 óra 16 perckor kezdünk. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Önkéntes technikusaink pedig itt Szombathelyen Szabó Gábor, budapesti stúdióban pedig Szállász György. Köszönöm a munkájukat. A műsorral kapcsolatban bármilyen gondolatok, javaslatok van, osszák meg velünk. Mondok egy telefonszámot: 061-999-4-4-3-2. Még egyszer elmondom: 061-999-4-4-3-2. Hát akkor beszélgessünk egy kicsit az elmúlt nyárról. Nem kevesen vannak itt, mint három fiatalember, akikkel egy kicsit visszatekintünk a nyári élményekre, tapasztalatokra, ki merre járt, hogyan élte meg a nyarat. Kezdjük egy bemutatkozással.
2: Üdvözlök minden hallgatót, Nagy Péter vagyok, 17 éves, itt a Szombathelyen a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumnak a, hát most végeztem a tizedik osztályt, úgyhogy a 11-et fogom kezdeni jövő héten 2, mert hát most már sajnos itt van az iskola a nyakunkon, vége van a nyárnak, és nagyon szépen köszönjük József atyának a meghívást, hogy most mesélhetünk, hogy mi katolikus kamaszok hogyan is éltük meg a nyarat.
3: Jó estét kívánok, Rettegi Ákos vagyok, 16 éves, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium lendő 11. osztályos tanulója, és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
4: Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Gálos Domonkos vagyok, én vagyok itt a legfiatalabb, úgy érzem, én 15 éves vagyok, most megyek 10. osztályba, szintén a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumba, és örömmel jöttem, hogy megosszam tapasztalatom majd az elmúlt nyárról.
1: Hát izgatottan várjuk, mi minden volt a nyáron veletek, milyen kalandokba volt részetek, de először talán egy picit beszéljünk, mint mindig, arról, hogy mi az a szinodalitás, mi az, hogy szinodális műsor. 14. Leó pápa újra és újra hangsúlyozza, hogy a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár. Ezt elmondta különböző alkalommal, aminek a lényege az, hogy beszélgessünk közös dolgainkról. Osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, és tervezzünk. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a szinodalitás kapcsán azt látja helyesnek, hogy ne új technika, új struktúrákat alakítsunk ki, hanem már a meglévőket próbáljuk meg továbbfejleszteni. Dr. Székely János, Szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke még a tavasz folyamán küldött a papoknak egy levelet, amelyben biztat bennünket arra, hogy ezt a szinodalitást, ezt kezdjük el komolyan venni. Arra kért bennünket, hogy egy kibővített képviselőtestületi ülésen, amire meghívunk mindenkit, aki szívesen arra eljönne, tulajdonképpen három dolgot kéne megtárgyalni. Legyen egy imádságos alkalom, beszéljenek azokról a közösségekről, amik azon a plébánián vannak. Végül tervezzék meg legalább egy olyan evangelizációs alkalmat, amelyen az egyháztól távolabb állókat is megszólíthatják. Jöjjenek ők is, rájuk is szükség van. De most másról lesz szó, a szinodalitás keretében beszélgessünk a ti nyaratokról. Utolsó szabad hétvégétek van, mert jövő héten már megkezdődik a tanítás, ki megy mindenki a maga iskolájába, de most ne előre tekintsük, hanem egy kicsit vissza, ha osszuk meg a hallgatókkal, mi minden szép dolog volt a ti életetekben, amelynek 17 évesen, 16 évesen, 15 évesen nagyon örültetek, és amit pozitív élményként éltetek meg. Ki kezdi?
2: Szerintem kezdem én. Hát megvolt az iskolában az évzáró, megkaptuk a bizonyítványokat.
1: Kulcsot tettétek a lábtörlő alá, gondolom.
2: Igen, igen, hogy most vissza nem megyünk egészen szeptember 1-ig, és ezt nekem sikerült is megtartanom. Vissza sem mentem az iskolába, majd de tényleg jövő hét kedden már megyek. És ilyenkor a legtöbben így a mondjuk osztálytársak, barátok néha így szétszélednek, és nem nagyon találkoznak. Na de nekünk így hárman srácoknak, és még plusz 3 fiúval megbeszéltük, hogy na mi úgy kezdjük a nyarat, hogy együtt, közösen, úgyhogy elhatároztuk már egy kicsit előbb, hogy itt még a nyár elején elmegyünk, vonattal lemegyünk Vonyarcra, visszük a bicikliket, és lent leszünk 5 napot, amivel az egyiken körbe fogjuk tekerni a Balatont.
1: Egy nap alatt?
2: Egy nap alatt.
1: Kemény dolog.
2: Úgyhogy így indult nekünk a nyár, hiszen a fiúk részletesen mesélnek is róla, hogy hogyan is történt, milyen jóságok, rosszaságok történtek ezen a szűk heten.
1: Na, halljuk.
4: Hát szerintem nem mondok idegen dolgot azzal, hogyha azt mondom, hogy 6 kamasz, 15 kötél, 17 éves rác beszabadul egy balatoni nyaralóba, akkor ott nem teázni fognak. Ezt úgy értem, hogy vittünk rengeteg társast, rengeteg kártyajátékot, valamint a Balaton körüli, hát ott Vonyarc körüli településekre elmentünk, és mindenféle jót csináltunk. Nyilván a strand sem maradhatott ki, ahol mindenki összevagdosta a lábát a kagylókkal. Szerintem...
1: De élveztétek.
4: De élveztük, és ez a lényeg. Ugye mi így hatan azért sokszor együtt vagyunk, de egy idő óta először ez volt az, amikor tényleg így együtt tudtunk lenni hosszabb időt, és ki tudtunk kapcsolódni, és hát nyilván középpontban biciklik voltak. Pont a hét közepén szerdán vágtunk neki ennek a kalandnak, és...
1: Hát... Egy nap alatt megkerültek a Balatont? Jól értettem az előbb?
2: Igen, igen, és ez nagyon okos ötlet volt tőlünk, hogy úgy vágjunk bele, hogy a hőségriadónak a kellős közepén, mert hát most mi kamasz fiúk azért a szervezésben profik vagyunk, úgyhogy...
1: A hőségriadó kellős közepén.
2: Hőségriadó közepén indultunk el ennek az útnak, de hát egyébként szerintem nem volt aznap annyira nagyon meleg, de ez az én véleményem, hatan tekertünk.
1: Ákos?
3: Meg azért azt hozzá kell tenni, hogy a meleg után egy elég erős szél is jött, ami azért, ha az arcodba fújja a port, úgyis kellemetlen biciklizni. De jó volt, 2 embernek sikerült is, 4 embernek majdnem, de egy fantasztikus élmény volt, azt kell, hogy mondjam.
1: A majdnem is.
4: Én a majdnem kategóriába tartozom, én büszkén vállalom, viszont nekem messze a nyár egyik fénypontja volt, amikor egyik társunka, mi hát ebéd után azt mondtuk Zamárdina, hogy mi innen nem fogunk tovább gurulni egy méter cse anélkül, hogy nem aludnánk egyet, szóval Zamárdiba a part mellett kerestünk egy szimpatikus fát, ledöltünk, cuccokat leraktuk, bíztunk benne, hogy senki nem lop meg minket, és egy órát ott elalukáltunk, míg a többiek küzdöttek tovább, és onnantól kezdve mi átkapcsoltunk, és nem arra mentünk, hogy minél gyorsabban körbérünk, minden településen megálltunk egyet, bementünk kultúrkávézókba inni vizet, mert ott volt hideg víz, a kulacsainkban pedig nem volt. Megálltunk az összes szabad strandon, lógattuk a lábunkat, és beszélgettünk mindenről, amiről lehet igazából.
1: Ami eszetekbe jutott.
2: Mi pedig 40 kilométer előbbről aggódtunk, hogy vajon megvannak-e a srácok ott arrébb, de megvoltak ők is.
1: Azért egy kemény vállalás volt, gyerekek, nem?
2: Tudtuk, hogy van vonat, hogyha nem jön össze, akkor fölülünk.
1: Ja,
2: hát, mint én is például, Mária fürdőnél nagyon elkapott egy nagyon erős vihar, úgyhogy fölültem én is a vonatra, és Keszthelyig elmentem vele, mert sajnos jég is esett ott Szent Györgynél. Úgyhogy végül én se tudtam teljesen körbe menni, de így is egy nagyon nagy élmény volt. Nagy vállalás volt, de igen, a vonat azt tudtuk, hogy ott lesz, bármi van.
1: Mondjátok, láttatok ilyen tornyos házakat, és amit úgy hívnak, hogy templom. Bementetek ilyen helyre?
2: Hát azon a tekerésen? Láttunk egyet-kettőt, bár nem tudom, hogy hányba mentünk vele, lehet, hogy ahhoz nem kellene a kezém, hogy meg tudjam számolni őket. Úgyhogy azon a héten, azon az 5 napon ott a templomokat sajnos nem annyira látogattuk, sőt egyáltalán nem, de azért imádkoztunk.
1: Együtt?
2: Úgyhogy, igen.
1: Na ez egy dicséretes dolog. Uh-huh. Jó, kinek van még gondolata erről a kerékpártúráról?
4: Én nekem nincs gondolatom, de kiváló átvezetést találtam ki a következő programról, ja, amin szintén közösen vettünk részt. Ugyanis amikor már én is a vonaton voltam, amikor már Peti is, és mind a hárman cserkészek vagyunk, illetve mind a hatan cserkészek vagyunk, és idén lett volna egy olyan cserkésztábor, amiben rengeteg csapat lett volna még rajtunk kívül. És ültünk a vonaton, és hát álltunk a vonaton, és érkezik az e-mail, a messenger üzenet, nem is tudom melyik volt, hogy elmarad. És ilyenkor a vezetőség egy meetinget hirdetett meg, hogy akkor mégiscsak beszéljük meg ezt az egészet, és tisztán megvan ez az emlék, amikor ott állunk a vagomba, izzadtan, büdösen, fáradtan, és becsatlakozunk másik 10 kipihent, tiszta ember beszélgetésébe, és végül megvalósult egy tábor, tehát a következő pont az a cserkész tábor volt nekünk, ami Torma földén volt, 10 napos.
1: De ugye hol van az a Torma földe? Mert lehet, hogy aki a ország másik felé van, az nem tudja.
5: Hát ez olyan eldugott hely, mint Balmazújváros, de hát egyáltalán nem arra, ez Lentinek a közelébe van, hogy már a horvát határtól nem messze, hogy Lentitől délkelet fele, hogyha nem mondok rosszat, ott található Tormafölde, és tavaly is ott volt a csapatunk táborozni, és idén ilyen SOS táborként oda mentünk el, de ott kicsit egybesűrítettük a dolgokat, mert hazértünk tekerésről, csütörtökön jöttünk haza, és másnap pénteken már pakoltuk a kamionra a cuccainkat, ami ment Tormaföldére, és Ákos például már hétfőn ment is a táborba, hogy megkezdje az előtábort, mi meg kedden csatlakoztunk hozzájuk.
1: Na, mondjatok egy tábori élmény, tapasztalatot.
3: Hát ugye az előtáborral kezdtünk, előtábornak nagyon fontos eleme az, hogy csak az idősebbek vannak ott, és ez egy ilyen... Egyébként elképesztő jó hangulatú ilyen előkészítés volt, hogy megteremtsük a kisebbeknek az egész tábort, hogy majd ők ezt már így tudják élvezni.
1: Tehát gyakorlatilag tábort építettetek?
3: Gyakorlatilag igen.
5: Így is lehet hívni, igen.
1: És miket kell ilyenkor építeni egy ilyen táborba?
3: Hát a közösségi sátraktól kezdve a latrinán át, a pöcegödörig mindent meg kell igazából csinálni, hogy amikor megérkeznek a kisebbek, akkor
1: már... Figyelj, én úgy tudom, a cserkész táborban szokott egy nagy kereszt is lenni. Ez itt is volt?
3: Igen, igen, igen. Ezt is az előtáborban állítjuk föl mindig a zászlórúd mellé egy hatalmas keresztet, amit sokszor ott is szoktunk hagyni, kicsit így megmutatva, hogy mi itt jártunk.
1: Nagyon jó. Aztán mit tudok még a táborról mondani?
5: Hát mind a hárman kicsit máshogy voltunk ott, hogy például Ákosnak nincsen őrse, Dodónak van egy kicsikből álló fiú őrse, most majd ő elmondja pontosan, hogy hányan vannak, meg milyen korosztály, meg nekem is van egy őrsöm, az ilyen kiskamasz korosztály, ilyen 12-3 évesek, úgyhogy ők így ott voltak a tábor elején 8-an, aztán a végére már csak 6-an voltak, úgyhogy én félig rájuk vigyáztam így a táborba, de nagyon nagy élmény volt velük is, én nagyon szeretem őket, hogy mennyi mindent tudunk együtt összehozni, ugye most már ők is egyre nagyobbak, úgyhogy a sátrak mellett, ugye minden őrsnek megvan a saját sátra, hogy kell olyanokat építeni, például, hogy asztalt, padot, és én mondjuk nagyon büszke voltam rájuk, hogy azt már milyen könnyedén föl tudtuk állítani, vagy volt olyan nap, hogy őrsi főzés, ugye minden őrs magának főzte az ebédet, úgyhogy ha ott elbénázzuk a dolgokat, akkor aznap nincsen ebéd, de hála Isten, jól vettük az akadályt, és egy nagyon finom kárbonárát sikerült csinálni, és még mellé amerikai palacsinta is volt.
1: Több fogásos ebéd.
5: Királyi lakoma.
1: Bizony, cserkész gyomornak,
5: hát
1: hogy
5: ez ne? Nagyon jó volt ott a tábor közepén.
1: Na, cserkész tábor, ki mond még valamit róla?
4: Hát ugye, ahogy Peti mondta, nekem volt ott egy őrsöm, ők hatan voltak ott, hat ilyen kis köldökömig érő, futkározó energiával teli, de nagyon szerethető kisfiú. Egy kedvenc élményem ebből a táborból talán az, hogy mégiscsak így valahogy csatlakozunk a valláshoz is, hogy hát tavaly is, meg idén is, amikor Tormaföldén voltunk, mindig elkapott minket egy szép vihar, egy szép eső, és utolsó este...
1: Ilyenféle nem féltetek, ilyenkor dörög, villámlik, csattok, hú...
4: Hát azért félelmetes volt, és én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a piciknek mennyire lehetett félelmetes, Így történt az, hogy nagyon hirtelen leszakadt az ég, mindenki futott, amerre látott, és hárman bent voltak az őrsönből, hárman úgymond bent ragadtak a sátorba, és ott bezárkóztak. Én és a másik őrsvezető társam, mi mind a ketten máshol voltunk, és igazából nem tudtuk, hogy velük mi a helyzet, és amikor picit elállt az eső, csak így szépen oda mentem, és elkezdtem kifűzni a sátrat, amikor is az a látvány fogadott, hogy mind a hárman állnak, úgy kell képzelni a sátrat, hogy van egy rúd a közepén, és állnak a rúd körül, valamikük még térdel, és együtt mondják a rózsafűzőt. Mert úgy, hát nem tudom, hogy féltek, vagy csak így kitaláltak, hogy na most biztos jól lenne imádkozni a rózsafűzért. Ott imádkozták a rózsafűzért, és nem lett semmi bajuk meg a sátornak se, szóval...
1: Hát a szűzanya megvédte
4: őket. Szűzanya megvédte őket, így van.
1: Igen. Ákos?
3: A táborban ott volt Gergely atya is velünk, és nekem egy nagyon különleges élmény volt. Gergely
1: atya, ez premontrei atya, ugye?
3: Igen. Csornáról. És amikor egyik nap a betervezett mise a program csúszása miatt nem valósulhatott meg, akkor kitaláltuk, hogy hát akkor takarodó után tartsunk egy misét, és hát este 10:30-kor tartani egy misét, az hát nekem egy nagyon különleges élmény volt. Igen.
4: Hívhatjuk éjféli misének is, szerintem, hogy elmondhassuk, hogy egy évben kétszer voltunk éjféli misén.
5: Maradjunk a 12:30-esben.
1: Jó, na mondd tovább, Ákos.
3: Hát...
1: Ide figyeltek, a picik nem féltek. Így csak egyedül, apa nincs itt, anya nincs itt, júj, mi lesz?
4: Egyébként meglepően jól bírták. Tehát szerintem olyan jó hangulat van ott a cserkésztáborban, és olyan jó közösség van, hogy igazából szinte eszükbe se jut. Tehát nagyon jól bírták meg, hát el voltak látva programokkal is, meg hát egymással kommunikáltak, és szerintem egy olyan biztos közeget alakítottunk ott ki, hogy nem volt bennük olyan érzés, hogy itt most nekik félniük kéne, vagy bármi rossz történhet, mert itt vagyunk egymásnak.
1: A szülőktől tudom, hogy nagyon lelkesedtek, értetek őrsvezetőkére a picik. No, kinek van még a cserkésztáborral valami mondani valója, gondolata? Nincs, akkor lépjünk tovább. Mi volt, milyen élményetek volt? Tehát volt egy kerékpártúra, volt egy apropó, a cserkésztábor mennyi ideig tartott?
3: Hát ugye 10 nap volt a tábor, és előtte voltunk még 3, illetve 2 napot előtáborozni.
1: Elő- és utótáborozni, amely gyakorlatilag tábor építés és táborbontás jelent, tehát kérdezem.
3: Nem egészen, utótábor nem volt, azt már az egész tábor, aki ott maradt, a végén a legkisebbek már nincsenek ott, ott már együtt pakolunk össze mindent, pakoljuk fel a kamionra, megyünk haza, és pakolunk be a raktárba.
1: Volt-e valami nagy túra a tábor idején?
5: Volt bizony. Idén sem maradhatott el a portja. Külön helyeken voltunk, ugye Dodó Ákos, ők már nagyobbak, és Dodónak akkor már nem is volt ott az őrse, és akkor ők a saját korosztályukkal mentek portyázni, szép nagy kilométerszámot. Én pedig az őrsömmel mentem, és azzal a korosztályú, úgyhogy mi sokat nem mentünk, de nekik ez volt az első portyájuk. És hát a portja közben...
1: Mennyi ideig tart ez a portja?
5: Ez ugye úgy van, hogy mi délután indultunk, és másnap délelőttig.
1: És akkor valahol lefeküdtetek aludni?
5: Hát megmondták, hogy hova menjünk, hogy hol tudunk lefeküdni, de egyébként nem egy házba vagy valahol, hanem az erdőbe. Szépen ponyvát felraktuk, és akkor ott aludtunk. De sajnos jött egy hatalmas vihar.
1: Akkor is a vihar jött.
5: Igen, erről szerintem a fiúk majd jobban tudnak mesélni, de nekünk az volt a szerencsénk, hogy volt egy viszonylag nagyobb esőbeálló, ahol be tudtunk menekülni, de nagyon elkapott minket egy vihar, és jöttek egyébként a vezetők, hogy elvigyenek-e minket kocsival vissza a táborba, hogy akkor jó, ott alszunk sátrakban, ahogy valami megázás, egy ilyen megfázás, és az nekem is ott van előttem, hogy a kicsik így az első portjukon, nem, mi maradunk, mi megmutatjuk, hogy erősek vagyunk, mi itt is tudunk aludni, és ott aludtunk szépen, és egyébként nem lett semmi probléma, úgyhogy nagyon élvezték, és másnap megmentünk Báza keretjére, a strandra.
1: Nagyon jó.
3: Hozzáteszem, mi nem kaptuk meg ezt a lehetőséget, minket kötelező jelleggel elszállítottak a helyünkről, úgyhogy miután befejeztünk egy 20 kilométeres túrát, így közölték velünk, hogy jó, akkor most felkerekedünk, és autóval elviszünk titeket egy másik helyre, mert itt a vihar miatt nem maradhattok. De aztán végül minden szuper volt, úgyhogy...
4: és megjegyzem, jó, hogy elvittek, mert itt tudtuk nézni a foci világbajnokságnak az elődöntőjét, szóval...
1: Az egy utolsó elődöntő. Dolog.
4: Hát az egy utolsó pont, igen.
5: Hát igen, szerintem. Én azt nem tudtam látni, és hát azóta is nagyon szomorú vagyok.
1: Na gyerek, lépjünk tovább egy picit, milyen kalandjaitok, élményeitek, tapasztalataitok voltak, hogyan mulat egy katolikus kamasz gyerek, vagyis hogyan élvezi a tábort, a nyarat? Mondjátok.
5: Hát nekem talán ez már egy ilyen egyéni élmény lesz, de nekem a nyarom legnagyobb élménye az az volt, hogy eljutottam Assisibe. Ez úgy kezdődött, hogy ezt május 3-ára én visszaugrok a történettel, ugyanis a Kálvárián lévő Carlo Acutis képre, ugye aznap van a Szentnek a születésnapja, és róla volt a prédikáció, és ott én elejtettem egy ilyen mondatot, hogy de jó lenne eljutni Assisiba. És rá pár nappal, szerintem maximum 3 telt el, az ifjúsági referens, a Pongrácz Benedek Béla atya írt nekem egy üzenetet, hogy mit csinálok augusztus 3-tól 6-áig. És akkor mondtam, hogy elvileg semmit, most úgy néz ki. És akkor küldte, hogy lesz egy ilyen ifjúsági találkozó Assisiben, hogy van-e kedvem menni. Hát én erre nem tudtam nemet mondani.
1: Se kapni, se nyelni nem tudtam.
5: Hát nem. Úgyhogy az ott nekem egy nagyon, nagyon boldog voltam, hogy egy ilyen összejött. Aztán voltak kisebb akadályok, mivel 18 éves kortól volt, én meg még sajnos nem vagyok 18, de,
1: hát csak pár hét
5: de le lehetett tudni, és el tudtam így én is jutni. És akkor augusztus 3-án Béla atyával, és még velem, és még 3 fiatallal autóval elindultunk Assisiba, Szent Gotthárdról. És akkor ugye jó hosszú út odáig, de amikor megérkeztünk, becsekkoltunk, és már ott látszódott, hogy jött oda a Ferences atya, és akkor mondta az információkat, és ott is sugárzott belőlük a boldogság. A program úgy nézett ki, hogy mindjárt ott hétfő este fölmentünk az óvárosba, és ott a Szent Ferenc templomnál volt a megnyitó rész. És
1: sok fiatal volt?
5: Rengeteg fiatal volt.
1: Meg is világról?
5: Nem, ez egy európai találkozó volt, bár volt, aki nem Európából jött. A legtöbbjük ugye olasz volt, de voltak Albániából, Horvátországból, Spanyolországból, Portugáliából, ugye mindenhonnan voltak, szinte egész Európából. És ami tetszett nekem ott a megnyitón, hogy mindjárt 2 énekkel kezdtek. Katolikus énekek voltak, bár sajnos a szövegüket én nem értettem, mert olasz, illetve spanyol dalok voltak. De már mindjárt ott nagyon jó volt, hogy énekeltek, táncoltak, és ezt látni, utána jöttek ilyen megnyitó beszédek, és így kezdődött ilyen kis lazán nyugiban az egész találkozó. És utána kedden pedig voltak workshopok, előadások. Kaptunk ilyen kis rádiókat, hogy aki nem tud olaszul, ő angolul tudja hallgatni, hogy volt fordítás, előre be kellett jelölni, hogy hova megy el az ember, és akkor 4 előadást néztünk aznap meg. Reggeli az ott volt a lent Assisiban, a bazilika előtti téren, ott kaptunk egy zacskót, és abban volt a reggeli, meg az ebéd is, hogy azt vittük magunkkal, és akkor egész nap ezeket a workshopokat hallgattuk. És ami nagyon szép volt, hogy ugye hát Béla atyával mentünk, ő neki meg kellett nyilván miséznie aznap. És találtunk egy nagyon szép helyet, mert fölmentünk arra a helyre, ahol Szent Ferenc is élt, ahol volt a barlangja, ahol aludt, meg több régi ferences szerzetesnek a barlangját megnéztük, és ahogy onnan jöttünk le a hegyről, találtunk egy nagyon szép kis megállót. És ott miséztünk egy nagyon szép kilátással, úgyhogy az nekem egy nagyon nagy élmény volt, sőt másnap a szerdai napon is ott volt a Szent Misénk, hogy ezt én így külön kiemelem ott, hogy annyira szép helyen tudtunk, és akkor így 5-en voltunk. Igaz, mindenki, aki ott autóval mellettünk ment föl vagy le, jól megnézett minket, hogy mit csinálunk ott, de az egy nagyon jó élmény volt. És akkor szerdán meg egy kicsit önállóak voltunk, és elindultunk, hogy akkor felfedezzük Assisit rendesen. Ugye bementünk a Szent Ferenc templomba, azt is megnéztük belülről, és utána elmentünk hát arra a helyre, amit én legjobban vártam, a Santa Maria Maggiore templomba, ugyanis ott nyugszik, ott van elhelyezve Szent Carlo Acutis. Hát ugye sokan mondják, hogy mondjuk hatalmas Cristiano Ronaldo fanok, vagy Lewis Hamilton fanok, akkor én kimondhatom magamról, hogy én Carlo Acutis fan vagyok, úgyhogy én nagyon vártam azt a találkozást, és akkor beléptem a templomba, és oda sétálhattam a sírhoz. Nem voltak sokan szerencsémre, úgyhogy több mint 10 percet el tudtam ott időzni, és tudtam imádkozni, és nagyon jó volt, hogy az a szent, akiről ugye a kamasz közösségünk is el van nevezve, hogy ő a védőszentje, őt én most látom. Itt van előttem, és tudok vele úgymond beszélgetni, hogy az egy nagyon csodálatos élmény volt, hogy ez nyaramnak a legszebb emléke, az biztos. Aztán...
1: De hogy van ő? Üvegkoporsóban van?
5: Üvegkoporsóban van, igen. Ugye neki 2020. januárjában föltárták a sírját, és akkor fölöltöztették a ruháiban, egy boncolás után fölöltöztették ruhákba, és ki lett állítva oda a templomba.
1: És egy tonna cipőben van?
5: Hát egy Nike sportcipőben, farmer nadrágban és egy sportpulóverben fekszik ott egy rózsafüzérrel a kezében.
1: Hány éves korában halt meg?
5: 15 éves volt, amikor meghalt.
1: És szenté avatták.
5: És szenté avatta, ugye 2025. szeptember 7-én Leó pápa. És ami még vicces volt, hogy ugye jöttünk ki a templomból, ott volt mellette a Carlo Acutisnak az ilyen kis boltja, ilyen erekje boltja, ahol így lehetett mindenféle kis dolgot, szuvenírt, vagy bármi szépet venni, kegytárgyat. Hát én ott hagytam 51 eurót, úgy jöttem ki, hogy egy 37 centi magas Carlo Acutis szoborral, hogy azt azért én valahogy nem tudtam otthagyni. Szegény zarándok társaim több mint 10 percet kint vártak rám az üzlet előtt, mert én közben az otthoniakkal, szüleimmel beszéltem, hogy akkor mi legyen, jöjjön vagy maradjon, de eljött végül. És természetesen még utána megnéztük ott a különböző templomokat, látnivalókat, és ami nekem még egy különlegesség volt, hogy Carlo Acutisnak a szíve egy másik templomban van erekjeként kihelyezve, én ezt eddig nem is tudtam, pedig rengetegszer utána néztem már az ő életének, úgyhogy most, hogy elmentem, még most is tudtam újat tanulni, és akkor volt még este egy nagyon nagy koncert a Bazilikán.
1: Na várjál, Carlo Acutisnál álljunk meg még egy pillanatra.
5: Megállunk.
1: Én még soha életemben nem voltam ott, de képről már sok mindent láttam. Mi van a bejárat előtt? Milyen Szent Carlo Acutis ábrázolás?
5: Egy nagy monstancia. Igen. Az látható, ugye benne az oltári szentsége, és amellett áll Carlo Acutis. És
1: annak így, támaszkodik neki.
5: Igen, annak támaszkodik. És
1: miért?
5: Hát ugye Carlo az így mondta fiatal korában, hogy az Eukarisztia számomra a mennybe vezető autópálya, hogy ugye ő nem vallásos családból származik teljesen, édesanyja volt, hát valamennyire vallásos, de ő benne valami teljesen átfordult, és amiután ő első áldozáshoz járult, ő utána egyetlen napot nem hagyott ki, hogy elmenjen szentmisére és szent áldozáshoz járuljon, úgyhogy ezért ő tudta azt, hogy ez a legjobb módja annak, hogy ő a mennyországba kerüljön majd életének a végén.
1: És biztos, hogy ott van, és imádkozunk is hozzá rendesen. Járjon közben, értünk a jó Istennél. Mondasz-e még valamit erről a asszit kalandodról?
5: Hát még ezt a, hogy akkor volt egy nagy koncert, ugye, és igen? Ott is nagyon jó volt látni, hogy az Isten dicsőítő dalokkal, hogy mennyire táncolnak rá a fiatalok, és utána ezt Béla atya mondta ki, hogy a katolikus élet az nem egy unalmas élet, hogy ez nem abból áll, hogy mi csak imádkozunk, hanem tudunk mi így Isten dicsőítő dalokkal is, hát most csúnyán mondom, de szórakozni, és annyira jó volt, hogy nem is tudtam én a szövegüket, de hogy jó volt látni, hogy mindenki énekli, táncoltak rá, hogy meg volt a koreográfiájuk, és élvezték, és akkor meg
1: ez is... Ez magyarul nem szokás.
5: Sajnos nálunk annyira nem szokás, úgyhogy ez így...
1: És ti is becsatlakoztatok, és illegettétek, billegettétek
5: igen,
1: magatokat?
5: Hogy mindenkit láttuk, hogy táncol, mert ugye megvolt az, hogy mi ez a tánc, és akkor mi is így próbáltuk lekövetni, hogy pontosan mit kell lépni, hogyan, úgyhogy próbálkoztunk mi is.
1: No. Ákos, te viszont voltál egy nemzetközi cserkész találkozón.
3: Így van, én a közép-európai dzsemborival kezdtem az augusztusomat. Az is egy
1: mondjam,
3: fantasztikus...
1: Mondjam, mi az a dzsembori?
3: Dzsembori az egy nemzetközi cserkésztábor, talán ez a legjobb megfogalmazása. Tehát most itt közép-európai országokból leginkább egy 1000 cserkész táborozott Nagykovácsiban. És igazából fantasztikus volt, mert egyrészt a saját országom másik végéből érkezett cserkészeket is megismerhettem, meg a külföldi magyar cserkészeket. Csehekkel is beszélgettem, szlovákokkal is, és egy ilyen nagyon jó élmény volt, hogy azt láthattam, hogy nagyon sokan vannak, akik ugyanazt képviselik, amit én, és ugyanúgy érzik jól magukat. és ők is táboroznak, és még akkor is, hogyha Angliából jöttek, Lengyelországból jöttek, akárhonnan jöttek. Úgyhogy egy nagyon jó élmény volt. Ott is volt egy szentmisénk, ahol tele volt a, hát egy ilyen nagy esőbeálló, amit János püspök úr mondott, és egy nagyon szép szentmise volt. És nagyjából ennyit mondanék, azért Dodó, te is mesélj valamit, mert
1: neked milyen régen szólaltál meg.
4: Hát, hogy itt az egyéni kalandoknál tartunk, akkor én nekem egy olyan élményben volt részem, hogy nekem édesanyámnak a bátyja és a családja kint él Amerikában, és nagyon ritka az, amikor ők jönnek haza, mi még sose voltunk Amerikában, ők szoktak hazajönni, de ritkán jönnek haza, és most itthon voltak 3 hetet, és velük töltöttem el így azt a hármat, vagyis hát kettőt, mert az egyikben még a cserkésztábor tartott. Egy kicsit hát meg kellett erőltetnem magam, és az angol tudásomat fel kellett elevenítenem, de egészen belejöttem már a végére, és nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy vannak olyan emberek, akik igazából szerintem nem is annyira ismernek, és én sem ismerem annyira őket, de így is szeretnek, és én is így éreztem azt, hogy szeretem őket, és nem is mindig értettem, hogy miért, mert nem sok emlék köt össze minket, tehát nagyon régi emlékeim vannak róluk, de nagyon jól éreztük magunkat, elmentünk közösen nyaralni Balatonmária fürdőre, és igazából velük is rengeteget játszottunk, bejártunk rengeteg várost, ahova ők el akartak menni, vagy mi meg akartuk mutatni nekik, hogy Magyarországon is vannak szép dolgok, és igazából én még ezt tudnám kiemelni ilyen egyéni emléknek.
1: Nagyon jó. Van-e bár ilyen tapasztalat, élmény, amit megosztanátok a hallgatókkal, bármelyiteknek? Ákos, húzza magához a mikrofont, mondja.
3: Ugye mi a Dodóval voltunk a plébániai családközösségünknek a táborában, ahol József atya is ott volt velünk, ez Zala Szent Lászlón volt, és...
1: Hát hogy hívják a családközösséget?
3: Ez a Mustármag közösség a Kálvária templomban.
1: Hányan vannak ebből? Meg tudod mondani?
3: Hát szerintem olyan 13-14 család, és egy ilyen 50-60 ember, talán most 40-valahányan voltunk ott a táborban, de egy nagyon jó élmény volt nekem, nagyon jó beszélgetésekkel, játékokkal,
1: melyik volt a legnagyobb élményed ebbe a táborba?
3: Nehéz lenne legjobb élményt kiemelni.
1: Hát mi volt az utolsó nagy program?
3: Hát a Dodó meg az egyik barátja csináltak egy fantasztikus kvízestet. Az nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy kitettek magukért, és egy elképesztő és nagyon szórakoztató estét csináltak nekünk. Volt ki mit tud is.
1: És számháború.
3: Számháború is volt.
1: Erről meséljetek valamit.
3: Számháborúval zárjuk a tábort most már.
1: Kik számháborúztak kikkel?
3: Hát a szülők voltak az egyik csapat, a gyerekek a másik.
5: Atya gondolom a gyerekeknél volt, na?
3: Atya sajnos már nem maradt a számháborúra, de egyébként nagyon izgalmas volt, szerintem az elmúlt évek legizgalmasabb számháborúját játszottuk. A szülők sajnos megnyerték az első fordulót, de...
1: Ne viccelj! Eddig mindig a gyerekek nyertek.
3: Igen, úgyhogy utána gyorsan játszottunk is egy visszavágót, mert azért ez így nem maradhatott, és a második kört, ha jól emlékszem, meg is nyertük Dodó akciója által.
1: Mi volt az akció, Dodó?
4: Hát az én akcióm az volt, hogy berontoltam a fűzfához, megfogtam az ászot, és elfutottam. Ez volt a...
1: Jaj, nagy... Hát könnyű.
5: Ez
1: hát
5: a legjobb könnyű taktika.
4: Hozzá kell tenni, az első játék az másfél órán keresztül tartott alsó hangon, szóval az egyik...
1: Te egy ilyen korpulensebb szülők, testesebb szülőket bírták?
4: Egyébként bírták. Hát ott úgy kiejtegettek minket, mint a fene. Tehát... Egy darabig ment egy ilyen sorozat, hogy minden gyereket a saját anyukája ejtette ki, nem tudom, hogy megbeszélték-e, vagy csak véletlenül jött ki, de szerintem fél vagy 3-4 órán keresztül csak ez ment, hogy mindenkit a saját anyukája ejtett ki. Tehát valamit tudtak.
1: Kedves szülők valamit tudnak, ugye?
4: Valamit tudnak.
1: De hát ilyen hűségesen viselkedtek, mondja a Gábor technikus, hogy 3 percünk van, be kell fejeznünk. Mit ajánlatok a mai fiataloknak? Mindegyik egy-két mondatban. Mit ajánlatok a mai fiataloknak? hogyan lehetnek igazán jókedvűek, derűsek, boldogok?
4: Én azt ajánlom nekik, hogy ne szégyeljék a vágyaikat, és ne tartsák magukba őket, és merjetek kockázatot vállalni a jó érdekében, és merjétek kimondani azt, amit szeretnétek, és merjétek megtenni azt, amit szeret. Persze csak korlátokon belül, tehát így nem tudom, tehát ne ilyen extra dolgokat, hogy akkor én most vízen fogok járni a csendes óceánon, de mondjuk, de amilyen belátható és elképzelhető, azt tényleg már egyszer élünk, egyszer meghalunk, és élvezni kell.
1: És az jó Istennek adjuk ki az
4: életünkbe. Ez jó Istennek adjuk ki az életünkbe.
1: Ákos, mit ajánlasz a mai fiataloknak, korosztályodnak?
3: Én is azt, hogy kicsit, amikor így együtt vagyunk, erősítsük egymást, hogy a jó úton tudjunk járni, és hogy ebben így támogassuk egymást, mert azért közösen könnyebb, mint egyedül. Azt gondolom.
1: Peti?
5: Én pedig azt mondom, hogy most már ugye vége a nyárnak, de ugye szerintem mindenkinek a zsebében ott van a telefon, és hát inkább én sem nézem meg néha a képernyőidemet, hogy mennyi volt, de hogy törekedjünk arra, hogy ne a telefonba, meg a számítógépbe, meg ezekbe leljük az örömöt, hanem például egy baráti összejövetelbe. Itt most nem kell arra gondolni, hogy elmenni 5 napra és körbetekerni a Balaton. Elég, hogyha csak elmész a haveroddal valóva egyet beszélgetni, játszani, vagy egymáshoz, mert én ugye rengeteg ilyet is csináltam én például a nyáron, és ezek az emlékek örökké megmaradnak, és nagyon jó emlékként.
1: Hát fiúk, nagyon szépen köszönöm mindezt, amit elmondtatok. Nekem is nagy élmény volt így együtt hallani mindezt, ami veletek történt. Peti, aki 17 éves, Ákos, aki 16 éves, és Dodó, aki a csapatnak a Benjaminja. Nem méretben, hanem életkorban, mert méretben egy colos legény, de amúgy ő a csapatban legfiatalabb. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok a nyári tapasztalataitokat, ami tele van örömmel, derűvel, hajrá tovább! Elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, mindenkinek áldott szép napokat kívánok, jó Isten segítsen minden kedves hallgatónkat, hogy meg tudjanak maradni mindig a jóban,
0: közösség,
1: és a jó Istennel van a belső közösségben.
0: Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának.
6: Hírpercek.
7: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, a Novoszibirszki színeváltozás és az Irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 1009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta, Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület, Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
6: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
5: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretélyért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Mária Rádió.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriella vagyok. A mai műsorban, a Magasztallak, Uram című egyházzenei műsorban arról a szentírási részről szeretnék beszélni, évközi 21. vasárnapnak az evangéliumából. Ez a részlet az egyház alapításáról szól, és ehhez szeretném hozzákapcsolni a mai műsort Liszt Ferenc zenéjével. De először Liszt Ferenc zeneszerzőről mondanék egy pár adatot. Liszt Ferenc zeneszerző volt, és mint tudjuk, zongoraművész és karmester is. A 19. század zenéjének és a magyar zene történetének kiemelkedő egyénisége. 1811-ben született Doborjánban. Liszt Ferenc 1886-ban halt meg. Csuda gyerek volt, hiszen édesapja észrevette nagy tehetségét. És már 9 éves korában hangversenyt adott Liszt Ferenc Sopronban, 12 éves korában Bécsben és Párizsban lépett fel. Bécsben Salieri és Cserny tanítványa volt. 1827-ben Párizsba költözött, ahol kapcsolatba került a kor forradalmi mozgalmaival és vezető értelmiségével. Később ő maga lett a zenei élet központi egyénisége. Felkarolta és propagálta többek közt Berlioz-t, Chopin-t, Wagner-t, és élete későbbi folyamán gyakran változtatta lakóhelyét. Liszt Ferenc legtöbbet Weimarban és Rómában tartózkodott, közben hangversenyeket adott Madridtól Pétervárig. 1865-ben világi szerzetessé avatták. 1873-tól a Pesti Zeneakadémia alapító elnöke lett, ettől kezdve itthon töltötte a téli hónapokat. Fő művei 2 szimfónia, a Faust és a Dante, 13 szimfonikus költemény és egyéb zenekari darabok, 4 versenymű zongorára és zenekarra, 4 mise és 2 oratórium, kórusművek és dalok, zongoraművek és átiratok. Tanulmányai és levelei irodalmi értéket képviselnek. Liszt Ferencről beszélünk tehát. Az egyház alapításáról szól Máté 16. fejezet 13-tól 20. versig. Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el nem mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Az egyház alapításának a történetét olvashatjuk János apostolnál is, a János evangélium 21. fejezet 15-nél. Ez a felolvasás, ez a történet, a János Evangélium története, akkor arról szól abban az időben, amikor az Úr Jézus már feltámadt, és feltámadása után találkozik tanítványaival, illetve, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy Péter Jézus Krisztus szenvedése előtt háromszor tagadta meg, hogy ismeri. És feltámadása után az Úr Jézus háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy szereti-e. Tehát az

Majd harmadszor is megkérdezte, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is kérdezte, szeretsz engem, és csak annyit mondott. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ismét azt mondta, legeltesd juhaimat. Ezt a bibliai részt azért olvastam fel, mert visszatérnék Liszt Ferenchez. Liszt Ferenc a Krisztus oratóriumban feldolgozta ezt a történetet. Liszt Ferenc a Krisztus oratóriumot, ez a legnagyobb szabású és egyik legjelentősebb műve, ezt az oratóriumot 1855-ben kezdte, az utolsó részekkel pedig 1867-ben végzett. Ez a Krisztus oratórium egy hatalmas mű, három tételből áll. Van a karácsonyi oratórium, a vízkereszt után, és a szenvedés és feltámadás. Az oratórium nyomtatásban 1872-ben jelent meg. És az oratórium szóról még egy kis tájékoztatót elmondanék, hogy mit is jelent az a szó, hogy oratórium. Az oratórium egy zenemű. Szóló énekeseket, kórust és zenekart foglalkoztató, drámai, elbeszélő műfaj. Több főrészből áll, amelyek kisebb egységekre, áriákra, recitatívókra, zenekari és kórustételekre tagolódnak. Jellemző sajátsága a kórus fokozottan drámai feladatköre. Fontos szereplője az elbeszélő, aki a zenei tételeket prózai szöveggel vagy recitatívóval köti össze, magyarázva és meggyorsítva a cselekményt. A klasszikus oratóriumok többsége ótestamentumi, ószövetségi történet, vagy a szentek életéből vett történetet elevenített meg. A korabeli operák antik görög környezetével ellentétben. Az oratórium műfaja és elnevezése, az oratórium azt jelenti imaterem. A 16. században született, egy római templom imatermében tartott összejövetelek nyomán, ahol bibliai elbeszélések és jelenetek kerültek előadásra, énekesek és kórus közreműködésével. A zenei műforma kibontakozása a barokk korszakban következett be. Fejlődésének útját Olaszországban, Németországban Schütz indította meg. Fénykora Händel nevéhez fűződik, aki 25 oratóriumában a vokális és hangszeres zene minden eszközét egyesítve saját kora alapvető kérdéseinek és törekvéseinek adott hangot a bibliai cselekmény ürügyén. Eszter Izrael Egyiptomban, Józsua, Makkabeus, Júdás, Messiás, Saul, Sámson. A világi, nem bibliai szövegű oratórium terén pedig Haydn alkotott maradandót, ismerjük az évszakok, a teremtés. A természetábrázolás gyermekes örömével és a bécsi klasszicizmus új zenei elemeivel frissítette fel a műfajt. A 19. század irodalmából a Faust elkárhozása, Berlioz műve, az Éliás, Mendelssohn műve és a Krisztus oratórium Liszt Ferenc műve emelkedik ki. A 20. században ismét megújult a hagyomány, de megváltozott igénnyel, a legkülönbözőbb természetű szöveggel és környezettel társul. Tehát térjünk vissza Liszt Ferenchez, a Krisztus oratóriumról beszélünk, mert ebben az oratóriumban találjuk meg ezt a feldolgozást, a főhatalom átadását Péternek. Erről a műről, tehát a Krisztus oratórium megírása régóta foglalkoztatta Lisztet, annyira, hogy már 1853-ban meg akarta kérni barátját, az egyébként egyházellenes Hemweg költőt a szöveg megírására. Legközelebb 1857-ben merült fel ismét az oratórium gondolata, amikor Hector Berlioz Krisztus gyermekkora című oratóriumát

vezényelte. Ekkor élettársát, egy hercegnőt kért meg a nyers szövegkönyv összeállítására, és ez a terv sem valósult meg. Végül 1862-ben, amikor már Liszt Ferenc Rómában élt, akkor látott hozzá régóta dédelgetett terve megvalósításához. A latin nyelvű szöveget végül a zeneszerző maga állította össze a Biblia és a katolikus liturgia szövegeiből. Tehát ez a Krisztus oratóriuma háromtételes mű, ennek az anyagába beleillesztette két korábbi egyházi kórusművét is, a nyolc boldogságot, a mi atyánkot, a Páternosztert, és végül a húsvéti himnusszal záródott be, és hozzátette a már szintén meglévő pápai himnuszt, 9. Pió idején írta, és ezt az átdolgozást tehát beletette a Krisztus oratóriumba. Méghozzá a 8. részben találjuk ezt meg, az egyház alapítása, kórus, orgona és zenekar. Ez tehát arról szól, hogy egy dicsőséges zene után megkérdezi Krisztus, mond Simon Péter, szeretsz-e engem? Legeltesd nyájamat. Másodjára is mond Simon Péter, szeretsz engem. És harmadszor is. Ezt tehát most meg fogjuk hallgatni kórus előadásában orgona kísérettel. Tu es Pétro.

Liszt Ferenc Krisztus oratóriumából hallottuk tehát most az egyház alapítását, Te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A viszonylag rövid, mint egy 5 perces részben a kórus, az orgona és a zenekar működött közre. A részt zenekari bevezetővel, majd férfikar unisono énekével kezdődött, és érdekes módon Liszt beleillesztett egy zenekari és orgona kíséretes 4 szólamú vegyeskari himnusz részletet is. Most pedig ugyanezt meg fogjuk hallgatni, tehát Liszt pápai himnuszát csak orgonára írva. Tehát ez is ugyanez a dallam lesz, és meghallgathatjuk a dicsőséget bevezető részt, amit a pedál, a basszus hangokon fogjuk hallani, nagyon hangos orgona regiszterekkel, eljátsza a bevezetőt, és utána egy halk regiszteren ezt a dallamot mond Simon Péter, szeretsz engem. Tehát ez egy önálló orgona mű, Liszt tu es Petrus. Hallgassuk a művet!

Mai Magasztallak Uram egyházzenei műsorunkban Liszt Ferencről beszélünk. Meghallgattuk csodálatos művét, a Krisztus Oratóriumból Tóez Pétrus, az egyház alapítását, az énekkari részt is, és az orgona darabot is, amely Tóez Pétrus címmel az előbb hangzott el. Liszt Ferenc egyéb egyházi kórus műveiből zsoltárokat is írt. A zsoltárok ugye az Ószövetségnek az egyik fejezetét alkotják, ezek közül a zsoltárok közül Liszt Ferenc megzenésítette a 13. zsoltárt, a 18-at, a 23. zsoltárt, a 116-ost, a 129-est és a 137-es zsoltárt. Mi most a 116-os zsoltárt fogjuk meghallgatni. A 116. zsoltár így szól, az Ószövetségi zsoltár felhívás dicséretre. Alleluja! Áldja az Urat minden nép, minden törzs dicsőítse, mert kegyelme hathatósan működik bennünk, és hűsége megmarad örökké. Tehát áldjátok az Urat, ezzel kezdődik a 116-os zsoltár, Laudate Dominum, latinul, és ezt a művét Liszt Ferenc 1869-ben írta. Meghallgatjuk most a Szent Efrém férfi kar előadásában, orgona kísérettel. Tehát 116. zsoltár, Liszt Ferenc műve, áldjátok az Urat, Laudate Dominum.

Mai egyház zenei műsorunkban Liszt Ferenc műveiről beszélünk. Az utolsó, ami a mai adásban elhangzik, a BACH Fantázia és Fúga. Ez a BACH Fantázia és Fúga Liszt Ferenc orgonára, illetve zongorára írt műve. Mindkét hangszerre megírta, a 1870-ben átdolgozta mindkét változatot, a zongora változat ekkor kapta a címben szereplő nevét. És aztán orgonára is megírta Liszt Ferenc a BACH Fantáziát és Fúgát. Liszt Ferenc már fiatal korától szívesen és elkötelezetten játszotta Johann Sebastian Bach zongoradarabjait, például a Voltemper írt ez klavír preludium és fúgáit, valamint a többi műveit is, és szívesen hallgatta Hámol miséjét, amikor megírta Szent Erzsébet legendáját, a Krisztus és a Via Crucis című oratóriumokban is érezhető ez a hatás. Bachról így írt 1863. szeptember 10-én barátjának: Händel iránti minden tiszteletem ellenére továbbra is mindenek előtt Bachért rajongok, és ha beteltem Händel hármas hangzataival, a passió, a hámolmise, kincset érő disszonanciái és a bachi polifónia más csemegéi felé húz a szívem. Tehát ezt írta Liszt Ferenc. Ekkor már évek óta készen volt a Bach nevére írt preludium és fúgája, annak első változata. Tulajdonképpen a Bach nevét B-A-C-H így írjuk le, és ezt a B-A-C-H, tehát kimondva Bach nevét, már ő maga, Johann Sebastian Bach is komponált e hangok felhasználásával. Liszt Ferenc pedig Johann Sebastian Bach iránti tiszteletéből írta a BACH Fantázia és Fúgáját. Maga a zene a Bach motívum bemutatásával indul, az orgonán a láb pedálokon, tehát mély hangon halljuk. B-A-C-H ezt a dallamot, és amikor azt meghalljuk, az orgona és a zongora változat között van némi különbség, a középső szakaszban fokozatosan felgyorsul a tempó, majd jelentősen lelassul annyira, hogy a 16-okból felekké, azaz 8-szorosukra hosszabbodnak. A darab második felében ismét gyorsabb lesz az ütem, sűrűsödik a szövet, a csúcspont pedig a zongorán a 73.-76. ütemben hallható. A végén ismét lelassul a tempó, és a fantázia egyetlen szólammá szűkülve ér véget. Hallgassuk meg ezt a gyönyörű fantáziát, Bach nevének a komponálását, tehát Liszt Ferenc művét BACH Fantázia orgonán. És ezzel elköszönök a Mária Rádió hallgatóitól, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vaticana csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai, Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára, rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről, a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vaticana 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban, áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Matthi, Evangélium.
1: Mondta az Úr ezt a példabeszédet, volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és őrtornyot épített, aztán kiadta bérbe a szőlőműveseknek és útra kelt. Amikor eljött a szület ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a neki járó termést. Ám a szőlőművesek neki estek a szolgáknak, egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megköveszték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanígy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak meg fogják becsülni. De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, azt mondták egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét. Nekiestek, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor tehát majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz azokkal a szőlőművesekkel? Azt mondták neki, a gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőleit pedig más szőlőműveseknek adja ki, akik idejében beszolgáltatják a termést. Erre Jézus azt mondta nekik, vajon sosem olvastátok-e az írásokban, a kő, melyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Az Úr műve ez, és csodálatos a mi szemünkben. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Krisztusban kedves testvéreim, bizonyára mindjárt voltunk már úgy, hogy valami nagy értéket, vagy számunkra fontos dolgot kaptunk ideiglenesen. Tudom én, akkor az embernek meglett a jogosítványa, és kölcsön kapta az édesapjának az autóját, vagy többször volt ilyenben részünk, hogy barátainál nyaralhattunk. Nyilván fizetés nélkül, de hát azért mégiscsak az ember akkor nagyon vigyáz a kölcsön kapott értékre. Vagy most az utóbbi hetekben az unokák vannak nálunk, és hát mikor az embernek a saját gyerekeivel van, akkor azért sokkal lazábban van. A beszédével is, a kezével is, a fegyelmezés, és amikor az unoka, akkor jaj, nehogy valami baj történjen vele. Értékek, amelyek nem a sajátjaink, amelyeket csak kölcsön kaptunk ideiglenesen, és amikkel el kell számolnunk, amelyeket majd vissza kell adnunk a tulajdonosainak. És erről szól a mai evangélium, hogy az Úr, aki maga az Isten, a szőleit, a teremtést, rábízza az emberre, ránk bízza, nekünk is ajándékokat ad. Mindaz, amink van. Egészen elképesztő, ha vele gondolunk. Mindaz, amink van, az ajándék Istentől. Viszont amellett, hogy meg vagyunk ajándékozva, nem szabad elfelejteni, hogy ez az ajándék, ez nem örökké a miénk. Ez az ajándékkal el kell számolni. Nagyon érdekes, amellett, hogy ha tudatosítjuk, hogy igenis el kell számolnunk a dolgainkkal, minden dolgunkkal, amellett megnézni a gazdának, jelen esetben az Istennek a hihetetlen türelmét. Vajon nem tudta? Nem sejtette, hogyha kétszer is küldött már szolgákat, és mind a kétszer megverték, kidobták, megkövezték, akkor vajon a fiával nem ezt fogják tenni? Vajon miért tette? Vajon ennyire naív volt? Nem. Ennyire szeret bennünket. Hogy nem azt mondja, hogy hát ha egyszer butaságot csináltál, ha egyszer nem jól bántál a dolgaid, akkor nem kapsz többet. Nem, akkor újra és újra ad. Akkor újra és újra kér. Akkor újra és újra figyelmeztet bennünket. Ezért küldi a fiát el. A fiamat csak meg fogják becsülni. Hát Jézus Krisztus emberi lett, csak észrevesszük már, hogy az Isten ennyire szeret bennünket. És hát nem. Ugyanakkor az is világos, hogy amikor az ez történik, akkor ennek következménye kell, hogy legyen. Ha mi lennénk a gazda helyében, mi se tennénk mást, mint amit válaszolnak ott Jézus Krisztusnak a hallgatói. A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, és odaadja azoknak a szőlőjét, akik majd megviszik a termést annak idejében. Ez lenne a logikus. És Jézus nem azt mondja, hogy igen, jól mondtátok, hanem azt mondja, hogy
2: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Nem mindig az az igazán érdekes és értékes, amit mi emberek annak gondolunk, amit esetleg az ember elvet, ahol az Isten valami csodát tesz, azt fölemelheti, azt naggyá teszi. Nem az emberi értékítélet a döntő, hanem az, amit az Isten bennünk belém lát, hogy én képes vagyok arra, hogy én jó eszköze lehetek, hogy én tudom őt szolgálni, lehet, hogy esendően, lehet, hogy bűnösen, lehet, hogy gyengén, lehet, hogy halkan, de teszem a dolgomat, és odaadom az életemet. No, így lesz az elvetett kőből is szegletkő. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ne elvetett kövek legyünk, hanem hogy amit kaptunk Istentől, azt jól használjuk fel. És érdemes szépen végignézni fiataloknak. Vannak néhányan. Hogy mit kezdenek az idővel? Lehet, hogy már mondtam is, hogy tavaly egy 18 éves fiatalemberrel beszélgettünk, és hogy telik a nyara? És akkor mondtam, nézzük már meg a képernyő idődet. Egészen elképesztő, 12 óra. 12 óra képernyő, addig bámult a telefonják, 12 órán keresztül. Nem csak a fiatal, nekünk is érdemes időseknek néha megnézni, akinek van okos telefonja. Mert pontosan erről szól, hogy elvegye azt, ami a miénk. Hogy arra használjuk, amire ő gondolja, ne amire kellene. Fiatalok, könyv. Laura, mikor volt könyv a kezedben? Ilyen széthajtható könyv. Volt? Laura. Nem. Könyv. Hogy veszünk-e könyvet a kezünkbe? Vagy csak a technika? Középkorosztály. Akinek ezer gondja van. Akinek ott a gyerek, ott a munka, ott a ház, ott a boldogulás, lesz a ház, milyen. Hogy vannak a kapcsolataink? Emberi kapcsolataink. Hogy van-e időm, tudom-e, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos? Tudok-e sorrendet építeni az életemben? Tudok-e értékrendet állítani? És aztán persze itt vagyunk mi, idősebbek, akik egyre inkább érezzük az idő szorítását, és érezzük, hogy a dolog kezd komolyá válni, mert igenis el kell számolni, hogy vajon hogy nézünk a fiatalokra, és mit hagyunk rájuk? Csak úgy nézünk, hogy jaj, bezzeg a mai fiatalok, akik semmivel nem rosszabbak, mint mi jelzem. Csak egy más körben, korban nőnek föl. Vagy azt mondjuk, hogy hoppá, ezt még át kéne adni. Ezt még el kéne mesélni. Ezt még el kellene mondani. Ezt még meg kellene tanítani. Ezt még meg kellene mutatni. Hogy próbálkozunk-e átadni valamit abból, amit megtapasztaltunk. Mert a fiatalok okosabbak, ügyesebbek, szebbek, erősebbek. De tapasztalatuk nincs. És amit mi megtapasztaltuk, azt csak mi tudjuk nekik átadni, azt csak mi tudjuk elmondani, nem biztos, hogy megfogadják, de legalább mondjuk el. És hát egy olyan dolog, ami mindannyiunkra vonatkozik. Azért kértem el Margit nénitől csak kölcsön ezt az órát, hogy jusson eszünkbe. Tessék figyelni. Hallatszik? És ez így megy. Ez így megy. Minden másodperc. És nem lehet visszatekerni. Vissza lehet tekerni az órát, de az időt visszahozni nem lehet. Kaptunk Istentől időt. Kaptunk időt. Mit kezdünk vele? Hogy fogunk elszámolni? Azt fogom mondani, hogy hát uram, tudod, én a képernyőm nekem én kihoztam 5 órára egy nap. Hogy fogunk elszámolni a kapcsolatékkal? Hát tudod, uram, ő volt a hibás, meg egyáltalán, meg nekem volt igazam, meg ő sértett, meg ő mondta. Vagy azt mondjuk idősként, hogy hát nem hallgattak meg a fiatalok, nem hallgattak, nem mentek a fejük után. Nem lehet a felelősséget lenyomni. Nekünk van időnk. Mi élünk most. Mi halljuk az evangélium üzenetét. Mi vagyunk felelősek a világért. Mi vagyunk felelősek ezért a városért, ezért a földért, a családunkért, az egész emberiségért egy picit. Mert Krisztus így erre hív bennünket. Nem kevesebbre, hanem hogy ott, ahol vagyok, aki vagyok, ami vagyok, azzal gazdálkodjak és számoljak el. Uram, ami a tied, neked adom. És minden a tied, vagyis mindent neked kéne adnom. Segítse az Úr, hogy gonosz szőlőműeseknek az elrettentő példája óvjon meg minket az ő eltévedésüktől. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

Biztos van, kedves testvérek, kedves barátaim! Ez egy gyönyörűséges példabeszéd újra és újra helyre rakja a mi életünket. Visszateszi azt a szegletkövet abba az épített világban, ami a mi életünket jelenti. Visszateszi azt a tartókövet, hogy helyére tegye a gondolatainkat, az érzéseinket, és újra helyesen értelmezzük azt a világot, ami körülvesz minket. Hát ebben a példabeszédben talán a legrosszabb, ha mindig arra gondolnánk, hát igen, ilyenek az emberek. Ilyenek az emberek hálátlanok, ilyenek az emberek gonoszak, ilyenek az emberek, és mondhatnánk ezeket is, talán tudnánk bólogatni mindannyian. De az Isten nem ezt akarja velünk tudatni. Nem azt akarja velünk tudatni, hogy miért rossz sokszor ebben a világban. Hanem azt akarja elmondani, hogy minden, ami van, minden, amiből benne vagyunk, az Isten országának a valósága és teljessége. És ez a kert, amiről beszélünk, ez a mi saját életünk. Ez a kert, amiről beszélünk ebben a példabeszédben, az pont a szomszédom. Ez a kert az én családom. Ez a kert, sorolhatjuk ezeket a dolgokat. Mindaz, amit kölcsön kaptam az Úr Istentől. Kölcsön kaptam, hogy annak minden termését, minden jó ízű gyümölcsét, minden lehetőségét észrevegyem. Felhasználjam. Örüljek neki és élvezzem. Mert ez a kert lehetőség. A megelőlegezett bizalom lehetősége. Mert az Isten nem kér kauciót. Nem kér előre fizetést. Majd utólag. Így születünk ezzel a bizalommal. Így kelünk fel minden reggel ezzel a bizalommal. Hogy ez a kert az életem kertje, a lehetőségek kertje. Benne van minden, ami szükséges. Benne van minden, ami elégséges. Benne van minden, ami a lehetőségek halmazát hozza. Ma reggel, amikor fölkeltem, pont ezzel a bizalommal keltem. Azt mondta az Isten, nézd, itt van egy újabb nap. Használd, élvezd, örüld, vedd észre, gyümölcsözd és dolgozz benne. Hát az Isten mindig a lehetőségek Istene. Minden pillanat, minden nap, minden hét, mind újra és újra azt jelzi. Itt ez a kert, hát műveld. És nem csak lehetőség, hanem szabadság is. Az Isten a szabadság Istene, aki újra és újra szabad akarattal felruházott embereknek szabadságot ad. Hiszen a gazda nem marad ott, nem ellenőrzi a bérlőket, nem nézi meg, hogy mit csinálnak nap, mint nap, nem köt bele, nem magyarázkodik, és legfőképpen nem utasít, nem kritizál, nem azt mondja, hogy nézd, bízok benned. Hát csináld az úgy, ahogy jónak látod. Saját eszed szerint. És valószínűleg hibázni is fogsz, nem baj, tanulsz belőle. És lesznek dolgok, amiket nagyon jól fogsz csinálni. Helyes, élvezd a gyümölcsét, hiszen több lesz a bevételed. Ott van az a mérhetetlen szabadság, amit az Isten mindannyiunknak meg akar adni. Nincs ott a mindennapjainkban. Nem kritizál, nem köt belénk, hanem bízik bennünk. Majd, a végén. A gyümölcséről ismeritek meg a fát. Majd akkor, amikor eljutunk odáig, hogy számot adunk, akkor majd megbeszéljük. De addig szabad vagy. Milyen jó lenne ezt a szabadságot odaadni az embertársaink felé. Milyen jó lenne ezt a szabadságot megtapasztalni sokszor a munkahelyünkön. Milyen jó lenne ezt a szabadságot a házasságunkban is újra és újra megélni. Nem, nem ma kötök beléd, majd várjuk meg a végét. Milyen nagyszerű az az Isten, aki ilyen bizalommal fordul felénk. Milyen nagyszerű az Isten, aki ezt a szabadságot adja. Hát ez a fejlődésünk záloga. Próbálkozunk, tapasztaljuk, és látjuk az eredményeket. És valljuk be őszintén, mindenkinek megvan hozzá való esze, hogy észrevegye, hogy mit tett jól, és mit nem. Legfőképpen akkor, mikor a gyümölcsöket ellenőrzi, mikor az aratásra, a szüretelésre kerül a sor. Az életünk lehetőség. Az életünk szabadság, és az életünk munka. Mert az Isten a bérlőknek azt mondja, hogy dolgoznotok kell. Megtehetni, hogy azt mondja, hogy nem. Csak majd én megdolgoztatok, és szedjétek le a gyümölcsöket. De az Isten azt akarja, hogy az ember dolgozzon. Az Isten azt akarja, hogy az ember megtapasztalja a munkának a nagyszerűségét. Megtapasztalja az izzadságból fakadó eredményeket, megtapasztalja a testnek a gyengeségét, megtapasztalja sokszor a bizonytalanságot az időjárásban, megtapasztalja mindazt, hogy az élet miről szól.

De ezeket szembe tudja állítani az Isten örök igazságával és az örök jóságával. Hogy pontosan lássuk, hogy igen, a munkánknak mindig meg lesz a gyümölcse. Persze, ki mint vett, úgy arat. Ki mennyit dolgozik, valószínűleg annyit fog ebből megtapasztalni. De miért akarja az Isten, hogy dolgozzunk? Miért van az, hogy nekünk a teremtett világban, nekünk egyedül embereknek van ez a kötelességünk? Én úgy gondolom, hogy kiváltságunk. Hogy megtapasztaljuk az alkotás örömét. Hogy megtapasztaljuk az Isten, a folyamatosan munkálkodó atya, és a vele együtt folyamatosan munkálkodó fiúnak a meghívását. Gyere, munkálkodj velem folyamatosan. Gyere, tapasztald meg azt, hogy a kezeidnek műveiből örömet tudsz szerezni. Tapasztald meg, hogy részese vagy annak az örök isteni teremtésnek. Tapasztald meg, hogy olyan lehetsz, mint az Isten. Az Isten, az, aki folyamatosan munkálkodik, az Atya, a Fiú és a Lélek, akikről pontosan tudjuk, hogy folyamatosan jelen van. Gyere, lépj be ebbe a közösségbe, és tapasztald meg azt, hogy milyen nagyszerű dolog hasznosnak lenni. Milyen nagyszerű dolog eredményeket elérni. Milyen nagyszerű dolog gyönyörködni a gyümölcsében a munkádnak. Milyen nagyszerű dolog újra és újra megtapasztalni mindezt. Az élet lehetőség. Az élet szabadság. Az élet munka. És ezért fizetni is kell. Mert megint csak ott a következő kérdés, vajon ha ez a gazdag embernek olyan sok van, miért kéri a bérlőktől a bérleti díjat? Azért, mert szereti őket. Azért, mert szereti őket annyira, hogy újra és újra szembesíthessék maguk mindazt, amit kaptak, azzal szemben, amit adni kell cserébe. Heti egy órát. Ha hosszan beszél a papa, 1 óra 15 percet. Ennyit kér az Úristen. Gyere el, fizess ki a bérleti díjat. És nem azért, mert neki van rá szüksége, hanem hogy mi jöjjünk rá. Kaptunk 178 órát, és csak egyet kér saját magának. 177 arra való, hogy te jól érezd magad. Ez mind arra való, hogy neked ez örömet jelezzen. Mindaz használhatod. Te vedd észre, mekkora ajándék ez. Milyen nagyszerű dolog, ha amikor a bérleti díjat fizetjük, akkor rájövünk, mennyi mindent kaptunk érte cserébe. Milyen jó dolog, mert az ember megtanul hálát adni. Megtanul lezárni egy-egy ciklust. Bizonyára mindenki észrevette, a digitális világban van egy nagyon szörnyű dolog. Elfelejtettünk a lezárásnak a ceremóniáját. Elfelejtettük az életünkben a lezárásoknak a gyönyörűséges rítusát. Fiatalok, amikor már kommunikálnak, el se köszönnek egymástól az interneten, mert pontosan tudják, hogy bármikor újra és újra írhatjuk és folytatjuk mindezt, nincs lezárva. Elfelejtjük lezárni a hetet, mert végig megy rajtunk, nincsenek ünnepeink, nincsenek meg azok a pillanatok, amikor hálát tudunk adni. Megkaptuk az információt, jön a következő, jön a következő, jön a következő, jön a következő, és soha nincs az, amikor azt mondjuk, hogy most megállok. Talán még az életünk utolsó nagy ciklus zárásával se tudunk igazából mit kezdeni, mert az is átmegy rajtunk. Rossz dolog látni papként, hogy a legtöbb család nem ér oda a saját gyászához sem, mert mindig megy, megy, megy és pörög ez a világ. Néha napján jó lenne megállni és kifizetni a bérleti díjat. Néha napján jó lenne megállni és lezárni egy-egy ciklust az életünkben, hogy ne daráljon be, hanem újra és újra szembesüljünk, újra és újra tovább lépjünk, újra és újra lássuk egészben ezt az egészet. Az élet lehetőség, az élet szabadság, az élet munka, az életért bérleti díjat kell fizetni, és az élet a legnagyobb tanúsága megtanulni elégedetnek lenni. Mert mégsem boldogok ezek a szolgák. Mégsem érzik azt, hogy minden ott van, amitől ők rendben lennének. Mégsem érzik azt, hogy talán elegendő mindaz, amit kaptak. Nem azt látjuk, hogy elégedetlenek, és többet akarnak. Többet, többet, többet, többet, többet, és látjuk, hogy ennek mi lesz a következménye. A kert tanít minket arra, hogy pont elegendő. Lehet, hogy nem sok, lehet, hogy lehetne több, de pont elegendő. És ha ők még ezt a szolgák ezt megtapasztalják, akkor nem egy évig élvezik a bérlésnek a lehetőségét. Nem egy évig érzik a gyümölcsnek az ízét. Nem egy évig kapják meg mindazt, ami nekik pont elegendő. Hanem a következő évad is az övék lenne. És a következő is következő. Mert az Isten mindig adni akar. Az Isten mindig adni akar, pont amennyit elegendő.
Nem véletlen, hogy a mindennapos imádságunkban is mindennapi kenyeret kérünk, ami mára elegendő, mert így folyamatosan megtapasztaljuk, ő gondoskodik rólunk, ő körbevesz minket, újra és újra szembesülünk ezzel a ténnyel. Hát így áll össze egy gyönyörűséges történet, így kapjuk meg a lehetőséget, hogy megnézzük a saját életünket. Azt az életet, amely ajándék, mert lehetőség, mert szabadság, mert Istenre figyelés, mert gazdagság, mert a gyümölcsök íze, mert az egésznek a lehetősége mind-mind tőle van. És ezért fizetünk bérleti díjat, hogy tudatosítsuk, észrevegyük, ennyi mindent kaptunk attól, aki irgalmas és ember szerető. Mennyi mindenért adhatunk hálát ezen a héten is annak, aki mindezekkel megajándékozott minket. És vegyük észre, pont azért teszi, hogy megelégedetten éljünk, mert a megelégedettség a boldogságnak az előszobája, és a boldogság az, amikor az ember tudja, ott vagyok abban a kertben, Ádámmal és Évával. Ott vagyok abban a kertben azokkal, akik körbevesznek engem. Ott vagyok abban a kertben, ahol bár dolgozok, bár néha napján izzadok, de újra és újra megtapasztalom. Előre kaptam, bizalommal kaptam, lehetőséget kaptam. Hála érte. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 4. fejezete, a 24-től a 29. versig tartó szakasza alapján történik. Mondd az Úr tanítványainak, figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd, sőt, adnak is hozzá nektek, akik hallgattok engem. Mert akinek van, annak még adatik, akinek pedig nincs, attól azt is elveszik, amilyen van. Azután ezt mondta, Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Jézus az Isten országáról beszélve különösen fontosnak tartja azt, hogy az Isten igéje, amely magként kerül az ember életébe, szárba szökkenjen és termést hozzon. Amikor a krisztusi ember, a keresztény ember az életét éli, akkor igyekszik ezt a magot befogadni, és olyan feltételeket biztosítani számára, amely a bő termést hozza meg. Éppen ezért ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ami szeretetet kap az ember, azt a legnagyobb mértékkel tudja tovább adni. Aki hallgatja az Istent, annak még ehhez adatik is. Aki viszont nem teszi meg, még azt is elveszik tőle, amilyen van. Tehát elsődleges feladat az Isten szeretetét befogadni, és az Isten szeretetét élni. És akkor bizony az ember még többet kap hozzá, hogy az Isten országa felé vezető útja az folyamatos lehessen, és végső soron a megérkezést biztosítja az ember számára. Ezért munkálkodunk, ezért életünk középpontja az Isten és az ember szeretet, és ezért növekszünk ebben amennyire csak tudunk, hogy az Istentől kapott többlet ajándékokkal együtt tudjunk az Isten országa felé haladni. Amen.

Krisztusban. Kedves testvérek, legyetek álhatatosak, szilárdak a hitben, buzdít Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 16. fejezetének a végén. Megfogalmazza buzdítását egy olyan közösség számára, amelyben meglehetősen nehéz a missziója. Pál apostol Korintusba, amely abban a korban világvárosnak számított, Aténból érkezik. Meglehetősen nagy szomorúsággal és csalódással a lelkében, mert Aténban, amely azóta már a századok során keresztény várossá, keresztény országgá, Görögország, nem sikerült közösséget alapítania. Az egyetlen olyan hely, ahol a misszióját saját maga bevallása szerint is kudarccal végezte. Korintusba érkezik, az első század közepe táján, ott is marad nagyjából másfél esztendőn keresztül, és amikor Timóteus és Titus is megérkezik, elkezdődik a misszió. És elsősorban a keresztények körében, azon keresztények körében, akik örömmel hallgatták az evangéliumot, de maguk meglehetősen szegények voltak. Kevés volt az a gazdag ember, aki Pál apostolt örömmel hallgatta és nyomába szegődött. Aquillánál és Priscillánál lakik Pál apostol, és dolgozik, hogy megélhetését biztosítani tudja. Meglehetősen termékeny a másfél éves, vagy közel másfél éves misszió, mert amikor tovább megy Efezusba, 53 és 55 között írja meg azokat a sorokat, amelyek közül fönnmaradt azon tanítások összessége, amelyet első és második korintusi néven ismerünk. Sok-sok levélváltás történt még a korintusi közösség és Pál apostol között, de a levelek egy nagyon nagy része nem maradt fönn. Amelyek fönnmaradtak, bizonyítják, hogy Pál apostolnak nehéz a missziója ezen a vidéken, bizonyítania kell apostoli tekintélyét. És a közösségben elhatalmasodik az a meglátás, sőt, mi több, hitvallásá is fajul, hogy a halottak nem támadnak fel, és hogy mindent szabad, minden meg van engedve. Ezt vallják a közösségben sokan, és Pál apostol nem győzi meg arról őket tájékoztatni, és arra fölhívni a figyelmet, hogy a Krisztus Urunk ugyan megadta nekünk az emberi szabadságot, hogy a magunk szabad akarata szerint kövessük az isteni tanítást, vagy szegüljünk szembe vele, de bizony, az nincs megengedve a keresztény embernek, hogyha meghallotta a Krisztus szavát, akkor úgy éljen és úgy cselekedjen, minthogyha sosem hallotta volna meg. Pál apostol a missziója során bizonygatja azt is, ugyanolyan apostol, mint Péter, Jakab és János és a többiek, ugyanazon Krisztust hirdeti. Nem más Krisztust, nem áll Krisztust, hanem azt a Krisztust, aki az evangéliumnak a Krisztusa, az egyetlen megváltót, aki megjelenik itt ma számunkra az evangélium történetében is, a Máté szerinti evangélium 21. fejezetében. És azt látjuk, hogy a szőlőgazda, aki rábízza a szőlejét az azt bérbevevőkre, egyszer csak fiát küldi el közéjük, hogy beszolgáltassák számára a termést. A szőlős gazda az Úristen, a fia, a megváltó. A bérbeadott szőlőföld, szőlőterület, az pedig az egész teremtett világ. Ránk bízza az Isten, hogy munkálkodjunk a teremtett világban. Töltsük be azt a szerepet, amit ránk bízott. Éljük meg a kereszténység, az evangélium szavát, úgy, ahogyan azt ránk bízta. Aztán egy kicsit eltávolodik. Hagyja a világot a saját maga törvényszerűségei szerint működni. Nem szól bele az Úristen minden egyes percünk történéseibe. Minden egyes döntésünket nem akarja szánszándékkal befolyásolni. Ránk bízza. Elküld apostolokat, elküld prófétákat, és végül saját fiát küldi el hozzánk. Elküld a mi életünkben is, az életünk évei, évtizedei során sokféle embert az életünkbe. Mégis kevesek hatnak ránk igazán. Kevesekre emlékezünk, kevés embernek van ránk jó hatása. De akinek jó hatása van ránk, akivel érdemes volt találkozni, azt soha nem felejtjük el, mert hisszük, az Isten szent lelkének a küldötte. Az evangélium nem csap be bennünket. Világosan beszél arról a fiúról, aki az Isten megváltója.
aki azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. Az evangélium napról napra, vagy hétről hétre ugyanazt a Krisztust állítja a középpontba. Ez a missziója. Már a keresztény első század közepén is. A mi missziónk sem sokkal könnyebb. Mások a történelmi viszonyok, a társadalom helyzete, szerkezete, a társadalmi felállás, de bizony a nehézség ugyanaz. Meghallják a szavunkat némelyek, némelyek nem hallják meg. Némelyek nem is akarják meghallani az evangéliumnak a szavát. De a Krisztus mindenkit hív, mindenkit vonz, mert a kereszten egyszer s mindenkorra mindenkiért kiterjesztette karjait. Hallgatunk a Krisztus küldötteire, hallgatunk az egyház szolgálattevőire, az igehirdetőkre, és hallgatunk azokra az emberekre, akikről hisszük, sőt meggyőződésünk, az Úristen szeretete vezérelte őket az utunkba. Azokhoz, a szőlőművesekhez hasonlítunk, akik az Úristennek a termést idejében beszolgáltatják. Akik megóvjuk, megvigyázzuk a teremtett világot, annak értékeit, mindazt, amit az Úristen ránk bízott. Hogy amikor számon kéri rajtunk, tetteinket, szavainkat, cselekedeteinket, elmondhassuk, hogy igyekeztünk még a kevésben is hűségesek maradni. Az Úristen szeretete, igéje és áldása kísérje további szolgálatunkat és további munkánkat. És annak ellenére, hogy Pál apostol életében is voltak kudarcok, annak ellenére, hogy Pál apostol is nagyon sokszor megszenvedte, hogy a Krisztus ügyében kell buzgolkodnia, és emiatt akár verést, akár börtönt is szenvedett. Mi is, amikor úgy érezzük, nem vagyunk kedvesek bizonyos társadalmi körökben, azért, mert megvalljuk kereszténységünket, gondolunk Pál apostol viszontagságos életére, megerősödünk keresztény hivatásunkban, hisz templomunk falát is azon szentek sokasága ékesíti, díszíti, és néznek le ránk az Isten örök országából, akik sok-sok verést, szenvedést elszenvedtek a Krisztusért. Sőt, mi több, legtöbbjük életét is áldozta vértanúként a krisztusi evangélium terjesztéséért. Evangélium követő, terjesztő munkánkat áldja meg az Úristen, és szent lelke adjon további erőt hozzá, hogy amíg életünkben, itt a földön járunk elünk, a Krisztus követésben sosem szenvedjünk kárt. Amen.

Kedves testvérek, mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eutik felszentelt vértanúra emlékezik. Előbb Szent János, később Szent Pál apostol tanítványa volt. Sok szenvedés és kínzás után a Szevaszte közeli Tarszuszban hunyt el, az első század vége felé. Holnap, kedden két apostolra, Szent Bertalanra és Szent Titusra emlékezünk. Szent Bertalan apostol főünnepe tulajdonképpen június közepén van. Holnap arról emlékezünk meg, hogy erekéi csodás módon Lipari szigetére kerültek a 6. században. Szent Titus apostol Szent Pál tanítványa és társa volt, Kréta szigetének püspöke, 94 éves korában békében hunyt el. Szerdán egy házaspára, Szent Adorjára és Szent Natáliára emlékezünk. Nikomédiában éltek a 3. század végén, a 4. század elején. Fiatalok és gazdagok voltak. Adorján volt a városparancsnok. Mikor Maximián császár a városba érkezett, parancsot adott a keresztények elfogására. Egy, a városhoz közeli barlangban 23 keresztény rejtőzött el, és mikor rájuk találtak, kegyetlenül megkínozták őket. Adorján, aki ekkor még pogány volt, meglepődve látta a megkínzott keresztények kitartását és nyugalmát. A foglyokkal elkezdett beszélgetni, sítük felől érdeklődni. Mit vártok az istenetektől, hogy ezeket ilyen nyugodtan tűritek? A foglyok Isten országáról kezdtek neki beszélni. A keresztények példája akkora hatással volt Adorjára, hogy mikor a jegyző a 23 keresztény nevét vette Lajstromba, Adorján szólt a jegyzőnek. 24-ként őt is írja fel a sorba. A jegyző azonnal rohant ezt jelenteni a császárnak, aki Adorjánt is börtönbe vetette. Mikor erről Adorján felesége, Natália értesült, azonnal a börtönbe sietett férjéhez, s bevallotta neki, hogy ő már korábban, titokban keresztény lett. Csütörtökön egy nagyon híres egyiptomi szerzetesre, Szent Poimén atyára emlékezünk. 6 testvérével együtt élt a Szkétiszben. A legidősebbet Anubnak hívták, egy másikat pedig Paisziosznak. Nagyon sokan kérték ki tanácsát. 450 körül halt meg. A magyarul is megjelent Szent Öregek könyvében olvashatunk életéből néhány epizódot. Pénteken egy másik híres egyiptomi szerzetesre, Szent Mózesre emlékezik egyházunk. 332 táján született, etióp származása miatt Fekete Mózesnek is nevezték. Először rabszolga volt, majd miután megszökött, egy sivatagi rablóbanda vezére lett. Társaival nagy rettegésben tartva az egész környéket. Ő maga embert is ölt. Mikor egyszer egy monostor támadtak meg, a közösség vezetője a bűnről kezdett neki beszélni, s ő rádöbbenve vétkére azonnal szakított korábbi életmódjával. Aszkéta életet élt, szerzetesként az alázatban és engedelmességben vezekelve korábbi bűneiért. Később pap lett, sőt, ő maga is egy szerzetes közösséget vezetett. Egy nap szólt a társainak, hogy meneküljenek el a monostorból, mert hamarosan barbárok fogják azt megtámadni. Társai kérlelték, hogy jöjjön velük, de Szent Mózes korábbi rabló életére utalva Krisztus szavaival válaszolt. Kard által vészel, aki kardot ragad. Végül 6 társával maradt a monostorban, ahol is a barbárok ölték meg őket. A Szent Öregek könyvében az ő életéről is olvashatunk néhány epizódot. Szombaton ünnepi rendszerint végezzük szertartásainkat, hiszen ezen a napon görögkatolikus egyházunk az Úr Jézus előkövetének, prófétájának és keresztelőjének, Szent Jánosnak a vértanúságára emlékezik. A Szentírás leírja a vértanúságának körülményeit. Keresztelő János a Jordán folyó mellett prédikált, hirdette a megtérés fontosságát. Tanítása közben elmondta a véleményét a királyról, Heródesről is, és arról, hogy testvére feleségével él együtt. Ezért Heródes börtönbe záratta, majd egy születésnapi mulatozás közben fejét védette. Egyházunk szombaton erre a vértanúságra emlékezik.
Vasárnap Szent Sándor alexandriai patriarkára emlékezik egyházunk. Részt vett az első egyetemes zsinaton, ahol is az arianizmus eretnekségét ítélte el az egyház, s ő az igaz tanítás egyik jeles képviselője volt. Végezetül a szerdán ünnepelt szent házaspárnak, Szent Adorjánnak és feleségének Natáliának az egyik vecsernyei énekével búcsúzom. Ó, milyen szeplőtelen az Úr által kiválasztott ez a híres pár! Ó, milyen jeles és Isten előtt boldog ez a házasság! Ó, mennyire kívánja és szereti őket Krisztus! Kicsodálkozik ezen, ha hallja az ő emberfeletti cselekedeteiket! Mély férfias bátorsággal küzdött ez az asszony a gonosz zsarnokkal, mennyire bátorította férjét, hogy ne hajoljon meg a gonoszok előtt, hanem a hitért becsülje többre a halált ennél az életnél. Ó, mennyire isteni ihletségű Natáliának bölcs beszéde, mennyire fölhatol az egekbe az istenes buzdítás. Odaállítja a neves és dicsőséges Adorjánt a nagy király trónja elé. Te szent házaspár, esedezzél az Istenhez érettünk, kik buzgón ünnepeljük a ti emléketeket, hogy megszabaduljunk a kísértésektől és minden szorongástól.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz: nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta: hozzátok ide! És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni. De mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.

az augusztusi életigét és magyarázatát hallják. Magasztalja lelkem az Urat. Lukács evangéliumának első fejezetében az Új Szövetség egyetlen olyan részét olvashatjuk, amelynek főszereplője két nő, Mária és Erzsébet. Erzsébet egy Jeruzsálemhez közeli faluban élt, körülbelül 150 kilométerre Názárettől. Mária, miután hírül vette az angyaltól, hogy Jézus anyja lesz, azonnal nekivágott ennek a hosszú útnak. Nem ismerjük a részleteket, csak annyit tudunk, hogy sietve a hegyek felé indult. De vajon miért ment oda? Mária azért ment, hogy megossza az örömét azzal, aki hozzá hasonlóan megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy gyermeket várhat. Azért ment, hogy mellette legyen és segítsen neki a terhesség utolsó hónapjaiban. Két asszony története ez. Két látszólag lehetetlen anyaság. Ki tudná jobban megérteni Erzsébetet és megosztani vele ezt a megtapasztalást, mint maga Mária? Ebből a találkozásból tör fel a magnifikát éneke. Magasztalja lelkem az Urat. Szavai hatalmas szeretetet és rendkívüli, élettől felrobbanó örömöt fejeznek ki, emiatt olyan emelkedett a szelleme, és élettől ujongó a lelke. Mária nem azt mondja, dicsőítem Istent, hanem magasztalja lelkem. Mintha azt akarná mondani, hogy egész életemet és az érzékeimet, mintha Isten szeretete tartaná fenn. Írja Luther Márton a Magnifikáthoz fűzött kommentárjában. A magasztalni ige, azaz dicsőíteni, felemelni, azt az örömöt fejezi ki, amelyet az a felismerés vált ki, hogy Isten nagyobb, mint amire számítottunk. Ezt az örömöt mély alázat, valamint hála és köszönet érzése kíséri. Ahogy Ernest Ronci hangsúlyozza, a Magnifikát Mária evangéliuma az ő örömhíre, amely minden nemzedéket elér. Tízszer ismétli el a názáreti leány, ő tette velem. Mintha ez egyfajta új tíz parancsolat lenne, amely felforgatja a világ logikáját. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy megőriztük-e, jelen van-e mindennapi életünkben és az imánkban ez a csodálat, a rácsodálkozás érzése az iránt, amit Isten tett és tesz továbbra is. Ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik, társadalmi szokássá, amely fokozatosan kialszik. Magasztalja lelkem az Urat. Mária éneke nem csupán egy meghitt dicsőítő ima, hanem egy profétai dicsőítés, mely folyamatosan szentírási szakaszokat idéz, és ezzel megmutatja a történelem Isten szíve szerinti irányát. Dicsérni azt jelenti, hogy kicsinyek oldalára állunk, és hisszük, hogy a világ megváltozhat, és meg is kell változnia. Ennek a himnusznak a szavai arra hívnak minket, hogy megértsük Isten üdvözítő közbeavatkozását, személyes és közösségi életünkben egyaránt, a saját személyes tapasztalatunktól az egyetemes történelemig, a jelen pillanattól egészen az új égig és az új földig, amelyet az evangéliumi forradalom hoz el. Magasztalja lelkem az Urat! Ezek a szavak minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed, igazságosságának
és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. Chiara Lubich felismerte Mária dicsőítő énekének ezt a forradalmi távlatát, amikor a fiataloknak így írt: olvasd el a Magnifikátot, és megtalálod benne a keresztény társadalmi tanítás első és legerőteljesebb oldalát. Vajon ki és mikor fogja ezt teljes mértékben megvalósítani? A kérdés nyitva marad, és egyben felhívás számunkra. Isten közbelépése nem szabad, hogy a szívünk legmélyén maradjon, hanem meg kell nyilvánulnia a kapcsolatainkban, a közösségi életünkben, a jövő nemzedékek életének szövetét is áthatva. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón, 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmál francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári magyar napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ról. Böjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindazért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfikarként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Igre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Égre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből mára egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszéle a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békéért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az Úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
4: Cari fratelli e sorelle! Buona domenica!
3: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Pétre téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
4: Chi è davvero Gesù per me?
3: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi voltunk megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében, Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti, kinek tartotok engem?
4: Ma voi, chi dite che io sia?
3: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
4: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
3: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokás se tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
4: Che più interpellano la nostra coscienza.
3: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alak-e, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezessen minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkozzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba,
4: impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose,
3: hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel is azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
4: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
3: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségű Szűz Máriát,
4: invokiamo la Vergine Maria,
3: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta Szűz anya az intézet fohászsal rövid emélkedését Leó pápa.
4: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Et concepit Spiritu Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
3: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim! Imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
4: La Repubblica Democratica del Congo,
3: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
4: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
3: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit, továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
4: Auguro a tutti una buona domenica!
3: Zárta a köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 12:00-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében
4: a luz de Cristo resucitado,
3: a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt minteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta a pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
4: Tumulo d'apostolo São Pedro.
3: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult,

0: Ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt: Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba, te csak egy szót szólj, és szolgám meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, odajön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt: Nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen fethetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük: Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadnak a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek. Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsam, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért. A fatimai szűzonynak kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosban látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szent Cég azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem

először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misusztyin, akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál gallagheréseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Első szent királyunk, Szent István ünnepe van. Nagyon sok mindent tanulhatunk tőle, érdemes elolvasni az intelmeit, amelyet fiának, Imrének írt, egészen modern, a mai kor embereinek és politikusainak, vezetőinek is hiteles üzenet az Imrének írt intelmek. Én a Szentről szeretnék beszélni, mert a Szentek azok, akik egészben látják a világot. Egyszerre látják a természetes valóságot, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, és egyszerre látják a természet fölötti valóságot. És a kettő együtt van bennük. Istennek ez a kérése, aki maga a Szent, akinek a képmásai, fiai és leányai vagyunk, hogy legyetek szentek, amint én a ti uratok és istenetek szent vagyok. És Jézus ezt a kérést az evangéliumban, majd az Új Szövetség könyveiben megismétli. Legyetek szentek. És talán ez a legnagyobb, amit István felfedezett, a legidőtállóbb felismerése, mert nem csak az elmúlt 1000 évre hat a szentsége, hanem az előttünk lévő időkre is hatni fog, és példa lesz. A szentek azt az örömhírt hirdetik számunkra, hogy Jézus Krisztus a múltunk, Jézus Krisztus a jelenünk, és Jézus Krisztus a jövőnk. Sehol nem lesz már Európa és a világ, Isten országa azonban lesz. Minden elmúlik, ég és föld elmúlnak, de Isten igéje és Isten országa nem múlik el. Ezért csak akkor látunk tisztán, ha onnét nézzük a jelent, a jövőnk felül, Isten országa, a mennyek országa felől. A mi reményünk nem az, hogy itt a Földön hosszú évtizedekig élünk, szeretnénk minél tovább jó egészségben. A mi reményünk, hogy bármikor is fejezzük be életutunkat, a mennyországba kerülünk. Ez a reménye, ez a szentek reménye. Ők így akartak élni. Ezt akarták megvalósítani a földi élet küzdelmei közepette. És ez a legfontosabb, amit István üzen, legyetek szentek, és legyetek Krisztus követői, ahogyan ő maga is Krisztus követője volt. Krisztus a múltunk, Krisztus a jelenünk, és Krisztus a jövőnk. Krisztus a múltunk, mert ő a szikla, amelyre hazát, házat, országot, életet lehet építeni, amelyik nem dől össze, ha ő ráépül. Krisztus a múltunk, mert ő az, aki meghalt értünk, megváltott bennünket, és elhozta nekünk a legnagyobb kincset, Isten országát. Krisztus a jelenünk, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szentek látják ezt. Akik nem akarnak szentek lenni, csak a tényeket látják, csak az eseményeket, és azok magyarázatát. A szentek azonban látják a misztériumot is, a tények mögött. Látják a valóság egészét, a tények mögött. És onnét közelítik az eseményeket, a tényeket, és így látnak teljesen. A szentségben, az életszentségben egyetlen egy viszonyítási pont van. Aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az igazság, én vagyok az út, és én vagyok az élet. Ő az egyetlen abszolút igazság. Minden más viszonylagos. És amíg ezt nem látjuk, a részigazságokat tesszük abszolúttá, és káosz lesz. Csak ő az igazság. Ő jelentette ki magáról. Egyetlen egy vallás alapító nem merte kimondani azt, hogy én vagyok az igazság. Azt mondták, hogy elmondták, hogy merre van az igazság, és hogy hogyan lehet oda eljutni. Milyen technikával, módszerrel, bölcselkedéssel, stb. Jött valaki, és azt mondta, hogy én vagyok az igazság. És ez most különösen is fontos, mert a relativizmus diktatúrájában élünk. Ami annyit jelent, hogy minden viszonylagos. Nincs abszolút igazság. Nincs abszolút tekintély. Nem kell alárendelni magunkat senkinek. Csak akit mi úgy gondolunk, hogy méltó arra. És részigazságokat teszünk abszolúttá. Mert nem ismerjük az igazságot. Mert nem ismerjük Krisztust. Krisztus a jelenünk. Benne élünk. És Krisztus a jövőnk. Mert minden elmúlik, de az ő tanítása, az ő országa, az ő igazsága megmarad. Egyedül ez az igazi remény. Krisztusban fog beteljesedni a saját életünk, a szeretteink élete. Krisztusban fog beteljesedni az ég és a föld. És ő lesz az, aki megítéli a kreatúrát. Ő lesz az, aki mint bíró megítéli a szeretetében, irgalmában és igazságában a mi életünket is, mindenkinek az életét, és övé lesz az utolsó szó. Ha ezt nem tudjuk, nem fogadjuk el, akkor nincs jövőnk. Éldegélünk, de nem élünk teljes életet. A szentek elfogadták, és ezért teljes életet éltek. Miközben sokat szenvedtek, küzdöttek, szerettek, örültek, túláradtak, teljes életet éltek. És ha már élünk, és itt élünk, akkor szabadok vagyunk arra, hogy mi is az élet teljességét, a szentséget, az életszentséget válasszuk, és akarjunk teljes életet élni. Szent István király, akit ma ünneplünk, elénk élte, hogy ez lehetséges. Kövessük a példáját, és kérjük a közbenjárását, hogy mi is hadd legyünk szentek ebben az országban, és szentek odáll a mennyek országában. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hagyj nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, a püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapítóoklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi Egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Mónika ima csoport a Mária Rádió kápolnájában a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem mocsúttak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ilyentükben a földre szegeződött a tekintetük, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az érőt a halottak között? Nincs itt, feltámad. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az emberfiának, mondta, a bűnösök kezébe kell kerülnie. Fölfeszíték, de harmadnap feltámad. Erre eszükbe jutottak e szavai. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a 11-nek és a többieknek. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott van.

0: aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat, és így folytatta. Megvan írva, hogy a Messiásnak szenvedni

0: kell, és harmadnak fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek, én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és időkém, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket, mint halálig. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokoltól,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged, szent szűz, a mennyben megkoronázott. Irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott
6: a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Vindics Tóth Lili Annát, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
2: Drága Istenünk, kérlek, add, hogy a következő percek beszélgetése gyümölcsöző legyen, hogy sok embertársunknak reményt és további hitet adjunk. Kérünk, hallgass meg. Amen.
1: Amen. Lilivel beszélgetünk, aki olimpikon országos csúcstartó maratonfutó, ifjúsági Európa bajnok és ifjúsági olimpiai bronzérmes, egy evangélikus hívő fiatal lány, fiatal asszony inkább, hiszen férnél van, 27 éves, komoly hitélete van, és erről tanúságot fog most tenni. Köszönöm nagyon, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Milyen szentírási résszel készültél?
2: Ahogy a bemutatásban is elhangzott, futó vagyok, hosszú távfutó, most már maratonfutó. Az egész életemet, ahogyan a hit, ugye a futás is gyakorlatilag átszötte, és sokszor kéz a kézben fejlődtek és jártak, és nagyon sokszor a futás kapcsán a hitet is egyre mélyebben megtalálom.
1: Olvasd föl nekünk a szentírási részt.
2: Rendben, Ézsaiástól lenne. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
1: Mit jelent ez a te életedben?
2: Számomra ez az ige részlet, ez nagyon sok reményt ad, és bizakodást, mert ahogyan telik az élet, és én is megtapasztalok egyre több dolgot, mélységeket és magasságokat, úgy az igének a reménye is átszövi a mindennapjaimat. Konkrétan ez a pár sor számomra a mélységből is kilábalást adott, mert egyszerűen az élsportban, vagy akár az életben is hullámvölgyeket, hullámhegyeket tapasztalunk meg, és szerintem amikor mélyen magunkba nézünk, akkor mindig kell, hogy tudjunk kapaszkodni valamibe, hogy ebből valami jó dolog fog kisülni, hogy az életünk az sikerülni akar.
1: Volt olyan konkrét esemény, amikor annyira mély ponton voltál, és segített ez a szentírási ige?
2: Igen, többször is. Az első, azt talán, amit elmesélnék, az a 2021-es Tokiói olimpiára való kvalifikációm, ott 3000 méter akadályfutásban jutottam ki, és azt is mondhatom, hogy az esélytelenek nyugalmával vágtam neki a kvalifikációnak, és itt három versenyt kellett úgy teljesítenem, hogy az a világranglista pontszámban megfelelő legyen. Hát ez úgy nézett ki számomra, hogy indultam egy versenyen, elértem egy egyéni csúcsot, a következőn volt egy nagy esés. És akkor utána megint jött az új verseny, és ebben a helyzetben, amikor hát tényleg azért az nagyon, nagyon rosszul tud elsülni, és nagyon tud fájni, amikor nem sikerül valami, amire nagyon régóta készülsz. De mindig ott volt az a remény, hogy tudtam, hogy bennem van a jó eredmény, és hogy tudtam, hogy érdemes küzdeni, és ezt le tudtam győzni, és volt, hogy egy-két héttel később újra odaálltam, és megint tudtam elérni egy egyéni csúcsot, és végül a 45 fős mezőnyben a 45. helyen jutottam ki az olimpiára, de ott nagyon komolyan megtapasztaltam azt, hogy futnak, és nem lankadnak meg, bár elesnek, de tovább futnak, tehát ott, tehát nagyon érdekes számomra az is, hogy, hogy sokszor a nehéz pillanatokban tapasztaltam meg azt, hogy az Isten mégis meghív arra, hogy tovább menjek, és hogy nem lehet benne maradni semmilyen kudarcban, mert nem érdemes.
1: Otthonról kaptad a hitet, vagy felnőtt megtérő vagy?
2: Mondhatom, hogy otthonról kaptam, mert egy evangélikus család tagjaként nőttem fel, a szüleim mindketten evangélikusok, igazából kaptunk egy vallásos nevelést, négyen vagyunk testvérek. Nagyon hálás vagyok a családomért és a testvéreimért. Talán így ők a legnagyobb ajándék számomra. És az, hogy megkaptuk otthon a hitet is, nem tudom, hogy... Tehát szerintem van olyan is, hogy valaki mondjuk felnő egy vallásos családba, és utána más útra tér, de én azért azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon nagy előny volt nekem, mert tényleg amikor haladunk az életben, sokszor választások elé kerülünk, sokszor nehézségek elé kerülünk, és én azt gondolom, hogy amiatt, hogy kaptam otthonról egyrészt egy nagyon támogató hátteret, másrészt a hitnek az erejét, így sokkal teljesebb és boldogabb felnőtté válhattam.
1: Azért általában mindenki életében eljön az a pont, amikor ő saját maga is úgy dönt, hogy igen, ez az én utam, hívő vagyok, hívő leszek. Nem azt mondom, hogy feltétlenül töréspont, de mégis amikor már saját maga választja az ember a hitet. Megértette ezt? Volt ilyen az életedben?
2: Ez a számomra nagyon érdekes kérdés, és többet is gondolkoztam rajta, mert azt gondolom, hogy nem volt igazából annyira nekem töréspontom, mert úgymond az természetes volt, de persze, tehát persze gyerekként, ahogy az ember... tehát voltak ilyen történetek is, amit a szüleim meséltek, hogy volt, hogy így egyedüli gyerekként elmentem apával templomba, mert hogy fel lehetett öltözni csinos ruhába, és akkor én emiatt is szerettem volna, hogy jó, nyilván ez teljesen más, mint amikor azért mész már oda, mert tudod, hogy kapsz egy lelki megnyugvást, vagy kapsz egy pár percet, amikor önmagadba tudsz nézni. Nem tudok konkrét pillanatot mondani, mert úgy érzem, hogy ez így folyamatosan alakult, és alakul, és folyamatosan tanulok magamról, és a hitről is, és azt, hogy ezt hogyan tudom az életembe megjeleníteni, és beépíteni. Mondjuk én szeretek ugye inkább úgymond a cselekedetekkel is mutatni a hitemet, és azt remélem, hogy akár azzal, hogy megmutatom azt, hogy mindig érdemes tovább haladni és küzdeni, azzal másoknak is adhatok egy kis reményt és motivációt. Meg ami eszembe jutott az, hogy én valahogy azt érzem, hogy nekem a Jóisten adott egy ilyen nagyon nagy adag jókedvet.
1: És ez egy nagy talentum.
2: Igen, és ez gyerekkoromban is így volt, és egyszerűen nagyon sokszor így tehát, hogy például én az edzéseimet, vagy sokszor a versenyeimet, vagy a mindennapjaimat úgy élem meg, hogy ez mekkora ajándék, hogy ezt csinálhatom, hogy kimehetek a természetbe, vagy kimentek a pályára, és futhatok, szóval én ezt nem egy teherként élem meg, hanem egy ajándékként, és persze van, hogy van egy sérülés, vagy egy betegség, nekem talán azok a legnehezebb pillanatok, amiken így át kell gördülni, mert amikor csinálhatom azt, amit szeretek, az egy óriási kegyelem. És nagyon sokszor azt is érzem, hogy ez az ilyen belső hívás és tűz, amit érzek, az nem lehet csak emberi. Tehát, hogy ezt, amit én kapok így a futás által, az nem lehet, hogy ne az Istentől jöjjön.
1: Jó kedve futsz.
2: Igen.
1: Sokat kell edzened.
2: Igen, az örömmel végzett futás az a testimája.
1: Nagyon szép gondolat. Hol szoktál edzeni?
2: Nagyon sokféle helyen edzhetek, mert a futás megadja azt a szabadságot, hogy tényleg bárhol lehet futni. otthonról sokszor futok a természetben, és azt nagyon szeretem, amikor van egy laza, könnyű futás, amikor nem is kell néznem a tempót, hanem csak az érzéseimre hagyatkozok. Elkezdek az erdő széle fele menni, és nagyon sokszor találkozok állatkákkal, nyulakkal, rókával, őzekkel, és csak én vagyok ott a természetben, és ott is megélem ezt a... Igazából azt mondom, hogy csodálatos dolgot, hogy ott lehetek a gondolataimmal és az állatokkal körülvéve, és teljesen egyedül. Azt gondolom, hogy ez lehet, hogy ilyen meditációnak is elférne.
1: A te életedben az ima és a futás hogy függ össze?
2: Ahogy azt a korábban is az idézet feljött, az örömmel végzett futás, a testimája, hogy futás, hogy ez nem véletlenül van így, mert szerintem persze, amikor van egy nehéz edzés, vagy egy tempósabb futás, akkor nagyon sokszor az órára kell figyelni, meg a púzusra, meg hogy meglegyen az energiagélnek a bevétele hány kilométernél, de amikor van egy ilyen lazább futás, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban el lehet mélyülni. De érdekes, mert az Istennek a közelségét nem feltétlenül csak akkor érzem, amikor mondjuk mélyére tudok gondolkodni, mondjuk egy erdőben végzett futás kapcsán, hanem elképesztően érzem mondjuk egy versenynek a nehéz részén is, amikor mondjuk nagyon elkezd fájni a futás, és az a belső bizonyosság és cél, hogy a cél ugye nem bizonytalan, akkor azt onnan elő kell tudni, vagy én elő tudom hozni, és elő tudom rántani, és az értelmet megtalálni abban a küzdelemben. És most ide azt is behoznám, hogy a sport egyébként, tehát hogyha így sokszor szoktam ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazza, globálisan gondolkozni olyan szempontból, hogy ez így tök jó, meg szép, hogy én így megtaláltam a hivatásomat ebben, meg a hívást meghallottam, és hogy tényleg ez egy ajándék, hogy megtapasztalhatom úgymond az önmegvalósításomat a sport kapcsán, de azért sokszor azért az is eszembe jut, hogy ez így mondhatni azt is akár, hogy ez egy nagyon ilyen egyéni és úgymond önző dolog is lehet, hogy te csak a sport eredményedet hajszolod, mert ez egy tényleg egy egyéni sport, valószínűleg neked lesz meg benne valamilyen szinten a sikerélményed, de elképesztő megtapasztalni számomra azt, hogy mennyire egyrészt nem egyéni ez a sport, tehát hogy mennyi embernek a segítsége és a munkája, a családomnak, a klubomnak, a terapeutáknak, akik foglalkoznak velem, akár azoknak a szponzoroknak, akik azt mondják, hogy ők is hisznek ebben a projektben, hogy mennyire közösen tesszük oda ezt a munkát, és amit én magamtól kérdezek, az az, hogy mi az, amit én vissza tudok adni az embereknek, akik szurkolnak, vagy akik nem szurkolnak, csak úgy egyáltalán, hogy meg tudom-e valahogy érinteni őket, vagy vissza tudok-e adni valamit a közösségnek, és azt hogyan. Azt gondolom, hogy a későbbiekben például szeretnék, attól függetlenül, hogy közgazdász a végzettségem, szeretnék majd edzősködni is, és szeretnék menedzselni is embereket, hogy segítsek másoknak is elérni az ő céljaikat, és ez még számomra egy ilyen kialakuló kérdés, hogy pontosan hogyan fogom ezt az ad vissza a közösségnek címszóval való dolgot megvalósítani. De még azt szerettem volna elmondani, hogy amikor mondjuk elérek egy jó eredményt, és valaki, mondjuk akár egy félismeretlen vagy ismeretlen ember gratulál, és azt érzem, hogy neki adtam egy kis reményt, akkor arra is azt mondom, hogy jó, akkor megérte, hogyha már egy embert meg tudtam szólítani.
1: Nagyon jó. És hoztál még egy szentírási részt.
2: Tehát hoztam egy másik idézetet a Bibliából. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Ez az ige részlet az esküvőnkön is elhangzott, a Dombóvári Evangélikus templomba.
1: Megjegyezhettem, ugye, hogy a férjed is szintén futó, Vindics Balázs.
2: Igen, 800 méteren fedett pályás országos csúcstartó, a futás miatt ismerkedtünk meg. látszik, hogy azért a sportnak mekkora ereje tud lenni akár egy kapcsolatnak a kialakulásában is. Meg ezt szerettem volna is, most nem az idézet kapcsán elmondani, hogy, hogy így elmondtam, hogy ugye a futás közben milyen megéléseim vannak, meg mondjuk, hogy közelebb tudok kerülni az Istenhez, de a futás annyi mindent adott, barátságot, szerelmet, utazásokat, egyszerűen elképesztő tényleg mélységeket, kudarcokat, meg magasságokat is, tehát hogy tudod, hogy belegondolok, tényleg így meg is hatódok, hogy mennyire ilyen szép, tehát járhattam be már eddig is, és remélem, hogy még azért ez nagyon sok évig tudom is csinálni, és utána meg majd, ahogy mondtam, hogy a sport közelében szeretnék mindenképp elhelyezkedni. És ez az idézet is elképesztően jól illik, szerintem nagyon-nagyon sok szegmensbe az életemnek, tehát most ezt emelném, hogy mindenki előtt nem bizonytalan a cél. Az lehet akár egy sérülésnek a leküzdése, hogy nem bizonytalan, mert meg fogom gyógyulni, hogy meg fogom csinálni azt a rehabilitációt, hogy kijöjjek belőle, vagy akár most idehozhatom a házasságot, hogy nem bizonytalan az, hogy mi együtt szeretnénk nőni és fejlődni, és szeretjük egymást, tehát, hogy ez sem bizonytalan, meg mondjuk az sem bizonytalan, hogy amikor ott vagyok egy versenyen, akkor én befogom magamat küzdeni a célba akkor is, hogyha nagyon fáj, meg hogyha úgy érzem, hogy nem megy, hogy így összességében, amit én így szeretnék küzdeni, hogy ez, én azt mondom, hogy szerintem nekem egy nagy, hogy nagyon hálás vagyok az életemért, mert hogy azt gondolom, hogy egy nagyon boldog és teljes életet élhetek, de hogy nem azt mondom, hogy ebben nincsenek fájdalmak, meg nehézségek, hanem csak azt mondom, hogy ha van bennem egy belső béke, meg bizonyosság, akkor a nehézség is megoldható, és átugorható, és nem csak egy-egy pillanatnyi benyomás alapján döntöm el azt, hogy mondjuk én aznap hogy fogok mondjuk a családban megjelenni, vagy a baráti társaságban hogy fogok részt venni, hogy én milyen minőségben tudok jelen lenni a többi embernek az életében, hanem hogy persze most hibázik az ember, meg van olyan nap, amikor fáradt vagy van, amikor ingerültebb vagy, de hogy ezeket lehet sokszor így kicsit kívülről nézve úgy kezelni, hogy ez mégis az egy szép élet, és hogy ez mennyire egy ajándék. És tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor az életnek az értelméről is így szoktam gondolkodni, hogy meggondolom mindenki, hogy igazából magába, amíg itt vagyunk a Földön, hogy a Jóisten így mit szeretne látni. És azt gondolom, hogy azt szeretné látni, hogy mi értékeljük ezt az ajándékot, amit kaptunk.
1: 27 éves vagy, igaz?
2: Igen.
1: Örülök, hogy mégis korod ellenére ilyen bölcsen gondolkodsz. Ezek nagyon fontos dolgok.
2: Köszönöm, nem tudom, hogy mennyire bölcs, de nekem ez volt így az eddigi megélésem az életemben, és azt hiszem, hogy azért gyorsan telnek az évek, és amíg itt vagyunk, az tényleg úgy, tehát hogy amikor, hogy ennek ugye nyilván így vége lesz egyszer, hogy magának a földi életnek, és tényleg azon szoktam gondolkozni, hogy persze tényleg tök jó, hogy minden jobb legyen az egyéni csúcson maratonom, meg hogy így elérni ilyen mérföldköveket, de hogy nem ez fog számítani a végén, hanem az, hogy én azt tudom elmondani, vagy azt tudom érezni, hogy egy teljes életet éltem, és hogy ajándékként kezeltem az ajándékot.
1: Tényleg tud fájdalmas lenni a futás?
2: Igen, tud.
1: Egészségesen is?
2: Amikor a határon vagyunk, tehát mondjuk amikor én ugye 3000 méter akadályfutásban versenyeztem sokat, azért ott a végén például nagyon lehet savasodni az utolsó mondjuk 600 méteren, és ott már nagyon nehéz átugrani azokat az akadályokat, de át kell.
1: Mit értel akkor?
2: Olyan, mint hogyha egy ilyen vaspáncélban futnék körülbelül itt a végén, de egyébként érdekes, hogy mennyire ezen így felül lehet emelkedni, tehát amikor már így nagyon közelít a cél, hogy szerintem tényleg ilyen a fizikai korlátokat lépnek át a versenyzők, meg én is ezt megtapasztaltam, főleg amikor látom is, hogy jó időre állok, és hogy itt tényleg van értelme úgymond az időért is és teperni, úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni. Hát maratonfutásban ugye ott eddig két maraton van a lábamban, az első az olyan volt, hogy ott nagyon a határon futottam, és 35-6 kilométernél ott elkezdett így görcsölgetni a lábam, és azt éreztem, hogy itt most egy-egy rossz lépés, és én itt a földön fogom találni magamat, mert tényleg így úgy éreztem, tehát az nagyon érdekes, hogy olyat soha nem éltem még át, ugye rövidebb távokon, hogy ott így próbáltam így az agyammal irányítani, hogy jobban, jobban, jobban, és egyre nehezebb volt, meg így ott így megy el a kép a végén az utolsó pár kilométeren.
1: Hát 42 kilométer őrült sok.
2: Igen, viszont ugye azóta futottam a másodikat, és ott mondjuk egy kicsit, tehát az állapotomhoz képest gyengébb iram volt, amiben beálltam, tehát könnyebben tudtam teljesíteni, és ott nem is nagyon volt igazából így nagyon holtpontom, ott egyszerűen azért mentálisan talán az nehéz, hogy mondjuk ott vagyok 15 kilométernél, és még mindig 27,2 vissza van, tehát nagyon, nagyon hosszan kell fejben ott lenni, és nem bepánikolni attól, hogy mennyi van még hátra, de egyébként én amúgy tényleg ezt így nagyon szeretem, még amúgy a fájdalmas részét is úgymond lehet ugye élvezni, meg így harciosan teljesíteni, és amit az edzésen megtapasztalunk, ugye az felkészít azért a versenyre. Nem kell, nem, abszolút nem arról van szó, hogy minden nap teljesen a végkimerülésig kell menni, hanem nagyon okosan kell edzeni, és jól felépítve, és akkor a verseny is jól fog menni, de ez nem azt jelenti, hogy ott nem kell átlépni egy bizonyos határon.
1: Egy ilyen erős verseny közben is eszedbe tud jutni a jó Isten? Tudsz olyankor is hálás lenni, amikor...
2: Amikor nehéz.
1: Amikor nehéz, akkor mire gondolsz? Mi ad erőt?
2: Hát, de tudok. Igen, tudok, mert van, de persze van, hogy az ember elkezd, nem is tudom, hogy mondjam, tehát így elkezd így üzletelni, hogy hát azért most már úgy nagyon régóta futok, meg most már úgy azért úgy el is fáradtam, és olyan, persze olyan, tehát volt már olyan, hogy felmerült bennem, hogy hát én ezt nem tudom végig futni normálisan, tehát hogy nem tudom, itt vagyok 32 kilométernél, és én most mondom azt, hogy véget bedobni a terület között, és azért ott a felszínen, tehát hogy na, ez az, ami fontos, hogy ott a felszínen vannak ilyen pillanatnyi dolgok, hogy az agy miket mond így hogy a test meg az agy hogyan kommunikál, és ott tényleg fejben kell azt mondani, hogy jó, hogy fáj már a lábad egy kicsit, vagy már feszít, de semmi baj, jó, hogy te ezt meg tudod csinálni. És ott amúgy az a hit, hogy nem bizonytalan a cél, ahova futunk, azt egyszerűen teljesen, vagy nekem például nagyon magamévá kell tennem ezt a bizonyosságot, mert különben tényleg könnyen úgymond lehetne azt mondani, hogy jó, hát eleget küzdetem, hogy most mi értelme van, és akkor kiállsz. De amikor mélyen megvan ez a bizonyosságod, meg mélyen megvan ez a célod, akkor azért hajlandó vagy küzdeni, és ott a hitet azt szerintem nagyon komolyan kell elővenni, mert nekem nagyon kell az, hogy higgyek. Egyébként magamban is, meg abban is, hogy nekem most ez a feladatom.
0: Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futóval Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Rádió, a lélek hangja. Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kocsor Levente András vagyok, a mai adás házigazdája. Ez itt a Klímabajnokok műsorának 2026-27-es évada. Ebben az időszakban elsősorban a fiatalok, illetve a tudósok, innováció és reziliencia kérdésével fogunk foglalkozni a fenntarthatósági átmeneten belül. A mai adásban vendégem Szász Anna Dorottya, az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyermek alapja, vagy ismert rövid nevén az UNICEF magyarországi fiatal nagykövetének egyike. Anna Győrben nőtt fel, most kezdi a másodévet az egyetemen, környezettudomány és szakpolitika szakon. 2022-ben még gimnazistaként vált fiatal nagykövetté. Szervusz, Anna.
2: Köszöntöm a hallgatóságot.
1: Na, kezdjük talán azzal, hogy miért vált számodra fontossá az éghajlatváltozás elleni küzdelem, hogy már a középiskolás korodban azt érezted, hogy szeretnél aktívan tenni ebben az ügyben.
2: Szerintem ez valahogy a családomból eredeztethető, hiszen én egy nagyon környezettudatos családban nőttem fel. Egészen iskolás koromig mi az erdő szélén ültünk, a természet ölelésében, az erdőben. Szóval ez nekem nagyon meghatározta azt, hogy a természet számomra egy érték, egy fontos dolog, amit szerintem nagyon fontos, hogy

0: ez is egy felismerési folyamat volt, hogy ameddig kislány voltam, itt szomorú voltam, hogy nem esett a hó télen, hogy lehet ez is a klímaváltozás ele. És azt is felismertem, hogy ez nem csak egy gyerek problémája, hanem ez igazából egy társadalmi probléma is, hiszen ha nem esik a hó, akkor nem olyan lesz a mezőgazdaság, annak különböző gazdasági következményei vannak, szóval ezek nagyon összetett problémák. Másrészt 20 éves vagyok, és én is szeretnék egy napon anyuka lenni, és az is fontos, hogy az én gyerekeim majd milyen világban nőnek fel, és így valahogy a gyerekkorom is erős motivációt ad, meg a jövőm is erős motivációt ad, hogy cselekedjek.
1: És miért pont az UNICEF keretei között vállaltál szerepet? Egyúttal tudnám mesélni arról, hogy az UNICEF milyen programot indított a klímaváltozás kapcsán?
0: Igazából én az UNICEF-hez azért csatlakoztam, mert én úgy éreztem, hogy én bátor vagyok, és én ki tudok állni a fiatalokért, a kortársaimért, magamért, és hogy ezt sokan talán nem tehetik meg, mert egyrészt mondjuk félénkek, másrészt mondjuk nincs meg a lehetőségük, és én úgy gondoltam, hogy ezekért a kortársaimért, gyerekekért kell valamit tennem, és igazából engem ez a motiváció hajtott, csatlakozok az UNICEF fiatal nagyköveti tanácsához, és igazából én nem gondoltam, hogy ezzel a környezetvédelemmel én magasabb szinten is foglalkozhatok, hogy másoknak is ezt megoszthatom. Csak az UNICEF akkoriban csinált egy kutatást a fiatalok klímaszorongásáról, és kijött, hogy a magyar fiatalok 90%-a valamilyen szinten szorong a klímaváltozás miatt. És akkor kezdtünk el erről egyre többet beszélgetni, egyre többet foglalkozni, és én azért éreztem, hogy be kell vonódnom, hiszen az UNICEF-nél meghallgatták a fiatalokat. Mielőtt bármilyen programot terveztek volna, először az volt az első lépés, hogy mi mit tudunk, mi mitől félünk, mi mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, hogy ezt elmondják nekünk, és én úgy éreztem, hogy nagyon meg vagyunk szólítva, be vagyunk vonva, és úgy gondoltam, hogy ezt a szélesebb nyilvánosságnak a többi fiatalnak is tudnia kell, és ezért gondoltam, hogy részt veszek a Klímahősök programban, amit az UNICEF egy jó pár évvel ezelőtt indított el. Igazából kettő célja van. Egyrészt az, hogy edukáljuk a fiatalokat, másrészt az, hogy segítsük a fiatalok részvételét, hogy ők is részt vegyenek a fenntarthatósági átmenetben, és hogy erre egy lehetőséget teremtsünk. Konferenciákat szervezünk, ahol a fiatalok különböző előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, vitákat hallhatnak a klímaváltozásról és a fenntarthatóságról, valamint készítettünk már egy ifjúsági javaslatcsomagot is, hogy a fiatalok mit javasolnak, hogy mit kell tennünk, hogy egy fenntarthatóbb és élhetőbb bolygón éljünk, és erre szerveztünk egy vitát. Meg van egy ébresztő óra programunk is, ami alapvetően arról szól, hogy iskolákba megyünk, és a gyermekjogokról mesélünk a fiataloknak, illetve különböző játékokat vezetünk, amivel elmélyíthetik ezt a tudást, és ennek egy új verziója, ez a klímaébresztő óra, ami kifejezetten arról szól, hogy a klímaváltozással kapcsolatban milyen jogaik vannak a fiataloknak, és hogy mit tudnak tenni. Egy ilyen programunk is van. Emellett, mivel már pár éve visszük ezt a programot, fiatal nagykövetek, és mint UNICEF Magyarország, most már egyre több lehetőségünk van megszólalni a szélesebb nyilvánosság előtt, például ilyen beszélgetésekben, mint ez a mai, vagy döntéshozókkal beszélgethetünk, akár hazai, akár nemzetközi szinten. Szóval ez a Klímahősök program, ez igazán kinőtte magát. Az online felületünkön is nagyon sok előadás és szakmai anyag érhető el, és hát kíváncsian várom, hogy mi lesz a folytatás, és hogy hogyan tudjuk a fiatalokat még inkább bevonni.
1: Egyébként az a program, ez a magyarországi UNICEF-nek a kezdeményezése, vagy az egész világon megjelenik?
0: Hát ez kifejezetten a magyarországi UNICEF kezdeményezés, ez a Klímahősök program, de több országban is vannak hasonló kezdeményezések, hiszen ez a klímaváltozás és az egész téma az egyre fontosabb lesz az egész világon, és nagyon fontos, hogy mindenhol bevonjuk a fiatalokat.
1: Igen, abszolút egy globális témáról van szó, amit az egész emberiség egy összefogásával együtt tudunk csak megoldani. Hogy jelenik meg egyébként a nagyköveti munkád során az, hogy ugye egyszerre képviseled az ifjúság érdekeit a többi társadalmi csoport felé, illetve formálod maguknak a fiataloknak a szemléletét is, tehát egy ilyen kétirányú feladatkörről van szó.
0: Hát igen, a fiatal nagyköveti tanács célja az, hogy talán hidakat építsünk a gyerekek és a felnőttek között, és a civil társadalom és a döntéshozók között. Egyrészt, amit már említettem, hogy iskolákba járunk, foglalkozásokat tartunk, hiszen

0: Szerintem először nagyon fontos, hogy meghallgassuk a fiatalokat, mert a fiatal nagyköveti tanács nem csak a saját hangját képviseli, hanem igyekszik az összes magyar fiatal hangját képviselni. És amikor beszélgettünk velük, akkor természetesen sor kerül edukációra is, hogy az ő nyelvükön hozzászólunk bizonyos témákban, legyen akár ez a gyermekjogok, vagy a fenntarthatóság. Másrészt ugye az UNICEF programjaihoz egyfajta ilyen ifjúsági tanácsadók vagyunk, hogy hogyan kellene az üzeneteket közvetítenem, miről kéne beszélni, hogyan lehetne még inkább bevonni a fiatalokat és a fiatalok érdekét képviselni. Valamint tényleg van lehetőségünk nyilvánosság előtt is megszólalni és képviselni az ügyeinket, szóval nagyon sokrétű a feladatunk igazából, mindig ahhoz alkalmazkodunk, ami az aktualitás, mikor mire van szükség, igyekszünk az aktuális témákra is reagálni, hogy tényleg ne csak egy ilyen papíron leírt ifjúsági tanácsadó csoport legyünk, hanem egy olyan csoport, aki tudja formálni itt a hazai közönséget és a társadalmat.
1: Tudsz esetleg mondani példát, hogy milyen aktualitás volt, amire tudtatok reagálni, és ez hogy nézett ki?
0: Például most egy mentális egészség kampány megy, hiszen úgy érezzük, hogy ez a téma nagyon fontos, és talán keveset foglalkozunk vele az iskolákban, vagy akár felnőttek tekintetében a munkahelyeken, és az UNICEF-nek lesz majd egy konferenciája a mentális egészségről, egyébként minden évben szokott lenni, de idén novemberben lesz, és ehhez mint fiatalok készítünk egy manifesztót, hogy a fiatalok mit szeretnének, milyen világot képzelnek el, és hogy ebben a mentális egészség hogyan játszik szerepet, és hogy hogyan tudjuk elérni, hogy minél többen egészségesek legyenek testileg, lelkileg, és hogy mit kéne tenni, hogy képzeljük el az ideális világot.
1: Igen, hát gondolom ez a téma, ezek a kapcsolódni fog így például az okostelefonoknak a fokozat használatához, ami a környezetvédelmi szempontból is érdekes, meg hát mentális egészség szempontjából is, de valószínűleg ez sok más.
0: Hát igen, arra is ki van fejezve, hogy ugye a bántalmazás miatt nagyon sokaknak probléma van a mentális egészségével, és ez most már nem csak otthon, nem csak az iskolában, nem csak a sport és egyéb külön órák közösségeiben jelenhet meg, hanem az online világban, a social médiában is. Szóval igen, ezek olyan aktuális témák, amikre mind reagálnunk kell.
1: Készítettetek itt az UNICEF-nél, mint fiatal nagykövetek, egy klímavédelmi javaslatcsomagot is, ezek a címe, hogy a fiatalok a következő generációkért. Milyen javaslatokat fogalmaztatok meg ebben?
0: Igen, először hadd meséljek egy kicsit ennek a hátteréről.
1: Hogyne, természetesen.
0: Hogy mint fiatal nagykövetek megfogalmaztuk a gondolatainkat, hogy mit kéne tennünk egy klímabarátabb jövőért, és ezután pedig több mint 100 fiatal bevonásával egy parlamenti vita keretében megvitattuk ezt a javaslatcsomagot. Ezt csak azért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy elmondjam, hogy mennyi fiatal bevonódott ebbe, hogy megalkossuk ezt a végleges javaslatcsomagot.
1: És egyébként az országgyűlésben volt ez a
0: nem a hivatalos országgyűlésben, természetesen nem, csak egy úgymond szimuláció keretében elmentünk a parlamentbe, és egy külön napon megvitattuk ezt a javaslatcsomagot, és egyébként a magyar kormánytagjainak is sikerült átadni, akik azt ígérték, hogy nemzetközi konferenciákon is képviselni fogják a magyar fiatalok álláspontját ebben a témában. Nagyon sok témát érintettünk, talán három pont van, amit így kiemelnék. Az első az, hogy a gyermekek jogainak figyelembevétele, hiszen a gyermekjogi egyezmény is kimondja, hogy a fiataloknak joga van a fejlődéshez, joga van az egészséghez, joga van a tiszta és élhető környezethez, és hogyha az éghajlatváltozás így fokozódik, akkor ez nem fog megvalósulni, és a világ számos pontján már így is például ivóvízhiányt szenvednek a fiatalok, vagy például árvizek, hőhullámok sújtják az ő életüket, szóval ez már most is elég aktuális, és a jövőben még nagyobb problémát fog jelenteni. És ezért mondtuk azt, hogy a nemzetközi stratégiák és tervek figyelembe kell vegyék a gyermekek jogait, és ezt építsék be, és ezt képviseljék. Ugye az egyik gyermekjoga a gyermekek legfőbb érdekének képviselete, és nagyon fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük, mert hogyha a gyermekek legfőbb érdekét képviseljük, akkor nem is kérdés, hogy megvédjük a környezetünket, hogy legyen hol élnünk, hogy legyen hol fejlődnünk és egészségesen élnünk. A másik pont, ami szerintem nagyon fontos és kiemelendő, és fiatalokról szól, az az, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat bevonni így az éghajlatváltozás elleni fellépésben való cselekvésre. Hiszen először nagyon fontos, hogy edukáljuk a fiatalokat, és az, hogy utána teremtsünk nekik lehetőségeket, forrásokat, hogy tényleg érdemien be tudjanak vonódni, ne csak ott legyenek egy rendezvényen, és készítsenek róluk néhány szép fotót, és kitegyék az internetre, hanem hogy tényleg meg tudjanak szólalni, el tudják mondani a gondolataikat, és ezt szerettük volna, hogy beépítsék például az oktatásba, vagy az egyéb edukációs kampányokba. Valamint, amit még kiemelnék, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarország, és hát igazából a világ minden országa támogassa a társadalmi egyenlőséget, hiszen, mint tudjuk, a klímaváltozás is leginkább azokat sújtja, akik a legkiszolgáltatottabb csoportok, akik például nincsenek olyan anyagi helyzetben, vagy például valamilyen betegséggel küzdenek. És nagyon fontos, hogy a jövőben is őket minél inkább védjük, és megteremtsük a lehetőségeket az ő fejlődésükre és az ő életükhöz. Emellett számos pontban hangsúlyozzuk, hogy Magyarország különböző mitigációs és klímaadaptációs tevékenységeiben be kell vonni a fiatalokat, képviselni kell a gyermekek és a jövő nemzedékeinek érdekeit, és még egy olyan pontunk is volt, hogy szeretnénk, hogy a javaslatainkról visszajelzést kapjunk a kormánytagjaitól, hiszen nagyon fontos, hogy tényleg ez egy klímapárbeszéd legyen, hogy ne csak írjunk egy javaslatcsomagot, amit aztán ünnepélyes keretek között átnyújtsunk, hanem tényleg ez egy párbeszéd legyen, és egyébként nagyon hálás vagyok, hogy kaptunk visszajelzéseket, és ez jelenleg tényleg egy élő párbeszéd, hogy a javaslataink tényleg eljussanak a megfelelő személyekhez, a megfelelő szervezetekhez.
1: Ja, az egyébként mikor készült ez a javaslatcsomag?
0: 29. COP konferencia előtt, tehát tavaly előtt készült, körülbelül másfél éve. Lehet, hogy a közeljövőben aktuális lesz ezt újra feldolgozni és újra kibővíteni.
1: Igen, hát azóta azért a felmelegedés zajlott sajnos tovább. Itt éppen amikor ez a felvétel készül, akkor elég masszív főhullámon is aszályon megy keresztül az ország. Úgyhogy hát nem tudom, mi lesz az idő, amikor a hallgatóink hallják ezt a műsort, de azért emlékezni fognak erre még, hogy mi történt itt a nyár során. Úgyhogy ez motiváljon aztán mindenkit arra, hogy a saját életében is.
0: Igen, meg nagyon fontos, hogy minél hamarabb cselekedjünk, hiszen lehet csak néhány évtized telik el, de közben generációk felnőnek, elvégzik az iskolát, és lehet, hogy már nem lesz lehetőségünk úgy edukálni őket, hogy ezeket a témákat priorizálják.
1: Igen, hát ugye a következő kérdéshez is ez a témakörhöz is tartozik, hogy ugye a mai fiatalok azért már nagy is hallottak erről, hogy klímaváltozás van, meg van a környezeti problémák, ahogy te is említett, hogy a sokaknál megjelenik egy szorongás is ezzel kapcsolatban, viszont ugye sokszor ez nem nyilvánul meg egy környezettudatos életmódban, tehát mondjuk a fogyasztási szokásaik talán jobban formálják még a reklámok, meg a maga fogyasztói társadalom, és nem feltétlenül gondolnak bele abba, hogy ennek aztán milyen hatásai vannak. Hogyan látod egyébként, mennyire klímatudatosak jelenleg a magyar fiatalok?
0: Nyilván nehéz kérdés az összességről beszélni, de mondjuk személyes tapasztalataim alapján és így az UNICEF felvégzett munkám során én azt tapasztalom, hogy egyébként sokkal inkább benne van a klímaváltozás és ezek a témák a közbeszédben, sokkal inkább érdeklődnek a fiatalok, szeretnének többet megtudni. Az, hogy a cselekvésben ez hogy valósul meg, az egy másik kérdés, mert én úgy gondolom, hogy a fiatalokat kettő elég hátráltató tényező éri ebben a történetben. Egyrészt az, hogy nagy részt befolyásolva vannak a szüleik döntései által, és hiába szeretne mondjuk egy fiatal vonatozni, hogyha a családja kocsival megy valahova, akkor talán nem tud mit csinálni, és hát tényleg az a kérdés, hogy később, amikor a saját döntéseik szerint élhetik az életüket, akkor hogy fognak dönteni? Erre kíváncsi vagyok, de szerintem a tendencia az inkább pozitív, mint negatív. A másik dolog ugye meg az anyagiak, hiszen Sok fiatal mondja, hogy én megvenném a fenntarthatóbb termékeket, én megvenném a nem műanyagot, csak hogy egyszerűen nincs rá pénzem. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván így a nagyobb erőknek, mondjuk a cégeknek, vagy a kormányoknak is tennie kell valamit, hogy a fenntarthatósági opciók jobban elérhetőbbek legyenek, hiszen lehet a kereslet megvan rá, de a kínálat, a megfelelő áru, minőségű kínálat nem biztos.
1: Így van, ebben mindenféleképpen van még szüksége előrelépésre, mind itthon, mind a nemzetközi szintéren. Egyrészt legyenek ösztönzők, akár az árakban legyen kedvezőbb is, ami környezetileg jobb. Másrészt meg, hát nyilván a felnőtt életben, akkor majd bejönnek ezek a döntések. De végül is a fiataloknál is megvan, hogy mondjuk kimegyek a szobából, akkor lekapcsolom a villanyt, vagy mennyit folyatom a vizet, vagy tehát ezek az apróságokra végül is így tudunk odafigyelni. Vagy nem tudom, milyen gyakorisággal cseréljük az elektronikus eszközeinket, például egy klasszikus téma, amire azért így van rá hatás. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon fontos fiatalokat is, ahogy említette, akár a szülőket is, ugye, minél inkább ellátni ezek az információkkal, amik szükségesek az, hogy tudatosan tudjanak dönteni. Szerinted egyébként milyen hatást tud gyakorolni, akár egy lelkes tanár, vagy egy ifjúsági szervezet ilyen környezeti nevelés tekintetében?
0: Hát milyen hatást? Szerintem egyértelműen nagyon-nagyon jó hatást tudnak gyakorolni. Ezek a lokális, kisebb, akár egy osztálytermi, egy tanár által indított kezdeményezés. Hiszen én két problémát látok ebben a történetben, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk, vagy hogyan nem tudjuk elérni. Az egyik az, hogy például az interneten nagyon sok fake news, vagyis álhír terjed, és nagyon sok ijesztgető hír is. És szerintem ez a fiatalokat sokszor megijeszti és összezavarja, és valószínűleg szerintem a klímaszorongás egy része például ebből alakul ki, hogy nem tudjuk, hogy egyáltalán mi van, nem tudjuk, hogy egyáltalán mi lesz a jövőnkben. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy például kisebb közösségekben is foglalkozzunk ezzel a témával. A másik pedig az, hogy szerintem a fiatalok nehezen érzik magukat megszólítva. Sokszor utasítjuk a nagyvállalatokat, így mint civil közösség, hogy csökkentsék a kibocsátásaikat, és talán a fiatalok így azt érzik, hogy ez nem feltétlen nekik szól, ők még kicsik, ők még nem tudnak ebben annyira részt venni, és másrészt amúgy is nem olyan nagy a hatásuk a nagy szereplőkhöz képest, de szerintem nagyon fontos, hogy személyesen meg tudjuk őket is szólítani, hogy igen, az is számít, hogy te mivel utazol, igen, számít, hogy mit vásárolsz, számít, hogy mennyit, számít, hogy milyen szokásaid vannak, a hobbiaid, mennyire környezettudatosak. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy kisebb közösségekben kezdjünk el ezzel foglalkozni, hiszen valahogy szerintem az ember elköteleződése és motivációja onnan indul el. Tehát én is nagyon hálás vagyok, amikor hallottam egy-egy olyan előadást, vagy egy tanárommal beszélgettem a témáról, ami úgy el tud indítani ezen az úton, hogy például nagyobb változásokat tegyek a saját életemben, vagy hogy szélesebb körben is foglalkozzak ezzel a kérdéssel. Szóval én azt gondolom, hogy az ilyen kisebb közösségi kezdeményezések nagyon jók. Én például nagyon hiszek a kortárs párbeszédben, szóval szerintem ez is nagyon fiatal, ezért is nagyon fontos, hogy a fiatalokat edukáljuk, mert akkor lesz néhány olyan motivált fiatal, aki majd megy és elmondja a barátainak, aki majd beszél erről, aki majd ösztönzi őket is, hogy a döntéseik környezettudatosabbak legyenek. Én is például ilyen vagyok, megyek és elmondom a barátaimnak, és lehet, hogy valaki sokáig nem érdekelt ez a téma, de volt például egy barátom, akinek nagyon sokat mondtam, és végül úgy döntött, hogy álljon a klímakonferenciára. Mondta, hogy elolvasott egy ilyen hírt, és nagyon jó ezeket hallani, hogy így akár a saját közösségeinken keresztül is tudjuk terjeszteni ezeket a fontos kérdéseket és döntéseket a jövőnkről. Másrészt szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalokat személyesen vonjuk, vagy személyesen legyenek megszólítva, hogy mert hiszen nem lesz mindenki a végén egy nagy vállalatnak, egy cégnek a vezetője, nem lesz mindenki politikus, de például, ha valaki mondjuk építésznek akar tanulni, akkor is építhet olyan házakat, amik mondjuk fenntarthatóbbak, amiknek mondjuk kevesebb a kibocsátásuk, mondjuk egy másik példát, például a fenntartható szépségipar is egyre inkább terjed, ott is lehet olyan termékeket választani, amik nem szennyezőek a környezetre. Szóval én azt gondolom, hogy igazából az a fontos, hogy mindenki a saját életében meg tudja találni azt a pontot, ahol tud ezzel kapcsolódni, és tud valamit tenni, hogy ne csak egyénként tudjunk cselekedni, hanem mint a társadalom dolgozó tagja is.
1: Igen, és hát ez ugye sokat segít, ha gyerekkorban létrejön már egy kapcsolat a teremtett világgal, az erdővel, a természettel. Én például egy cserkész voltam, ugye gyakorlatilag egész gyerek és fiatal koromban, én rengeteget jártunk a természetbe, ugye szüleimmel is, meg a cserkész csapattal is, és ez azért önmagában adott egy hozzáállást.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Mai vendégem Szász Anna Dorottya, az UNICEF Magyarország egyik fiatal nagykövete. Nektek voltak el az iskolában ilyen, hogy mentetek kirándulni ki az erdőbe, vagy kertészkedtetek, vagy mennyire van jelen ez a mai városi fiatalságnak az életében?
0: Hát igen, én is ezt egyébként nagyon fontosnak tartom, tehát nekem is a személyes motivációm egy része onnan ered, hogy egyszerűen szerettem a természetet, szerettem az élővilágot, szeretek kirándulni, túrázni. Az, hogy ez a mai fiatalok körében mennyire elterjedt, abban nem vagyok annyira biztos, de szerintem inkább kevésbé, hiszen ott vannak a telefonok, ott vannak az internetes játékok, és mondjuk szerintem ez, hogy az interneten töltünk az időt meg játékokkal, szerintem ez azért elvett attól az időtől, amit a természetben töltöttek régebben a fiatalok. Szóval egyébként szerintem nagyon fontos lenne, hogy az oktatásnak jobban részei legyenek ezek a kezdeményezések, amiket te is mondtál, hogy akár egy iskolakertet, egy közösségi kertet műveljenek, akár kimenjenek az erdőbe, elmenjenek erdei iskolákba. Hát ez egyébként néhány iskolában megvan, de még nem az összesben, szóval én úgy gondolom, hogy így érdemes ebbe az irányba minél inkább elindulni, hiszen ez a legnagyobb motiváció, hogy kevesebb legyen a kibocsátásunk, és hogy klímatudatosan cselekedjünk. Hiszen később már lehet, hogy a jövőben meggyőzőek lesznek olyan érvek is, hogy nem lesz mit enni, nem lesz mit inni, nagyon nagy meleg lesz, kibírhatatlan, de szerintem nem szabad, hogy csak ezek a legelriasztóbb következmények döbbentsék rá az embereket, hogy mennyire fontos ez a téma, és hogy mennyire fontos, hogy foglalkozzunk vele, hanem jó lenne ezt valamilyen motiváló dolog által minél inkább realizálni, és így cselekedni.
1: Igen, mert az ember minél inkább azért valóságban éljen. Mondtad, hogy eszembe jutott, hogy általános iskola alsóban mesélte tanítónéném, az előtti osztályában volt egy gyerek, dolgozatnál volt egy ilyen kérdés, hogy mi borítja a csirkebőrét, akkor beírta, hogy nylon, mert még soha nem látott élő példányt, hanem csak a bolti verziót. Úgyhogy tehát ezzel a szempontból is azért azt, hogy lássuk, hogy ami az asztalra kerül, az hogyan került oda. Azért szerintem ez is egy hasznos dolog. Tehát például én nagyon örülök neki, hogy ilyen nagyapám kertészkedett, és akkor mindig segítettem neki, és akkor most volt kis ágyásom, hogy ültethettem dolgokat, és tehát valamilyen szinten ez is adott egy megértést, hogy ilyen dolgok azok nem csak úgy lesznek a semmiből, hanem a munkának mi az értéke, meg magában a természeten alapszik aztán az egész.
0: Ezzel abszolút egyetértek. Tényleg, én is láttam nemrégiben egy videót, ahol egészen fiatal, körülbelül ilyen 7-8-10 éves gyerekek szólaltak meg arról, hogy miért fontos, hogy a klímaváltozás ellen fellépjünk, és ők azt mondták, hogy azért, mert hogyha kihalnak a fajok, hogyha megszűnnek bizonyos élőhelyek, akkor nem tudjuk azokat megismerni, és hogy még annyi dolgot kell például a tengerekben, vagy az erdőkben felfedeznünk, hogy muszáj, hogy még időt nyerjünk meg, hogy jobban bevonuljunk ezekbe az élő közösségekbe, hiszen hogyha kihalnak, akkor nem tudjuk ezeket megismerni. Szóval szerintem például ez a kíváncsiság is nagyon jó hajtó erő lehet, ami a gyerekeknél megvan, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy ez az emberek felnőtt korára is így megmaradjon, hogy kíváncsiak legyünk, hogy szeressük megismerni a természetet, meg minden mást a világban, hogy működik.
1: Igen, hát ez egy jó alkalom, hogy megemlékezünk a David Attenborough, idén 100 éves, ennek is azért nagyon sokat köszönhetünk ilyen szempontból, és mai napig ezt a kíváncsiságot meg tudta őrizni, tehát ez minden generáció számára lehetséges, és aztán szeterjesztik a tudást. Ha a te feladatod lenne, hogy egy országos oktatási szemléletformálási kampányt szervezi a fiatalok felé éghalatváltozás témájában, akkor milyen témákat és milyen kommunikációs eszközöket használná szívesen? Tehát hogyan lehet megszólítani, motiválni azokat, akik maguktól kevésbé érdeklődnek ez iránt a téma iránt?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az edukáció önmagában jó, de az, hogy például valamint megtanulsz, vagy megismersz, az nem feltétlenül elég ösztönző ahhoz, hogy aztán cselekedj. Tehát én biztos egy olyan kampányt indítanék, ami nem csak edukációról szól, hanem bevonásról és részvételről is. Hogyha most így tényleg szabadjára engedhetem a fondáziámat, abszolút, akkor én ezt úgy képzelem el, hogy például először a helyi közösségekre és a helyi fenntarthatóságra fókuszálva indítanék egy kampányt, ahol iskolákban tanárok, vagy erre betanított pedagógusok, civilek elmennének és előadnának ezekről a témákról, és miután a fiatalok jobban megismerték, hogy mik a problémák, hogy milyen lehetőségek vannak a megoldásra, akkor utána indítanék ilyen mentorprogramokat, ahol például mentorok szakmai és emberi támogatással, valamint pénzügyi támogatással lehetőséget adnánk a fiataloknak, hogy a saját közösségükön belül tegyenek valamit a fenntarthatóságért. Szerintem ez nagyon jó lenne, például létrehozhatnak egy közösségi kertet, például rendezhetnek egy szemétszedési vagy egy faültetési kampányt, hiszen nagyon fontos, hogy ne csak tudjunk ezekről a témákról, hanem hogy érezzük érte a felelősséget, hogy mi is tudunk valamit tenni, és hogy kell is tennünk, szóval én valami ilyesmi kampányt indítanék, és másrészt, amit korábban is említettem, hangsúlyoznám azt, hogy például a diákok pályaválasztásában milyen opciók vannak, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzanak, mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjük a lehetőségeinket, az opcióinkat, hogy később mit tehetünk a fenntarthatóságért, és hogy ne csak egy szűk csoport foglalkozzon környezetvédelemmel, hanem az egész társadalom számára ez egy fontos kérdés legyen.
1: Igen, minden szakmában szükséges az, hogy inkább odafigyeljenek arra, ami történik. Tehát ilyen szempontból ez ilyen szemlélet kell legyen, ami áthatja, úgymond, az összes szakterületet idővel. Úgyhogy itt szeretnénk előre haladni. Egyébként, ha már itt tartunk, így milyen azonnali cselekvési lehetőségei vannak a fiataloknak, amiket könnyedén akár egyik napról a másikra meg tudnak valósítani annak érdekében, hogy a saját életmódjuk az környezettudatosabb legyen?
0: Hát szerintem nagyon fontos, hogy például tudatos választásaink legyenek, hogy nem kell mindig megvenni a legújabb ruhákat, nem kell mindig megvenni a legújabb telefont, hiszen nem feltétlen ez az, ami értékessé tesz az embert, hogy ezt realizáljuk, hogy nem feltétlen kell mindig többet, jobbat és újabbat. Másrészt tényleg, hogyha már itt említettük, akkor még talán gyakorlatiasabban mondhatom azt, hogy kevesebb vásárlás, kevesebb fast fashion, vagyis ilyen tömeggyártott ruhákat vegyünk, hanem elmehetünk például használt ruhaboltokba, és ez is menő, felújíthatunk termékeket, újra használhatunk. Másrészt például választjuk a közösségi tömegközlekedési opciókat, akár gyalogolhatunk, biciklizhetünk, hogyha pedig hosszabb útra kell mennünk, akkor választjuk a vonatokat, és el tudjuk kerülni ugye az autók közvetlen nagyobb kibocsátását. Valamint az, hogy takarékoskodjunk az árammal, a vízzel, tehát kapcsoljuk le a villanyt, hogyha már nem vagyunk egy szobában, ne folyassuk fogmosás közben a csapot, tehát szerintem nagyon igazából ilyen hétköznapi apró szokások is vannak, hogy hogyan lehetünk fenntarthatóbbak. És hogyha tehetjük, akkor például kertészkedjünk, ültessünk fákat, és akkor igazából így az élő természethez is így hozzátehetünk, nem csak a kibocsátások csökkentéséhez. Tehát nagyon sok lehetőség van, és én még azt tanácsolom, hogy nem kell egyszerre mindent, mert egyszerre minden olyan ijesztő, olyan korlátozó, olyan, hogy nem is tudja, hogy az ember mivel kezdje, hanem először csak egy lépést vezessünk be az életünkbe, utána persze lehet egyre többet is, és legyünk büszkék magunkra akkor is, hogyha már egy-két dolgot megtettünk, nem kell egyszerre mindent, senki nem lesz tökéletes, senki nem lesz úgy, hogy ne legyen semmilyen kibocsátás, semmilyen szemét, amit hagyott, hanem az fontos látni, hogy nem egy tökéletes emberre, hanem sok tökéletre van szükségünk. Szóval nem kell teljesen tökéletesnek lenni, csak az a lényeg, hogy elinduljunk ezen az úton, és hogy tegyünk lépéseket, és hogy ez vezet ahhoz, hogy így a társadalom is így fenntarthatóbbá váljon, hogy ne egy nyomás legyen ez az egész kérdés, ne egy szorongás, ne egy feszültség, hanem egy felszabadult folyamat, hogy egy célt kitűzök, azt meg tudom csinálni, az már egy sikerélmény, akkor már tettem valamit, és így tudunk haladni.
1: Igen, hát ugye két adatot dobnék itt be. Ezt ugye az eddigi magyarországi kisléptékű szemléletformálási kampányok voltak, az volt a tapasztalat, hogy például energiafogyasztásban, mind otthon, mind az irodában azért egy 10-15%-ot meg lehet spórolni, csak azzal, hogyha jobban odafigyelünk. Ugye másrészt pedig ugye az egy tévhit, hogy sokan azt gondolják, hogy így az egyéni cselekvés nem számít, nagyon is számít. Tehát például Magyarországon 2024-ben nagyjából kétszer akkora üvegházhatású gázkibocsátás jutott a lakosságra, mint az iparra. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak a vállalatoknak a dolga, meg csak a kormánynak a dolga. Ez mi adjuk össze. Meg hát ugye a cégek se azért szennyeznek már gonoszak, hanem azért, mert valaki megveszi a termékeket. Az, hogy vásárlunk, ezzel fel is hatalmazzuk őket, úgymond, vagy tehát a vásárlással is szavazunk tulajdonképpen egyfajta termelési módra.
0: Igen, és emellett azt gondolom, hogy egyéni cselekvés az nem csak egy egyéni cselekvés, hanem az egy példamutatás is lehet a kortársainak, a szüleinek, hogyha csak így a fiatalokról beszélek, de hogy szerintem mindenki a környezettudatos döntéseivel példát tud mutatni másoknak, és ösztönözhet másokat is, hogy így cselekedjenek.
1: Ugye a legutóbbi egyetemi fél évedet egy hollandiai egyetemen töltötted. Érzel bármilyen különbséget az ottani hozzáállásban a környezeti kérdésekhez, meg ahhoz képest, hogy Magyarországon tekintünk erre a kérdésre?
0: Hát kezdeném azzal például, hogy nem titok, hogy az volt az egyik motivációm, hogy ott nagyon jó fenntarthatósági képzések vannak, és ez nagyon jól bele van integrálva az egyetemi oktatásba. És engem például ez motivált, hogy ott tanuljak, hiszen Magyarországon kevesebb ilyen szak érhető, remélem, hogy a közeljövőben ez változni fog. Szóval szerintem például ez is az egyik, hogy az oktatásban mennyire van benne a fenntarthatóság. Egyébként nyilván nem tudok nagy országos tendenciákat mondani, de amit én tapasztaltam, például Hollandia méltán híres arról, hogy az emberek bicikliznek, ami egy nagyon jó szokás, mind az egészségnek, mind a környezetünknek, szóval egyébként szerintem ezt itthon is minél inkább el kéne terjeszteni, egyrészt, hogy az emberek biciklizzenek, az is egy nagyon jó döntés, másrészt, hogy legyenek minél több kiépített bicikliút, ahol az emberek biztonságosan és gyorsan tudnak közlekedni. Másrészt nagyon sok a zöld terület, városokban nagyon sok park van, vagy csak egy-két fa az út szélén, és szerintem ez nagyon fontos, hiszen egyrészt a városi hőszigethatást is csökkenti, másrészt akkor az emberek is jobban érzik, hogy a természet az életük része. Szóval szerintem ezt minél jobban át kéne vennünk, bár szerencsére itthon is. Én azt gondolom, hogy egyre inkább zöldülnek a városaink. Másrészt, hogyha még egy személyes történetet elmesélhetek, hogy az egyetemen van minden évben egy ilyen kampány, hogy a nem használt ruháidat, háztartási eszközeidet, bútoraidat kiviheted, és cserébe másokét ugye elhozhatod egy ilyen cserekereskedelmen alapuló, igazából egy ilyen kis egyetemi projekt, és nekem ez mondjuk nagyon jó volt, amikor kiköltöztem Hollandiába néhány dolgot beszerezni, ami nem volt meg, és ugye sokaknak, akik mondjuk elvégzik az egyetemet, az már feleslegessé vált, és én meg újra tudtam hasznosítani, és ez nekem is nagyon jó volt, hogy ott a kéznél voltak ilyen termékek, nem kellett megvenni a boltban, és szerintem nekik is, hogy nem kellett például magukkal vinniük, hogyha elköltöznek egy másik városba, vagy egy másik országba, szóval szerintem ezek nagyon jó kezdeményezések. Másrészt azt is el tudom mondani, hiszen nemrégiben ott volt egy önkormányzati választás, hogy láttam, hogy a politikai közbeszédben is nagyon elterjedt, hogy hogyan legyünk fenntarthatóbbak, és ezek a kérdések, hogy mit tesz egy-egy párt, hogy mit tesz a kormány, és szerintem itthon ez sokkal kevésbé van benne, így a közbeszédben, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, halljunk opciókat, el tudjuk dönteni, hogy melyik a legjobb, és hogy hát ezek meg is legyenek valósítva, de egyébként minden országban vannak jó példák, mindenhonnan van mit tanulni, a hollandiai közösségnek is van mit tanulni, például magyar kezdeményezésektől, a magyaroknak is van mit tanulni a hollandiaiuktól, szóval szerintem nem feltétlen egyértelmű, hogy ott minden jobb, hanem hogy szerintem az a fontos, hogy tanuljunk egymástól, és hogy együttműködjünk a jó kezdeményezések mentén.
1: Ha valaki szeretne tájékozódni klímaváltozással kapcsolatos kérdésekben, akkor mit tanácsolnál neki, hova forduljon?
0: Hát, hogyha például fiatal, akkor szeretném ajánlani a Klímahősök weboldalt, amit az UNICEF Klímahősök programjának keretében hoztak létre, de egyébként nagyon sok magyar klímatudós is ezzel foglalkozó szakember be volt vonva, hogy megcsináljon klímaleckéket, ahol vannak videók és játékok és online olvasmányos anyagok, ahol a fiatalok a saját nyelvükön tudnak tájékozódni. Hogyha pedig felnőttek, akkor szerintem a legtöbben az internetes oldalakról, portálokról, cikkekből tájékozódnak. És hát néha nagyon nehéz kiszűrni, hogy ez most tényleg valós-e, tényleg úgy van-e. Szóval én egyébként azt tanácsolom, hogy tájékozódjanak minél több portálról, minél több akár hazai, akár nemzetközi labból, és akkor az emberek tudják ellenőrizni, hogy mi az, ami igaz, vagy esetleg az, hogy mi az, amit az egyik oldal képvisel, mi az, amit egy másik hír oldal képvisel, és akkor össze tudják hasonlítani az opciókat. Szóval szerintem tájékozódjunk sok felületre, és nagyon fontos így a kritikus gondolkodás, hogy eldöntsük, hogy mi az, ami valóban igaz és helyes, és mi az, ami kevésbé, vagy hogy megismerjük a különböző opciókat. De én azt gondolom, hogy egyébként most már egyre inkább benne van a hírekben ez a téma, akár itt a hazai aktualitások mentén, például az osztályhelyzet mentén, szóval én ezt egy pozitív tendenciának láttam, hogy egyre többet szólnak erről a hírek.
1: Igen, hát ha akarjuk se, nagyon tudjuk megkerülni, egyszerűen a mindennapi tapasztalatoknak, ez most már így a része, hogy itt a Kárpát-medence gyorsabban melegszik, mint a világ átlag, tehát ilyen szempontból így hamar találkozunk a hatásokkal, és igen, ahogy mondtad is, a vízhez kapcsolódóan jelenik meg ezeknek a többsége, tehát ez tipikusan olyan dolog, amire jó, hogyha odafigyelünk mind országos szinten, mind pedig ugye egyénileg. Zárásként így mit tanácsolnál azoknak a gimnazistáknak, akik szeretnének fiatal nagykövetek lenni az UNICEF-nél, vagy akár bármilyen más keretek között szeretnének tenni az éghajlatváltozás ellen?
0: Hát egyébként én azt tanácsolnám, hogy kezdjék kicsiben, mert minden kicsi számít, és például én is egyik évben még Győrben a városomban szerveztem egy kis rendezvényt, ahol a fenntarthatósági témákról tudtunk beszélni, vitatkozni, erről tanulni, és például ott még nem volt olyan sok anyagi támogatásom, hanem csak így megkerestem együttműködéseket, mondjuk városi civil szervezeteket, vagy tanárokat, így az iskolámat bevonva, és így is lehet nagyon jó ilyen kis kezdeményezéseket összehozni, szóval szerintem fontos az egyéni cselekvés, fontos, hogy a saját közösségeinkben kezdjünk el erről beszélni, kezdjünk el cselekedni, összefogni a saját közösségeinket ezért, és akkor, hogyha később úgy alakul, akár ez nagyobb szintéren is megvalósulhat, akár az UNICEF fiatal nagyköveti tanácsba is minden évben várjuk a jelentkezéseket, és hogyha nem is, akkor a közösségekben is nagyon fontos, hogy ezt tovább vigyük, és hogy megtanuljunk bizonyos dolgokat, amit szerintem kicsiben lehet a legjobban megtanulni, hogy például mit érdemes mondanunk, hogyan érdemes mondanunk a fenntarthatóságról, hogy minél szélesebb közönséghez eljusson. Én is emlékszem, hogy elmentem a könyvtárba, ott is elmeséltem, hogy milyen programot szervezek, és ezek nekem nagyon hasznos tapasztalatok voltak, és én hálás vagyok azért, hogy a közösségi szerveződésektől, attól, hogy elmegyek az iskolámba és beszélek a tanáraimmal, hogy elmegyek a könyvtárba, hogy beszélek a helyi civil közösségekkel, eljutottam oda, hogy a klímacsúcson is képviseltem a fiatalok hangját, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon inspiráló lehet mások számára is, hogy hogyha kicsiben kezdjük, akkor akár nagyon messzire is eljuthatunk, és hogyha valaki most még kicsinek érzi magát, akkor is azt mondom, hogy tanuljon, nyilván egyénileg is cselekedjen, de bízzon abban, hogyha kitartóan dolgozik, akkor eljuthat azért, hogy több lehetősége legyen tenni, hogy lehet később majd esetleg olyan pozícióba, hogy minél inkább meghallgassák, hogy ő hozza a döntéseket. Szóval szerintem ezért is nagyon fontos, hogy tanuljunk, hogy fejlesszük magunkat, hogy legyünk kíváncsiak, és kezdjük el minél hamarabb, akár a saját közösségeinkben, hogy később akár eljuthassunk olyan szintekre, hogy magasabb szinten is tudjuk képviselni ezeket az érdekeket, hogy egy fenntarthatóbb, élhetőbb bolygót teremtsünk.
1: Na, szívesen folytatnám még a beszélgetést, de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy hálásan köszönöm az interjút. Mai vendégem Szász Anna Dorottya, az UNICEF Magyarország egyik fiatal nagykövete volt. Köszönöm kedves hallgatóinknak, hogy hallgattak bennünket. Ha lemaradtak volna, a korábbi adások visszahallgathatóak mind a Mária Rádió oldalán, mind a Green Policy Center honlapján és közösségi média felületein keresztül. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Tartsanak velünk 4 hét múlva a következő adásban is. Addig is viszontlátásra.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően. Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Augusztus 25. A papneveldének Isten szabát kell tanítania. Minden leendő pappal szeretném közölni, hogy milyen sokat jelentenek nekem, és milyen nagy a jelentőségük az egyház jövőjével, a Krisztus által küldetésünk jövőjével kapcsolatban. A papi szeminárumok fontosságáról való személyes meggyőződésem késztetett arra, hogy az egyház püspökeihez intézett áldozó csütörtöki levelemben ezeket a szavakat írjam. A szemináriumok életének az egyház által való teljes újjászervezése lesz a legjobb bizonyíték annak, hogy véghez vittük azt a megújulást, amelyre a zsinat utasította az egyházat. Ha a szemináriumok be akarják tölteni egyházi küldetésüket, a teljes program 2 alpontját tekintsék kulcsfontosságúnak. Isten szavának tanítását és a fegyelmet. A papok szellemi képzése, amely napjainkban létfontosságú, magában foglalja a humán tárgyak tudományát épp úgy, mint a szent tudományok különböző válfajait. Ezeknek mind megvan a maguk fontos helye a papi hivatása való felkészülésben, de az elsődleges mégiscsak az, hogy a szemináriumok Isten szavát tanítsák. Annak teljes, érintetlen tisztaságában és épségében, minden követelésével és minden erejével. Ezt világosan megerősítette az én szeretett elődöm, hatodik Pál is, amikor megállapította, hogy a Szentírás a lelki élet örökké való forrása, a keresztény tanok átadásának fő eszköze és minden teológiai tanulmány középpontja. Éppen ezért, ha ti ennek a nemzedéknek a leendő papjai megfelelően fel akartok készülni arra, hogy elfogadjátok a II. Vatikáni zsinat örökségét és kihívását, szükségetek lesz arra, hogy jól megtanuljátok Isten szavát.
3: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Mária Rádió Mária Utas műsorában. Nagy szeretettel köszöntjük Engler Györgyöt is, aki a mai napon is a technikai szolgálatot vállalja el, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy megszólalhat a műsor. Hát miről másról is beszélhetnénk, mint az elmúlt hétvége legnagyobb zarándok eseményéről, ami még nem ért véget. Egyúton Nemzetközi Zarándoknap zajlott a Mária út teljes útvonalán. Magyarországon közel 55-60 zarándoklat ment el, azért nem tudok pontosat, mert még mindig lesznek zarándokszakaszok, és hát már mentek zarándoklatok Erdélyben is, Felvidéken is, Ausztriában is, szóval ez egy hihetetlen nagy élmény volt. Nagyon-nagyon sokan megszólítottak, és hát nem egyedül ülök ma itt a stúdióban, hanem ifjú zarándoktársak vannak mellettem. Nagy szeretettel köszöntöm Galgóczi Boldizsárt.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mindörökké ámen, és hát nagy szeretettel köszöntjük Galgóczi Barnust is.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké ámen. No, mert hogy majd itt a fiúk is egy picit mesélnek az ők is zarándok élményeikről, mert hát ők is már részt vettek egyúton nemzetközi zarándoklaton, mégpedig pont azért is érdekes, mert hát hárman vagyunk a stúdióban, és a negyedik beszélgető társat hívtuk fel. Ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Véninger Lászlóné Éva. Dicsértessék, szia Évi!
4: Mindörökké amen, üdvözlöm a hallgatói családot és benneteket is. Sziasztok!
1: Szia Évi, és hát azért is hívtunk fel téged, mert hogy a fiúk többek között a te egyúton zarándoklatodon vettek részt. Éppen a műsor előtt arról beszélgettünk a Barnussal, hogy hát ő még nagyon-nagyon kisfiú volt még akkor, amikor veled volt talán 2 évvel, vagy nem is tudom, 3 évvel ezelőtt az egyútonon. És hát, hogy mire emlékszik, és majd ő is mondta, hogy majd elmeséli, hogy mire emlékszik ebből a szép eseményből. De akkor egy kicsit térjünk mégis csak az idei évre rá, hiszen te is most már hanyadszor is szervezel egyúton zarándoklatot?
4: Hát ez most jó kérdés volt, de szerintem 5.-6. alkalommal biztos.
1: No, akkor már van ebben is elég nagy gyakorlatod. Egy picit mesélj arról, hogy az idei évben mi történt nálatok, merre jártatok, mit tapasztaltatok.
4: Hát az idei év is csodálatosan sikerült, hála jó Istennek. Bodajkról indultunk, Fehérvár Csurgón keresztül jöttünk vissza Bodajkra. Reggel elvileg 3:48-tól lett volna a gyülekező, de a csoport nagy része már 7:30-kor ott toporgott a templom előtt, úgyhogy annyira jó volt látni, hogy olyan lelkesek a résztvevők. Nem voltunk sokan, 80 összesen, de egy nagyon-nagyon jó kis csapat jött össze. Résztvevőnk volt 2 olyan zarándoktársunk, aki még soha nem járt Mária utas zarándoklaton, vagy legalábbis itt ezen a környéken nem járt, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy új arcokat is láthattam a résztvevők között, és egy nagyon jó hangulatú, kellemes utunk volt, mert nem volt hosszú a